Kedves hallgatóink, az előttünk álló közel egy órában kulturális műsorunkat az Akvarád hallják. A zenei szerkesztő Varga Ramóna és a szerkesztő Zsoldos Szilvia nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tóth Zsófia. Mai válogatásunkban először az 1000 éves Váci Egyházmegye jubileumi napjáról hallhatnak, majd Havas Judit előadó művész, irodalomtörténésszel beszélgetünk pályájáról, versekről, Latinovicsról, és végül a Magyar Nemzeti Múzeumba látogatunk, hogy 2,5 évszázadnyi amerikai-magyar élettörténettel ismerkedjünk. Érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: Alapításának 1000 éves évfordulóját ünnepli idén a Váci Egyházmegye. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az Egyházmegye székhelyén. A jubileumi napról, a hozzá kötődő rendezvényekről és eseményekről Gáborné Ház Andreát, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetőjét kérdezte Kovács Éva Rebeka.
1: Marton Zsolt püspök úr 3 évvel ezelőtt hirdette meg a felkészülést, amit jubilomi felkészülésként kezdtünk meg, és ennek célja az volt, hogy elsősorban lelkileg készüljenek az egyházmegye közösségei, hívei az egyházmegye fennállásának 1000 éves megünneplésére. A lelki felkészülésnek része volt, hogy tanítások, tanúságtételek, imák, közösségi összejövetelek révén elmélyüljünk abban, hogy mi a személyes megtérésünk, illetve elgondolkodjunk azon, hogy hogyan tudunk meghívni másokat, hogy ehhez a közösséghez tartozzanak. A felkészülésnek körülbelül fél idejében történt meg a felújított székesegyház átadása, Váci Nagyboldogasszony székesegyház, és az új oltár megszentelése, amely szintén nagyon fontos pillanata volt ennek az egész folyamatnak. Ebben az évben pedig szeretnénk egy egyházmegyei jubilómi, millenniumi ünneppel rátenni a koronát a 3 éves felkészülésünkre. Magára a jubileumi napra, amit egy családi napként, családi fesztiválként rendezünk meg, tulajdonképpen a teljes egyházmegyéből Varosa-Gyarmattól Szolnokig várjuk a résztvevőket. Tavaly már rendeztünk egy családok és közösségek fesztiválját a Katolikus Társadalmi Napok keretében, amelynek egy nagyon fontos eredménye volt, és ez látszott, hogy nem csak a hívek jöttek el a programra, hanem kívülállók, érdeklődők, akiket elsősorban a programok maguk vonzottak, a tény, hogy a palotakertet ki tudtuk nyitni, és hogy olyan minőségi programokat tudtunk nekik kínálni, amely a találkozásra, a közösségi élményre épülhetett. Nagyon bízunk benne, hogy ez idén is így lesz, hiszen ugyanígy hívjuk, várjuk az érdeklődőket, a látogatókat, de természetesen elsősorban most az egyházmegye híveivel szeretnénk ünnepelni. A velük közös ünnepnek két kiemelkedő pontja lesz, az egyik a délutáni szentmise, püspöki szentmise, amikor hálát adunk a közösségekért, a papokért, püspökeinkért, mindazokért, akik építették ezt az egyházmegyét, hívekért, akik ma is fenntartják, illetve este egy történelmi színdarabbal, egy misztériumjátékkal készülünk, amelybe viszont több mint 30 település, 30 plébániai közösség 500 szereplője fog részt venni.
2: Milyen kapcsolódó programok lesznek még előtte lévő és utána való napokon?
1: 2 nappal korábban, szeptember 17-én az Egyházmegyei Könyvtárunk 1000 év Isten tenyerén címmel rendez egy millenniumi emlékkonferenciát, ahol 3 nagyon meghatározó időszakát elevenítik fel az egyházmegye történetének, a tatárdulás utáni újjáépítést, törökkor utáni helyreállítást, illetve a 20. század 50-es éveinek egyházüldözését. Mind a 3 olyan időszak, amikor nagyon nehéz körülmények között éltek az emberek, az egyház, de mégis egy-egy hitvalló, tanúságtevő, vértanúnak köszönhetően ki tudtak tartani, újjá tudták építeni, talpra tudták állítani az egyházat.
2: Említette, hogy családi programok lesznek. Mikor kezdődnek ezek a programok, és kik lesznek ezekben a családi programokban a fellépők?
1: A családi nap, tehát szeptember 19-én, szombaton 9 órakor kezdődik, a Váci püspöki palota kertje lesz ennek a fő helyszíne. Ide olyan programokkal készülünk, ami elsősorban a kisgyermekes családokat tudja vonzani, tehát 9 órakor rögtön Grillus Dánielnek a koncertjével indítunk, utána Habók János bűvész fog bemutatkozni, majd a Katáng együttes, amely egy váci illetőségű együttes, de gyerekeknek szóló zenei programot állítanak össze, ők fognak fellépni. Emellett alkalom lesz arra, hogy a gyerekek püspökatyával külön találkozzanak, egy kérdezfelelek keretében megtudhatják, hogy egy püspöknek valójában milyen hétköznapjai vannak, illetve ő milyen volt, amikor gyerek volt, de nagyon sok egyéb, ami gyerekeket vonzó, lufi hajtogató, bohóc, óriás csúszda, népi fajátékok szintén lesznek. Emellett múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készülnek a Váci Egyházművészeti Gyűjteménynek a munkatársai, illetve a Váci Traggor Ignác Múzeum munkatársai is jönnek. Ezzel párhuzamosan, tehát ez mind a palotakertben zajlik majd, velünk átelemben, tehát a palotával átelemben található Váci Egyházmegyei Könyvtárban szintén lesz délelőtt és délután gyerekfoglalkozás, matiné program, kézműveskedés, vetítések, illetve 11 órakor megnyitnak egy interaktív kiállítást Káldi 400 címmel, amely ugye az első magyar nyelvű teljes szentírás fordítás nyomtatásban történt megjelentetésének az évfordulója alkalmából szerveződik. Ugyanitt egy könyvkötő műhely is egész nap működni fog, ahol ki lehet próbálni, hogy milyen az könyvet összerakni, összefűzni, összeragasztani és utána kézbe venni.
2: A nap fénypontja este egy nagyon különleges előadás lesz, több mint 500 résztvevővel. Erről legyen olyan kedves, és meséljen nekünk.
1: Egy évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy szeretnénk egy történelmi játékot, egy misztérium játékot bemutatni, amely feldolgozza az egyházmegye történetét. Ehhez végeztünk egy kis kutatást itt a helyi egyház történészek segítségével, és felkértük Meskó Zsoltot, hogy írjon nekünk egy színdarabot. 14 képbe sűrítve fogjuk ezt a történelmi tablót végig nézni, 14 jelenetbe. Egy Madách ember tragédiájához hasonló struktúrában, tehát a képek között nem Lucifer, hanem a mi értelmezésünkben egy angyal vezeti majd a két fiatalt végig ezen a történelmi tablón, segít nekik értelmezni mindazt, amit látnak a különböző korokban, hogy azt hogyan tudják ők a saját életükre vonatkoztatni, mi abból a tanulság, és hogyan lehet mindezt a tanulságot tovább vinni a mai hétköznapokban. Ez az előadás szándékosan amatőr szereplőkkel valósul meg. Meskó Zsoltnak ugye vannak korábbról hasonló struktúrában valósított előadásai, tehát tudatos volt az ő kiválasztása erre, mert nem az volt a célunk, hogy egy profi művészek egy úgymond nagyon színvonalas művészi produkciót hozunk létre, hanem a színvonalat szeretnénk tartani azért természetesen, de a közösségi színjátszás volt számunkra fontos, hogy azok, akik színpadra lépnek, azok átéljék ezeket a jeleneteket, hiszen ők mind az egyházmegye területéről érkeznek, mindnek köze van ehhez a 14 képhez valamilyen formában, sőt, próbáltunk arra figyelni, hogy egyes települések esetleg olyan jelenetbe legyenek beosztva, ahol rímel a helyi történelemre vagy történet. Tehát, hogy ők azonosulni tudnak mindezzel, föl tudják vállalni a saját történelmüket, történetüket, és reméljük, hogy indítatást kapnak arra, hogy ténylegesen ezt utána tovább is építsék, tovább vigyék, ugye ahogy a darab címe mondja, együtt építjük, ami egyébként az egyházmegyénk jelmondata is.
2: Hogyan találták meg erre a hatalmas feladatra pont Meskó Zsoltot?
1: Én láttam a Pasaréti Passiót, amit sok éven keresztül rendezett, saját darabja volt ez, illetve azt is tudtam, hogy ő szervez olyan képzéseket, hogy ezt a forgatókönyvet megtanítsa másoknak, akik egy-egy plébánián vállalják azt, hogy egy ilyen betanulási folyamat után a saját helyi szereplőikkel, ugyanígy önkéntesekkel bemutatják. Ez egy nagyon színvonalas előadás volt, és nekünk pont, ha most ezt mondom, know-how tetszett meg, hogy ő egy minőségi darabot tud írni, de ugyanakkor tudja kezelni ezeket az amatőr szereplőket, akár nagyobb létszámban is, illetve föl tud építeni úgy egy előadást, hogy amatőr szereplők viszonylag kevés próbával hely tudjanak állni, olyan instrukciókat tud nekik adni. Illetve megvan az az elképzelése, hogy ezek a szereplők természetesen maguk nem fognak beszélni a színpadon, nem kívánjuk és nem kívánhatjuk meg tőlük, hogy memorizáljanak egy-egy szerepet, lesznek hangok a háttérben, ők mondják a szöveget, és a szereplők maguk pedig eljátszák a történetet a színpadon.
2: Mit szeretnének, mit vigyenek magukkal, akik kilátogatnak szeptember 19-én, és itt vannak egész nap, és este pedig ezt a fantasztikus misztérium játékot fogják megnézni.
1: Számunkra a legfontosabb üzenet ennek a napnak, hogy nyitottnak kell lenni, hogy az egyházon belül örömteli életünk lehet, és hogy erre másokat is meghívhatunk. Nem csak a kaput nyitjuk nagyra, hanem a szívünket is.
0: 1000 év története, hite és közössége elevenedik meg tehát szeptember 19-én szombaton, Vácon, ahol a Váci Egyházmegye jubileumi napján az odalátogatók apraja-nagyja együtt ünnepelhet. A programok ingyenesek, a részletekről pedig az együttépítjük.hu, valamint a váciegyházmegye.hu oldalon tájékozódhatnak. Az elmúlt percekben Gáborné Ház Andreával, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetőjével beszélgetett Kovács Éva Rebeka.

0: Tudaváró hangszer, ez nem más, mint az emberi beszéd, ahogy könyvének címében Havas Judit is megfogalmazta. Az előadó művész, irodalomtörténész mintegy 5 évtizedet töltött el a pályán, de ha versről van szó, ma is fáradhatatlan. A nyáron Koszorúk című műsorunkban már hallhattak velem egy hosszabb beszélgetést, de még bőven maradt mondani valója. Az interjút Liptai Katalin készítette.
1: Mit mondott neked Latinovics Zoltán, a színész királya szembenéző versmondásról, a művésznek és a közönségnek erről a rejtelmes kapcsolatáról?
2: Nem szabad a közönség feje fölé nézni, és ezt megerősítette Gera Zoltán is később, amikor a Latinovics fantáziát adtuk elő Török Tamás rendezésében az egyetemi színpadon. Mert ha kijön a színpadra, mondta, átnéz a közönség feje fölött, mint papnőt fogják imádni, csodálni, de nem jut el a mondandó, Tóth Árpádot idézve lélektől lélekig. Azt is megtanultam, talán az Gera Zoltán mondta, hogy ha kijön az ember a színpadra, egyszer emelheti föl a fejét, és amikor előad, nem ajánlatos lehorgasztani, mert elveszti a közönséget, és visszakapni sokkal nehezebb. És egy kányádi esten a Fészek művészklubban éltem ezt meg, nehéz életperiódusban voltam, összeszedtem magam, mert az ember összeszedi magát, kijöttem, elmondtam az első verset, azért harang a harang, hogy hívja az élők, és lenéztem. Vért izzadtam utána, hogy...
1: Hogy emelkedj föl újra.
2: Igen.
1: A közelmúltban, június elején 2 programban is részt vettél, ami biztosan számodra is szívet melengető volt. Az egyik éppen a Latinovics Zoltán halálának 50. évfordulóján rendezett megemlékezés volt.
2: A Nemzeti Örökség Hivatalból hívott föl egy kedves úr. Latinovics halálának 50. évfordulóján megemlékezés rendeznek Szemesen a sírjánál, és Gajdó Tamás a Színház Intézetből azt mondta, hogy Havas Juditot hívja föl a emlékező beszéd megtartására.
1: Ez nagy megtiszteltetés.
2: Ez olyan megtiszteltetés volt, olyan szakmai elismerés, hogy minden díjnál többet ér. Nagy izgalommal készültem erre a beszédre, hiszen a polgármester úr és a hivatal elnöke tartott még beszédet, és eszembe jutott Latinovics pályája, az, ahogy én először láttam színpadon a Mario és a Varázslóban, amikor úgy éreztem, hogy föl kell mennem a színpadra, mert olyan vonzerővel bírt, nem akartam én szerepelni, csak ott lenni.
1: Mágikus erővel vonzott,
2: mágikus, igen. Igen, pontosan. Aztán láttam a Ványa bácsiba, és nem is a hangját idéztem vissza, hanem azt, ahogy a hintát úgy, a kendőt
1: mozdulatot
2: elkapja. Uh-huh. Igen, és még akkor még mindig nem találkoztunk személyesen. Az egyetemi színpadon a Kassák esten a Ló meghal, a madarak kirepülnek poémát mondta, én pedig Kassáknak egy nemigen mondott ballada című versét. Megfigyelt bennünket, mert az egyik egyetemista társunk egy Radnóti műsort szerkesztett, és felkérte Latinovics Zoltánt, hogy rendezné meg. Ő meg megfigyelt bennünket. A próbák is eszembe jutottak, hogy mindenkivel egyénileg foglalkozott, hogy beszélgetett velünk, hogy olyan rétegeinket nyitott meg, amit nem is sejtettünk, hogy bennünk vannak, vagy meg tudjuk szólaltatni. Csodákat tett velünk. Ezek mind eszembe jutottak, és az is, amikor a Balassi esten már csak Bagóval ült valahol a széksorok között a jogi egyetemen, ahol én is esküdtettem PhD doktorként, meg a fiaim is, ült hátul, és figyelte a próbát, de nem voltak egyéni próbák. Nagyon félt a Bozzi előadástól, erre a szerepre készült. És azok a sorai, amelyeket Rimaitól zárásként elmondott, mindazonáltal jó légy, s mással is sok jót tégy, bízd az jövendőkre, érdemed jutalmát, ha szolgáltad időd, vékony alafát áld. Te a célra vigyázz, s a centrumot találd, ne várd halandók túl, s az Úristen megáld. Ez eszembe jutott, beszéd közben idéztem is, tehát ez egy emlékbeszéddé alakult, ez a szemesi sír előtt való vigyázban állásom és meghatódottságom. mert bizony az életével mutatta meg nekünk azt a példát, amit én követni gondolok, és fontosnak gondolok. Tehát közvetítés, a tudás átadása és odafordulás szeretettel a nyelvünkhöz.
1: A kultúránkhoz, az igen, irodalmunkhoz.
2: Igen, igen, ami az esteket illeti, már sokkal kevesebb alkalommal kapok meghívást. Néha fájlalom, de vannak olyan időszakok, amikor jól esik ez a csönd, mert másra tudok koncentrálni. Például egy nagy tervemet, egy nagy szerelmemet, egy világhírű festőt fogok megjelenítetni, Marc Chagall-ról van szó, akit szinte gyerekkorom óta imádok, és a gondolataiból készítettem prózai szöveget, zenét komponált ehhez a szöveghez Jávori Ferenc Fegya. Petrányi Judit segített, amikor kaotikus volt az anyag a szerkesztésben, hogy összeálljon ez a 10 tételből álló életmű vallomás.
1: Mikor lesz ennek a bemutatója?
2: November 15-én a Rumba zsinagógában lesz.
1: A közelmúltban tartottál egy Adi estet is a Józsa Judit galériában. Ez a régi Adi összeállításod volt, mert ugye az már egy bevált kiírlelt összeállítás, vagy aktualitásokra is figyelsz, változtatsz ilyenkor?
2: Azért ez nagyon nagy dolog, hogy Nagy Lászlóval válogattuk ezeket a verseket annak idején, amelyek az Intés az őrzőkhöz című estem gerincét képezik. Változtattam, itt a Józsa Judit galériában nem mondtam el, mi a költők véleménye Adiról, de ezt nagyon szép, kinyomtatott kis lapocskákról szoktam idézni és elejteni a bevezetőben. Most Bankó Miklós beszélgetett velem két tételben, és Antal Gábor, kiváló zongora művész, jazz zongorista jelen volt az esten, az Allegro Barbarót jazzesített változatban, improvizatív hangzásban adta elő, és így be tudtam lépni a nyitó verssel, amit megtartottam. És utána szerkesztettem Adi versekből, ezt úgy szoktuk mondani, hogy blokkokat, a beszélgetések elé, beszélgetések után, meg záró blokkot. Amikor előtted van egy anyag, akkor aktuálisan azt szólít meg téged, ami most foglalkoztat, és a nagy egészből azt veszed ki. Így jártam én is sugallatra, kivettem a blokkokba olyan verseket, amelyekkel Adi gondolataival, vívódásaival nekem közölni valóm van. És a szándék, az óvás, hogy őrzők vigyázzatok a strázsán, ezzel zártam az estet.
1: Egy szép kompozíció lehetett, és a Józsa Judit galériában mindig jó közönség is van. Na most vegyük elő ezt a CD-t. Eredetileg nekem az volt a tervem, a közelmúltban jelent meg Kései fürdőzés címmel Gergely Ágnes verseit mondja Havas Judit, hogy innen mutatunk pár részletet a hallgatóknak, de te arra kértél, hogy szeretnél 3 verset újra mondani, itt és most a mikrofon előtt. Én ezt készséggel és örömmel teljesítem, és talán Gergely Ági is egyet értene vele. Tessék, parancsolj.
2: Ajtófélfámon jel vagy, apám emlékének. Nincsenek emlékeim, és ha vannak, sem őrzöm őket. Sohasem bolygatom a temetőket, nem rendít meg a szerves kémia. De néha, így november táján, ha köd van, és a nyírkos ablakok mögött levegő után kapkodok, testednek hollétéről mit se tudván, a vegetatív emlékezés útján felfelszivárog egy mozdulatod. Érzem, hogy hosszú ideges ujjait között termosz forog, és rossz konzervnyitó, zsebkés és tátott szájú hátizsák, meleg alsó nemű és imakönyv, s a súlytalan teher alatt a hátad ropogva eszmél rá, hogy bírja még. Érzem, hogy indulsz, kilépsz, jól öltözött csavargó, sohasem mész, csak indulsz, nevetve hátra nézel, 38 évesen, visszajövök, hamar, bólintod, mutatod, másnap lett volna a születésnapod, és vinyogva befelé sírsz, mint egy mednyánszki kép, és integetsz. Hogy integetsz? Ajtófélfámon jel vagy. Megtapadtál. A Ferdinánd híd, a tenyérnyi rács, a lucskos út, a végelgyengülés, a fűzabálás, vak képzelgés csak mind, elmeszülemény. Hiszen hazudtam. Látni szoktalak. A novemberi folytó ég alatt velem indulsz, lélegzel. Könnyeid az én torkomat szorítják, és én hagyom, s ott fönn, ahol nincs keresni valója, az a szádból kiütött, vékony Memphis cigaretta átégeti a bőrt egy csillagon. Anyám emlékének fenyőtű. Megváltódom. Vers jut eszembe rólad. Talán valahol ezért meg is rónak. Szemedre hányják, hogy közel merészkedsz, mint a csillag a fenyőfák hegyéhez. Onnét mozdulsz, hol négy táj fut keresztbe, tobozra simítsz, és narancsgerezdre. Megnézel szépet, és elnézel ocsmányt, míg ezek kávéházat, égi kocsmát vélnek többféle párás kék sarokban, s osztottságot abban, mi oszthatatlan. Himbál az idő, önjogán nemes lét, tűhegynyi karca az egyetemesség. Elférnék én ott. Meddig kell itt lengnem? Nyújtom a verset. Nem fáj. Válts ki engem. Hajnali áhítat. Dicsértessék, ki terhet ad, és ki könnyít a terhen, s ki tudja, nincsen más kudarc, csak a befejezetlen. Dicsértessék, ki szóra bír, mert lábánál a zsámoly. Ha ráhajtod a homlokod, mindig mérj, sose számolj. Dicsértessék, ki jellel olt, veszélynek higgy, ne tapsnak. Ahogy a fényérzékelés megadta a kakasnak temesse hajnal késhegyét, toronyzúgás a csendben, dicsértessék, ki nem teremtett rabszolgának engem.
0: Ha a közönség megérti a közvetített költői üzenetet, akkor helyen van a pódiumon, szokta mondani Havas Judit. Rendszeresen hozzáteszi azonban, hogy az igazi életműve a két fia. Kiemeli, a szülőknek legyen legalább napi 5 percük arra, hogy verset, mesét mondjanak gyermekeiknek. Az előadó művész irodalomtörténésszel Liptai Katalin beszélgetését hallották.

0: Amerikai álom. Magyarok az Egyesült Államokban. 1776-2026 címmel látható kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A helyszínen Szerdahelyi Csongor járt.
1: Radnóti Klára és Orgona Angelika a beszélgetőtársam. A Nemzeti Múzeumban nyílt a közelmúltban július végén egy kiállítás az Egyesült Államok születésének 250. évfordulója alkalmából, és ennek a kiállításnak ők a kurátorai. Ahogy belép az ember a Nemzeti Múzeumban, rögtön egy T-modell, egy gyönyörű, szép 30-as évekbeli filmekből ismert autó fogadja az embert, és aztán fönt a kupolateremben és a szomszédos termekben állítanak emléket azoknak a magyaroknak, akik az Egyesült Államokat gazdagították, és a magyarok hírnevét öregbítették. Mi volt a koncepció? Mind a kettőjüktől kérdezem. Kedves Angelika!
2: Az az igazság, hogy nem szerettük volna a hagyományos kronológiai rendet tartani, hanem sokkal izgalmasabbnak találtuk azt, hogy a kivándorlás célja szerint csoportosítsuk a magyarországi kivándorlókat, és hát mi lehetett a kivándorlás célja Amerikába? Elsősorban ugye a szabadság. Ezért a kupolateremben a szabadságra vágyók, a szabadságharcosok, ugye, mint például Kossuth Lajos, vagy akár a legelső megjelenített alak, Fabrici Kovács Mihály kapott helyre, de sorolhatnám itt a Kossuth emigráció nagy alakjai, de ezt inkább a Radnóti Klárára hagynám, mert ez az ő témája volt. És egészen az 1956-os forradalomig és szabadságharcig és az 56-os nagy kivándorlási hullámig jelenítjük meg. És egyébként nagyon sok művész és író is helyet kap ebben a szabadság részben. Például Márai Sándor, vagy Karádi Katalin, csak ismert
1: Szelecki Zita
2: bizony, akinek egy csodálatosan szép magyar ruzika jelmezén keresztül elevenítjük fel az ő alakját, vagy akár nagy zeneszerzőnk Bartók Béla, aki szintén az Egyesült Államokban fejezte be az életét.
1: Klárához fordulok. Mikor érkezhettek az első magyarok Amerikába? Emigránsként, nem utazóként, fölfedezőként, hanem akik menekültek az országból, vagy keresték a szabadságot a börtön helyett.
3: Aki kereste a szabadságot, az lehetett korábbi is, mert volt ilyen, nem is egy, de valóban Kossuth az, akinek a neve, illetve az 1848-49-es forradalmi szabadságharc olyan hatást tett az Egyesült Államokra is, hogy igazából Magyarország ekkor került fel ott az Európa vagy a világ térképére az amerikai számára. Tehát amikor 1848-49-ben Európában egy forradalmi hullám zajlik, akkor ez Amerikában elég nagy figyelem követi, mert úgy érezték, hogy igazából Európa követi az ő útjukat. Ugye 1776-ban a függetlenség nyilatkozattal ők függetlenedtek a brit koronától, ők egy demokratikus berendezkedést akartak létrehozni, és úgy ítélték meg, hogy Európában az ő példájukat követik. Úgyhogy nagy lelkesedés fogadta például a magyar függetlenség nyilatkozatnak az aláírását, illetve Kossuthot is figyelemmel követték, és mikor leverték a szabadságharcot, utána úgy érezték, hogy be kell avatkozni a demokrácia mártírjának az érdekében. Az Amerikai Egyesült Államok a kongresszusa az meghívta őt és a kíséretét az Egyesült Államokba. Eredetileg arról volt szó egyébként, hogy Kossuth számára megélhetés földet biztosítanak, tehát egy új életet kezdhet Amerikában. Kossuth nem pont így értelmezte a dolgot, és mindesetre 1851. szeptemberében a Dardanelláknál felszállt arra a hajóra, amit az Amerikai Egyesült Államokból értekültek, ez a Mississippi fregatt. Itt jelezném például, hogy olyan érdekes tárgyak kerültek a kiállításba, mint például a Mississippi fregattnak a hajónaplója, ami egy unikális darab, egészen fantasztikus, hogy megmaradt, egyébként egy magyar gyűjtőnek köszönhetően, aki Amerikában ezt megszerezte, és aztán a Nemzeti Múzeum filiáljának, a Sárospataki Rákóczi Múzeumnak ajándékozta. Úgyhogy onnét kértük kölcsön, egyébként ott egyébként látható. Itt van ugye ez a hajónapló, de itt látható úgynevezett Kossuth üveg is, ezt Amerikában gyártották ajándéktárgynak. Az egyik oldalon Kossuthnak az arca van, az ő képe, tollas Kossuth kalapban, magyaros ruházatban, a másik oldalon a Mississippi fregatnak a képét látjuk, vagy van itt például sok más egyéb ilyen tárgy, amit az emigránsoknak a megsegítésére is készítettek, vagy ajándékok, amiket Kossuth kapott, a legnevezetesebb ezek között, azok fegyverek tulajdonképpen.
1: Kapott puskákat.
3: Kapott puskát pontosan a feltalálótól, nem is egyet, van egy híres Colt pisztolypárunk is, vagy olyan puskákat, amiket úgy gondoltak, hogy az újraindítandó szabadságharcban, mert persze a magyar demokráciát, a magyar függetlenséget továbbra is kivívni akarta Kossuth és az ő követői, hogy majd ilyenekkel kell felszerelni az új hadsereget.
1: Ez egy politikai emigráció volt, és aztán utána jött a tömeges megélhetési kivándorlás. kivándorlás a 20. század fordulóján. Arról vannak emlékek.
2: A nagy kivándorlási hullám tulajdonképpen az első világháborút megelőző 5 évtizedről beszélünk, és bizony-bizony maradtak fenn nagyon szép számban tárgyi emlékek, ezért a kupolával szomszédos északi kandalló terem lett a Jólét ígéretének a terme, tehát, hogy mit, tehát nem csak a szabadságot jelentette Amerika a kivándorlók számára, hanem természetesen a jólétet és a jólét ígéretét. Ezek a szegény, egyszerű kivándorlók, akik általában az ország kevésbé iparosodott perem vidékéről voltak valók, őróluk is maradt nagyon sok érdekes műtárgy, például a Nemzeti Múzeum gyűjteményében is. Ugyanis ők voltak azok, akik a templomokat építettek, egyleteket alapítottak, megszerveződött ott az amerikai-magyar közösségi élet. Tulajdonképpen Magyar-Amerikáról is szoktunk beszélni. Azokban az államokban, ahol ők letelepedtek, leginkább az északkeleti államokban, ugye a bányatelepeken és az iparvidékeken a nagyon kemény fizikai munkát végeztek. Itt kiemelném egy csodálatosan szép zászlót, a Rákóczi Betegsegélyező Egyesület szép és impozáns méretű
1: zászló. Hatalmas zászló.
2: Igen, igen, gyönyörű szerintem, és a közepén természetesen Rákóczi harcképével. És kiemelnék egy nagyon izgalmas műtárgy együttest, amely szerencsés módon érkezett erre a kiállításra egyenesen Clevelandből, ugye, de minden, talán sokak által ismert, hogy Clevelandnek milyen komoly magyar, tehát egy magyar negyede hát volt.
1: A harmadik legnagyobb város talán a 1905-ben Cleveland volt, vagy Bukarest, nem tudni pontosan.
2: Igen, így van, és Cleveland tényleg nagyon érdekes egyébként. Mikor Kossuth Lajos ott járt, mert Clevelandben is járt természetesen, hát körülbelül 500 beszédet mondott el az Egyesült Államokban, akkor még egyetlen magyar lakosa sem volt, tehát a nagy kivándorlási hullámmal érkeztek oda a magyar bevándorlók, és egy magyar negyed is létrejött, ugye a Buckeye Road is környéken. És Clevelandből érkezett egy nagyon szép műtárgy együttes, a clevelandi Szent Erzsébet katolikus templomnak a relikviái.
1: Van is egy ilyen kvázi egyenruha ráírva, hogy Szent Elizabeth.
3: Az egy baseball ruha, tehát ez gyakorlatilag a templomnak, aki egy kicsit több volt az a templom, mint egy sima templom.
1: Hiszen persze, egy közösség.
3: És egy iskola csatlakozott hozzá, sok egyéb más is, és volt egy baseball csapatuk is. És egy ilyen baseball ruha, egy serülő fiúnak a ruhája egyébként, amit megkaptunk erre a kiállításra, a Szent Erzsébet templomtól.
2: Nagyon érdekes egyébként, vastag posztó anyagból készült, tehát úgy gondolom, hogy inkább ilyen felvonulásokon vagy ünnepségeken használták, és nem a mindennapi sporttevékenységhez, de származik Clevelandből, és be is tudtuk mutatni a kiállításunkon a gyönyörű templomi zászlót a Madonnával a közepén, amit szintén ajánlok a rádióhallgatók figyelmébe.
1: És ez most már az önök gyűjteményében van, vagy ez kölcsön van?
2: Nem, és a kölcsön kaptuk a kiállításra, és így szeretném elmondani, hogy a Máté Zsolt kollégánk, aki külsős történész szakértőként vett részt a kiállításban, egy pécsi történész PhD hallgató kollégánk hozta el személyesen Clevelandből egy tavaszi konferencia kapcsán, és így érkezett bőrönben, mind a templomi zászló, mind ez a bizonyos baseball ruha, és még sok nagyon szép fénykép és dokumentum, amelyet mind nem tudtunk így bemutatni tárgyi valójában, viszont az érintőképernyőn teljes egészében megnézhető. És hogyha szegény, egyszerű kivándorlókról beszélünk, akkor a burdos házakról is mindenképpen szót kell ejtünk. Nem tudom, tudják a rádióhallgatók, hogy a burdos ház, a boarding house, tehát egy ilyen szállás, egyszerű munkás szállásként működött.
1: És ez van is egy ilyen versike, amiben ilyen amerikai-magyar keveréknyelvben fogalmazódik meg, valami ott olvastam.
2: Igen, így van, ez egy népdal, ez egy amerikás magyar népdal, csodálatos magyar, amerikás magyar népdalok születtek, és azt gondolom, hogy ez az egyik legszebb, ez a magyar vagyok, amerikás foriner, sörön viszkim, hordószámra lenhever, nem parancsol nékem a bász, de nem ám, ha kicsászol, akad majd jobb, más anyád, de ez egy félig angol, félig magyar keveréknyelven is, és nagyon jó, és nagyon igaz, és nagyon szépen megfogal ezt az életérzést.
1: Mikszátnak van a Nosztifű esete, Tóth Mariban egy képzelt amerikás magyar, a Kifli király. Hát volt-e Kifli király? Voltak-e gazdag magyarok, akik szellemileg gazdagították Amerikát, és abból mit látunk?
3: valóban voltak, én pont Kifli királyról nem is tudok, de nagyon sokan hozzájárultak ahhoz, hogy az úgynevezett amerikai álom, ez azért kiteljesedjék, és ugye nem csak egy, ez nem kizárólag az amerikai népnek az álma, hanem egy ilyen állandósult vágy a jólétre, a demokráciára, a szabadságra, és ehhez nagyon sokan hozzájárultak magyarok is. Itt ugye pont az első tárgy, amiről beszéltünk, ez a legendás T-modell, ez a Ford T-modell, ami egy makói születésű mérnöknek a nevéhez fűződik, Galamb Józsefnek a nevéhez fűződik, aki rengeteg sok találmányával járult ahhoz hozzá, hogy ez egy olyan népautó legyen, ami mindenki számára hozzáférhető. 1904-ben került a Ford művekhez, és akkor a Ford műveknek az volt a célkitűzése, hogy egy olyan autó legyen, ami mindenki hozzá tud férni aránylag kis összegből, és nagyon sok újítása volt Galamb Józsefnek, többek között ez a bolygóműves sebességváltó, ami lehetővé tette, hogy az autót könnyű legyen vezetni, de sok egyéb más is, és gyakorlatilag egy olyan autót sikerült megalkotniuk, ami olyan nagy mennyiségben tudott elkészülni.
1: 26 milliót olvastam, készült belőle, mint a táblájukon.
3: Szerintem 20 millió környékén.
1: Az is elég.
3: De az a lényeg, hogy igazából csak 1970-es években sikerült túlszárnyalni annak a bizonyos Volkswagennek, ami szintén
1: a bogár hátul.
3: A bogárnak, pontosan.
1: És akkor még egy csomó pontról 56, van egy gyönyörű zászló, egy óriási Lukas zászló, amit egy szabadságharcos menekített ki, ugye, mint legféltettebb kincsét.
2: Így van, és nagyon szép a története is, mert ez ajándékként került a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe, tehát ez már a mi gyűjteményünkben tartozik. És nagyon szép az a kísérőlevél, amelyben a Szabadságharcos Szövetség elnöke megfogalmazza azt, hogy milyen fontos volt számukra ez a zászló ott az emigrációban, hogy segített megmaradni annak, aminek Isten teremtett minket, magyarnak.
1: Tudós és művész világ.
3: Ugye Bartók ugye végül is a fasizmus terjedés elől menekült ki, és ugrott a bizonytalanból a még

0: tudta befejezni. Nem mindenki volt így, volt, aki nagyon sikeres volt. Nekem az egyik kedvenc tárgyam a kiállításban az az utazótáska, amivel a Szent Györgyi Albert vándorolt ki. Jól szimbolizálja egyébként azt, hogy valaki elmegy egy táskával, és akkor milyen karrier tud befutni.
1: Orgona Angelika. Önnek mi a kedvenc tárgya a kiállításon?
2: Szelecki Zita magyar rozika jelmeze a kedvenc tárgyam. Ugye beszéltünk itt Bartókról és a Bartók honvágyáról, és valóban magát a honvágyat semmihez sem fogható is, nagyon kegyetlen érzés, leginkább a művészeken keresztül tudjuk megragadni itt a kiállításban, hiszen az írók a regényeiken keresztül és a színésznők az előadásaikban tudták átadni, és azt gondolom, hogy ez az egész amerikai magyar társadalomra igaz volt. Ugyanakkor tegyük persze hozzá, hogy második otthonra találtak a tengeren túlon, és ez Amerika segítsége, ami nagyon fontos. Különösen ugye a Kádár korszakban, amikor nem tudtak többet hazajönni, csak vágytak arra, hogy hazajönnek, és itt számos színésznőt és számos írót mutatunk be.
3: Az amerikai magyar emigráció és diaszpóra sokszínű, fordulatokkal teli történetét és a legendás Ford T modellt, az első népautót is bemutató Amerikai Álom című kiállítás október végéig látogatható a Nemzeti Múzeumban. A tárlat kurátorait, Orgona Angelikát és Radnóti Klárát Szerdahelyi Csongor kérdezte.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mára az Akvarell heti válogató műsorába. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, a hangtechnikus Bójás János, valamint a szerkesztő Zsoldos Szilvia nevében is megköszönöm figyelmüket, a műsorvezetőt, Tóth Zsófiát hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!

Franz von Suppé műveiből hangzott el összeállítás a Montreali Szimfonikus Zenekar előadásában Chart du Toit vezényletével.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Három óra van. Következik a Blende.
3: Fotós magazinunkat, a Blendét hallják. Köszöntöm Önöket, Zsoldos Szilvia vagyok. A következő fél órában az idén 80 esztendős Révész Tamás fotóművész kiállításra invitáljuk hallgatóinkat. Révész Tamás a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tova tűnő pillanatai határozzák meg érzelmi töltetű felvételeit. Csend, a Mindennapok költészete című kiállításán közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféleségét. Tulipán Zsuzsannát, a kiállítás kurátorát, és Révész Tamás fotóművészt kérdeztem a fényképekről és a fényképezésről. Miért csend lett ennek a kiállításnak a címe? Ez összefügg esetleg a lassulással?
4: Azért választottuk a csendet főcímnek, angolul egyébként Silent Poetry of Everyday Life, magyarul is van egy alcíme, a Mindennapok költészete. Szerettük volna megmutatni azt, hogy igazából Révész Tamás, aki fotóriporterként élte le a munkás életét, és nagyon sok helyen megfordult, sok fontos történelmi fordulópontnak is tanúja volt, de ami igazából őt érdekli, azok a hétköznapok, azok a sokszor banális, egyszerű hétköznapok, amiben az emberek az életüket élik. Tulajdonképpen a mindennapokat ezekben a hétköznapokban éljük, és van köze a lelassuláshoz is, de az átalakuláshoz is. Ezért is említettem a tárlatvezetésemen azt, hogy az elrejtés és a láttatás, a köd, meg a különböző természeti jelenségek, azok nagyon érdekesek a fotográfusok számára, és Tamás számára is egyfajta ilyen misztikát adnak a képeknek, és a jelentésben is egy újabb réteget nyitnak.
3: Arról volt szó, hogy humanista fotográfia, tehát hogy a sejtetés mellett maga az ember is, ahogy megjelenik, maga az ember is hogyan jelenik meg ezeken a képeken.
4: A humanista fotográfiának az volt a fő célja, hogy az embert méltóképpen ábrázolja. Nagyon figyeltek a humanista fotográfusok arra, hogy soha ne olyan helyzetben fényképezzenek, amely valakinek kínos lehet. De a különböző léthelyzeteknek a bemutatása ugyanúgy fontos része a humanista fotográfiának, akár a sorsoknak, a nehézségeknek a láttatása is. Általában ezek a képek fekete-fehérek, a fekete-fehér szín az összetartja az egész képnek a szerkezetét, egy esztétikai keretet ad neki tulajdonképpen. Tamás az első időszakban fekete-fehérre fotózott a különböző magazinokban, de később a szín is fontos szerepet kapott a munkásságában. Humanista fotó általában fekete-fehér, de nem feltétlenül, csak a kezdeti időszakra ez volt a jellemző, hogy tényszerűen, méltóképpen ábrázolják a jelen helyzetet és a különböző emberi létformákat.
3: Ugye, szociográfus is, tehát végzett szociográfus. Szociofotóin ez megjelenik?
4: Vannak olyan fotográfiái, amelyeken kifejezetten érződik a dokumentarizmusnak a szociófotó iránya. De a szociófotó azért több részből tevődik össze, a baloldali szociáldemokrata mozgalmak, a Kassák-féle munkakör szociófotográfiái egy picit más irányt képviselnek, de a dokumentarizmusban ugyanígy megvan a helye a szociófotó láttatásának. Tamás munkásságában a társadalmi lét természetének az egyéni szemléletű megmutatása jellemző. De a Magyarország cigányság helyzetének bemutatása, melyet nagyon korán már tulajdonképpen egy ilyen programszerűen űzött, és bejárt egész Magyarországot, fényképezte ezeket a telepeket. Ez abba a vonulatba tartozik, ami a szociófotó dokumentalista iránya, ami nagyon meghatározó.
3: Ezzel a sorozattal 1977-ben ugrunk vissza, és ugye azt mondta, hogy úgy kellett összeválogatni a képeket, hogy reményt is adjanak.
4: Igen, ebben az időszakban már szerencsére lehetőség volt megjelentetni ilyen képeket, mert gondoljunk bele az 50-es években, ezt titkolták, nem lehetett megmutatni azt, hogy Magyarországon hogyan élnek emberek. A 60-as évek végén már legalább arra lehetőség volt, hogy bekerülhetnek a képek a kiállításokba, illetve a könyvekbe is. De mutassunk egy pozitív tendenciát, ezért is került Tamás Ervin, Révész Tamás mellé, és tudományos megközelítésben tálalták, kutattak, könyvtárba jártak, romanológus írókkal beszéltek, a könyvben is van egy olyan utószó, amelyet kifejezetten ebből a szempontból írtak, tehát megpróbálták széleskörűen megközelíteni a témát, nem szenzációt és nem nyomorfotókat akartak megjelentetni.
3: Most három teremben láthatjuk Révész Tamásnak a képeit. Milyen időszakot fognak át a képek, és hogyan tematizálták?
4: 6 évtized pályáját láthatjuk a kiállításban, a legkorábbi képeitől kezdve, amelyet 1959-ben készített, tehát az 50-es, 60-as évek, amikor ő még kiskamasz volt, ebből az időszakból is vannak képek, és az utolsó kép az egy 2023-as kép. Révész Tamás 1946-ban született, idén 80 éves, és egy hatalmas fotográfiai életmű van mögötte, úgyhogy nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy kiválogassuk ezt a 78 képet. Vannak olyan szekvenciák, amik fontosak, abból a szempontból, hogy nagyon terjedelmes sorozatok is, mondjuk például a Budapest anyag, vagy a New York anyag, de a legkülönbözőbb helyeken megfordult, szóval nagyon nehéz volt, mert egyszerre kronológiát is jobb, ha tartjuk, hogy lehessen látni, hogy mik azok az egy-egy időszaknak a jellemzője, ami a fotográfiai látásmódjával fontossá vált, de az is fontos, hogy mindenből felvillancsunk valamit, úgyhogy ez a kiállítás azért nagyon izgalmas szerintem, mert benne van a kezdeti hihetetlen zsenialitása, amit egy 13 éves gyerek egy nagyon jó fényképező géppel el tudott készíteni, de benne van a folyamatosság, hogy mi az a témavariáció, ami őt mindig érdekelte.
3: Az első kép akkor az a nagymamájáról szól?
4: Az első kép az a nagymamájáról készült kép is 1960-as, és amire én utaltam, az pedig a lufifújók, a léggömbfújók, amelyet a mi hívóképünknek választottuk, mert bár a nagymama képe is nagyon érzelmes és nagyon szép, de a léggömbfújók abban már megjelenik az, ami őt úgy jellemzi az egész pályáján, hogy azokat az apró finomságokat, a groteszket megmutatni, hogy tulajdonképpen két gyereket látunk, akik felfújnak egy léggömb, de abban annyira sok minden van még mögötte.
3: Igen, hogyha jól emlékszem, akkor az egy úttörő táborban egy léggömbfújó versenyen készült, és az az érdekes benne, hogy az arcuk átlátszik a léggömbökön keresztül.
4: Igen, azt is mondhatjuk, hogy a léggömb kitakarja a fejet. Tehát a gyerekeknek egy lufi feje van, de mögötte ott van az arc. Egyszerre elrejti az arcot, de mégis megmutatja. A lufi egy hatalmas árnyékot vet a kislánynak a pulóverére. A személyiség az viszont a ruhából világlik ki végül is, mert csak az öltözetből látunk valamit, ami nagyon részletgazdag. Látjuk az alsó szoknyáját, mert felrepenti a szél a szoknyát, a pulóvert, a pulóvernek a mintáját, szóval nagyon izgalmas kép, visszahozza ezt az időszakot.
3: Révész Tamás családjával együtt élt New Yorkban. Milyen a New York-i időszak, amit érdemes tudni róla?
4: 1996-ban tulajdonképpen egy sikeres magyar karrier után döntött úgy, hogy New Yorkba megy, és zöldkártyát kaptak, ez egy véletlen volt, de közben sok szerencse, összejátszás kellett ahhoz, hogy ott ő helyet találjon magának, de ő úgy szokta mondani, hogy tulajdonképpen újra kellett kezdeni mindent, mert hiába volt fölépítve már egy karrier, hiába voltak jó nemzetközi kapcsolata is, dolgozni Amerikában nem egyszerű, és évekig tartott, amíg eljutott olyan helyekre, aminek a vége egyébként az lett, hogy egy New York könyve is megjelenhetett, tehát hogy be tudta dolgozni magát a szakmában New Yorkban is, és 2016-ban döntöttek úgy a családjával, hogy visszatérnek Magyarországra. De közben egyébként sokszor megfordult Magyarországon, mert szervezte a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolának a fotóriportás szakát, és tanított és meghívott amerikai előadókat is, és rendszeresen járt Magyarországra, hiszen a WordPress fotó magyarországi kiállítását ő szervezte, amihez általában kísérő kiállítások is szervezett. Például megszervezte a Kappa and Kappa kiállítást, amely Cornell Kappa és Robert Kappa közös kiállítása volt Magyarországon.
3: Akkor jöjjünk vissza ide a kiállító térbe. Az a kép, amelyikkel zárul, az egy gimnázium ablakán való talán beleselkedés.
4: Igen, ez a Toldi gimnázium valószínűleg egy szalagavatóra készülhetnek, egy pár táncol, és Tamás ezt nagyon szereti, ha valaki táncol. Van olyan kép, amikor egy fiatalember egy próbababával táncol, itt nem egy próbababával táncol, két fiatal összefogóckodik és táncol, bekukucskál, mint egy ilyen voyeur, aki valamit elles, de igazából az érzelem volt számára fontos, hogy egy szeretet megnyilvánulás a tánc, a két embernek az összetartozása és szeretete, és bármilyen korban, ez nagyon fontos az embernek, a szeretet érzete, és ha kell ezt látjuk, már az is jelent valamit nekünk.
3: Reményt ad a jövőre.
4: Reményt ad, bizony.
3: A termekben mit láthatunk a képernyőkön?
4: Most a kiállításhoz készítettünk egy interjút, tulajdonképpen egész életét végigmondja Tamás, felkészültünk kérdésekkel, és két részre osztottuk, mert viszonylag hosszú, tehát az első teremben látható egy olyan 30 perces interjú, ami a kezdeteket, illetve az amerikai átköltözéséig meséli el az életét, illetve a fotográfusi pályáját, utána pedig a másik teremben főleg az oktatói tevékenységéről beszél. Tulajdonképpen egy egész komplett kis film, nagyon érdekes.

0: Révész Tamás fotográfus, amikor 13 éves volt, milyen fényképezőgépet kapott?
1: Meglepő módon egy 6x6 cm-es filmmel működő Flexoret fényképezőgépet kaptam, ami majdnem egy profi gépnek számított annak idején, és azt hiszem, hogy ez meghatározó is volt a látásmódomat illetően, mert imádtam utána Rolleiflexel dolgozni, Hasselbladdal, csupa ilyen nagyformátumú fényképezőgéppel, és ugyanakkor megtanultam kivárni a pillanatot, mert 12 kockából állt egy ilyen tekercsfilm, és nem volt olcsó.
0: Ez manapság azért nehezen elképzelhető, hogy a 12 pillanatra sokat kell várni.
1: Rám mindig jellemző volt, hogy nem úgy használtam a fényképezőgép exponáló gombját, mint hogyha egy sorozatvetőt használnék, hanem én szinte mindig kivártam a pillanatot. Meg ha láttam egy olyan szituációt, amit úgy éreztem, hogy na ez egy nagyon érdekes városkép, vagy egy jó közeg arra, hogy ott valami történjen, akkor én ott vártam egy darabig, amíg ott megtörténik az, aminek történnie kell.
0: Egyébként ebbe a fényképezőbe felülről kellett belenézni?
1: Az egy olyasmi fényképezőgép, mint egy tükör alaknát úgy képzeljük el, hogy felül ki lehetett nyitni, és egy prizmán keresztül láttam ki egy objektíven keresztül, és az alatt volt egy másik objektív, ami viszont fényképezett.
0: Itt elhangzott önről, hogy az elrejtés és a láttatásnak a mestere. Ez alatt mit értünk?
1: Hát talán az, hogy én nem vagyok egy extrovert magamutogató, tehát ha én valahol megjelenek, akkor nem föltűnök, hanem inkább eltűnök. Ami azt jelenti, hogy kíváncsi vagyok másokra, figyelek, és várom azt a döntő pillanatot, mondjuk egy ilyen ismert szót, hogy használjak, vagy azt a fontos pillanatot, ami kifejez valamit, ami kifejezi részben az én érzelmemet valamihez viszonyítva, vagy valami olyan gondolatot sugárzó pillanatot, eseményt tudok megörökíteni, ami azt remélem, hogy talán másnak is mond valamit.
0: Hogyan sikerült kiválogatniuk a képeket erre a kiállításra?
1: Egy óriási archívumom van, amit hordoztam magammal, ha külföldre mentem, ha visszatértem, ha költöztem.
0: Ezt hogy hordoztam, hogy vitte magával?
1: Mint kamionnal vagy konténerrel, tengeren túlra is vittem. Ez egy szobányi archívum, negatívok és nyomatok. Nagyjából 10-15 évvel ezelőtt elkezdték a gyermekeim duruzsolni, hogy most már mindenkinek csinálsz kiállítást. A WordPress fotót szervezze, de most már magadnak is kéne. Az ember magának olyan nagyon, az egy nehezebb ügy. De azért elkezdtem földolgozni az archívumomat, negatívról negatívra átnéztem, amit addig csináltam. Több mint 5000 képet beszkenneltem, és abból kiválasztottam a végén, de hát ez több éves procedúra. Valamivel több mint 300 képet, és aztán a Tulipán Zsuzsa kurátorral szűkítettük le erre a kiállítási 80 képre.
0: Említette, hogy van egy-két úgymond szívéhez közel álló kedvence, melyek ezek?
1: Nagyon nagy témákat tudok mondani. Ugye az első nagy téma, amit fényképeztem, az a búcsú a cigányteleptől, amiben nagyon sok meghatározó képen van, amely tulajdonképpen arra ösztönzött annak idején 68-tól, hogy ezt a nagyon súlyos életformát, ezt meg kell mutatni a világnak, hát ha lehet valamiképpen javítani rajta, hát ha lehet valamilyen módon fölhívni erre a figyelmet, és ezen 1977-ig dolgoztam, úgyhogy egy képem nem jelent meg, ami után aztán megjelent a könyv és kiállítás, és bejárta a világot. Ez egy fontos dolog, ebben vannak fontos képek, de hát mindig nagyobb témákban gondolkodtam, mindig azt gondoltam, hogy nem egy képben akarom elmondani, hanem egy történetet szeretnék elmondani, ami elkezdődik valahol, folytatódik, mint egy novella vagy egy regény. Van egy nagyon jó, úgy hívjuk, hogy fotóessző, ez angol megfelelő, ez a Feature Stories, ami a Life magazinra volt jellemző, és ez hozzám nagyon közel állt, és ilyen volt a Mária Pócs, a Mária Pócsi búcsú, ahova éveken át jártam, és nagyon fontos volt számomra. Ugyanilyen volt a Budapest fényképezése, amit egy éven keresztül fényképeztem azért, hogy megmutassam azt a 1989-es állapotot, ami nem sokáig maradhat, mert annyira lepusztult volt minden, és én optimistán azt gondoltam, hogy pillanatok alatt minden megváltozik. Hát ma is változik. De hát vannak nagyon fontos képeim New Yorkból, ugye, ahol 20 évet éltem Amerikában, amelyek részben egy nagyon nehéz időszaknak a lezárása volt, amikor megjelent a könyv, részben egy nagyon-nagyon izgalmas folyamatnak, ahonnan eljutottam Ecuadorba, Tokióba, ahol szintén nagyon fontos képeim vannak. És hát rengeteg olyan számomra fontos kép van, amit itt nem látunk. És hát a könyvben írom is, azt nem tudom magamat idézni pontosan, de hogy vannak fotók, amelyek, és vannak pillanatok, amelyek csak az enyémek, mert azok annyira fontos és szép pillanatok, hogy csak élvezem, hogy tanúja vagyok, hogy jelen lehetek ennek a gyönyörűségnek. Ezek a legszebb el nem készített képeim.
0: Nagyon szép lezárás lenne, de muszáj rákérdezni, mert nekem annyira tetszett az a szicíliai kép, ahol a kapuajban áll a fehér ló. Hogy készült?
1: 81-ben készültek ezek a képek, amikor ösztöndíjas voltam a Római Magyar Akadémián, és az volt az én mániám, hogy Szicíliáról, meg Rómáról majd csinálok egy könyvet. Mind a kettő meg is jelent később. De Szicília egy olyan exotikum volt, amihez foghatót talán nem is láttam, ami egy kicsit cigányos, de közben vidéki, de közben nyitott, és nagyon izgalmas, és szociológus szemével. Látok egy olyan lepusztult világot, ami gyönyörű. 81-ben még viszonylag könnyű volt kapcsolatot teremteni, azt mondják, akik nemrég voltak, hogy ez nem változott, mert végül is Itália része. Nagyon jellemző az a kép például, amit fényképeztem Katániában, egy 8 képből álló sorozat, ahol egy vita van. Elkezdenek vitázni, egy óriási gesztus halmazt látunk, aminek az utolsó képe az, hogy a ember már megy el, de még mindig háttal van és gesztikulál, hallom magam előtt, ahogy mondja. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas világ, és biztos, hogy vissza fogok menni.
0: És ugye a legújabb képe az 2 éves, 3 éves?
1: Az 3 éve készült, az nem sokkal azelőtt, hogy elköltöztem a várból.
0: Igen, szeret kinézni az ablakon.
1: Szeretek, igen, de ez speciál benézés, mert ezt nem az ablakomból fényképeztem, hanem sétáltam a Toldi gimnázium mellett, ahova egyébként a gyerekeim jártak, mind a kettő. És hát valószínűleg szalagavatóra készült egy fiú meg egy lány, és ott táncoltak. Hát annyira furcsa és abszurd volt ez a jelenet, ami este már egy sötét utcán és ablak kereten keresztül fényképeztem, hogy nem lehetett megállni, hogy ne örökítsem meg. És ez valahogy egy kicsit szimbolikus is, hogy visszatérek Budapesttel a New York-i képek után, ami valóságos is, mert visszatértem.
0: És azt mondta rá, hogy a reményt fejezi ki talán ez a kép.
1: Mondjuk egy retrospektív kiállítás, ugye az nem egy kamasz fotográfusnak a bemutatása. Hát igen, és azt remélem, hogy még van jövő. És hogyha arra gondolok, hogy mi mindent nem mutattam meg az elmúlt 20 évből, meg az elmúlt időszakból, kivéve ez az egyetlen kép, akkor azt hiszem, hogy majd 10 év múlva visszatérhetünk egy újabb kiállítással.
2: Az elmúlt percekben Tulipán Zsuzsannát, a kiállítás kurátorát és Révész Tamást hallották. A fotóművész szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő gazdag életművéből készült kiállítás a Műcsarnokban október 11-éig tekinthető meg.

Kedves hallgatóink, ezzel a mai blende a végéhez ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona és a technikus Bólyás János nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő riportert Zsoldos Szilviát hallották. Fotós magazinunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.

0: Hans Zimmer felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Színházművészeti magazinunk, az Olvasó Próba következik.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A mikrofonnál Fazekas István, az Olvasó Próba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk 4. évadának első adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk címe: Ütközések, a dráma titkos energiája. Adásunkban 3 rendező szólal majd meg: Pányik Tamás, Molnár Kristóf és Vidnyánszky Attila. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Mi történik akkor, amikor két ember ugyanazt akarja, és mégis egymás útjában állnak? Mi történik, amikor az egyik kimond valamit, de a másik hallgat? Amikor valaki elindulna valahová, de valaki más, vagy éppen valami visszatartja? Amikor két egymásnak ellentmondó tény kerül egymással szembe, ám önmagukban mégis igaznak látszanak. Mondják, talán itt kezdődik a dráma. Azzal a pillanattal, amikor valami megmozdul két ember között, ahol erők találkoznak, ahol vágy és akadály, szeretet és féltékenység, szabadság és hatalom, hit és kételj, élet és halál egymásnak feszül. A színház titkos energiája nem feltétlenül a nagy gesztusokban rejlik. Néha egy tekintetben van, vagy éppen egy elharapott mondatban, esetleg egy ajtó becsukásában, egy hosszú csendben, amelyben már minden elhangzott, de valójában mégsem hangzott el semmi. Peter Brook szerint a dráma feltárás, szembesítés és ellentmondás. És valóban a színház akkor válik igazán izgalmassá, amikor nem engedi meg, hogy a dolgok egyszerűek maradjanak. A görög tragédiákban sokszor egész világok ütköznek. Antigone és Kleón konfliktusában nem egyszerűen egy fiatal nő és egy uralkodó áll egymással szemben, hanem két törvény találkozik, két belső törvény, ami igencsak különböző. Hamlet nem egyszerűen bosszút akar. Tudni akarja, mi az igazság. De miközben az igazságot keresi, saját magával is konfliktusba kerül. Lear király nem pusztán elveszíti a hatalmát, összeomlik az a kép is, amelyet önmagáról és a világról alkotott. A nagy drámai konfliktus tehát mindig túlmutat önmagán. Az ember önmagával is ütközik. Ezért lehet drámai egy teljesen hétköznapi helyzet is. A dráma ott kezdődik, ahol az ember számára tétje lesz annak, ami történik. És minél nagyobb a tét, annál nagyobb lehet a feszültség. De mi is a feszültség? Talán nem más, mint várakozás valamire, ami még nem történt meg, de már érezzük, hogy meg fog történni. A néző tudni akarja, hogy vajon a hős kimondja-e, elmegye, visszajön-e, meghúzza-e a ravaszt, vajon megbocsát, vajon megcsalja. A jó színház nem siet. Feszültséget teremt a kimondott és a kimondatlan között. A látható és a láthatatlan között. A jelen és a múlt között, a színész és a néző között. Peter Brook éppen ezért tulajdonított olyan nagy jelentőséget az üres térnek. Szerinte már azzal létrejön a színház, ha egy ember áthalad egy üres téren, miközben valaki figyeli. Milyen egyszerű és milyen mély ez a meglátás. Mert valójában nem a díszlet hozza létre a drámát, hanem a jelenlét és a találkozás. Két ember között létrejön valami, amit nem lehet teljesen megmagyarázni. Létrejön egy erőtér. És talán ezért olyan fontos Antonin Artaud gondolata is, aki a színházat nem pusztán történetek elmondásának, hanem erők felszabadításának tekintette. Minden, ami hat, kegyetlenség, írta egyik írásában. A kegyetlenséget azonban nem vérként vagy brutalitásként érti, hanem végletes cselekvésként, kérlelhetetlen intenzitásként. Ez egy nagyon fontos felismerés, mert a színház akkor hal meg, amikor már nincs benne valódi tét. Amikor mindenki mindent tud, amikor minden mondat csak illusztráció, amikor a szereplők nem akarnak semmit. Amikor nincs mit elveszíteniük. A színpadon ugyanis mindenkinek akarnia kell valamit, és valakinek vagy valaminek meg kell akadályoznia ebben. Persze, a legérdekesebb akadály gyakran nem a másik ember, hanem éppenséggel én magam. Mert sokszor úgy tűnik, mintha az emberben több ember lakozna. Aki menne és aki maradna. Aki szeretne és aki fél. Aki megbocsájtana, és aki nem tud felejteni. Aki hinne, és aki mindent bizonyítani akar. A legnagyobb drámák
éppen ezért belül zajlanak. Csehov világában gyakran éppen az a tragikus, hogy a szereplők szeretnének változtatni az életükön, de képtelenek rá. Beckett hősei pedig, mintha már az emberi cselekvés lehetőségének határán állnának. Várnak, beszélnek, újra várnak. És mégis történik valami. Mert a feszültséghez nem feltétlenül kell cselekvés. Néha elég a várakozás. Sőt, a legnagyobb feszültség néha éppen abból születik, hogy nem történik meg az, aminek meg kellene történnie. Egy ajtó nem nyílik ki, egy telefon nem csörren meg, egy vallomás elmarad. Egy ember nem mondja ki azt az egyetlen mondatot, amely megváltoztathatná az egész életét. A színház pedig vár, és a néző vele együtt vár. És ebben a közös várakozásban különös dolog történik. A néző már nem kívülről szemléli a történéseket, hanem a történet részesévé válik. És talán ez a színház egyik legnagyobb titka. Nem az a kérdés, hogy mi történik a színpadon, hanem az, hogy mi történik közöttünk, mi történik bennünk, miközben nézzük az előadást. Peter Brook ír arról is, hogy a színház ritka pillanataiban a közönség és a színészek olyan közös csöndbe kerülnek, amely szinte vibrál a térben. Talán ez a drámai feszültség végső formája, amikor már nincs szükség szavakra, mert a kimondhatatlan megtölti a teret. Ütközünk tehát egymással, önmagunkkal, a múlttal, a jövővel, a világgal, Istennel. És ezekből az ütközésekből születnek a történeteink. Ezért szeretjük annyira a színházat, mert miközben mások konfliktusait nézzük, egyszer csak felismerjük a sajátjainkat. A színpadon valaki más veszekszik, valaki más hallgat, valaki más veszít, valaki más bocsát meg, valaki más hal meg. Rólam van szó. Mert a dráma titkos energiája nem maga az ütközés, hanem az a pillanat, amikor az ütközés közben önmagunkra ismerünk. És talán ekkor válik a színház puszta történetből igazi találkozássá. Találkozássá a másikkal, és végül önmagunkkal.

0: Pányik Tamás, fiatal magyar rendező, akit a prózai és zenész színház egyaránt vonz. 2021-ben kezdte meg tanulmányait a Színház és Filmművészeti Egyetem rendező szakán Vidnyánszky Attila és Pataki András osztályában. 2022-ben Kerényi Tünde Sárával megalapította a Panker produkciót. A drámai konfliktus lényegét a következőképpen foglalta össze.
1: Igazából azt gondolom, hogy a legalapvetőbben úgy lehet megfogalmazni a drámai feszültséget, hogy azt mondjuk, hogy különböző érdekek ellentéte. Ezek az érdekek lehetnek szereplők között, például lehet egy szereplő és egy valamiféle isten vagy isteni akarat között, lehetnek társadalmi beállítottságok és eszmékkel szembeni ellentétek, ilyen például a dühöngői fűság, hogy ott igazából a Jimmynek a konfliktusa az nem az Ellisonnal van, hanem a társadalmi berendezkedéssel, amiben ő nem találja a helyét, és ebből fakadnak az ő mikrokonfliktusaik, amik aztán eszkalálódnak. De hogy Isten igazából a drámai feszültség az abban van, hogy én nekem van egy drámai célom, és annak érdekében, hogy azt elérjem, annak érdekében áldozatokat kell hoznom, hiszen nem egyértelmű, hogy létre tudom, vagy meg tudom valósítani a drámai célomat. És szerintem ez az, amit a legügyesebb drámaírók a lehető legtovább fokoznak, hogy a leginkább átélhetővé váljon, és a leghatásosabban tudjon beütni ennek a tetőpontja, ahol is egy feszültséget már nem lehet tovább fokozni, és muszáj szabadjára engedni az indulatokat, és az abból következő vagy nem következő megoldás, tehát a feloldásban, a tetőpont utáni feloldás közötti ilyen hideg-meleg viszonyban ott valahol ott érjük tetten a katarzist.
0: Molnár Kristóf, fiatal magyar színházrendező, a József Attila Színház új művészeti vezetője. 2021 és 2026 között a Színház és Filmművészeti Egyetem színházrendező osztályának hallgatója volt Vidnyánszky Attila és Pataki András osztályában. A drámai összeütközésről így nyilatkozott.
2: A dráma, amely a cselekedmény szóból ered, szinte elképzelhetetlen konfliktus nélkül. Ugye Csehovnál beszélünk drámaiatlan drámáról, de pontos elemzéssel jól látható, hogy ott is megjelennek konfliktusok. A konfliktus ugye valamilyen értékkülönbség, amely aztán különböző formákban nyilvánul meg, és lényegében ez lehet egy egyszerű nézeteltéréstől kezdve akár egy nagyon komoly érdekkülönbségig terjedő skála. Ami érdekes még, hogy ugye a konfliktusok esetében beszélhetünk, és ez a bánkbánnal kapcsolatban nagyon fontos, ugye interpersonális és intrapersonális konfliktusról, ugye az inter, amit több személy között zajlik, a másik pedig, ami egy személyen kívül. Na most a bánkbánban mind a kettő nagyon pontosan és szépen végigkövethető. Ezt a konfliktusrendszert, amelyben kifejlődik a bánkbáni tragikum, ugye mindenek előtt talán a király távolléte jellemzi. Ugye második Endre csupán a drámai cselekmény folyamat csúcspontja után jelenik meg a színen, ugye ekkor tér vissza a galiciai hadjáratból, hogy betöltse az ítélkezés feladatát. És az az érdekes, hogy ugye a tragédia kifejlete a királyt is érinti. Távol létében ugye a törvényes képviselője, Bánk, megölte a feleségét, és ilyen körülmények között katona drámájában nagyon nehéz megmondani, hogy kitöltheti be ezt a közép szerepét. Ezért is, bár lélektani balladáról szoktunk beszélni, mondhatjuk, hogy ez egy lélektani dráma, és több igazság feszül egymásnak. És azt mondhatjuk, hogy Bánkra hárul az a feladat, hogy a Meránia, a Békétlenek és Tiborc eltérő értékei között ugye közvetítsen, és hogy ennek a közvetítésnek a sikerén ugye az ország sorsa és a saját életének az egysége is múlt. A kiinduló esemény az, hogy Bánk dönt, hogy hazajön, majd azt

0: Mondhatjuk, hogy ez a közvetítés sikertelen lesz, és ez be is ismeri Bank, amikor ugye azt mondja Gertrudis meggyilkolása után, hogy örvendj becsületem, lemosta mocskod a vérkeresztség, ő Melinda, ki, a tető mindjárt rám szakad. Tehát lényegében bevallja, hogy ezt a konfliktust nem tudta jól kezelni. Ugye 4 felvonásig konfliktusos drámáról beszélhetünk, és Endre az, aki az 5. felvonásban lényegében ezt az üres közép szerepét betölti, és ő ezt a belső konfliktust, ami Bankban is van, ugye a közember és a magánember közti ellentét, az benne is megjelenik, és ugye ő, amikor kimondja, hogy magyarok előbb, mint sem magyar hazánk, előbb esettel méltán a királyné, akkor leteszi a voksát a közemberi és a józan emberi döntés előtt, és ezzel lényegében egy király méltósághoz méltó döntést hoz.
1: Katona József bánkbánja a magyarság politikai önállóságának, szabadságvágyának és közösségi önazonosságának kérdéseit sűríti drámai formába. A mű messze túlmutat az 1213-as történelmi eseményeken. Minden korszakban újra feltehető általa a kérdés, hogy mit jelent magyarnak lenni, és meddig terjed az egyén felelőssége a hazáért. Vinyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója 2023 őszén a Bánkbánkban feltárulkozó konfliktusokról az egyik előadás után a következőket mondta.
2: Ezek a konfliktusok, ezek a szembenállások, ezek nem 700 évvel ezelőtti történetek, hanem ezek a mai valóságunk sikító konfliktusai. Ezt éljük meg most, ahogy ránk akarnak erőltetni viselkedési formákat, gondolkodásmódot, ránk akarják erőltetni, most főleg nyugat felől jön a veszély, azt a világlátást, amit ők képviselnek, azt a világmagyarázatot, ahogy ők magyarázzák, és hát ez egy hősies küzdelem a részünkről, küzdelem a lelkünk megmaradásáért, küzdelem azért, hogy olyanok maradjunk, amilyenek mi vagyunk, és ne alakítsanak, gyúrjanak át. Küzdelem azért, hogy egyáltalán ebben a borzasztóan nehéz történelmi helyzetben megmaradjon az ország.

0: Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. A műsorban három rendező szólalt meg, Pányik Tamás, Molnár Kristóf és Vignyánszky Attila. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!
1: Elhangzott az Olvasó Próba. Színház művészeti magazinunk zenei szerkesztője Varga Ramóna volt.

0: az Amarante muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében. A mai adás elején Fila Tamással, Sajó Szentpéter polgármesterével beszélgetünk megvalósult és tervezett beruházásokról, aktualitásokról. Majd vendégünk lesz Jantek Tamás, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója, akivel kapuajfestésekről, szabadtéri mozizásról, utcai színpadról, közbiztonságról, vállalkozói létről és célokról is beszélgetünk. Majd a jelenleg is tartó 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról oszt meg érdekességeket Biró Tibor, a Cinemisz Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek, a műsorvezető Berecz Renáta.
4: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején File Tamással, Sajó Szentpéter polgármesterével beszélgetünk megvalósult és tervezett beruházásokról, aktualitásokról, majd vendégünk lesz Jantek Tamás, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója, vállalkozó, akivel kapuajfestésekről, szabadtéri mozizásról, utcaszínpadról, közbiztonságról, vállalkozói létről és célokról beszélgetünk, majd a jelenleg is tartó 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról oszt meg érdekességeket Bíró Tibor, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatója. Tartsanak velünk, érdemes!

0: File Tamást, Sajó Szent Péter polgármesterét köszöntöm szeretettel, szervusz!
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szervusz András!
0: Egy nagyszabású útfelújításba kezdtek, mesélj erről!
1: Ez a nagyszabású útfelújítás, ez kormányzati támogatásból valósulhatott meg, 2025-ben kapott 300 millió forintot a város. Ezt az útfelújítást ezt elkezdtük terveztetési szinten. Két nagy részre tudom az útfelújítást osztani. Az egyik, amit most el tudunk kezdeni, ez a 9 utcából álló útfelújítás, ezekhez nem szükséges engedély. Ez egy felújítási keretek között mehet, ennek meghirdettük a közbeszerzését, ez lezajlott, meg kihirdettük a nyertest, és szeptember 1-ével munkaterületet kaptunk. Bízunk abban, hogy október végére már új aszfalt szőnyegen közlegedhetnek az itt lakók. A projekt másik része az a három utca, amelyik engedélyhez kötött. Itt kiválasztottuk a tervezőt, az engedélyeztetési folyamat az elindult, és mihelyest engedélyes terveket kaptunk, akkor majd erre a három utcára is ki tudjuk írni a közbeszerzést. Valószínűleg ez a kivitelezés erre a három utcára vonatkozóan, ez már átcsúszik a 2027-es évre. De úgy gondolom, hogy ez akkor sem késő, hiszen az év bármilyen szakában a városlakók azok örülnek annak, hogy egy új és kultúrált, biztonságosabb útburkolaton közlekedhetnek.
0: Beszéljünk az eddigi eredményekről, miről tudunk beszámolni.
1: Hogyha kézzelfogható projekt eredményekről szeretnél hallani, elindult egy úgynevezett közösségi infrastruktúra fejlesztés a városunkban. Itt a város központi tere, a Bercsényi tér tud megújulni, és a klasszikus, mindenki számára ismert lábas házak mögötti területet is fel tudjuk újítani. Sokkal több parkolóhelyet alakítunk ki, a közlekedést biztonságosabbá tesszük, egy forgalmi rendváltozás, egy ilyen belső körforgalmat alakítunk ki. A lábasházak alatt lévő üzletek feltöltése hátulról, az üzletek feltöltése hátulról is sokkal biztonságosabbá válik. A Bercsényi téren teljesen átalakítjuk a tér jellegét, parkolóhelyek bővülnek, viszont sokkal nagyobb zöld felület lesz domináns, előtérbe kerül a zöld felület. Összességében a projekt megvalósításának is ez a lényege, hogy a meglévő zöld felületünket azt növelni kell. Fásítunk, több száz fát ültetünk el, ugyanígy a cserjék száma is növekszik, úgyhogy egy élhetőbb, szebb, egészségesebb városkép kialakítása a lényeg. És én hiszem azt, hogy az elkövetkező 50 évre is tervezünk ennek a térnek az átalakításával, hiszen majd ezek a fák megnőnek, és az a cél, hogy egy új központi része alakulhasson ki a városnak. Szeretnénk ide áttenni majd programhelyszíneket, adventi gyertyagyújtás helyszínét, húsvéti, az egyház ünnepekhez köthető ünnepeket is tervezünk ide kitelepíteni erre a térre, vagy megtölteni élettel.
0: Milyen tervekkel nézel még a jövőbe, tehát ezeken túl?
1: Másik fejlesztés, két versenyképes járás programban vagyunk benne. Sikeresen pályázott a városunk a versenyképes járásoknál 38-38 millió forint összegre. Az egyikből most tudunk indítani egy jelentős közvilágítási programkorszerűsítést. Számos utcába, kezdve a teljes főutcán, az átkelési szakaszon, ezeket a régi korszerűtlen sárga, halogén, nagy energiafelhasználású lámpatesteket tudjuk lecserélni korszerű ledes világításra. Biztonságosabbá is tudjuk tenni ezzel a környezetünket, a közlekedést, a gyalogos autós közlekedést. A másik versenyképes járás programból pedig a Vörösmarty úton, itt a mi parasznyi elágazásnak hívjuk, parasznyi elágazástól felfelé, Varbó felé, az út mellett egy nagyon hosszú sávban párhuzamos parkolásra alkalmas parkolót tudunk kialakítani. Itt a közbeszerzési eljárás megindítása előtt vagyunk, a tervek készen állnak, engedélyeztetés rendben van, közbeszerzés elindítása után a kivitelezők kiválasztás, és úgy gondolom, hogy ez is 2027 tavaszán indulhat ez a projektünk. Minden éven a képviselőtestület dönt a kommunális adó felhasználásáról. Ebben az évben jelentős összeget tudunk fordítani a meglévő játszótereink eszközparkjának a fejlesztésére. Most már nem cél, nem az elsődleges cél, hogy új játszóteret alakítsunk ki, hanem egyrészt a meglévőeknek az eszközeit tudjuk fejleszteni. kommunális adóból megvalósulhat most több utcának a terveztetése. Nagyon fontos számunkra az, az előre gondolkozás, hogy mindig legyen a fiókban néhány olyan engedélyes terv, hogy amikor bármilyen olyan pályázati forráshoz jut a város, akkor ezt tulajdonképpen csak elő kelljen húzni, és már is lehessen indítani a beszerzési eljárást. Most indult a nagyon híres Pipiske hegyünkön, a Dombon egy turisztikai fejlesztés. Ott évekkel ezelőtt megvalósult már egy tanösvény, erre ráfűzve új csúszdapark, trambulinpark, ilyen családi pihenő ligetet alakítunk ki. Folytatjuk ezt a tanösvényt, egy azért sokkal modernebb 21. századi úgynevezett ilyen interaktív tanösvényt alakítunk ki, amikor a megkihelyezett táblákra egy beolvasott QR kóddal, okostelefonnal a település történelmét, állatvilágát, növényvilágát tudja az arra látogató leolvasni és megismerni ezeket az ismereteket.

0: korábbi Piskehegyre, ilyen szempontból akkor újra tervezitek, hogy élettel töltitek meg, ugye?
1: Így van. A cél volt az, hogy nagyon hiányzott onnan például egy vizes blokk, egy WC, azt most sikerül megépíteni. A projekt része volt az is, hogy 4 évszakosíthassuk ezt a hegyet, úgyhogy a projekt része egy hóágyú. Nem azt kell elképzelni, hogy egy nagyon nagy sípája lesz, hanem a gyermekeknek szeretnénk azzal kedvezni, hogy egy kis havat tudjunk varázsolni abban a pár hétben, amikor az időjárás téren erre alkalmas. Kandellábereket, napelemes kandellábereket fogunk kihelyezni, ezzel is a környezettudatosságot, az energia takarékosságot szeretnénk előre mozdítani. És bízom abban, hogy azért ez a csúszdapark, amit majd ott kialakítunk, ami a domborzat esését, vagy domborzat viszonyokat fogja lekövetni, hogy ez Miskolctól Kazincbarcikáig a Pitty-Palagyhölgyből azért jelentős látogatószámot fog eredményezni. Öregbíti ezzel is városunk hírnevét.
0: Programokat is visztek ki?
1: Tervezzük. Azért nálunk a programokat a Művelődési Sportközpont szervezi. Eddig is volt azért a Pipiskehegyen rendezvényhelyszín. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen szeretnénk majd kibővíteni. Tavaly lévai év volt, az egész év Lévai József emlékéről szólt, és azért itt is tettünk programot a Pipiskére Lévai hangja szólalhatott meg, ott 800 gyermek énekelhetett együtt a városban. Szerintem ez egy nagyon egyedi, különleges esemény volt, de biztos vagyok abban, hogy majd 2027-ben az átadást követően is számos programmal és élettel tudjuk megtölteni, hiszen rendelkezésre áll az erőforrás a Művelődési Sportközpont részéről, rendelkezésre áll az elhivatottság, a lokálpatriózmus és a város szeretete.
0: Beszéljünk a demográfiai adatokról, hogy látod a Sajószent Péter jelenét és jövőjét.
1: A KSH adataiból azért mi évről évre hiteles számokat kapunk. Csökken a város lakossága, de azért az nagyon nagy örömmel telt el, hogy sokkal-sokkal kevésbé csökken, mint mondjuk Kazincbarcikáé vagy Miskolcé. Míg mondjuk bizonyos települések lélekszáma megfeleződött, azért mondjuk Sajószentpéteren a 12.500 lakos az mondjuk 110-zel lett kevesebb. Tehát Aranyaiban egy sokkal kevesebb lakosságcsökkenést tudunk tapasztalni. A közös gondolkozásnak tényleg az a lényege, hogy a városnak legyen egy megtartó ereje, sokkal inkább egy ilyen zöld várost képzelünk el közösen, hogy az emberek hazajönnek, megpihennek, és otthon a környezetükben nyugodtan tudják eltölteni a napjaikat.
0: Megújult a média itt Sajószentpéteren, nagyon sokat fejlődött, és nagyon látványos ez a fejlődés.
1: Képviselőtestülettel közösen új ügyvezetőt tudtunk választani a Sajó TV élére. Az új ügyvezető nagyon ambiciózus, nagyon hosszú távra visszatekintő médiás múlttal rendelkezik, nagy tapasztalattal bír, és nagyon hamar egymásra talált a városvezetés, a képviselőtestület és az ügyvezető. Tulajdonképpen minden ponton együtt tudunk gondolkozni az ügyvezetővel. Azt látszik, hogy nagyon-nagyon nagy elmaradásba volt a helyi média, és teljesen átváltoztatta, megváltoztatta az új ügyvezető. El kell mondjam őszintén, hogy ez az itteni, tehát hogy az a létszám, amivel a Sajó TV dolgozik, az két fő. Egy nappal látéve dolgoznak, egyelőre, mivel az új ügyvezetőváltás az évközben volt, és a források, a lekötött források, azokhoz már nem tudtunk nyúlni. Meglévő forrást helyeztünk már ki a Sajó TV-hez, amihez évközben nem tudunk hozzányúlni, ezért az egész évre tervezett bérrel, létszámállománnyal tud csak dolgozni a Sajó TV. De úgy gondolom, hogy a helyi média és a helyi történések, információk, a helyi események közvetítésén túl azért üzleti tevékenységet is tud folytatni, saját bevételt is tud generálni, és ebből szerintem lehetőség lesz arra, hogy a létszámot bővítsék, akik be tudnak dolgozni a Sajó TV-hez. Mert hát azért azt tudni kell, hogy nem csak a látható információt adják át, nem csak egy kamerát kell elképzelni a Sajó TV-nél, amikor erről beszélünk, hanem azért van egy írott sajtó is, fényképeznek, és egyébként ezt mind-mind ők végzik el, de éppen azért látom, hogy szükséges lesz majd ennek a tévének a bővítése. A projektjeink során ellátják a nyilvánosságot is, ott is azért a nyilvánosságnak van nyomtatott része, a nyilvánosság mellett a digitális megjelenés is, megjelentetés is a Sajó TV-nek a feladata. Tehát nagyon sokrétűek, és nagyon elszántak, nagyon elkötelezettek, úgyhogy egy nagy fejlődési szakasz indult el a városban, a média területén is.

0: korábban említetted is, Lévai József emlékét ápoljátok. Mikor lesznek a Lévai napok?
1: Hagyományosan novemberben zajlik a Lévai nap. Ez régebben mindenféleképpen egy egyházi ünnep volt, a Lévai József kultuszt ápolva. A tavalyi év a Lévai emlékévben részt vett a város is. Református nagy templomban hagyományosan istentisztelet, majd a rendezvények házában a Miskolci Lévai gimnáziummal közösen, akik mindig egy lévai emlékműsort adnak, egy általános emlékműsort szervezünk. Részt vesz ebben a nagy templomi református gyülekezet, a bányai gyülekezet, nőszövetség, bányai gyülekezetért alapítvány, és a város pedig biztosítja a rendezvények házát, mint helyszínt.
0: Látogatható az emlékház?
1: Így van, ez a Művelődési Sportközpont fennhatósága alá tartozik, ez nekik tulajdonképpen a telephelyük. Egy bejelentkezést vagy egy regisztrációt követően, előzetes egyeztetés követően ez látogatható. Lévai emlékszoba, a Lévai emlékház a Lévai emlékszobából áll, a személyes bútoraiból, személyes tárgyaiból, és hát abban a házban, ahol ő felnőtt, a szülői házban, ahol ő felnőtt. Mindezek mellett a Lévai emléksírhoz is felszoktunk látogatni a régi református temetőbe, ott megkoszorozzuk mindig az emlékét, és egy rövid kis igehirdetést hallhatunk mindig a lelkészeinktől.
0: Végezetül beszéljünk arról, hogy miért ajánlod akár a fiataloknak Sajó Szent Pétert, milyen erősségei, milyen hagyományai, milyen olyan vonzó dolgai vannak, ami miatt érdemes lehet megfontolni, hogy akár egy ideköltözést.
1: Én azt hiszem, hogy azért nagyon jó a település adottsága. Kazincbarcika és Miskolc között pont félúton helyezkedik el. Hogyha éppen nincsen egy nagyszabású útfelújítás Miskolc elején, akkor Sajó Szent Péterről szerintem egy 15 perc alatt kényelmesen a Miskolcon a Búza téren vagyunk, 10 perc alatt Kazincbarcikán vagyunk, és azt látom, hogy egyébként agglomerációként is működhet a város. A Miskolcnak is lehet egy külső agglomerációja. Én nem azt látom, hogy itt olyan nagyon, tehát van egy nagyon-nagyon erős ipari múltunk, egy üveggyár, egy bánya, és ezek bezárása, én nem azt látom, hogy itt az ipart kellene erősíteni, hiszen iparból van bőven elég Sajó Bábonyba, Kazincbarcikán, Miskolci ipari zónában. Sokkal inkább egy agglomerációs városnak, egy zöldövezeti városnak látom, ahova pihenni tudnak hazajönni az emberek. Gyermekek, kisgyermekek részére cél az, hogy a játszótereket elindítottuk, a játszóterek fejlesztését elindítottuk. A nagyobb korosztálynak extrém park, focipálya, szabadidő eltöltésére lehetőségeket biztosítsunk. Művelődési ház részéről is nagyon nyitottak a kültéri programokra. A szabadtéri színpadunkat folyamatosan most már egyébként teltházzal töltöttük meg. Gyermekek részére filmvetítés, felnőtteknek színház, közösségi programok, koncertek, néptánc fesztivál, nemzetiségi fesztivál, szóval számos olyan színes program, ami kapcsán helyben tudják eltölteni az időt. Egy kisváros mindig lehetőség arra, hogyha elmegyünk a postára, akkor nem kell órákat sorban állnunk, ha elmegyünk ügyintézni bankba, gyógyszertárba, nem kell órákat sorban állni, hanem ez a 10-12 ezeres lakosság, ez pont ezt teszi lehetővé, hogy emberközpontú legyen, tudjunk egymásnak egy jó szót adni az utcán, amikor találkozunk, köszönni egymásnak, érdeklődni egymás felől, tehát azért ennyi ember javarészt ismeri egymást. Már egy ennél nagyobb léptékű városban szerintem sokkal inkább távolságot tartanak egymástól, vagy egymás között az emberek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, és bízom abban, hogy ezzel elindult egy kapcsolatfelvétel, egy folyamat, és hogy a jövőben rendszeresen tudunk találkozni a hallgatókkal.

0: Jamtek Tamást, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítóját, vállalkozót köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, Tamás!
1: Köszönöm a meghívást!
0: Mi is a célja a Miskolci Belvárosi Körnek, és mikor jött létre?
1: Hát a célja az gyakorlatilag az egyesület nevében benne van, az maga a belváros, és nem is akarjuk tágítani ezt a halmazt jobban, ugyanis mi ugye ezt vállaltuk magunkra, hogy a belvárost és ennek a szűk vonatkozását szeretnénk jobbá, élhetőbbé és pezsgőbbé tenni, és különböző projekteken keresztül ezzel dolgozunk. A létrehozásának dátuma az 2025 éveleje már lehet, én is emlékszek, pontosan bele kéne nézzek az alapító okiratba, de az biztos, hogy már egy bő éve üzemelünk.
0: Milyen eredményekről tudunk beszámolni?
1: Vannak már egészen látható eredményeink, ugye, amivel a legtöbben azonosítanak minket, azok a kapuai festéses projektek. Ugye már, ha jól emlékszem, 3 alkalommal megrendeztük, és most ősszel tervezzük a 4-et. Ugye Miskolc belvárosában sok kevéssé karban tartott, összegrafitizett, omladozó kapuajakat lehetett felfedezni, és egy kicsit így az online, meg így a hétköznapi sétáló embernek a boss szantsága, vagyis hát igazából ezzel kapcsolatos elégedetlensége az folyamatos volt, meg hallott az ember, meg minket is zavart, ugye a közvetlen környezetünk ilyen állapotban van, és egy hirtelen ötlettől vezérelve akkor úgy voltunk vele, hogy hát akkor ezt a saját kezünkbe vesszük, és akkor egy közösségi összefogásnak köszönhetően ezeket amennyire ugye a mi szaktudásunk engedi, rendbe rakjuk. Ezen kívül most nyáron volt 2 belvárosi filmligetünk, ez a Szohóban, ez egy közösségi kültéri mozis kezdeményezés volt. Utcazene színpadokat telepítettünk a Sétáló utcára, ahol online foglalórendszerre bárki ingyen is díjmente foglalhat, és gyakorlatilag, hogy olyan hangszerre jön, akkor áramlehetőséget is biztosítanak nekik ezek a helyszínek. Továbbá vannak még egyéb, úgy gondolom, látványos megmozdulásaink, mint tavaly karácsonykor a karácsonyfa projekt, amikor kitelepítettünk a Fő utcára több száz kis fenyőfát, amit aztán gyakorlatilag szintén közösségi felhívásra a helyiek és óvodák, iskolák, vállalkozók díszítettek fel, fogadtak örökbe ezeket a fákat, és ezzel akartuk így a karácsonyt és ezt az időszakot egy kicsit meghittebbé tenni a Fő utcán, egy kicsit olyanná tenni, hogy így a belváros és a miskolci közösség a magáénak érezhesse ezt, és ezt idén szintén tervezzük megismételni. Ezen kívül vannak nem annyira látványos projektjeink, például folyamatban van, hát ez egy mondjuk úgy egy informatikai fejlesztés, ez egy soha véget nem érő kút, vagy edény, vagy feneketlen. Egy pontgyűjtő program, gyakorlatilag egy ilyen hűségprogram, ami a belvárosi vállalkozók között ível át, és ezzel szeretnénk úgymond a belvárosi vásárlókat és a vállalkozásokat összekötni. A helyi hősök kampányunk még, ami említést érdemel, ami a miskolci lokálpatrióta vállalkozókat hivatott bemutatni. Én egyébként nem titok, hogy ebből hamarosan egy podcast formátumot is szeretnénk indítani, tehát így a médiában is igyekszünk jelen lenni. Plusz most talán, ami a legfrissebb és bizonyos értelemben legropogósabb, kitettünk tegnapi felhívást, már ahogy láttam, több mint 1000 like, több száz megosztás és több száz komment van alatta. Elkezdtünk foglalkozni, igazából olyanokkal foglalkozunk, ami minket is érint és zavar, a belvárosnak a hát mondjuk úgy, hogy igazából a rendjével és a közbiztonsági helyzetével, ami az utóbbi időben, ami szubjektív tapasztalataink szerint nagyon-nagyon meredeken romlott, és már fel is vettük a kapcsolatot gyakorlatilag a várossal, a rendőrséggel, rendészettel, ügyészséggel, népegészségügyi központtal, tehát egy elég komplex kérdés, de igyekszünk azért lobbizni, hogy folyamatos járőri jelenlét, esetleg egy belvárosi őrs újraélesztés megtörténjen itt a belvárosban, mert úgy gondoljuk, hogy ez jelenleg egy sürgető probléma, és talán mindenkit érint, aki a belvárost érinti.
0: Akkor menjünk sorba. A kapuai festés, amikor megszólítottátok az embereket, mennyire láttál aktivitást, mennyire álltak mellétek, hányan voltatok?
1: A legelső kapuai festésünk az a, emlékszem, a Frey melletti kapuai volt, ott még egy viszonylag kisebb létszámmal, talán egy ilyen 20 fővel, tehát az alapító tagokat is beleértve raktuk rendbe, de az egy viszonylag nagy volumenű munka volt, tehát egy elég nagy kapuai és elég alapjaiból kellett rendbe rakjuk. A második már emlékeimből táplálkozom, tehát ezek nem felírt adatok. Talán egy ilyen 60-70 fővel, a harmadik kapuai festésünk pedig az idén tavasszal, mert több mint 100 fővel ment, tehát hihetetlen önkéntes aktivitásunk van, és minket is nagyon pozitív értelemben meglep, hogy mennyi ember tekinti a sajátjának a belváros és a városunkat tulajdonképpen, és mindezt teszi ugye ingyen bérmentve a saját szabad idejét és munkáját nem sajnálva.
0: Lesz következő, terveztek újat?
1: Igen, idén ősszel. Egyelőre azt mondanánk, hogy utolsó, nem örökre utolsó, de egy ideig biztosan, mert úgy látjuk, hogy ugye a mi általunk javítható és bevállalható problémák száma azért véges, Bízunk benne, vagyunk annyira optimisták, hogy nem kell ahhoz az állapothoz. Egy hamar visszamenjünk, ahonnan indultunk, tehát hogy nem fogják újra ezeket rongálni, és talán kicsit jobban odafigyelünk majd így kollektíven a környezetünkre. Úgyhogy egyenlőre ez az őszi egy jó ideig biztosan az utolsó lesz, legalábbis ha minden jól megy. Úgyhogy akit érdekel ilyen szintű közösségi aktivitás és önkénteskedés, azt mondom, hogy kövesse a közösségi felületeinket, mert majd ott lesz megkérdetve, hogy mikor tervezzük.
0: Megvan már, hogy helyszín.
1: Igen, ezt a másik alapító társam, kollégám szervezi, ilyen szempontból ő felelős a projektért, és ő a műszaki ember, aki ezeket felméri. Már most elkezdte feltérképezni azokat a falakat, kapuajakat, legrafitizett felületeket, amivel érdemes foglalkozzunk. Úgyhogy ez folyamatban van, a gyülekező helyszín pedig valószínűleg a Széchenyi 70-80 környékén, nem tudok pontos házszámot, valahol ott lesz, gyakorlatilag az Alma világ üzletével majdnem, hogy szembe.
0: Filmléget, a Szohóban elég aktív élet volt a nyáron, és ezek a filmlégetek nagyon jó ötletek, tehát a médiában is nagyon jól szerepeltek, és látszott, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés is, mesélj ezekről a filmlégetekről.
1: Igen, ugye a kiinduló pont az egyesületnek az, hogy nem csak, hogy szebbé, jobbá, hanem pezsgőbbé és kicsit életőbbé tegyük a belvárost, és úgy gondoljuk, ezek a programok azért aktívan hozzájárulnak egy nagyvárosnak a pezsgő közösségi életéhez, és ugye hát ez nem spanyol viasz, ez a kertmozizás, azért ez mondhatni már, akár hogyha az autómozizás is beleszámoljuk, az lassan egy 100 éves múltja van ennek a világon, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a belvárosban is jól elférne egy ilyen program lehetőség össze az embereket, és hát igazunk lett, sőt megint csak felülmúlt a várakozásainkat, részvevő szám mindkét alkalommal 500 felett volt, két magyar sikerfilmet vetítettünk egyébként, és itt is meg kell említsem az önkénteseinket, mert rengeteg széket, padot, ülőalkalmatosságot pakolunk ki a térre és a fűre, és nélkülük ez borzasztó nehéz lett volna, de hát ilyen 20-30 önkéntessel dolgozva ez egy 20 perces folyamat volt nekünk, úgyhogy le a kalappal újra előttük, hogy megint csak vannak így a közösséget tenni akaró emberek így a megyénkben.
0: Ennek lesz folytatása akár idén?
1: Idén már nem biztos, azért itt időjárás függő. Halmai reményeink még vannak abban, hogy talán októberben még lesz olyan idő, hogy ezt még egyszer meg tudjuk szervezni, de azért ugye most filmes vonatkozásban itt a Cinefest, tehát most nyilván övék a reflektorfény, és hát hajrá, mert imádjuk a programjukat, meg amit a városért tesz ez a program. Úgyhogy októberben talán, de ezt tényleg még csak ilyen félve említem.
0: Mesélj az utca színpadokról, mennyire vannak kihasználva?
1: Periódikus, nyilván hétköznap délelőtt kevesen használják, de ahogy azt látjuk, hogy közeledik a hétvége, és ugye a délutánok a sűrűbb időszakok, nyilván, hogyha én is zenéléssel foglalkoznék, azért itt a közjónak az nem tenne jót, ha én ezt csinálnám, de azt látjuk, hogy ebben az időszakban egészen jó kihasználtság van, főleg az Antik melletti színpad, és ugye a Spirálleves közötti színpad, ami úgy látom, hogy jobban mozog, ott egyébként egészen tehetséges zenészek szoktak felbukkanni.

0: Mesélj arról, hogy milyen Miskolcon vállalkozóként lenni, hogyan látod akár a vállalkozói létet és a várost?
1: Hát sok barátom van, és néhány üzlettársam, aki nem Miskolcról, vagy nem itt vállalkozik, és mindenki ilyen kamikáze küldetésnek hitte, de egyébként én mindig azt mondtam erről, és nekem ez volt a saját filozófiám és meglátásom, hogy ami jó és működik máshol, annak Miskolcon is működnie kell. Persze figyelembe kell venni a város jellegzetességeit, tehát azért gazdasági szempontból egy közepes méretű város vagyunk, tehát ugye 140 ezer, 150 ezer fő, nem tudom milyen legutóbbi mérés, hát sajnos csökkenünk, de ugye összehasonlítva akár a főváros a Budapesttel a több mint 2 millió lakossal, itt az én meglátásom az, hogy arra kell figyelni, hogy ne lőjünk egy túlzottan szűk rétegre, hogyha az ember itt bármit létre akar hozni, mert hát sajnos az nem lesz rentábilis, és azt nem tudja fenntartani. Tehát ezzel a szemlélettel egy kicsit tágabbra nyitjuk az ollót, egy kicsit tágabb körnek szól az, amit kínálunk, akkor úgy gondolom, és hogyha jól betaláljuk, jól megvalósítjuk, és tényleg kérlelés nélkül belerakjuk azt a munkát, amit bele kell, akkor én úgy gondolom, hogy működik, legalábbis a két fő vállalkozásom az ezt mutatja. 2017-ben alapítottam meg a Barbershop Miskolcot. Nyilván, mint minden új projekt városnak újdonság, némi azért szkepticizmussal fogadta a környezetem és az átlag közönség, de hát ugye úgy gondolom egy jó koncepció volt, és legyökeredzett, annyira legyökeredzett, hogyha végigsétálunk a belvárosba és látjuk a különböző barbershopokat, nagyon kevés van, amiről azt mondhatom, hogy semmi köze nem volt hozzám, tehát ugye a legtöbb üzlet valamilyen formában úgy hozzám kötődik, hogy a kollégák, akik azt nyitották, azok nálam tanulták a szakmát, és ezzel egyébként semmi bajom nincsen, mert ez egy szabad piac, szabad verseny, tehát ezt az első pillanatától kezdve tudtam, hogy így lesz. A másik vállalkozásom az egészen friss, ez egy specialty kávézó, a Spirál Café néven fut, és itt ugyanazokat a folyamatokat érzékeltem, hogy van egy átrendeződés és egy progresszív fejlődés a piacon, itt most nevezetesen a kávészakmába, ami előbb-utóbb egy szemléletváltáshoz is vezet, és ezek megint csak nem spanyol viaszok, tehát ezek már lejátszódtak európai nagyvárosokban, lejátszódtak már Budapesten is ezek a folyamatok, hogy egyszerűen eltolódik az emberek fogyasztása is igénye ebbe az irányba. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobb és minőségi irányba, és innen Miskolcra nézve tényleg sokszor az embernek csak azt kell néznie, hogy tőle nem is földrajzi értelembe feltétlenül, hanem gazdasági értelembe nyugatra mi az, ami működik, hogyha nyugaton tőlünk egy magasabb létszámú, nagyobb, fejlettebb városban működik, akkor előbb-utóbb itt is működni fog. Két hiba van, amit vétetünk, túl korán adaptáljuk, ez az early adopter szindróma, és akkor emiatt nem biztos, hogy talaj talál, a másik pedig, ha nem elég jó a koncepció, és nem elég jól valósítjuk meg, ez nyilván egy elég egyértelmű hiba. Viszont, hogyha ezt a kettőt sikerül elkerüljük, akkor úgy gondolom, hogy itt is le lehet gyökerezni ilyen vállalkozásokkal, és hál' Istennek most nekünk ez a specialty kávézó projekt is ezt mutatja.
0: Adjunk még tanácsot kezdő vállalkozóknak, vagy akik azon gondolkodnak, hogy vállalkozást indítanának, hogy mi az, amire figyeljenek, és jó, hogyha tudják.
1: Én legőszintébben megmondom, hogy minden fiatalt leginkább attól intenék óva, hogy csak és kizárólag profit és pénzügyi megközelítéssel vállalkozzon, és mindjárt ki is fejtem, hogy miért gondolom ezt így. A pénz és a profit nem elsődleges cél kell legyen a vállalkozásban, vagy azzal, amivel foglalkozunk, hanem a pozitív hozadéka. Tehát, hogyha valamit nagyon jól csinálunk, és nagyon értünk hozzá, akkor annak előbb-utóbb a velejárója lesz, hogy pénzt keresünk vele. És én ezt a szemléletet látom megfordulni sok esetben, hogy fiatal, vállalkozó, kedvű fiatalok, ugye a profit útján keresgélnek, amivel lehet éppen aktuálisan jól keresni, vagy a legtöbb, vagy gyors meggazdagodás, hát ez már ugye aranyláz esetében is azért látjuk, hogy nagyon kevés embernek sikerül ez, és nem is erre, nem szabad erre támaszkodni sem arra, hogy lottóötöst nyerünk, hanem röviden az a javaslatom, hogy először önmagunkat vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit szeretünk, mi az, amiben tehetségesnek érezzük magunkat, és mi az, amiben hosszú éveket hajlandóak vagyunk beleinvestálni, és közben jól is fogjuk magunkat érezni, mert úgy gondolom, hogy olyanban nem lehetünk sikeresek, amit nem szeretünk. Ha ez megvan, és mélységeibe kitanuljuk ezt a szakmát, vagy bármi is legyen ez, akkor onnantól úgy gondolom, hogy egy egyenes út vezethet a sikerhez.
0: A miskolci belvárosi körhöz vártok csatlakozókat? Hogyan lehet és kiket vártok?
1: Abszolút, teljesen nyílt az egyesületünk, folyamatosan csatlakoznak hozzánk új vállalkozók, vállalkozások. Teljes értékű tagként van egy éves tagdíjunk, ez nem titok, ez 100 000 forint. Ugye a költségvetésünk az teljesen transzparens, az ugye évvégén ugye leadjuk majd a működési költségeinket, ugye mire költünk, de hát ugye ez mind visszaforgatjuk a belvárosra és a belvárost érintő projektjeinkre. Ugye fizetés senki nem vesz fel konkrétan a cégből, tehát azért ezt nagyrészt pro bono módon csináljuk mi alapítótagok. Lehet egyébként emellett, aki nem szeretne teljes értékű tagként belépni az egyesületbe, alkalmi támogatásokkal is minket ugye támogatni, az eseményeinken kint szokott lenni gyűjtőládánk, de ez akár online is megtehető, van egy Donabli felületünk, ahova azért egész szép számmal érkeznek a támogatások.
0: Miért is érdemes csatlakozni? Van egy lobby lehetőség is, ugye?
1: Hát én azt gondolom, hogy együtt erősebbek vagyunk, és ez már a római birodalom óta így van, tehát ugye az meg is uralkodja elve, az sosem a polgároknak jó. Próbálunk összeállni, és hát együtt erősebben, nagyobb lobbival, nagyobb hanggal, nagyobb eléréssel tenni a belvárosért, és tényleg minden gondolat és program és megvalósuló projekt is munka az, ezt az irányt hivatott szolgálni.
0: Mondjunk elérhetőségeket.
1: A legegyszerűbb szerintem a Miskolci Belvárosi Kör, így ahogy mondom, a Facebook oldala, és van szintén egy weboldalunk, mint Miskolci Belvárosi Kör, vagy mbek.hu, a Miskolci Belvárosi Kör az ékezet nélkül természetesen .hu. Itt bárki megtalál minket, és ott vannak a programjaink, az alapító tagjaink, ki mit csinál, és maga a támogatási felületeink is itt könnyen megtalálhatóak.
0: Jantek Tomás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Bíró Tiborral, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgetünk a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról. Szeretettel köszöntelek, Tibor!
1: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Milyen újdonságokkal várjátok idén a fesztiválra érkezőket?
1: Hát, mint minden évben az elmúlt időszakban, idén is vannak változások, amelyek azt hiszem, hogy pozitívak és a nézők igényeit szolgálják. Az egyik ilyen fontos változás az, hogy egy új helyszínnel bővülnek a vetítési termeink, ez a Tudomány és Technika háza, úgyhogy a Művészetek házában lévő három terem mellett a Báb Színház, és most már a Tudomány és Technika háza is egy 300 fős vetítési helyszínnel bekapcsolódik, és ebben az időszakban itt is ugyanazt a technikai felszereltséget biztosítjuk, mint a többi helyszínen. Ezen túlmenően, ami még változás, hogy a korábbi East of Europe kategória V4 plusz kategória elnevezésre változik. Ez elsősorban azt szeretné hangsúlyozni, hogy a környező országok és a V4-en kívüli, de mégis a közelünkben lévő országok filmjeiből válogatunk. Ezen túlmenően egy teljesen új kategória, a fantazma kategória. Ebben azt kell mondjam, hogy különleges, néha meghökkentő, de a mai filmművészet mindenképpen részét képező alkotásokat szeretnénk bemutatni, azért, hogy a miskolci közönség és az ide látogatók egy teljes képet alkossanak arról, hogy milyen stílusú és típusú filmek készülnek a világban manapság.
0: A Miskolci Egyetemmel hagyományosan nagyon jó a kapcsolat, és idén is lesznek külön programok is az egyetemmel közös szervezésben.
1: Igen, több közös programunk lesz. Hagyományos az, hogy a Csengei Kertet is betöltjük ilyenkor programokkal, és ez a Miskolci Egyetem közreműködésének köszönhetően idén 4 szabadtéri vetítésben fog megvalósulni, és 2 könnyűzenei koncertben a 30Y és a Kis Csillag együttesek fellépése lesz majd itt a fesztivál során. Ezen túlmenően egyéb tudományos együttműködésünk is van, hiszen most már sokadik alkalommal a fesztivál ideje alatt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatásával egy média tudatossági konferencia fog megvalósulni, amelynek helyszíne a Miskolci Egyetem lesz, és itt a média használati szokásokról, a fiatalok és a média kapcsolatáról a legújabb kutatások eredményeit fogják szakértők ismertetni, és ennek másnapján, ennek a konferenciának pedig 2 workshopra kerül majd sor, amelyen miskolci középiskolások vesznek majd részt, és itt is a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szakemberei fogják ezt a workshopot megvalósítani.
0: Így egyszerre párhuzamosan hány néző tud filmet nézni a fesztiválon? Körülbelül számoltad már?
1: Hát nem számoltam össze, de a Művészetek háza nagy terme az körülbelül 500 fő befogadó képességű, az Uránia terem 140, a Béke terem 68 fős, a Báb Színház 200, és most ehhez jön 300 fővel a Tudomány és Technika háza.
0: Mondjuk el a programokat, hogy mi mindennel várjátok az érdeklődőket, ha nem is a filmeket, mert az összes filmet felsorolni lehetetlen lenne, és a műsoridő is kevés lenne hozzá, de egyéb kísérő programok is lesznek, és számtalan érdekesség várja a Miskolcra érkezőket.
1: Hát igen, közel 150 vetítésünk lesz, és hát 100 körüli a versenyfilmek, illetve a bemutatásra kerülő filmek száma. Az elmúlt évekhez hasonlóan a nagyjátékfilm

kategória a legnagyobb érdeklődést kiváltó kategóriánk, hiszen itt is, mint ahogy a többi kategóriában, a versenyfilmek azok mind magyarországi premierek lesznek. A nagyjátékfilm kategóriában 16 film fog versenyezni, ezen kívül hosszú dokumentumfilm kategóriában lesznek versenyfilmek, színe New Wave kategóriában, az előbb említett V4 plusz kategóriában, és hát ehhez csatlakozik még a fantazma kategória, ami nem versenykategóriánk, de számtalan egyéb olyan vetítésünk lesz, ami például szintén fesztiválra látogató Pressburger unokához, Kevin McDonaldhez, Oscar-díjas filmrendezőhöz kapcsolódik. Lesz egy nemzetközi konferencia Pressburger Imre munkásságáról, és ehhez is kapcsolódik filmvetítés, valamint az Otthonunk Miskolc program keretében is nagyon érdekes miskolci témájú filmek kerülnek majd bemutatásra. Lesznek gyerekfilmek is, ezeknek egy része ingyenesen lesz látogatható, úgyhogy én azt gondolom, hogy műfajilag is nagyon széles a választék. De a magyar filmeknek is azt mondom, hogy amely magyar filmek az év hátralévő időszakában kerülnek majd moziba, azoknak a magyarországi premierje és első vetítése itt zajlik a fesztiválon. Három ilyen filmet tudnék megemlíteni. Az egyik egy első filmes alkotó filmje, a Mommy Blue nevezetű film, aztán a 10 éjszakás kaland, ami inkább a szórakoztató kategóriába hajlik, és Péter Fibori az egyik főszereplője a filmnek, és mindenek előtt megemlíteném Reisz Gábor legújabb filmjét, a Földcím című filmet, ami számunkra azért is érdekes és kedves, hiszen annak idején Reisz Gábor még pályája indulásakor 2014-ben a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmmel nyerte el a fesztivál fődíját, és hát azóta folyamatosan ível a pályája felfelé, annyira, hogy ez a legújabb filmje, a Földcint, ennek a nemzetközi premierje az a miskolci bemutató előtt egy nappal lesz a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, és az egész stáb Velencéből érkezik ide Miskolcra, ahol a magyarországi bemutatója lesz, első vetítése a filmnek.

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb File Tamással, Sajó Szentpéter polgármesterével, majd Jöntek Tamással, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapító tagjával beszélgettünk, adásunk végén pedig a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról kérdeztük Bíró Tibort, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatóját. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Somogyi Márton nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

Földünk csak egy kicsin csillagzat a nagyvilág mindenségben. A mi feladatunk, hogy olyan bolygóvá alakítsuk, amelynek a teremtményeit nem sújtják háborúk, nem kínozza éhség és félelem, nem szakítják szét értelmetlen válaszfalak faj, bőrszín vagy világnézet szerint. Adj nekünk bátorságot és előrelátást, hogy már ma megkezdjük ezt a munkát, hogy gyermekeink és unokáink egykor büszkén viselhessék az ember nevet.

0: Mai összeállításunk munkatársai Molnár András és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Tommaso Forte muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra van. Templom térkép.
3: Nem a hamut kell őrizni, hanem a parazsat fújni. Hogy ne csak az, hogy mi volt régen, hanem mit tudunk mi ma megvalósítani ebből, és mit tudunk átadni a saját gyerekeinknek és unokáinknak. És itt nem csak a nemzetiség terén, hanem a hit terén is, mert sajnos sokan ugye a nemzetiségben, meg a szokásokba, hagyományok közé sorolják a hitet is.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Mohácson vagyunk, a mohácsi plébános Bacsmai László atya beszélgető társam. Itt vagyunk már másfél napja Mohácson, és nagyon rendes emberekkel találkoztunk lépten nyomon. Tehát ez egy olyan kedves, barátságos, sokszínű világ itt a Duna partján, hogy le a kalappal. Reggel kim voltunk szombaton a piacon, hát ilyen piacon kevés városban van például, akkora élet volt, és olyan választék, olyan gyönyörű, barátságos kínálat mindenki részéről, meg emberek. Úgy érzem, hogy jó itt élni. Mik az ön benyomásai?
3: Hát igazából, ugye a mi polgármesterünk szokta azt mondani, hogy Mohács sok nemzetiségű város, ugye tehát a magyarok, a németek, a sokacok, illetve hát a cigányok vagy romák alkotják, és van is egy ilyen közös napunk, ami majd most szeptember 5-én lesz, minden évben szeptember első szombatján, amikor ilyen nemzetiségi, ősznemzetiségi napot tartunk. Eddig mindig a fogadalmi templomban egy ilyen közös szentmisével kezdődött, ahol különféle nyelven hangoztak el az olvasmányok, az énekek, és természetesen a misének a nyelve az magyar volt, de igazából ezt a sokszínűséget éltük meg, vagy éljük meg ott azon a misén is, meg a városban is. Tehát igazából itt az emberek, szoktam mondani, hogy ez vékony jég, hogy annyira szeretik a másik kultúráját is, hogy félő az, hogy nehogy feladják a sajátjukat. Én azt szoktam mondani, az a jó, ha a sajátomat szeretem, a másikét tisztelem. Mert ha sajátomat nem tudom szeretni, akkor a másik tiszteletével is gond lesz, de annyira nem szabad összemosni ez a internacionalizmus, egyesüljetek proletárok, hogy most mindegy, hogy micsoda, mindegyik azért tartsa meg a saját identitását, és ami a nemzetiségeknél fontos, és ez szerintem azért szívfájdalom, hogy a nyelvet az sajnos kezdik elveszíteni. A kultúra, az ének, a tánc az megmarad, sőt, az túl fog élni bennünket, míg a nyelv az kiveszőben van. Én magam horvát származású vagyok, magyarországi horvát, dráva menti, és amikor ide kerültem, ugye hát itt a sokacokhoz, gondoltam, hát akkor tudok én majd itt horvátul beszélgetni. De az idősebb generációhoz, ha szólok, azok beszélnek horvátul, vagy sokat szól, mindegy, én is átvettem most már az ő kiejtésüket, ami ível van elhelyett, és a fiatalabbak pedig hiába van horvát nyelvvizsgája, ha hozzászólok horvátul, magyarul válaszol. Tehát egy kicsit ez baj, viszont óriási nagy kincs. Például most volt a Néptáncfesztivál, 4 napon keresztül, 19-én volt vége, külföldiek is voltak, és ezeket az emberek nagyon szeretik. Szinte nincsen olyan hétvége, hogy itt nincsen valamilyen program. Vagy igen, horvátok, vagy a németek, vagy a magyarok, vagy a cigány testvérek is valamit tartanak. Hol babfőző van, hol halfőző, hol dunai mosás, hol aratás. Igazából az emberek ezen...
4: Szeretnek élni az emberek.
3: Igen, de ezen keresztül valahogy úgy visszanyúlnak a hagyományokhoz. Csak én mindig azt szoktam mondani, hogy a hagyományoknál is vigyázni kell, hogy nem a hamut kell őrizni, hanem a parazsat fújni.
4: Ez nagyon bölcs.
3: Tehát, hogy ne csak az, hogy mi volt régen, hanem mit tudunk mi ma megvalósítani ebből, és mit tudunk átadni a saját gyerekeinknek és unokáinknak. És itt nem csak a nemzetiség terén, hanem a hit terén is, mert sajnos sokan ugye a nemzetiségben, meg a szokásokba, hagyományok közé sorolják a hitet is. Mint hogyha az is olyan lenne, mint egy hagyományőrző.
4: Igen, amit a vitrínbe lehet rakni. Tehát, ja. Horvát nemzetiségű atya, hol született, hol látta meg a napvilágot?
3: Hát én Sejjén születtem, ez Dráva parti kisváros, de Dráva sztárán nevelkedtem.
4: Dráva sztára.
3: Sztárin horvátul. Hát,
4: akkor egy ferences plébánosa volt.
3: Orosgyevi László, ő keresztelt.
4: Isten nyugosztalja.
3: Igen, ő keresztelt engem, nála voltam első áldozó.
4: Kákonyi Asztrik festette ki a templomot.
3: Így van, és nála kezdtem el minisztrálni, és talán negyedikes voltam, amikor őt elhelyezték, és nekem addig nem volt ilyen fogalmam, hogy papot elhelyeznek, és akkor megtudtam, hogy elhelyezik, én annyira sírtam, hogy bebújtam az ágynemű tartóba, elégszem. Tehát nagyon-nagyon sajnáltam, hogy elhelyezték, de aztán helyette egy nagyon kedves Darabos Laci bácsit kaptuk, aki szintén úgy felkarolt bennünket, és majdnem azt lehetne mondani, hogy a pap is, lehet, hogy a Borosgyevi atyánál már kisgyerekkoromban kezdtem kvázi misézni a miséző pappal a anyukám meg a nagymamám ölébe, de a Darabos Laci bácsi az ő halálával, negyedikes gimnazista voltam, az ő halálával adta meg az utolsó lökést, amikor úgy az volt bennem, hogy meg akartam tőle kérdezni, hogy most merjen vállalni a papságot. És mire hazamentem volna, hogy megkérdezzem, mert ugye Győrből a bencések nem lehetett annyit szóval hazajárni, addig meghalt. És a halálával az ő temetésén a búcsúztató pap azt mondta, hogy ő olyan, mint a labda az Isten kezébe, Szent Teréz mondja ezt a hasonlatot. És azt mondja, ez a labda most kiukadt.
4: Tovább kell, hogy pattanjon.
3: Pattogott az Istenért, belerúgtak, ugye a kommunizmusba be volt zárva a börtönbe, most ezért ez a labda kiukadt. Ez már nem tud pattogni az is, és akkor valahogy úgy éreztem, hogy légy helyette az én labdám. Tehát így adta meg a választ az ő halálán keresztül.
4: Hányat írunk, mikor érettségizett?
3: 84.
4: 1984, és akkor még visszamennék 4 évet, hogyan talált rá a Győri Bencésségre?
3: Kneip István, dr. Kneip István, ő volt a pécsi püspöknek akkor a titkára, meg az irodaigazgatója, és ő is Győrbe járt. És mivel, hát én mindig is minisztráltam, és egyszer jött haza temetni, így talán október körül.
4: Ő is sztárai volt?
3: Igen. És jött haza temetni, és 8-os voltam, és kérdeztetem, Lacikám, hova szeretnéd tovább tanulni? Hát mondom, nem tudom. Azt mondja, nem szeretnél a Győri Bencés gimnázium? Hát nem is hallottam. Azt tudtam, hogy ő valahol messze tanul, de nem tudtam. Azt mondja, majd szombaton eljövök hozzátok, beszélek a szüleiddel. Eljött, és az én szüleim azt mondták, ahogy a gyerek akarja. Tehát rám adták a felelősséget, nem ők mondták, hogy mennyi, azt sem mondták, hogy ne mennyi. Anyukámnak nagyon fájt a szíve. Tehát azt én láttam mindig, amikor jöttek látogatni neki, a szeme tele volt könnyel.
4: Egyetlen gyerek?
3: Nem, volt egy öcsém, vagy van egy öcsém is, hál' Istennek, de akkor is én voltam az első
4: hát
3: gyerek.
4: Hogyne, persze. De hát Sejjéről Győrbe hát, eljutatni, hát és hogy lehetett eljutni egyáltalán?
3: Hát úgy, hogy anyukám, még ha indultak hozzám, akkor reggel 3-kor keltek, elmentek Sejjére kocsival, bevitték őket, a nagybátyám bevitte őket kocsival, onnan Szentlőrincig vonattal, Szentlőrincen megvárták azt a vonatot, abban az évben indult, amikor én kezdtem el 80-ba, ami közvetlen Pécs és Győr között. Főszálltak ott 5 óra 5-kor, és 9:30-ra értek Győrbe, és délután 5 óra 5-kor felszálltak a vonatra, és valamikor 11 óra vagy 10:30 körül ért Szentlőrincre, kicsit várni kellett, Selye, nagybátyám jött értük, és már éjfél után értek
4: nagyon
3: haza.
4: Jó. Mikor szentelték atyát?
3: 91-ben.
4: 1991-ben, pápalátogatásére.
3: Úgy van, emlékeztem is rá, mert most ugye most volt az évforduló, ott voltunk az első sorban mi új misések, mert ez volt az ajándék nekünk, hogy az első sorban lehetünk a pápai szentmisén Esztergomba.
4: És akkor milyen állomáshelyek következtek, hogy amíg eljutunk Mohácsig?
3: Ott akkor már paksi káplán voltam 2 évet, majd utána 1 évet Szekszárdon káplán, ami nem értettem, nagyon nehezen tudtam megfogadni, miért kell káplánba, káplánba tenni, miért nem maradhattam ott. Ugye az első helyen az, amit az első szerelem.
4: Még a Mayer püspök volt a tébános?
3: Mayer püspök, a kezdetén volt a Mayer, akkor kezdte. Én voltam az ő első szenteltje, diakonusként engem szentelt először.
4: Értem, tehát nem Mayer volt a szexárdi plébános már, hanem...
3: A püspök. Igen. Engem szentelt először diakonusként, negyedévesként. És akkor megkérdeztem tőle előző este, püspök úr, élesbe csinálja, vagy csak gyakorol rajtam? És akkor, hát persze, hát én mindig is ilyen közvetlen, mertem közvetlen lenni, azóta is. Igen. Na és akkor onnan, és így se kérdeztek meg, ugye az elsőnél ott volt a leves alatt, a leveses tányér alatt volt a dispozíció, ott tudtam meg. Uh-huh. A másodiknál megkaptam levélbe, a harmadiknál előbb, hogy elhelyeznek Szekszárdról Felső Szentmártonba, az szintén Dráva parton van,
4: igen.
3: 6 falu tartozott hozzám, kivéve az én szülőfalum, tehát a másik 6 horvát falu, és ott előbb jelent meg az újságban, mint megjött volna nekem a levél, hogy elhelyeznek Felső Szentmártonba. Ott voltam 9 évig.
4: Ott is káplán még?
3: Nem, plébános. Három éves káplánság után plébánosa lettem 6 községnek. És akkor utána 2003-ba, akkor hívott a püspök, hát hogy a Szekszárdról a Béla atya elkérte magát, és hát ő szeretne engem oda tenni. Én meg úgy nem nagyon akartam. Hát egy 1200 fős faluból egy 34 ezres városba menni, hát félelmetes volt. Annak ellenére, hogy voltam ott egy évet, ugye? Tehát ez azért előnyöm volt. És hát addig-addig még előhozta azt a fegyvert, amit én kispaporomban mondtam neki, hogy Takács püspök úr, aki az én lelkivezetőm volt Győrbe.
4: Takács Nándor?
3: Spirituálisként 2,5 évig. Ő mondta, hogy a Jóisten oda küldi a kegyelmet a papnak, ahova a püspök helyezi. Na, ezt nekem szegezte, még az se hatott meg, amikor azt mondta, mit mondott Mária. Mondom neki, legyen meg a te akarod. Legyen nekem a te igéd szerint, hogy neked is ezt kell mondani, mondta ő. De ezzel, hogy oda küldi a kegyelmet, ahova a püspök helyezi. És akkor gondolkodtam, mondom, azért kegyelem nélkül még Felső Szentmártonban sem maradhatok, és így mondtam igent, Szekszárdra, ott ugye 14 évet voltam, és az udvardi püspök úr, ugye amikor 2011-ben jött, hát akkor már mondta, hogy húha, már több mint 10 éve vagyok itt, hát azért nem biztos, hogy ez jó egy helyen ilyen sokáig lenni, és akkor megegyeztünk 2016 őszén, hogy megyek, megbeszéltük, hogy hova, Paksra. A paksi plébános, aki itt most nyugdíjas, ő, mivel infarktusa volt, ezért kérte magát nyugdíjba, és megbeszéltük, hogy megyek Paksra. Oké. Erre 17 március közepén jött a telefon, ugye azt már tudta, hogy igen, mondtam, hogy elmegyek, csak nem Paksra, hanem Mohácsra.
4: Egy kicsit délebbre.
3: Igen, és nem jó augusztus 1-én, hanem április 1-jei hatállyal.
4: Ez nem vicc.
3: Ez lehet, hogy az akkori irodaigazgatónak volt a humora, hogy ezt írta, hogy április 1-jei hatállyal Mohácsi plébánosra nevezem ki. Ja.
4: Jól érzi magát Mohácsi plébánosként?
3: Én mindenhol jól éreztem magam, itt is. Mindenhol vannak jó emberek, persze vannak nem kevésbé jók is, de én az az ember vagyok, egy kicsit optimista típus, hogy inkább próbálom észrevenni a jót. Néha persze, ha eljutnak hozzám hát ilyen nehezebb helyzetbe hangok, akkor az el tud szomorítani, de a sok jó, a sok jó mellett eltörpül.
4: Igen, tehát a mérleg serpenyőjében ebből több van.
3: Itt Mohácson, ami nekem nagy-nagy ajándék az, ahogy Szekszárdon is az volt, hogy volt egy, vagy van is egy élő házas étvégés közösség Szekszárdon is, és amikor ide kerültem, kiderült, hogy annak az első csoportnak 2013-ban én tartottam az első hétvégét Mária Gyűdön, akik már itt megalapozódtak, és már a negyedik házas hétvégés hétvégét tartották abban az időben, amikor én költöztem. És azóta 9 házas hétvégét tartottunk itt, a 2013 óta, tehát a 14 év alatt, tehát durván másfél évente alakult, és itt hazaérkeztem, mert szeretettel fogadtak, és én azt mondom, hogy az a pap, akinek nincsen közössége, az szerintem elszürkül. Tehát én is elszürkülnék, hogyha csak az lenne, ami kvázi a hivatalos elfoglaltságom. Hát nagyon sok, szoktam mondani, ez legalább még egy filia, mert ugye régióvezető pap is vagyok, tehát az elfoglaltságot jelent ez is.
4: Bacsmai László atyát kérdezem. Túl vagyunk a nagy évfordulós rendezvényeken, Mohácsi plébános. Korábban beszélgettem az előkészületekről, és általában Mohácsról, és kifaggattam az életútjáról. Túl vagyunk az 500. évfordulón. Az ünnepség hogyan zajlott így a plébános szemével?
5: Hát azt hiszem, hogy mi mohácsiak már rendesen úgy előestén kezdtük el ünnepelni, illetve készülni rá. A Zárda templomban 6 órakor férfi térdeplő rózsafűzér volt, ahol nem csak a mohácsi férfiak, hanem még Pécsről, Szekszárdról, meg a környékből is jöttek. Aztán 6:30 kezdődött a Szent Misa, mert Biró László püspök úr tartott, és ő inkább a bátáról beszélt jobban, mert ugye bátán készültek fel lelkileg, és indultak a csatába. Utána a misa után pedig vittük az oltári szentséget a csatatéri kápolnába, amely teljes egészében megújult teljes környezetével együtt, és amikor odaértünk, akkor a felújított stációknál elvégeztük a keresztutat, ez is a Mohács 500-al volt Jézus szenvedése, és a mi hazánk, nemzetünk Mohács volt így a középpontba. És akkor 9-től, hát majdnem 10 óráig akkor ilyen meditatív szentségimádást tartottunk. Itt a házasítvégés kórus nagyon szép énekeket énekelt velük együtt, természetesen mi is, és akkor mi papok meg közben szünetek voltak, meg kicsit elmélkedtünk. És utána 10 órától hajnali 5-ig volt jelentkező arra, hogy ilyen órás vagy félórás váltásokkal vírasztást tartottak ott a kápolnában az oltári szentség előtt. És akkor így érkeztünk meg ugye a napos napjához. Hát itt nekünk reggel még azért az utolsó simításokat kellett megtenni, mert ez egy ilyen forgó színpad volt, és a színpadnak az első fele be volt rendezve a miniszterelnöki beszédhez, és amikor ő befejezte, meg a kórus ugye befejezte az éneket, akkor a színpad megfordult, és már ott volt az oltár, akkor már csak ki kellett tenni a feszületet, meg az ambót, és akkor kezdődhetett a szentmise. Hát ezt a katolikusságunkat élhettük meg, hogy 20 körüli volt a püspökök száma, több mint 40 pap, aztán protestáns részről is voltak képviselők, református, evangélikus, esperes, meg lelkészek. Mi mindannyian a polgármesteri hivatalba öltöztünk, és akkor az ünnepség után mi már készen fel voltunk öltözve, és akkor indultunk, és 11 órától kezdődött ugye a Szent Mise, amelyet Székely János püspök úr tartott, és aminek nagyon örültem, hogy Bábel Balázs kalocsai érsek atya, aki a 39. utódja Tomori Pálnak, egy nagyon szép, összeszedett, de mégis lelkesítő, tehát nem csak egy történelem óra volt, hanem egy lelkesítő beszédet mondott. Nekünk is, de neki is nagy élmény volt.
4: És nagyon szép volt a koreográfia olyan szempontból is, hogy a végtisztességet, az újratemetést, azt pedig a tábori püspök
5: Azt a Berta Tibor talán alezredes, vagy nem is tudom milyen,
4: altábornagy,
5: valami ilyesmi. És itt azt kell tudni, mi együtt voltunk katonák a püspök úrral annak idején Marcaliba. Úgyhogy egy kicsit vissza is emlékeztünk rá, amikor beszélgettünk, hogy ki gondolta volna, hogy ő akkor nótafa volt ott, és amikor mondták, hogy mert ahol egy parancsért tette nótát, aztán nótáztunk, hogy vékony éjjel van a piros almára. Igazából inkább ezt énekeltünk, mint a felkommunista ifjak, mi indulunk, mert ugye ez lett volna a másik választás, de mi inkább a vékony héját énekeltük.
6: No, és akkor utána mi következett?
5: Itt igazából kétfelé, ugye vége volt a szentmisének, és akkor a mise után a temetési szertartás, ahol meg lettek áldva a koporsóban lévő maradványok, illetve volt egy urna, ahova az ilyen törmelék vagy töredék csontokat tették be, tehát hogy semmi ne vesszen el azok közül, és igazából azt a fogadalmi templom Szent István oltára elé, ott csináltak egy urna helyet, és oda helyeztük el, hát oda a püspökök jöttek mindannyian, és a miniszterelnök volt állami részről egyedül ott, és amikor ott behelyezték az urnát, akkor ott is megáldotta, ugye, mint egy igazi temetésen a püspök úr, és közben meg fölrakták a kérre a többi koporsót, tehát azt a 10 koporsót.
6: Ami a csontokkal volt tele.
5: Igen, és azt vitték sátorhelyre, a sátorhelyi emlékhelyre, és akkor délután, hát megmondom őszintén, mi azt hittük 3-kor kezdődik, és hát mi ezért nem értünk oda, mert 3 óra előtt 10 perccel értünk oda, de akkor már a miniszter úr beszélt, úgyhogy akkor már püspök úrral már nem is akartunk beöltözni, hogy ott oda somfordáljunk, mert az egy kicsit méltatlan lett volna, de ott voltunk mi is, csak mi nem látszunk, mert nem értünk oda a 14-re, mert nem tudtuk. Én mindalább hozzánk az az info jutott el, hogy 3 óra.
6: Igen, no, hát ez legyen a legnagyobb baj.
5: Tehát ott utána ugye a sírba tétel, a temetési szertartásnak ez a másik fele mondhatni, az volt ott a sátor helyen, amikor levitték oda az altemplomba, és ott elhelyezték. Este meg volt a Mohács rockoperának az ős bemutatója, ami nagyon-nagyon nagy élmény volt, óriási nagy tömeg volt, tehát nem, az ülőhelyek nem voltak elegek, hanem még legalább ugyanannyi ember állt ott körülöttünk.
6: Nagyon szépen köszönöm ezt a visszatekintést, és akkor most már a boldog hétköznapok és a tanév kezdődik Mohácson is.
7: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Bacsmai László mohácsi plébánossal beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a templom térkép.

0: Johann Sebastian Bach F-dur brandenburgi versenyének negyedik tételét a Liszt Ferenc Kamarazenekar adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat! Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter és Marta Kosz, az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja pénteken Budapesten. A Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat, emelte ki a külügyminiszter. Ukrajna kapcsán megerősítette, ahhoz, hogy Magyarország támogassa további klaszterek megnyitását, Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be Magyar Péter. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5 ezer forint egy tankolásnál, a kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal, áll a miniszterelnök bejegyzésében. A Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a korábbi üzemanyag árstop visszaállítása jelenleg nem lenne megfelelő megoldás. Szerinte a védett ár újbóli bevezetése esetén nem lenne elegendő nagykereskedő, amely piaci alapon dízelt importálna Magyarországra, ami néhány napon belül készlethiányhoz vezethetne. A kormány szerint a jelenlegi árak mellett a védett ár újbóli bevezetése havonta mintegy 50 milliárd forintos kiadást jelentene a költségvetés számára. A Királynék városában Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. Elmondása szerint 15 városban, végül Budapesten tart fórumot. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadások emlékhelyén az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek pénteken a 25 évvel ezelőtti merényletekben elhunytakra. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump elnök jelenlétében emlékeztek a terrortámadásokra, azon a helyen, ahol az American Airlines eltérített járata az épületbe csapódott. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az áldozatok emlékére. Végül az időjárásról. Szombaton a hideg front átvonulását követően a Dunántúlon és a középső megyékben kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, míg hazánk keleti részén felhősebb maradhat az idő. Csapadék délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon még előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövis bokorról fügét, sem a tüske bokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív bőségéből szól a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja. Hasonlít ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázódult a házra, de nem tudta azt összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez, aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázódult az árvíz, háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezek az evangélium igé.

Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből, a 43-tól a 49. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Georg Friedrich Händel művének részletét a St. Martin in the Fields kamarazenekar szólaltatta meg. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából

szeptember 11-re emlékezve 25 évvel később. Soha nem vagyunk egyedül. A pápák az ikertornyok elleni merényletről, Krisztus fénye a sötétség órájában. Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúságtételéről.

Szeptember 11-ére emlékezve 25 évvel később, soha nem vagyunk egyedül. 25 évvel azután, hogy a terrortámadások csaknem 3000 ember életét követelték New Yorkban, Pennsylvániában és Washingtonban, Ronald Hicks, New Yorki érsek a Vatikáni Rádiónak adott interjújában felidézi azt a hitet, amely segített az embereknek átvészelni azt a napot. Szól az évforduló alkalmából rendezett megemlékezésekről, és hangsúlyozza, még a tragédiáinkban sem vagyunk soha egyedül. Mindenki, akivel beszéltem, pontosan emlékezik arra, hol volt 25 évvel ezelőtt, mondja Ronald Hicks, New Yorki érsek.

0: nem csak azokat a helyeket érintették, ahol a repülőgépek lezuhantak, New Yorkot, Washingtont és Pennsylvániát, hanem emberek ezreinek életét is, amely attól a naptól kezdve soha többé nem lehetett ugyanolyan. A terrorral, szomorúsággal és döbbenettel teli napon a romok között a hit is jelen volt. Az emberek szeptember 11-én nem csak rátaláltak a hitre, hanem, amint Hicks érsek hangsúlyozza, olyan támaszt találtak benne, amelyre hagyatkozhattak.
1: When everything is falling apart, people go right back to God, to faith, to hope.
0: Amikor minden összeomlik, az emberek végül visszatérnek Istenhez, a hithez, a reményhez, azokhoz az alapvető dolgokhoz, amelyek népként összetartanak bennünket, magyarázza. Csak azon a napon több mint 2900 ember vesztette életét. A több ezer elsősegélynyújtó közül, akik a World Trade Centerbe, a Pentagonba és a pennsylvániai helyszínre siettek, több százan önzetlenül életüket áldozták, miközben másokat próbáltak megmenteni. Michael Judge atya, a New Yorki tűzoltóság káplánja egyike volt azoknak, akik életükkel tettek tanúságot ezekről az alapvető értékekről. Úgy gondolom, Judge atyában azt láthattuk, ami nagyon sok emberrel történt, hangsúlyozza Hicks érsek. Amikor szükség van rád, azonnal cselekszel, nem habozol, hanem segítesz.
1: And then he lost his life, but that's sacrificial love.
0: Ő elvesztette az életét, de ez az önfeláldozó szeretet. Judge atya volt a terrortámadások első hivatalosan azonosított halálos áldozata. Neve annak a további 2976 embernek a nevével együtt szerepel a New Yorki emlékhelyen, akiknek emlékét örökre megőrzik. Abban a városban, ahol egykor a World Trade Center ikertornyai álltak, megemlékezések, istentiszteletek, szentmisék és különböző emlékprogramok idézik fel a tragédia évfordulóját. Emléksétákat, koszorúzásokat és fényinstallációkat is rendeznek. Pontosan reggel 8 óra 49 perckor, abban a pillanatban, amikor 25 évvel ezelőtt az első repülőgép az északi toronyba csapódott, New York valamennyi templomának harangja megszólalt, miközben a város elcsendesedett. Ez a pillanat arra szolgált, magyarázza Hicks érsek, hogy megálljunk, meghallgassuk egymást, imádkozzunk, ne felejtsünk, és mindezt közösségként Istennel együtt tegyük. A főegyházmegye szeptember 10-én este virrasztó szentmisét is tartott a New York szívében álló Szent Patrik székesegyházban. A zsúfolásig megtelt templomban jelen voltak a szeptember 11-i áldozatok családtagjai, a New Yorki rendőrség és tűzoltóság képviselői, a kikötői hatóság és a sürgősségi szolgálatok munkatársai, közéleti vezetők, humanitárius szervezetek képviselői, papok és világi hívek. Hicks érsek szerint ez az egység különösen is fontos azok számára, akik 25 év elteltével is gyászolnak. Egy ilyen nagyságrendű esemény feldolgozásához hosszú időre van szükség. Ezért segít, ha összegyűlünk a hitben és a szentmisén.
1: Knowing that peace is fragile, it doesn't happen just because you wish for it.
0: A 2001. szeptember 11-i események felidézése arra is emlékeztet, hogy a béke törékeny. Csak akkor valósulhat meg, ha az emberek összefognak érte, felülemelkedve nézeteltéréseiken és a nehézségeken. A támadások a feszültség új időszakát nyitották meg. Megtörték a testvériség érzését, és kétségeket ébresztettek a hidegháború befejezése után oly fáradtságosan kialakított stabilitás és béketartosságával kapcsolatban. Mindössze 8 héttel a támadások után Szent II. János Pál pápa hangsúlyozta, hogy a párbeszéd elengedhetetlen a múltból örökölt tragikus konfliktusok leküzdéséhez, valamint annak biztosításához, hogy az egyetlen Isten neve egyre inkább az legyen, ami valójában, a béke neve, és felhívás a békére. 7 évvel később 16. Benedek pápa a World Trade Center helyszínén állva imádkozott a békéért az erőszaktól sújtott világban. Vigasztalj és erősíts meg bennünket, erősíts meg a reményben, és adj nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy fáradhatatlanul munkálkodjunk egy olyan világért, amelyben az igazi béke és szeretet uralkodik.

0: mondta akkor Benedek pápa. 2015-ben Ferenc pápa arra a szeretetre irányította a figyelmet, amely azon a tragikus napon is megmutatkozott. Mint mondta, itt a fájdalom és a gyász közepette kézzelfoghatóvá vált az a hősies jóság is, amelyre az ember képes, valamint azok a rejtett erőtartalékok, amelyekből meríteni tudunk. A szenvedés mélységében az önzetlenség és a szolgálat nagysága is megmutatkozott. Segítő kezek nyúltak a bajba jutottak felé, emberek adták életüket másokért, hangsúlyozta Ferenc pápa. A támadások után 25 évvel a Szent Patrik székesegyházban bemutatott szentmise is példája volt annak a párbeszédnek és testvériségnek, amelyre a pápák a világ, az országok, a városok és a családok békéje érdekében buzdítottak. Katolikusok, rabbik, imámok, protestáns lelkészek, valamint vallásközi és ökumenikus csoportok képviselői együtt voltak jelen a székesegyházban, együtt imádkoztak és reméltek. A párbeszéd velünk kezdődik, mutatott rá New York érseke. Sok kérdésben nem értünk egyet. Lehet szó teológiáról, egyháztanról vagy politikáról. De nekünk kell megtennünk az első lépést, hogy legalább egymás mellé álljunk és valóban kövessük a béke példáját. Hicks érsek a Szent Patrik székesegyházban mondott homíliáját annak a gondolatnak szentelte, hogy a gyógyuláshoz és a gyászhoz idő kell. Nem lehet egyszerűen félre söpörni vagy figyelmen kívül hagyni őket. A remény azonban örök, hangsúlyozta.
1: So God is with us in the good and the bad. He's with us in our tragedies and our joys. That God is with us always. We are never abandoned.
0: Isten velünk van a jóban és a rosszban. Velünk van tragédiáinkban és örömeinkben. Soha nem hagy magunkra bennünket. Soha nem vagyunk egyedül. Isten velünk volt 25 évvel ezelőtt. Isten velünk volt ebben a 25 évben is. Isten velünk van ma, és Isten holnap is velünk lesz.

Második János Pál pápa az ikertornyok elleni merényletről. Krisztus fényét keressük a sötétség órájában is. Második János Pál pápa, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órákban is, mert még a kimondhatatlan borzalmak közepete sem lehet a gonoszé és a haláli az utolsó szó. 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én, amikor az Amerikai Egyesült Államokat 4 öngyilkos merénylet sújtotta, amelyek az ország különböző részein közel 3000 áldozatot követeltek, második János Pál pápa éppen Castel Gandolfóban tartózkodott. Miután telefonon tájékoztatta őt a történtekről Joaquín Navarro Valls, szentcéki szóvivő, a pápa mélyen megrendült a hírek hallatára, és az apostoli palota kápolnájába vonult vissza, majd üzenetet küldött George Bush amerikai elnöknek, amelyben részvétét nyilvánította és együttérzését fejezte ki az egész amerikai népnek. A részvéttávirat híven tükrözi a pápa nagy szívét, amely az egész világ fájdalomáról szól, amit most kimondhatatlan borzalom töltött el az embertelen terrortámadások miatt a történelemnek ebben a sötét és tragikus pillanatában. Másnap szerdán a Szentpéter téren tartott általános kilogatás során a Szentatya külön kérésére az egyébként szokásos hangulattól eltérően nem volt taps, a hívek méltósággal is nyugodtan csendben maradtak. A tegnapi nap sötét nap marad az emberiség történelmében, mert az szörnyű sértés az emberi méltóság ellen, mondta második János Pál pápa, majd felvetette mindenkiben ott bujkáló kérdést, hogyan fordulhatott elő ilyen vad kegyetlenség, és mit tehetünk most? A válasz Krisztusban rejlik, aki a reményünk alapja, mert ő biztosítja, hogy ne a gonoszé és a halálé legyen az utolsó szó, biztatott az akkor már idős és beteg pápa. E drámai eseménnyel egy időben zajlott Rómában Szent Ágoston rendjének 180. rendes általános káptoranja, amely részt vett Robert Francis Prévost atya is, a későbbi 14. Leó pápa, akit éppen szeptember 14-én születésnapján választottak meg a rend általános előjárójává. A rendi nagygyűlés végén ő celebrálta a káptalan záró szentmiséjét szeptember 21-én a Santa Maria del Popolo Ágoston rendi templomban. Homiliájában Prévost atya akkor így szólt. Nem mulaszthatjuk el, hogy megemlékezzünk azokról a tragikus eseményekről, amelyek szeptember 11-én megrázták az Egyesült Államokat. Az erőszak, amelyet a világ a múlt héten az Egyesült Államokban látott, egy csereg probléma tragikus kifejeződése, amelyek mindenhol csak súlyosbodnak. A gyűlölet és az erőszak tovább fog növekedni, amíg oly sokan kényszerülnek mély szegénységben élni, és oly sokféle igazságtalanság nyomja el őket. Miközben sokan bosszút akarnak állni, addig az Ágoston rendi szerzeteseknek tanúságot kell tenniük az evangéliumról és annak értékeiről, az egységről, a párbeszédről, a békéről és a megbékélésről.

0: Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúság tételéről. Szeptember 10-én csütörtökön délelőtt a Szentszék sajtótermében sajtókonferenciát tartottak a 21. század a mártirok új korszaka címmel a hónap közepén megrendezésre kerülő összejövetelről, amelyet az Augustinianum Patrisztikus Intézetben tartanak szeptember 15-én. Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa felszólalásában az újságírókat a közös keresztény vértanulisták antropológiai és ökumenikus jelentőségére emlékeztette. A sajtókonferencián a bíboros mellett felszólalt még Fábio Fábene érsek, a Szentek Ügyei Dikasztérium titkára, aki egyúttal az új vértanúk a hittanúságtevői bizottság elnöke, illetve Andrea Riccardi professzor, a Szent Egyet közösség alapítója, az említett bizottság alelnöke. Semeraro bíboros rövid felszólalásában a dikasztériumnak Ferenc pápától kapott új megbízatásáról és az abból adódó hármas feladatáról szólt. A Szentek Ügyei Dikasztériumának ez a kezdeményezése egy ideje hozzákapcsolódik annak hagyományos tevékenységéhez. Ferenc pápa 2022-ben megjelent a Római Kúria reformiát szolgáló Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciója jelzi ugyanis, hogy a dikasztérium az előírt eljárás szerint kezelje a boldoggá és szenti avatással kapcsolatos összes ügyeit. A Ferenc pápa által a dikasztériumon belül maradandó módon létrehozott új mártirok, a hittanúi bizottság célja, hogy összeállítsa mindazok listáját, akik vérüket ontották, hogy megvallják Krisztust és tanúságot tegyenek az evangéliumról. Ez pedig három dolgot is jelent, szögezte le Semeraro bíboros. Az egyházban az életszentség kegyelmét a szenti avatások jelzik ugyan, de nem merítik ki. Nyilvánvalóan nem kizárt, hogy a vértanúk katalógusában szereplők közül néhányak esetében a szükséges feltételek mellett elindulhat a boldoggá és szenti avatási eljárás. Semeraro bíboros ezentúl nyomatékkal kiemelte Szent II. János Pál pápa Novo Millennio Ineunte kezdetű enciklikája jelzését, miszerint a boldoggá és szenti avatások alapfeltétele a hétköznapi keresztény élet magas értéke, illetve Ferenc pápa Gaudete et Exsultate kezdetű enciklikájában követelményként említett közvetlen életszentség. A Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa második szempontja a keresztény életszentség antropológiai értékére mutatott rá, mégpedig 16. Benedek pápa Pe Salvi kezdetű enciklikájának tanításával. Másokkal együtt, másokért szenvedni, az igazságért és az igazságosságért szenvedni, a szeretetét szenvedni és azért, hogy igazán szerető emberré váljunk, ezek az emberiség alapvető elemei, amelyek mellőzése magát az embert pusztítaná el. De ismét felmerül a kérdés, képesek vagyunk-e erre? Mert ehhez szükségünk van tanúkra, mártírokra, akik teljesen odaadták magukat, hogy ezt bebizonyíthassák nekünk, nap mint nap. Szükségünk van rájuk, hogy a mindennapi élet apró alternatíváiban is a jót válasszuk a kényelem helyett, tudván, hogy pontosan így éljük az életet. Mondjuk ki újra, az igazságét való szenvedés képessége az emberség mércéje. Szól Benedek pápa tanítása. Végül a bíboros a kezdeményezés ökumenikus értékét hangsúlyozta, amelyet Szent II. János Pál pápa kezdettől fogva kijelölt a bizottság számára. Már az 1995-ben megjelent Ut unum sint kezdetű enciklikájában is ezt írta, az Isten központú látásmódunkhoz nekünk, keresztényeknek már van egy közös mártirológiánk, közös vértanulistánk. Ez megmutatja, hogy mély szinten miként tartja fenn Isten a közösséget a megkereszteltek közt a hit legfőbb követelményében, amely az élet áldozatban nyilvánul meg. Amikor Ferenc pápa a Szentek ügyei dikasztériumán belül létrehozta a Vértana Bizottságot, hangsúlyozta, hogy annak munkája lehetővé teszi, hogy az egyház által hivatalosan elismert nagyszámú mártírjai mellé kerüljenek egy hatalmas panorámában. Azon testvérek dokumentált tanúságtételei, amelyben a keresztény vértanúság egyetlen hangként visszhangzik. Zárta felszólalását Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat! Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter és Marta Kosz, az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja pénteken Budapesten. A Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat, emelte ki a külügyminiszter. Ukrajna kapcsán megerősítette, ahhoz, hogy Magyarország támogassa további klaszterek megnyitását, Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be Magyar Péter. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5 ezer forint egy tankolásnál, a kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal, áll a miniszterelnök bejegyzésében. A Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a korábbi üzemanyag árstop visszaállítása jelenleg nem lenne megfelelő megoldás. Szerinte a védett ár újbóli bevezetése esetén nem lenne elegendő nagykereskedő, amely piaci alapon dízelt importálna Magyarországra, ami néhány napon belül készlethiányhoz vezethetne. A kormány szerint a jelenlegi árak mellett a védett ár újbóli bevezetése havonta mintegy 50 milliárd forintos kiadást jelentene a költségvetés számára. A Királynék városában Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. Elmondása szerint 15 városban, végül Budapesten tart fórumot. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadások emlékhelyén az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek pénteken a 25 évvel ezelőtti merényletekben elhunytakra. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump elnök jelenlétében emlékeztek a terrortámadásokra, azon a helyen, ahol az American Airlines eltérített járata az épületbe csapódott. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az áldozatok emlékére. Végül az időjárásról. Szombaton a hideg front átvonulását követően a Dunántúlon és a középső megyékben kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, míg hazán keleti részén felhősebb maradhat az idő. Csapadék délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon még előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, adásunkat Chopin második F-moll zongora versenyének második tételével folytatjuk. Előadja Ivo Pogorelics és a Chicagói Szimfonikusok.

0: Ivo Pogorelics és a Chicagói szimfonikusok szólaltatták meg Chopin második F-moll zongora versenyének második tételét.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

Az idegenbe költöző nőnek meg kell állnia a saját lábán. El kell viselnie ott először is azt, hogy senkit sem ismer, és hogy őt sem ismeri senki. Önmagát is el kell viselnie az elején, hiszen nem tud kikapcsolódni azzal, hogy egyszerűen csak átugrik a szomszédokhoz vagy barátokhoz. Ebben az időszakban különösen nagy szükség van arra, hogy tisztában legyen a saját belső értékességével, különben nem tud megállni a lábán. Elveszett lesz. Erősebben érzi a valakihez való tartozás és a kapcsolatok iránti vágyat, mint bármikor korábban. De ebből erőt is meríthet ahhoz, hogy megnyíljon és kapcsolatot keressen idegen emberekkel is. Néhányan arról számoltak be, hogy ilyen helyzetekben egészen nyitottnak és kíváncsinak, a másik ember iránt különösen érzékeinek tapasztalják meg magukat. Mert aggódva azt lesték, hogy a másik ember hogyan reagál rájuk. Ilyenkor azonban úgy is tudnak fejlődni, hogy függetlenítik magukat mások reakcióitól. Az a döntés, hogy máshová költözünk, mindig magában rejti annak a lehetőségét is, hogy megszabaduljunk régi komplexusainktól, és új szemmel tudjunk tekinteni az emberekre. Belső szabadságról tanúskodik az, aki előítéletek nélkül tud közelíteni az idegenekhez, úgy engedi őket közel magához, amilyenek, előítéletek nélkül. Ilyen esetben megtapasztalhatja azt, hogy az idegen gazdagíthatja. Megkaphatja tőle, ami neki nincs. Ő pedig odaajándékozhatja az idegennek azt, amivel ő rendelkezik. Azok a nők, akik idegen voltukat tudatosan élik meg, gazdagítják világunkat. Valami újat hoznak-e világba? Új gondolkodási mintázatokat, magatartásmódokat, ötleteket? A nők olyan helyeken és bizonyos idegenséget élnek meg, ahol kevés teret kap a nőiségük. Egyre több nő érzi úgy, hogy az egyházban nem tudják megmutatni magukat sajátos női kifejezés módjukkal, hogy ott teljes egészében alkalmazkodniuk kell a férfiashoz. Sok nő ezért csendesen elköszön az egyháztól, még mások gazdagítani szeretnék aztán maguk női elevenségével. Nem kívánnak semmit sem elvenni a férfias vonásokból, pusztán a maguk nőies jegyeit szeretnék hozzátenni, hogy azt lehessen megélni, a közös jobb. Az egyház sokáig csak a férfiak egyháza volt. Jól lehet, többnyire nők járnak templomba, és elsősorban ők végeznek önkéntes munkát az egyházban. A jövő nagy kihívása, hogy a nők öntudatosabban legyenek képesek behozni az egyházba adottságaikat, illetve hogy a férfiak ezt ne hárítsák el félelemből. Mert csak így lehet sikeres férfi és nő közös munkálkodása az egyházban. Az ősegyház Jézus követésében nem aggódott amiatt, hogy a nők is kapnak fontos feladatokat a gyülekezetekben. Közösségeket vezettek, diakonisszák voltak és misszionáriusok. Csak a későbbi időkben vette át az egyház a férfi struktúrák római rendszerét. A nők gyakran elragadtatva szemlélik az idegen kultúrákat. Vonza őket az, ami idegen. Szeretnének gazdagodni az idegen által. Az egyik nagynénén nagyon szeretett ismerkedni. Amikor egyszer látogatóba jött hozzánk az Eiffel-hegységből, a vonaton egy török férfival ült egy kupéban. Mire megérkeztek hozzánk, már minden tudott az életéről. Mert egyszerűen érdekelte az, hogyan nőtt fel a férfi, milyen volt a családja, milyen munkát végez, hogyan ülik meg az ünnepeket, miként bánik a gyerekeivel. A nagynénémet lenyűgözte a férfiban lévő idegenség, amivel egyáltalán nem félt találkozni. Nagyon nagy melegséggel beszélt nekünk vasúti ismerőséről, hiszen közel került hozzá, az idegenhez. A legidősebb nővérem hosszabb időt töltött Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban. Ott, messzi idegenben sok barátot szerzett, akik aztán gyakran jöttek hozzánk látogatóba. Édesanyánk ilyenkor mindig nagyon sokat beszélgetett velük. Minket, gyerekeket bosszantott ez, és azt mondtuk, tipikus női kíváncsiskodás. Pedig ez több volt annál. Az ember érdekelte őt. Az a személy, aki elsőre idegennek tűnt a szemében. Édesanyánk meg akarta érteni az idegent. El akarta képzelni, hogyan él és gondolkozik ő. Nem hasonlítgatás volt ez, hogy melyik a jobb, hanem nyílt közeledés az idegenhez, aki gazdagíthat.
Néha valóban el kell utaznunk messzire, hogy újra rátaláljunk saját valódi belső természetünkre, mert az kicsúszhat a kezünkből a túl sok alkalmazkodás vagy a korlátozó életkörülmények miatt. A nővérünk rátalált igazi természetére azokban az országokban, ahol élt. Így az idegen önmagunká lesz. Miközben azt is megtapasztalta, hogy az ő személye is gazdagította azokat az embereket, akikkel ott találkozott. Az idegen egyben a kereső. A nők ma keresik igazi identitásukat. Érzik, hogy nem szabad egyszerűen csak átvenniük a férfias gondolkodási mintákat. Identitását keresve néhány feminista túlságosan is a férfiakkal való ellentétben véli megtalálni azt, tehát keresésében még függ a férfitól. Napjainkban sok nő nagyobb szabadsággal keresi igazi identitását. Gyakran csak az életközép készteti őket annak felkutatására, hogy mi a lényegük. Az igazságot keresik, és a belső hitelességet. Sok férfi nem értékeli ezt, és azt veti a nő szemére, hogy más lett, mint amikor összeházasodtak. Feleségüket továbbra is a saját elképzeléseik szerinti szerepbe akarják belekényszeríteni. A nők e keresése elbizonytalanítja a férfiakat, akik szívesebben maradnának a korábbi állapotban. Azok a férfiak viselik nehezebben azt, hogy feleségük keresni kezd, és nem elégszik meg azzal, ami addig volt, akik házasság kötésükkor az erősebbek voltak, és ők adtak erőt a feleségüknek. Legszívesebben odaszegeznék őket a múltban. Nem értékelik túlságosan a fejlődésüket, hiszen akkor nekik is el kellene kezdeniük változni. Ettől pedig félnek. Azok a nők, akik mindig tovább és tovább kutatnak, a férfihoz való viszonyulásokat is mozgásba hozzák. Nem elégszenek meg immár a régivel. Jó lehet, a nő alapvetően megőrző. Van érzéke a kereséshez is. Nem akar megállni a fejlődésben. Elevenséget akar, és mivel az érzelmi világára is figyel, ezért a belső rendezettséget keresi. Ezzel pedig férjüket is az elé a kihívás elé állítják, hogy ő is keresse a saját igazságát.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.

0: Franz Schubert művét Alfred Brendel játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 5000 forintos dízel ár támogatást jelentett be Magyar Péter. Szombaton délután országjárásra indul a miniszterelnök. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulója van. A kormány döntése értelmében havi 5000 forintos támogatást kaphatnak azok a magánszemélyek, akik legfeljebb 150 lóerős, dízel üzemű személyautóval rendelkeznek, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában. A támogatás szeptembertől decemberig összesen 20000 forintot jelenthet az érintetteknek. Reichlin Krisztinát hallják.
3: A miniszterelnök elmondta, a támogatás első részletét októberben fizetik ki. Az érintetteknek nem kell külön kérelmet benyújtaniuk, a rendszer a gépjármű adó kivetéséhez használt adatok alapján működne. A Magyar Államkincstár arra a bankszámlára fogja az összeget átutalni, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót korábban befizette. Ha ilyen számlaszám nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik bankszámlára érkezhet a támogatás. Azok számára, akiknek nincs bankszámlájuk, a támogatást postai úton juttatnák el. Egy átlagos magyar háztartás havonta körülbelül egyszer tankol, így a havi 5000 forintos összeg célzott segítséget jelenthet azoknak, akiket a dízelárának emelkedése a leginkább érint. Egy személy egyetlen jármű után jogosult az összegre. A támogatást kiterjesztenék az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, amennyiben a dízelautó magánszemély nevén van. A mezőgazdasági szereplők külön támogatást is kaphatnak. A tervek szerint az idei év végéig a mezőgazdasági felhasználók a gázolaj árába épített jövedékkiadó teljes összegét visszaigényelhetik. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a nemzetközi olajár emelkedés minél kisebb mértékben jelenjen meg a mezőgazdasági termelés költségeiben és közvetve az élelmiszerárakban. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól, mondta Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője pénteki sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus újságíróknak arról beszélt. Mára a dízelára 700 forintra, a benzinára 626 forintra emelkedett. Bejelentette, hogy a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által bevezetett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt.
0: Magyar Péter miniszterelnök szerint a korábbi üzemanyag árcsop visszaállítása jelenleg nem lenne megfelelő megoldás. Szerintem a védett ár újbóli bevezetése esetén nem lenne elegendő nagykereskedő, amely piaci alapon dízelt importálna Magyarországra, ami néhány napon belül készlethiányhoz vezethetne. A kormány szerint a jelenlegi árak mellett a védett ár újbóli bevezetése havonta mintegy 50 milliárd forint kiadást jelentene a költségvetés számára. A királynék városában Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. Elmondása szerint 15 városban, végül Budapesten tart fórumot. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalon épült fenék küszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütempaksnál. Összeért a fenék küszöb a Duna teljes szélességében. Szeptember 3-án közölte, a paksi atomerőműnél épített létesítmény a tervezett módon ellátja a feladatát. A vízszint megfelelő a fenék küszöbnek köszönhetően, az erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további, mint egy 100 ezer köbméter kő bedolgozása a stabilizálás és a hosszú távú megoldás érdekében. Az Európai Bizottság több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára pénteken, különböző védelmi eszközök beszerzésére a lég- és rakétavédelem területén, valamint egyebek mellett lőszerek és drónok vásárlására. Ukrajna szeptember elején kérte, a tagállamok pedig e hét elején hagyták jóvá, hogy 90 milliárd eurós hitelének egy részét Kijev amerikai Patriot légvédelmi rendszerek, illetve a hozzátartozó rakéták beszerzésére fordítsa. Az uniós támogató hitel feltételei között szerepel ugyanis, hogy Ukrajna elsősorban európai, illetve ukrán gyártóktól vásárol katonai termékeket, kivételt akkor kérhet nem uniós gyártású eszközök beszerzésére, ha bizonyítani tudja, hogy nincs megfelelő európai termék, vagy ha az nem készülhet el időben. Egyre nagyobb a nyomás a kárpátaljai családokon a közelgő tél miatt, nehéz térre számítanak a vidéken, a lakosságnak ismét fel kell készülnie a lehetséges áramszünetekre. A vidéken sokan már beszerezték a tűzifát, ha nem lesz elektromos energia, akkor a modern kazánok helyett vissza kell térni majd a hagyományos fafűtésre, Nyíri Kata jelenti.
4: A kárpátaljaiak arra számítanak, hogy a közelgő tél nehezebb lesz a tavainál. Elkezdtek felkészülni a várható áramszünetekre is. A csapon élő Zizi Cságnes nyugdíjasként tartós élelmiszert is megpróbál felhalmozni.
5: Meg kellett tenni a fát télire, mert van cserépkája, de viszont fűtünk gázzal is. Így egy kicsit spórolunk, egy kicsit ezzel, egy kicsit azzal, aztán valahogy az ember túléli. Hát az elmúlt tél nagyon hideg volt, az idei nem tudjuk, majd meglátjuk. Aztán, ha nem lesz áram kimaradás, akkor az nagyon jó lesz, mert ugye az elmúlt télen 18 órákat nem volt áram. Reméljük azt, hogy valahogy túl leszünk rajta. Én például úgy szoktam csinálni, hogy bevásárolok száraz élelmiszert, hogy legyen télire. Tésztaféle legyen, elég liszt, cukor, szárazba, meg ilyesmi, ami nem romlandó.
4: Kárpátalja legnagyobb magyar települése az ungvidéki Nagy Dobrony. A kistérségben is előtérbe került a térre való felkészülés. Az intézményhálózat fűtése a fagyos időben az előző években is nagy kihívást jelentett. Nagy Ferenc polgármester.
6: Sikerült vásárolnunk 540 köbméter fát, ami nem egy fűtési szezont, hanem több fűtési szezont is lefed nekünk. Mint látható, hátam mögött tavaly egy több mint 3 millió grivnyás befektetésünk volt, csak a Nagydoronyi Oktatás Intézményünkbe. Új kazánokat vásároltunk, teljesen automata rendszert építettünk ki. Áram szünet esetén is azonnal kapcsolat az áramfejlesztő és fűtés megoldott, és mivel modern kazánokat szereltünk fel, azért nem tudunk olyan fával fűteni, meg mi frissen vágott fa, ezért nekünk mindig egy évre előre száraz betárolt fánk van a szükséges mennyiség, ez az 540 köbméter is legalább két évet fog tudni fedezni, úgyhogy úgy gondolom, ha találat éri, nagy Isten, a gázvezetékeket is nálunk az oktatási nevelési intézményekben megoldott a fűtés, megoldott az oktatás.
0: Államtitkári egyeztetésen vettek részt a szerzetesi iskola fenntartók, írja a Magyar Kurír. A Kókainé Lányi Marietta köznevelési államtitkárral kezdett párbeszéd fókuszában a gyermekek és fiatalok színvonalas oktatása, a szerzetesi iskolákban működő jó gyakorlatok megosztása és a köznevelési rendszer közös kihívásaira adható válaszok álltak. Az egyeztetés egyik kiemelt témája a gyermekvédelem volt. A szerzetesi delegáció bemutatta a 2020-ban bevezetett emberi méltóság stratégiát. Elhangzott, hogy a Szentszék kiskorúak védelmének pápai bizottsága nemzetközi szinten is követendő példaként hivatkozik a magyar szerzetesi jó gyakorlatra. Az előjárók felajánlották a modell adaptálható elemeinek megosztását az állami iskola hálózat számára. Fontos hangsúlyt kapott az egyházi iskolák finanszírozásával és a szegregációval kapcsolatos, a közbeszédben sokszor pontatlan információkon alapuló sztereotípiák tisztázása. Új tudományos podcast sorozatot indított Neuron címmel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat, melynek célja, hogy bemutassa, milyen sokféle kérdésre keresnek válaszokat a kutatók, többek között az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia, a biodiverzitás, a mesterséges intelligencia, valamint a repülés jövője témákban. Pontosan 25 éve változott meg a fogalmunk a biztonságról, jelentette ki a belügyminiszter a Facebook oldalán. Felidézte, 2001. szeptember 11-én három eltérített repülőgép csapódott a New York-i világkereskedelmi központba, és az Arlingtonban található védelmi minisztériumba, a Pentagonba, míg a negyedik utasszállító Pennsylvániában, Shanksville közelében zuhant le. Ez a nap úgy vonult be a köztudatba, mint a terror napja, írta a merénylet 25. évfordulója alkalmából. Az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén, az addig nem látott módszer alkalmazásán. Új időszámítás kezdődött, tette hozzá Pósfai Gábor az MTI közlése szerint. Svédország szeptember 13-án új kormányt választ, írja a Magyar Hírlap. Arról dönt, hogy tartós államvezetési programmá vált-e a jobboldali fordulat. Vasárnap este Európa egyik legcsendesebbnek hitt országából érkezhet a kontinens egyik leghangosabb politikai üzenete. A svédek egyszerre választanak parlamentet, regionális és helyi önkormányzatokat, de a figyelem elsősorban arra irányul, folytatódhat-e Ulf Kristersson jobboldali kormányzása, vagy Magdalena Andersson vezetésével visszatérhetnek a szociáldemokraták. Svédország arról is dönt, hogy a svéd demokraták 4 évnyi külső támogatás után beléphetnek-e a kormányba. Arról, hogy a szigorú migrációs és büntető politikai fordulat átmeneti válságkezelés volt-e, vagy az új svéd állam eszmény része. Harminckilenc lovas nevezett a 15. Székely Vágta futamaira, melyeket pénteken és szombaton tartanak a székelyföldi óriás pincetetőn, közölték a szervezők. A háromszéki Maksa település melletti helyszínen a Nemzeti Vágta kvalifikációs futamaként zajló Székely Vágtára 13 székelyföldi település nevezett. A növekvő gyermeklétszám felülírta Szentegyházán a

0: tehát a régi is óvoda maradt, de teljesen felújították. Átfogó tatarozást ugyanis 40 éve nem végeztek. Most új elektromos és vízhálózatot telepítettek, új a fűtési rendszer, korszerűsítették a fürdőhelyiségeket, energiahatékonnyá tették az épületet, napelemrendszert és vízmelegítő rendszert szereltek. Az épület környezetét is rendezték. Megújították a kerítést és a játszóteret, az udvart rendbe tették. A régi játékok közül néhányat megtartottak, de újakat is szereltek melléjük. Úgyhogy jelenleg valójában két új óvodája van Szentegyházának, ami régebben a vasgyáráról volt, manapság inkább a gyerekfilharmóniájáról híres. Lőrinc Csaba polgármester tisztázta, hogy eredetileg csak 4 napközis és 2 óvodai csoporttal számoltak. A felszabaduló régi óvodát sajátos igényű gyerekeknek akarták átalakítani. De a gyereklétszám időközben nőtt a pozitív demográfiai mutatóknak, fiatal házasok ideköltözésének és a gyerekvállalási kedv növekedésének köszönhetően. A 4 napközis csoport helyett 6-nak kellett helyet biztosítani az új épületben. Az óvodai csoportoknak így már a Hófehérkében lehetett csak helyet teremteni. Idén újabb óvodai csoportot is kellett indítani, ezért a felújítás során úgy módosították a régi épületet, hogy 3 csoport számára legyen benne elegendő hely. Néhány napja tehát már 9 csoport működik a 2 épületben, a korábban tervezett 6 helyett Szentegyházán.
1: A várható időjárásról. Szombaton a Dunántúlon és a középső megyékben kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, míg hazánk keleti részén még felhősebb maradhat az idő. Legfeljebb néhány órára bújhat elő a nap. Csapadék délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon még előfordulhat. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. 5000 forintos dízel ár támogatást jelentett be Magyar Péter. Szombaton délután országjárásra indul a miniszterelnök. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulója van. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek következnek.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Az útrakelőknek jó hírem van, országszerte zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. A hétvégén a győri fővonalon pályakarbantartás miatt változott a menetrend. A távolsági vonatok többsége a megszokottnál korábban indul Kelenföldről, napközben a belföldi Intercity 17 perccel, a nemzetközi vonatok 2 perccel korábban indulnak a megszokotthoz képest. A főváros felé tervezetten hosszabb menetidővel kell számolni. Gyékényes és Vízvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat szeptember 18-áig. A változás miatt a Pannonia interrégiók Vízvár és Pécs között módosított menetrend szerint közlekednek, ezért az interrégiók és a Mecsek Intercity között Szentlőrincen nem biztosított az átszállás. Barcs-Szigetvár-Szentlőrinc között B-jelzésű pótlóbuszok csatlakoznak az Intercityhez. A Miskolc hidas németi vonalon is dolgoznak a szakemberek, ezért itt szeptember 22-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Hernád Intercity helyett Miskolc és Kassa között járnak a MÁV buszok. A Szeged-Békéscsaba vonalon szerdáig változott a menetrend. A személyvonatok Szegeden csak a Rókusi pályaudvarig közlekednek, illetve onnan is indulnak. A Rókusi pályaudvar és a nagyállomás között a sűrűben közlekedő vasútvillamosokkal utazhatnak. A napfény intercitikre átszállókat Rókus és Kiskundorozsma között pótlóbuszok szállítják. A Ceglédi vonalon zajló karbantartás jelenlegi ütemében novemberig változott a menetrend. A Nyírség intercitik fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar, azonban továbbra sem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégiók biztosítják. Az E50-es vonatok menetrendje módosult, 25-30 perccel későbbi indulásokkal kell számolni. A hétvégén érdemes ellátogatni a Vác Diós Jenő, valamint a 130. születésnapját ünneplő Aszód Balassa gyarmat vasútvonalra, ahol több multidéző szerelvénnyel is találkozhatnak utasaink. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu

0: hol olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mávinform.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvényt tartanak ma a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni. A 10-es autóbusz napközben sűrűbben indul. 10 óra 30-tól szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni vonulásos rendezvény miatt a Széchenyi István tértől a Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon, ekkor az érintedő BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Ma 16 órától lezárják a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körútat, illetve a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. 18 órától szintén lezárásra kell készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton, az Andrássy úton és a Kóskároly sétány mindkét oldalán is. Az érintett BKK járatok teret, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Hétvégén a H6-os hévkarbantartás miatt Sziget-Szent Miklós gyártelep és Dunaharaszti külső között nem közlekedik. H6-os pótlóbusz jár Dunaharaszti külső és Sziget-Szent Miklós között Sziget-Szent Miklós gyártelep érintésével, illetve H6A pótlóbusszal utazhatnak Dunaharaszti külső és Sziget-Szent Miklós gyártelep között. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Most Multidéző című rovatunk következik, Tóth János Andrást hallják.
3: 2026. szeptember 12-e szombat, Szűz Mária szent nevének napja van. 343 éve, 1683. szeptember 12-én a keresztény szövetséges seregek megfutamították a Bécset ostromló török haderőt. A győzelem és ezt követően Magyarország török alóli felszabadításának a tiszteletére Boldog 11. Ince pápa tette az egész egyházban kötelezővé ezt a Mária ünnepet, hasonlóképpen, mint az 1456-ban elrendelt Urunk színe változása hála ünnepet a nándorfehérvári győzelem után, illetve a rózsafüzér királynője emléknapját, melyet a Lepantónál 1571. október 7-én szintén a törökök felett aratott győzelem után vezetett be Szent V. Pius pápa. Isten éltesse a ma ünneplő Mária és Irma kereszt nevű hallgatóinkat. A Mária eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Az Irma pedig német eredetű név, Irmin germán isten nevéből származik. 5 éve e napon a hazánkban megtartott 52. nemzetközi eucharisztikus világkongresszus utolsó napján a Hősök terén Ferenc pápa koncelebrálta a NEK zárómiséjét, az úgynevezett Statio Orbist, ünnepi homilliát mondott, majd az úrangyala elimádkozása után tovább utazott apostoli látogatásra Pozsonyba. 10 éve már, hogy 86 éves korában elment Csóri Sándor, Kossuth nagydíjas, Kossuth, kétszeres József Attila, Herder és Prima Primissima díjas költő, író, esszéista, a nemzetművésze. Csóri zámói földműves családból származott, a 70-es évekre forrott ki költészete, melyet vallomásos közvetlenség, érzékletesség, sokrétű, gazdag képvilág jellemez. Életművében igen jelentős a szociográfia, továbbá a film is. Forgatókönyvíróként működött közre Kósa Ferenc 10.000 nap, Ítélet, Hószakadás és Sára Sándor Földobott kő, Tüske a köröm alatt, továbbá 80 huszár című filmjeiben, de írt gyermekverseket is, melyeket Lekvár cirkusz bohócai, illetve Ördögfióka című kötetében jelentek meg. Csóri Sándor az esszéírás mestere is. Esszéiben egyszerre alkalmazta a logikai fogalmi és a metaforikus megközelítést. Nem különíthető el bennük a személyesség és a magyarság sorskérdései iránt érzett felelősség. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék képviselője, az 1985 évi Monori és az 1987 évi lakitelki tanácskozás előkészítője és tevékeny résztvevője volt. 1983-ban ő írta az előszót Durai Miklós New Yorkban megjelent Kutyaszorító című kötetéhez, amiért hallgatásra ítélték, mert kiállt a kisebbségek mellett. 1987-ben a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja, 88 és 93 között elnökségi tagja is volt. 1991. december 12-én megválasztották a Magyarok Világszövetsége elnökének, mely tisztséget 2000. május 26-áig látott el. Elnökként ő érte el a Duna Televízió létrehozását. Csórit 2005-ben a Magyar Írószövetség örökös tagjává választotta. Esszéivel, publicisztikai írásaival folyamatosan jelen volt a közéleti küzdelmekben, nem ritkán viták keresztüzében. 20 éve nincs közöttünk Balogh György, kisgazda politikus, az FKGP egyik újjáalapítója. 2516 éve az athéniak legyőzték a perzsákat a maratoni csatában. A hírnök emlékére létezik a maratoni futás. A legenda szerint a hírnök neve Feidipidész volt, aki futva vitte a győzelem hírét Athénba, és mire odaért, annyira kimerült a futástól, hogy csak annyit bírt mondani, hogy győztünk, és holtan esett össze. Futása inspirálta a maratoni futást, melyet először az 1896 évi nyári olimpiai játékokon rendeztek meg. A táv ma 42.195 méter. A csata egészen pontos időpontja egyébként nem ismert, Hérodotos leírásai alapján valószínűsíthető ez a dátum. 105 éve született Stanislav Lem, lengyel író. Lem a tudományos fantasztikus irodalom egyik legjelentősebb képviselője. Metagalaktika címmel jelent meg regényeinek és elbeszéléseinek gyűjteménye, a Pirks pilóta kalandjai című könyvéből magyar tévésorozat is készült, legismertebb műve pedig a Solaris, amelyből Tarkovsky rendezett filmet. Ma lenne 76 éves Felkai Miklós, rockzenész, gitáros, zeneszerző, szövegíró, énekes, a Lux, az Apostol és a Bergendi együttesek, illetve a Felkai Jam tagja.
2: Múlt idéző című rovatunkat hallották, a szerkesztő Tóth János András volt.
4: Jó reggelt, Jézusom! Tiéd ez a napom! Ölej a szívedre, mert szeretlek nagyon. Add rám áldásodat, minden rossztól védj meg. Áld meg apát, anyát és a testvéreket. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órakor kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Gergely Péter káplán, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és akik itt a közvetítéseken keresztül kapcsolódnak be a Szentmisébe. A mai napon Szűz Mária Szent nevének emléknapja van. Ezt a Szentmisét elhunyt Mariannáért és elhunyt Károlyért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom,
1: a mindenható Istennek,
0: és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, híveid szívből örvendeznek a boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hadhatós közben járására enged, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve fölújjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária így válaszol: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása. Váljék bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, amikor mi a szűzanyát tiszteljük, tudnunk kell, azt szeretjük, tiszteljük és becsüljük, aki a Szent Háromságos Egyistennek a legszebb és a legdrágább teremtménye. Ő feléje fordulunk tisztelettel, aki a mi megváltó Krisztusunknak a szemefénye, az édesanyja. És ezért nem fél az egyháza Mária tisztelettől. Nem félünk attól, hogy ünnepeket ülünk a szűzanya tiszteletére, és újra, meg újra. Mert ő a szeplőtelen, aki anyaságát és a maga mindegyikünket megelőző elsőségét nem hibázza el, nem él vele vissza. Ma az ő neve napja van. Mégpedig azért ma, mert 1683-ban ezen a reggelen, Bécs fölött a Kálembergen levő szűzanya kápolnában vett részt szentmisén, az a három hadvezér, akik tudták, aznap a döntő csatára kerül sor köztük és az iszlám között. És ezen a napon a keresztény seregek legyőzték a törököket, és ezzel közel 250 éves török előrenyomulás után megkezdődött a törököknek a vereség sorozata. Ezért a pápa elrendelte ezt az ünnepet annak érdekében, hogy az egész világegyház emlékezzék erre a napra, és feledésbe ne menjen, hogy most is, mint annak idején Nándorfehérvárnál és Lepantónál, Mária nevének a segítségül hívásával indultak harcba a katonák Krisztusért, és győztek. Nem is lehet pontosan megmondani, hogy a szűzanyát hány néven tudjuk szólítani. Ő nekünk nem egyszerűen Mária, hanem ő a boldogságos, az Isten anyja, akinek köszöntésére egész litániát tudunk mondani, sok-sok szebbnél szebb névvel. És minél idősebb valaki a hitben, annál inkább tudja, hogy ezeknek a neveknek története és jelentése van. Mindegyik név mögött ott az egyház tapasztalata. A szűzanyáról még ezt is el lehet mondani, mert ő ez is. A boldogságos Szűz Máriának a megismerése általában úgy kezdődik, hogy a bajban megtapasztalja az ember, hogy ő tényleg segít. Tényleg vigasztalója a szomorkodóknak, gyógyítója a betegeknek, és segítője a nehézségekkel küszködő embernek. Lassan nyílik rá az embernek a szíve arra is, hogy
ő királynő is. És mivel megvan benne minden tökéletesség és szépség, és leginkább a virágoké, Mária virágok úrnője, titkos értelmű rózsa, lílium a tövisek között, ismeri az emberi fájdalmat is, mindent. Az özvegységet is, az árvaságot is ismeri. Merjük őt segítségül hívni, és a mai imáinkat odaadjuk neki, a tiszteletünk, meg a szeretetünk, és annak a jeleként, hogy ismerjük őt. Olyan jó lenne, ha mindegyikünk oda tenné emellé azt a köszönetet, ami a személyes tapasztalatainkból fakad, emlékezvén arra, hogy mennyi és milyen nehéz helyzetekben segített nekünk már ő, a betegek gyógyítója, a szomorúak vigasztalója, az angyalok királynője, a mi égi édesanyánk. Hálát adunk érte a Szent Háromságnak, meg az Úr Jézus Krisztusnak, hogy nekünk adták őt. És kérjük meg a szűzanyát, fogadjon el minket. Segítsen abban, hogy jó testvérei tudjunk lenni egymásnak, és jó testvérei az elsőszülöttnek, a föltámadott Krisztusnak. És jó gyerekei neki, a mennyország királynőjének. Amen.

0: Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendeleted egyházad anyjává. Az ő közben járására tarts meg a Szent Hitben Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat, és az egész hívő népet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a téveigő, és térjen hozzád a bűnös. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közben járására engedd el Marianna, Károly, és összes elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezesd be őket az örök életre. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közben járására hallgasd meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk mindenható Úrunk Istenünk, hogy a boldogságos, mindenkor Szűz Mária közbenjárására tekints jó szemmel áldozati adományainkra, és add, hogy az ő nevének tisztelete által mi magunk is kedvesek lehessünk fölséged előtt Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten. És a boldogságos, mindenkor Szűz Mária nevének ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk, mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, s mennyei seregek, az ég erői is, a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: És hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség Krisztus mindenkor.

Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére őrizze meg.

Imádkozzunk azokkal, akik nem tudtak szent áldozáshoz járulni. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására ad nekünk kegyelmedet, hogy akinek ma nevenapját ünnepeljük, annak oltalmát minden szükségünkben érezhessük, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. A Szent mise véget ért, küldetésünk van, járjunk békével.
0: Istennek legyen hála.

0: Szent misét közvetítettünk a Budapest Városmajori Plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Gergely Péter káplán. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be Magyar Péter. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5 ezer forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal, a miniszterelnök bejegyzésében. Közben a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a korábbi üzemanyag ár stop visszaállítása jelenleg nem lenne megfelelő megoldás. Szerinte a védett ár újbóli bevezetése esetén nem lenne elegendő nagykereskedő, amely piaci alapon dízelt importálna Magyarországra, ami néhány napon belül készlethiányhoz vezethetne. Államtitkári egyeztetésen vettek részt a szerzetesi iskola fenntartók, írja a Magyar Kurír. A megbeszélésen a gyermekek és fiatalok színvonalas oktatása, a szerzetesi iskolákban működő jó gyakorlatok megosztása és a köznevelési rendszer közös kihívásaira adható válaszok kerültek napirendre. Az egyik kiemelt téma a gyermekvédelem volt. Fontos hangsúlyt kapott az egyházi iskolák finanszírozásával és a szegregált kapcsolatos, a közbeszédben sokszor pontatlan információkon alapuló sztereotípiák tisztázása. New Yorkban a szeptember 11-i terror támadások emlékhelyén az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek pénteken a 25 évvel ezelőtti merényletekben elhunytakra. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump elnök jelenlétében emlékeztek a terror támadásokra, azon a helyen, ahol az American Airlines eltérített járata az épületbe csapódott. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az áldozatok emlékére. Megerősítette Olaszország BBB plusz szintű stabil kilátású államadós besorolását a Fitch Ratings, kiemelve a jelenlegi olasz kormány évtizedek óta nem tapasztalt stabilitását és a kedvező államháztartási folyamatokat. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában hangsúlyozta azt a várakozását, hogy az olasz államháztartási hiány mérsékelt javulással a hazai össztermék, azaz a GDP 2,9%-ára csökken az idén. Végül hazánk időjárásáról. A Dunántúlon és a középső megyékben kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, míg hazánk keleti részén még felhősebb maradhat az idő, legfeljebb néhány órára bújhat elő a nap. Csapadék délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon még előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírek következnek.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Stefáné úton a Hungária körút felé az Egressi után lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 6. kerületben lezárták a Városligeti fasort a Bajza utcánál csatorna felújítás miatt, azonban a szervíz úton lehet közlekedni. A Hung Expo területén ma rendezvényt tartanak, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz napközben sűrűbben indul. 10:30-tól szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Széchenyi István tértől a Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek majd. Szintén rendezvény miatt 16 órától lezárásra kell készülni a Hősök terén és környékén, az Állatkerti körúton, illetve a Kóskároly sétányon, majd 18 órától a Hősök terén körben a Dózsa-György úton és az Andrássy úton is. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A Gondola írja, egy éve múlt annak, hogy kivégezték korunk ikonikus keresztény tanítóját, Charlie Kirköt. Azért kellett meghalnia, mert ellene mondott a világ sodrásának, és mert a korszellem fogságától szenvedő fiatalok hallgattak rá. Emlékeztetett Máté Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője. Charlie Kirk nyíltan, okosan, vitára készen és mindig jókedvű szeretettel képviselte Jézus tanításainak igazságát. Akkor is, ha a világ körülötte egészen mást mondott életről, halálról, szeretetről, vagy épp a teremtés törvényeiről. Arra tette fel az életét, hogy misszionárius legyen egy hitében megrendült, összezavarodott önző korban, írta a KDNP országgyűlési képviselője. Hangsúlyozta, Charlie Kirk élete ma is példa és megerősítés kell legyen számunkra is, akik botladozva, dadogva, szólva szeretnénk vallást tenni Jézus Krisztusról személyes életünkben és a közügyeiben megszólalva is. Zseniális magyar adatmentő sietett a Fehérház segítségére 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően, írja az Index. A Kürt Információ Biztonsági és Adatmentő ZRT, túlzás nélkül állíthatjuk, szakterületének egyik élen járó vállalata, nem csak Magyarországon, hanem világszerte. A Kürti Sándor által alapított cég történetében 2001. szeptember 11-e hozta el az igazi áttörést, amikor két eltérített utasszállító repülőgép a New York-i világkereskedelmi központ IKER tornyaiba csapódott. Kürti doktor vállalkozása, amely akkor még kis cég volt, és egy patyolat üzlet helységeit bérelte, már profinak számított az adatmentés viszonylag még gyerekcipőben járó mesterségében. Kürtiék felajánlották az Egyesült Államok kormányának, hogy ingyen és bérmentve kimentik az összes adatot az IKER tornyok romjai alatt található valamennyi számítógépből. Erre akkoriban a világon rajtuk kívül alig, ha nem senki más nem lett volna képes. Az Egyesült Államok legbiztonságosabbnak hitt objektumai közül rombolt le kettőt az Al-Qaida. Nem akármilyen adatokat őriztek azok a tornyok, a világ legdrágább fejlesztései zajlottak ott. Nem is őriztek másolatokat róluk sehol, mert azt gondolták, ott vannak a legnagyobb biztonságban. A 79 éves Kürti Sándorral készült riportban a cégvezető maga számol be a történtekről. A lapszemlét Reichlin Krisztina szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: A következő percekben James Blunt, a Mochiba és Elton John egy-egy felvétele szól.

0: 7 óra 50 perc, következik a Perikópa.
1: Az évközi 24. vasárnap következik. A Szent Mise Szent Leckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Hulitka Róbert, a Váci Egyházmegye papja fűz gondolatokat. Testvéreim, egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támad fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek ura legyen. Ez az Isten igéje.
2: Mit jelent az, hogy az Úrnak élünk? Sokan fölteszik ezt a kérdést maguknak, illetve sokakban fölmerülnek kételyek, hogy ezek szerint Isten valójában csak azért teremtette az embert, hogy szolgáljon neki. A kérdés valódi megválaszolására talán akkor tudunk igazán jól közelíteni, hogyha rájövünk arra, hogy Isten miért teremti a világot, miért teremt bennünket. Nem azért, mert zsarnokként akar jelen lenni, hanem azért, mert szeret minket. És éppen ezért nekünk is a lehető legtökéletesebb ajándékot kell adnunk Istennek. Egyszer a francia zeneszerzővel, Lalivel történt, hogy elment egy szentmisére, és akkoriban szokás volt az, hogy nem csupán kifejezetten egyházi dallamok csendültek fel az Isten tiszteleteken. És így észrevette, hogy az egyik operájából játszanak be részleteket a szentmisén. Erre letérdelt a padra, és elkezdett fohászkodni. Uram, bocsáss meg kérlek nekem, nem neked készült. Valahol néhány évszázaddal ezelőtt az emberek számára természetes volt, hogy Istennek a lehető legjobbat kívánjuk ajándékozni. És a lehető legjobb ajándék mi magunk vagyunk abban az esetben, hogyha összeszedetten, az életszentségre törekedve az Úrnak élünk. Az Úrnak szentelt élet persze nem azt jelenti, hogy nincsenek saját terveink, saját elgondolásaink, elképzeléseink, épp ellenkezőleg. Azt jelenti, hogy fölismerjük, miért vannak bennünk ezek a karizmák, ezek a lehetőségek, a mi talentumaink, amelyeket Isten segítségével és a saját tehetségünkkel kiegészítve kell napról napra kamatoztatnunk. Nem halunk meg önmagunknak. Az Úrnak élünk, és ez azt jelenti, hogy egész életünk valójában törekvés egy tőlünk magasabb, tökéletesebb és jobban átgondolt életre. Ez a magasabb élet sokak számára talán elérhetetlennek tűnik, mert azt gondolják, hogy Isten ezzel el akarja venni a mi szabadságunkat. Pedig Isten arra törekszik, hogy minél szabadabbak legyünk, hogy szabadon tudjunk dönteni. Dönteni a jó mellett, dönteni az ő jelenléte mellett, dönteni amellett, hogy egymással való szeretet kapcsolataink tudjanak kibontakoztatni bennünk egyre több olyan jót, amely nem jön le létre akkor, hogyha a bűn uralma alatt rabságban lennénk.
0: A vasárnapi Szent Mise Szent Leckéjéről Hulitka Róbert atya elmélkedését hallották.

0: Carl Philipp Emanuel Bach B-dur cselló versenyének harmadik tételét Oncai Csaba és a Liszt Ferenc kamarazenekar szólaltatta meg.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be Magyar Péter. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5 ezer forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal, áll a miniszterelnök bejegyzésében. A Fidesz frakció közben törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a korábbi üzemanyag árstop visszaállítása jelenleg nem lenne megfelelő megoldás. Szerinte a védett ár újbóli bevezetése esetén nem lenne elegendő nagykereskedő, amely piaci alapon dízelt importálna Magyarországra, ami néhány napon belül készlethiányhoz vezethetne. Államtitkári egyeztetésen vettek részt a szerzetesi iskola fenntartók, írja a Magyar Kurír. A megbeszélésen a gyermekek és fiatalok színvonalas oktatása, a szerzetesi iskolákban működő jó gyakorlatok megosztása és a köznevelési rendszer közös kihívásaira adható válaszok kerültek napirendre. Az egyik kiemelt téma a gyermekvédelem volt. Fontos hangsúlyt kapott az egyházi iskolák finanszírozásával és a szegregációval kapcsolatos, a közbeszédben sokszor pontatlan információkon alapuló sztereotípiák tisztázása. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadások emlékhelyén az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek pénteken a 25 évvel ezelőtti merényletekben elhunytakra. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump elnök jelenlétében emlékeztek a terrortámadásokra, azon a helyen, ahol az American Airlines eltérített járata az épületbe csapódott. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az áldozatok emlékére. Számos korábban titkos iratot adott ki a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről, adja hírül az MTI. Az amerikai hírszerzés már évekkel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot, hogy Osama Bin Laden eltökélt egy az Egyesült Államok területén végrehajtott támadás megszervezésében. Derül ki, a CIA által a merényletek 25. évfordulóján nyilvánosságra hozott, korábban titkos dokumentumokból. John Ratcliffe, a CIA jelenleg igazgatója, a terrortámadások 25. évfordulója alkalmából nyilvánosságra hozott dokumentumokról azt mondta, korábban soha nem tettek egyszerre hozzáférhetővé ennyi a 2001. szeptember 11-i terrortámadáshoz köthető titkos iratot. Végül hazánk időjárásáról. A Dunántúlon és a középső megyékben kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, míg hazánk keleti részén még felhősebb maradhat az idő. Legfeljebb néhány órára bújhat elő a nap. Csapadék délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon még előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 9 órakor lesz.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. A jelenlegi bűnök és borzalmak láttán az egyház apostolokat kér. Minden keresztény ember apostoli küldetésre kapott meghívást, amikor megkeresztelték. A valódi küldetéshez a Szentlélekkel való szenvedélyes egységre van szükségünk, vallotta a Gyermek Jézusról nevezett Boldog Marie Eugène atya. A kevésbé ismert francia karmelita szerzetesről és tanításáról, Mura Közinórától az Akiben a szeretet lelke lakást vett című könyv fordítójától érdeklődött Hámori Kinga.
1: Boldog Marie Eugène atya karmelita szerzetes volt, 1967-ben halt meg, és 10 éve avatták boldoggá Avignonban. Ő az egyik alapítója az Institut Notre-Dame de Vie karmelita világi intézménynek, ami ma is az egyik legnagyobb világi intézmény, és az egyik legelső. 1932-ben alapította Marie Pilával, aki a társalapítója ennek a világi intézménynek. Tulajdonképpen az egész tanításának, illetve magának a Notre-Dame de Vie karmelita világi intézménynek is az a lényege, hogy a karmelita lelkiség az nem csak a kolostorokban élő szerzetes nőknek való, nem csak őket tudja táplálni, hanem minden megkeresztelt embert. És a könyvei is, meg az egész tanítása ezt próbálja táplálni.
2: Ez a munkája, amit ön fordított, miért különleges?
1: Én rögtön elolvastam, amikor ez megjelent, nem régen jelent meg franciául sem, 2024. októberében. Az benne a nagyon különleges, ami engem nagyon megragadott, hogy az egyház apostoli tevékenységéről és a küldetéséről folytatott reflexiók, előadások vannak a könyvben, és nem az a kérdése alapvetően, hogy hogyan zajlik az apostolkodás, hanem alapkérdéseket tesz fel, tehát gyakorlatilag teológiai alapkérdéseket, és egy karmelita, tehát egy szemlélődő szerzetesnek a megközelítésével. Előadásokat tartalmaz a könyv, leírt, fölvett és leírt előadásokat. Az a különlegessége még, hogy ezek 1950 és 59 között hangzottak el, de gyakorlatilag nagyon a II. Vatikáni zsinatnak a szelleme. Úgyhogy a könyv is úgy van megszerkesztve, hogy az egyes fejezetek előtt van egy-egy részlet a zsinati dokumentumokból, nagyon összecseng a II. Vatikáni zsinattal.
2: Kiknek szól most ez itt a 21. század első évtizedeiben, tehát papoknak, szerzetestársainak, vagy hívőknek, vagy akár akik csak ismerkednének az imamódok lényegével?
1: Pontosan az benne a nagyon különleges, hogy azt tanítja, és ehhez ad eszközöket, hogy minden megkeresztelt ember apostolkodásra hivatott. Tehát nem kell ehhez különleges elkötelezettség sem, hanem magától a keresztségben kapott kegyelemtől fogva az apostolkodásra hivatott. Tehát az egyház tagja, és itt van egyfajta küldetése, amit aztán nyilván meg kell találni, hogy pontosan az mi. De például eléggé kihangsúlyozza az állapotbeli kegyelmeket. Mondjuk például egy családanya vagy egy családapa, az is apostol, itt együttműködik a Szentlélekkel, hogyha együttműködik, mert hogy mondjuk például a gyermekek, azok Isten templomai, és hogy az Isten szent lelkének a befogadására kész templomok legyenek egyre többen például, de ez mindenféle életállapotnál lehetséges.
2: És ezeket ki is fejti, tehát olvasmányos a könyv egyébként? Mennyire szól ez ugye a hétköznapi emberek számára is?
1: Hát én szerintem nem túlságosan elvont az egész könyv. Nagyon sok tapasztalata volt az atyának, meg ennek a Notre-Dame de Vie intézetnek, mert ezt élték a Notre-Dame de Vie tagjai, meg élik mai nap is. Az alapgondolata tulajdonképpen az, hogy az egyházat a Szentlélek építi. És az ember, tehát a megkeresztelt ember, az a Szentléleknek a munkatársa. Van egy ilyen kifejezése, hogy instrumentális együttműködés, tehát eszközszerű együttműködés. Ezt jól kell, hogy értsük, mert az, hogy eszköz az ember a Szentlélekkel, az nem azt jelenti, hogy egy passzív dolog, hanem pontosan az, hogy az ember minden kis apró tulajdonsága fontos. Tehát a személyisége, az egyénisége, az értelme, az akarata, az mind úgy lesz a Szentléleknek az eszköze, hogyha az minél inkább kibontakozik. Tehát ez az eszközszerű együttműködés, és ebből azért szerintem látszik, hogy tényleg ezek alapján mindenki lehet apostol.
2: Apostolkodásra buzdít valójában Marie Eugène atya?
1: Szerintem inkább csak segít felfedezni azt, hogy bennünk van ez az apostoli küldetés. Tehát nem kell kivonulnunk a világból ehhez, hogy apostolnak tekintsük magunkat, és hogy ez tudatosan. Itt nagyon fontos a szándék, tehát a Szentlélekkel való együttműködésnek a szándéka, és mivel eszközszerű, ez, amit az előbb is mondtam, hogy tényleg minél tökéletesebben bontakozzon ki az emberi lényünk ahhoz, hogy minél jobb eszköz legyen, minél tökéletesebb eszköz a Szentlélek számára.
2: Nézzük meg talán a tartalomjegyzékét egy picikét, hogy mi az, amit érdemesnek gondol kiemelni első olvasatra, vagy mi az, ami igazából olyan üzenetértékű esetleg, amit ki lehet emelni belőle.
1: Először is, hogy a Szentlélek építi az egyházat. Itt, hogyha arra gondolunk, hogy az apostolok már Jézus életében is kaptak küldetéseket, feladatokat, de amikor Jézus a mennybe megy, akkor megkéri az apostolokat, hogy mielőtt teljesen elkezdenék az egyházat építeni, fogadják be a Szent Lelket. Tehát, hogy a Szentlélek az építőmester, ez az első fejezet talán a könyvben, amit itt kifejt, hogy a Szentlélek építi az egyházat, illetve minden megkeresztelt ember eszköz. Aztán beszél a szeretet két irányáról, ami azt jelenti, hogy van bennünk egy gyermeki szeretet, mivel a Teremtő Atyától kapjuk a létünket, az egész életünk arra irányul, hogy visszatérjünk Istenhez. Tehát ez az egyik iránya a szeretetnek, és a másik iránya pedig szintén a Szentlélektől belénk öntött testvéri szeretet, tehát a mások felé irányuló szeretet. Na most ennek a kettőnek az összehangolása azért nem olyan evidens, végül is a szintézist a kettő között szintén a Szentlélek tudja bennünk véghez vinni. Mari Józsen atya szereti az antinómia szót, ezt úgy többször előkerül, ebben a könyvben is, meg máshol is nála, ami hát látszólagos ellentmondást jelent. Itt gondolhatunk arra, hogy egy aktív életet élő, akár apostoli szerzetes, azért nem olyan egyszerűen ápolja magában ezt a Isten felé való szeretetet. Tehát itt ezt meg kell találni, hogy hogyan hangolja össze. Említi kis Szent Teréznek a példáját, aki miután felfedezte Isten irgalmasságát, ebben a nagyon-nagyon mély tapasztalatban szinte szenvedett attól, hogy ezt nem hirdetheti, mert hát klauzúrás szerzetes nő volt. Van egy olyan rész a naplójában valahol, illetve hát a leírt jegyzetekben, hogy úgy érzi magát, mint Jeanne d'Arc, aki ott a pince börtönben meg van láncolva, tehát ő is megláncolva érzi magát, mert nem hirdetheti mindazt, amit ő szeretne továbbadni, és aztán kis Szent Teréz a halála után, tehát miután belépett az életbe, akkor bontakozik ki igazán a sok kegyelem általa.
2: Mondhatjuk, hogy Mari Józsen atya gondolatai által erőt kapunk, vagy lendületet kapunk az evangélium hirdetésére?
1: Hát egyrészt tudatossá válhat bennünk az, hogy szükséges az emberi együttműködés. Tehát Isten, amit csak lehet, azt nem közvetlenül viszi végben a világban, hanem embereken keresztül, akár a megtestesülés művét. Hogyha visszatekintünk az egyház történelemben, akkor azt láthatjuk, hogy minden kornak megadta az akkorra szükséges apostolt, Nagy Szent Terézt, vagy a jezsuitákat, vagy akár, ahogy az említett Lizéói Szent Terézt, akkor az ateista kor számára. Tehát, hogy felfedezhetjük azt, hogy az emberi együttműködésre szükség van. Például azt is említi a könyvben, hogy Avilai Szent Teréz, akit szerintem azért nagyon sokan ismerünk, egyszer volt egy olyan látomása, hogy mi lenne az ő helye a pokolban. És Mari Józsen atya úgy beletekint ebbe, hogy vajon miért kerülhetett volna a pokolba, és arra jut, hogy nem az apró dolgokban való hűtlenség miatt, hanem hogyha rábízott küldetést, tehát az ő leírt műveit, illetve az alapításokat nem viszi végbe, hogy az mekkora kézagot jelentene az egyházban. Tehát nyilván Isten ki tudja pótolni mindezt, de azért, hogyha az apostol, itt például Avilai Szent Teréz nem hűséges a saját küldetéséhez, akkor ott azt megszenvedik a hívők. Tehát ott azért a kegyelem forrásai ott elapadhatnak. Tehát ezt tudatosíthatjuk, hogy szükség van ránk, minden embernek az együttműködésére. És ezen kívül bemutatja az apostolkodás eszközeit, amiben Jézus az apostolnak az eszményképe. És itt kifejti Mari Józsen atya, hogy ahogy Jézus az apostoli tevékenységében, mondjuk itt három eszközt említ meg, az imát, tehát Jézus is imádkozott, ezt így ismerjük az evangéliumból, a cselekvést, tehát Jézus találkozott emberekkel, elfogadta a meghívásokat, tanított, csodákat tett, gyógyított, és nyilván az apostolnál is fontos az ima, de a cselekvés is, tehát ezt nem lehet kihagyni. És a harmadik eszköz pedig a szenvedés, vagy az áldozat, a megváltó mű, az a Getsemáni, illetve a passiónak a műve, ez a megváltásunk, és ebből is részt kap az apostol, ezt megtapasztalhatja az, aki éli az apostolkodást, például abban, hogy olyan ellenállásokba ütközik, hogy nem értik, hogy akár üldözik, de elég néha az, hogy nem értik, tehát az is egy belső szenvedés, a szeretetnek a szenvedése ebben is, és hogyha az ember ezt így tapasztalja, megéli, akkor megélheti úgy, hogy ezzel is közelebb kerül Krisztushoz. Nekem nagyon tetszik az egész könyvnek a gondolatában, hogy az egyház misztériuma az valamiképpen a megtestesülésen is túlmutat. Tehát Isten gyönyörűségét leli az emberek fiai között, tehát maga az egyház műve az Istennek a főműve. És ez tényleg itt ebben a könyvben ez nagyon különlegesen tűnt föl nekem, hogy mintegy a megtestesülésnek a kiteljesedése az egyház, Krisztus misztikus teste.
0: Boldog Mári Özsán kármelita szerzetes, akiben a Szeretet lelke lakást vett című könyvének fordítójával, Muraközi Nórával Hámori Kinga beszélgetett.

0: Következik az egyházi lapszemle. A héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. Hogyan változhat az állam és az egyházak együttműködése, és milyen szerepük lehet az egyházaknak a szekuláris társadalomban? Erről beszélget az új ember Heidl György, társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárral, aki szerint a következő időszakban a párbeszédnek, az érdemi egyeztetésnek és az egyházak önállóságának is nagyobb szerepet kell kapnia. Az interjúban az egyházi támogatások rendszerének átalakításáról, a készülő egyházügyi törvényről és arról is szó esik, hogyan lehetne erősíteni a helyi közösségeket. Heidl György az egyházak társadalmi szerepéről és az állammal való kapcsolatukról is megfogalmazza gondolatait. Arról, hogy milyen változásokat lát szükségesnek az új kormányzati ciklusban, az új emberben olvashatunk. A Váci Egyházmegye 1000 éves történetéről és jövőjéről olvashatunk interjút Marton Zsolt váci püspökkel az új emberben. A beszélgetésben a jubileum kapcsán szó esik az egyházmegye történetének fontosabb fordulópontjairól, a jelen kihívásairól, és arról is, hogyan készülnek a jövőre a pap hiány közepette. Marton Zsolt beszél a diakonusok, akolitusok és más lelkipásztori munkatársak egyre fontosabb szerepéről, valamint az egyházmegye megújulását szolgáló tervekről. A püspök legfőbb célja egy olyan befogadó, együttműködő és életteli egyházmegye, amelyben mindenki megtalálhatja a maga helyét. A Válasz Szeress Merj hármasát ajánlotta útravalóul a fiataloknak Fábry Kornél püspök, akinek homiliájáról az új ember közöl részletes beszámolót. A budapesti katolikus iskolák közös Veniszánkte tanévnyitó szentmiséjén Fábry Kornél hangsúlyozta, a keresztény fiatalok merjenek szembe úszni az árral, és ne legyenek kaméleon keresztények, akik mindig a környezetükhöz igazodnak. A püspök szerint a szeretet nem egyszerűen érzelem, hanem döntés, a bátorság pedig azt is jelenti, hogy merünk nagyot álmodni és Istentől nagyot kérni. Fábry Kornél arra biztatta a diákokat, hogy ne féljenek attól sem, ha olyan útra hívja őket Isten, amelyen nem a többség jár. Leonardo da Vinci életét és páratlan életművét mutatja be Carlo Vecce Leonardo élete című, most magyarul is megjelent monográfiája, amelyet a Mértékadó ajánl figyelmünkbe. Az olasz reneszánsz kutató szinte napról napra követi végig Leonardo életét, a szakirodalom mellett korabeli dokumentumokra, levelekre és más eredeti forrásokra is támaszkodva. A könyvből nem csak a festő, feltaláló és tudós rendkívüli munkásságát ismerhetjük meg, hanem egy szüntelenül kutató és alkotó ember alakját is. A cikk érdekes részleteket idéz fel Leonardo gyermekkoráról, műveinek születéséről és utolsó éveiről, valamint arra is rávilágít, hogyan fedezi fel újra a modern kor ezt a páratlan géniuszt. A 2026-os évet annyira uralja a Mohácsra való emlékezés, hogy szinte elfeledkeztünk az egyik legnagyobb királyunk születésnapjáról. 700 éve, 1326. március 5-én látta meg a napvilágot első Lajos királyunk, akit a hálás magyar nemzet szeretete jeléül a nagy jelzővel tüntetett ki, hogy így gondoljanak rá, mint Szent István és Szent László királyunk méltó utódjára. Történelmi tanulmányainkból emlékezhetünk első Lajos király hódító hadjárataira, ám talán kevésbé ismert vallásos élete. A napi imádság, szent mise, elmélkedés, a rózsafüzér, a szentségimádás és a napi jó cselekedet szőtte át az életét. Nagyon tisztelte és szerette Szent Margitot, akinek a sírjához gyakran elzarándokolt, és hosszasan elmélkedett és imádkozott. Nagy Lajos királyról a keresztény élet legújabb, szeptember 13-ai számában olvashatunk. Isten jobbat készített, vallja Budai Zsuzsanna, akinek életútját mutatja be a Reformátusok lapja portréja. A vegyészmérnököt pályája kezdetén politikai okokból nem vették fel az egyetemre, később azonban kutatóként, fejlesztőként és szabadalmi ügyvivőként is sikeres pályát futott be. Mindeközben 70 éven át teniszezett, versenyzőként és játékvezetőként is jelentős eredményeket ért el. A portréban szakmai és sportolói pályája mellett arról is beszél, milyen szerepet játszott életében a családtól örökölt református hit, és hogyan tekint ma vissza a pályája során leküzdött akadályokra. A presbiteri szolgálat feladatairól és kihívásairól olvashatunk interjút Palicz Róberttel, a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség elnökével a Reformátusok lapjában. A beszélgetésben szó esik a szövetség munkájáról, amelynek egyik fontos célja, hogy a különböző gyülekezetekben szolgáló presbiterek megismerjék egymás tapasztalatait és jó gyakorlatait. Palicz Róbert szerint a jó presbiteri szolgálat alapja az elhívás, emellett mindenki a saját tudásával és tapasztalatával is hozzájárulhat a gyülekezet életéhez. Az interjúban a lelkész és a presbitérium együttműködéséről, a szolgálat során tapasztalható passzivitásról, valamint a fiatalok bevonásának lehetőségeiről is olvashatunk. Önök az Egyházi Lapszemlét hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Társadalmi célú reklám.
5: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen Ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
7: Felix Salten, Bambi. 13. rész.

Néhány nappal később gondtalan kettesben haladtak át a tölgyesen, amely a rét másik oldalán terült el. Át akarták szelni a rétet, hogy ott, ahol a nagy tölgy áll, régi útjukra forduljanak be. Ahogy a bokrok megvilágosodtak előttük, megálltak és kifelé fürkésztek. De ott a tölgynél valami vörös mozgott. Mind a ketten egyszerre vették észre. Ki lehet az? Suttogta Bambi. Valószínűleg Ronno vagy Karus, vélte Faline. Bambi kétségbe vonta, de hisz azok mostanában nem igen merészkednek a közelembe. Élesebb pillantást vetett arra felé. Nem, állapította meg, az se Karus, se Ronno. Egy idegen. Most már Faline is megerősítette, csodálkozva és igen kíváncsian. Valóban, idegen. Most már én is látom. Különös. Figyelték a jövevényt. Milyen fesztelenül viselkedik? Kiáltotta Faline. Ostobán, mondta Bambi. Igazán ostobán. Kisgyerek módjára. Mintha veszély egyáltalában nem volna. Menjünk oda, tanácsolta Faline. Nagyon kíváncsi volt. Jó, mondta Bambi, menjünk. Azt a fickót közelebbről kell megnéznem. Néhány lépést tettek előre. Akkor Faline megtorpant. De ha kikezd veled, erős. Ej, Bambi félrehajtotta a fejét, és fitymáló arcot vágott. Nézd a koronáját, milyen kicsi. Attól ijedjek meg. A fickó kövér és zsíros, de erős. Nem hiszem. Gyere csak. Elindultak. A jövevény oda át azzal foglalatoskodott, hogy torkoskodjék a fűben. S csak akkor vette észre őket, amikor már künn voltak a réten, egész közel hozzá. Nyomban elébük szaladt. Örömtelien, játékosan ugrándozott, és megint olyan volt, mint egy gyerek. Bambi és Faline csodálkozva megálltak, és bevárták, amíg odaér. Már ott volt mellettük alig pár lépésre. Ő is megállt. Kis szünet után kérdezte. Nem ismertek? Bambi harcra készen leszekte a fejét. Te ismersz minket? Adta vissza a kérdést. A másik a szavába vágott. De Bambi! Kiáltotta szemrehányóan és bizalmasan. Bambi meghökkent, amikor így nevén szólították. A hang csengésétől valami emlékezés rándult át a szívén, de Faline lelkendezve szaladt az idegen elé. Gobó! Kiáltotta, és nem szólt többet. Némán és mozdulatlanul állt. Elakadt a lélegzete. Faline, mondta Gobó halkan. Faline, hugocskám, te mégis megismertél. Odalépett hozzá, és szájon csókolta. Könnyei végig csorogtak orcáján. Faline is sírt, és nem tudott beszélni. Igen, Gobó, kezdte el Bambi. A hangja reszketett, izgatott volt, mélyen meghatódott, és mód felett csodálkozott. Igen, Gobó, hát te nem haltál meg? Gobó felnevetett. Láthatod. Gondolom észrevenni rajtam, hogy nem vagyok halott. De akkor a hóban, emlékeztette Bambi. Akkor, Gobó büszkélkedve mondta, akkor ő mentett meg engem. És hol voltál ilyen hosszú ideig? Kérdezte Faline elképedve. Gobó felelte. Ő nála. Az egész idő alatt. Hallgatott, ránézett Falinéra és Bambira, s gyönyörködött tanácstalan csodálkozásukban. Aztán hozzátette. Igen, kedveseim. Sok mindent éltem át. Többet, mint ti mindnyájan itt az erdőtökben. Szava kissé hencegően hangzott, de nem vették észre, mert a nagy meglepetéstől még túlságosan elfogódottak voltak. Meséld el! Kiáltott Faline magánkívül. Ó, mondta Gobó elégedetten, naphosszat mesélhetnék, és mégse érnék a végére. Bambi unszolta. Mégis, mesélj! Gobó Faline felé fordult, és elkomolyodott. Anya él még? Kérdezte félénken is halkan. Igen,
kiáltott Falina vidáman. Él, de rég nem láttam már. Hozzá akarok menni, most mindjárt, mondta Gobó határozottan. Velem jöttök? És elindultak. Az egész úton egyetlen szót se szóltak többé. Bambi és Falina érezte Gobó türelmetlen vágyakozását anyja után, és hallgatott mind a kettő. Gobó némán előre sietett. Hagyták, hogy kedve szerint tegyen. Csak olykor, ha valamelyik keresztút előtt vaktában elszaladt, vagy ha hirtelen sebesen más irányba vágott, figyelmeztették halkan. Erre, suttogta olyankor Bambi, vagy Falina mondta, nem, most erre át. Néhányszor széles tisztáson kellett áthaladniuk. Feltűnt nekik, hogy Gobó sosem áll meg a sűrű szélén. Soha nem fürkészik körül egy pillanatig sem, mielőtt kilép a szabadba, hanem minden óvatosság nélkül egyszerűen kiszalad. Valahányszor így tett, Bambi és Falina csodálkozó pillantást váltott, de egyikük se szólt, és kissé vonakodva követték Gobót. Sokáig kellett így körbevándorolniuk és keresniük keresztül kasul. Gobó egyszerre csak felismerte gyermekkorának útjait. Meghatódott. Elfelejtette, hogy Bambi és Falina vezette idáig, hátrafordult és így kiáltott. Mit szóltok, milyen jól ide találtam? Nem szóltak semmit. Csak újra egymásra néztek. Kisvártatva ezután egy kis lombkamrához értek. Itt! Kiáltott Falina, és bebújt. Gobó követte, és megállt. Az a lombkamra volt, ahol megszülettek, amelyben kisgyerekkorukban anyjukkal együtt laktak. Gobó és Falina egymásba mélyeztették pillantásukat. Nem szóltak egy szót sem. Falina csöndesen szájon csókolta fivérét, aztán tovább siettek. Vagy egy óra hosszat bolyongtak még erre-arra. A nap egyre fényesebben tűzött át az ágakon, az erdő egyre csöndesebb lett. Itt volt az ideje, hogy lefeküdjenek és pihenőre térjenek. De Gobó nem volt fáradt. Sebesen szaladt előre, türelmetlen és izgatott volt, nehezen lélegzett, és tanácstalanul pillantgatott körül. Összerezzent, ha a lába alatt menyét surrant át a füvön, majdnem rálépett a földön lapuló fácánokra, de ha szitkozódva és hangos száncsapásokkal felszálltak előtte, heves ijegység fogta el. Bambi csodálkozott. Milyen idegenül és vakon botorkált Gobó. Most megállt, és társaihoz fordult. Nem találom! Tört elő belőle kétségbe esetten. Falina megnyugtatta. Mindjárt, mondta meghatódva. Mindjárt, Gobó. Ránézett. Újra az a félénk arcú Gobó volt, mint gyerekkorában. Kiáltsunk érte? Kérdezte mosolyogva. Kiáltsunk érte újra? Mint régen, amikor még gyerekek voltunk? De Bambi tovább ment, csak néhány lépést. Akkor megpillantotta Ena nénit. Már pihenőre tért, s ott feküdt csöndesen pár lépésre egy mogyorócserje árnyékában. Végre, mondta magában Bambi. A következő pillanatban már Gobó és Falina is ott volt. Mindhárman ott álltak egymás mellett, és átnéztek Enára. Az csöndesen megemelte a fejét, és álmosan nézett rájuk. Gobó néhány habozó lépést tett előre, és halkan kiáltott. Anya! Mint a mennykőcsapásra, úgy termett talpon a fekvő, és ott állt, földbe gyökerezve. Gobó gyorsan odaugrott. Anya! Kezdte újra. Beszélni akart, de szó nem jött a szájára. Az anya mélyen a szemébe nézett. Merevsége lassan felengedett, reszketés fogta el, szinte hullámzott a válla és a háta. Nem kérdezett, nem kért felvilágosítást, sem mesét. Gyöngéden szájon csókolta Gobót, megcsókolta az arcát, a nyakát, szakadatlanul mosogatta csókjaival, mint azon a hajdani órán, amikor megszülte. Bambi és Falina eltűnt.

Ott álltak egy csoportban a sűrű közepén egy kis tisztáson, és Gobó mesélt. Nyúlbarát is ott volt. Csodálkozásában feszülten fülelt. Megemelte tapsi fülét, s aztán pegyhütten aláejtette, hogy azon nyomban újra felemelje. A sarka a fiatal bükk legalacsonyabb ágán csücsült, és elképedve hallgatózott. A szajkó vele szemben nyugtalanul ült az egyik kőrisen, és olykor csodálkozva felrikácsolt. Ellátogatott néhány ismerős fácán is a párjával és gyerekeivel. Csodálkozva nyújtogatták a nyakukat, mi alatt hallgatták az elbeszélést. Időnként visszahúzták, és csendesen erre-arra forgatták. A mókus is odaugrott, és igen izgatottan viselkedett. Majd a földre ugrott, majd az egyik, majd a másik fa magasára kúszott, majd felkunkorodó farkára támaszkodva fehér mellét mutogatta. Minduntalan félbe akarta szakítani Gobót, hogy mondjon valamit, de minden alkalommal szigorú rendreutasításban részesült. Gobó elmesélte, hogyan feküdt gyámoltalanul a hóban, és várta a halált. A kutyák találtak rám, mondta. A kutyák iszonyatosak. A legiszonyatosabbak a föld összes élő lényei közül. A torkuk tele van vérrel, a hangjuk dühött és könyörtelen. Meghordozta szemét hallgatóságán, és folytatta. Nos, azóta már volt úgy, hogy játszottam velük, mint magam fajtájával. Igen büszke volt. Már nem kell többé félnem tőlük, mert most már igen jóban vagyok velük. De azért, ha elkezdenek dühöngeni, zúg a fejem, s a szívem egészen megdermed. Pedig nem is mindig olyan gonosz a szándékuk, és ahogy épp az imént mondtam, én a barátjuk vagyok. De hangjuknak rettenetes hatalma van. Elhallgatott. Tovább, sürgette Faline. Gobó ránézett. Ott a hóban akkor széttéptek volna. De akkor jött ő. Gobó szünetet tartott. A többiek fellélegzettek. Igen, mondta Gobó, akkor jött ő. Rákiáltott a kutyákra, és azok nyomban elhallgattak. Még egyet kiáltott rájuk, és mozdulatlanul ott hevertek a lábainál. Aztán felemelt engem, én kiabáltam, de ő megsimogatott. Gyöngéden magához szorított, nem fájt, és aztán elvitt magával. Faline félbeszakította. Mit jelent az, hogy elvitt? Gobó elkezdte magyarázni, körülményesen és fontoskodva. Nagyon egyszerűen.

0: Künn ömlik az eső az égből, hogy minden csak úgy úszik, de benn egy csöp se esik, és szárazon vagyunk. A fácánok előre nyújtották nyakukat, és fejüket forgatták. Künn mindenütt magasan állt a hó, de bent melegben álltam. Egészen melegen volt, és ő szénát adott nekem enni, meg gesztenyét és répát, amit csak szemem szám kívánt. Szénát? Egyszerre kérdezték mindenfelől, elképedve, hitetlenül, izgatottan. Friss, édes szénát! Ismételte Gobó nyugodtan, és győzelmesen hordozta körbe pillantását. A mókus közbe tolakodott a hangjával. Egy unokabátyám, csönd! Kiáltották a többiek. És Faline izgatottan kérdezte Gobót. Honnan van neki télen szénája és a többi, amit mondtál?
1: Növeszti, felelte Gobó, amit csak akar. Megterem neki, és amit akar, mindjárt meg is van.
0: Faline tovább kérdezett. Nem féltél mindig, Gobó, ott nála?
1: Gobó fölényesen elmosolyodott. Nem, kedves Faline, egyáltalán nem, hiszen tudtam, hogy nem akar bántani. Miért féltem volna? Ti mindnyájan azt hiszitek, hogy ő gonosz. De ő nem gonosz. Ha valakit szeret, ha hűségesen szolgálják, akkor jó. Csodálatosan jó. Senki a világon nem tud olyan jó lenni, mint ő.
0: Mialatt Gobó így beszélt, hirtelenül és hangtalanul az öreg lépett elő a bokrok közül. Gobó nem vette észre, és tovább mesélt. De a többiek mind megpillantották az öreget, és a tisztelettől elakadt a lélegzetük. Az öreg mozdulatlanul állt, és komoly, mély szemeivel nézte Gobót. Gobó folytatta. Nem csak ő maga, de a gyerekei és a feleségei is, mind a többiek is szerettek engem. Simogattak, enni adtak, és játszottak velem. Elakadt. Megpillantotta az öreget. Csönd állt be. Akkor az öreg nyugodt parancsoló hangján megkérdezte. Miféle csík van ott a nyakad körül? Mindnyájan odanéztek, és csak most vették észre a Gobó nyakát körülfutó sötét vonalat, ahol összenyomódott és megkopott a szőre. Gobó bizonytalanul felelte. Az a szalagtól van, amelyet hordtam. Az ő szalagjától. És igen, és a legnagyobb tisztesség az ő szalagját hordani a... Zavarba jött és dadogott. Mindnyájan hallgattak. Az öreg hosszú, átható és szomorú pillantással mérte végig Gobót.
2: Szerencsétlen, mondta halkan. Elfordult és eltűnt.
0: Az erre következő meghökkent hallgatást a mókus fecsegése törte meg. Ugyanis az egyik unokabátyám is volt nála, ő foggyulejtette és bezárta, ó, nagyon sokáig, még egy szép napon az unokabátyám, de senki se hallgatott a mókusra. Elszélettek.

Félix Salten, Bambi. A 13. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Fenyő László.

0: Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata.
1: Bruno Ferrero, az ösvény.

Volt egy kislány, aki nagy boldogságban élt a szüleivel. Egyszer azonban ostoba bosszúból gonosz emberek elrabolták. Bőköpenybe burkolózva érkeztek, az iskolába vezető úton megállították, és erőszakkal magukkal vitték a kislányt. Fekete lovaikon gyors vágtában távolodtak a falutól, és nem soká rátértek az erdei útra. A sötét és félelmetes erdő örökre elnyelte azokat, akik vezető nélkül merészkedtek fái közé. A kőszívű rablók az erdő legmélyére vitték a kislányt. Azt akarták, hogy örökre oda vesszen. A kislány sírt félelmében, és szinte kiabálva ismételgette az imádságot, amire az édesanyja tanította. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Patakmedreken és szakadékokon keltek át, míg megérkeztek oda, ahol az erdő a legsűrűbb és a legáthatolhatatlanabb volt. Itt magára hagyták a gyermeket. Szegényke egy nagy fa tövébe húzódott, és sírva ismételgette. Üdvözlégy, Mária! Üdvözlégy, Mária! A könnyein át egyszer csak megpillantott a lába előtt egy rózsaszálat, egy rózsát, gyengét szirmokkal, akár egy simogatás. Nem messze, a fűszálak és lehullott levelek között ott volt egy másik rózsaszál, aztán még egy, meg még egy. Ösvényt mutattak, amely a fák között kanyargott. A kislány elindult egyik rózsától a másikig, először tétovázva, de aztán már szinte repült. Kis idő múlva az erdő szélén találta magát az anyukája és az apukája karjai között. Ők is látták a rózsaösvényt, és elindultak rajta a kislányuk keresésére. Mert a szülők is szüntelenül imádkozták az üdvözlégyet. És ezek az imádságok a szülőké és a kislányé rózsaösvénnyé változtak, ami aztán egymáshoz vezette őket.

Bruno Ferrero, az ösvény. Felolvasta Pápai Erika. Hangmérnök Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendezte Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

Ebédidő közeledik, terül már az asztal. Anya főzött főzeléket, várom üres hassal. Első falat repülő jön, berepül a számba. Második megejtőernyő, ereszkedik szálba. Harmadiknak motorja van, nagy hangjával berreg. Rendőr kíséri a négyest, imbolyogva csellek. Ötödik már hajon úszik, dú-dú szól a duda. Hatodik meg traktorra, zötyök fel az útra. Mentőt kérek, szól a hetes szirénázva, jöjjön. Tűzoltóban ül a nyolc.

0: poca, tele van a poca, tele van a poca.
1: Az Alma együttes muzsikált.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be Magyar Péter. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5 ezer forint egy tankolásnál, a kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal, áll a miniszterelnök bejegyzésében. Közben a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a korábbi üzemanyag árstop visszaállítása jelenleg nem lenne megfelelő megoldás. Szerinte a védett ár újbóli bevezetése esetén nem lenne elegendő nagykereskedő, amely piaci alapon dízelt importálna Magyarországra, ami néhány napon belül készlethiányhoz vezethetne. Államtitkári egyeztetésen vettek részt a szerzetesi iskola fenntartók, írja a Magyar Kurír. A megbeszélésen a gyermekek és fiatalok színvonalas oktatása, a szerzetesi iskolákban működő jó gyakorlatok megosztása és a köznevelési rendszer közös kihívásaira adható válaszok kerültek napirendre. Az egyik kiemelt téma a gyermekvédelem volt. Fontos hangsúlyt kapott az egyházi iskolák finanszírozásával és a szegregációval kapcsolatos, a közbeszédben sokszor pontatlan információkon alapuló sztereotípiák tisztázása. Új fák terápiás eljárás fejlesztése indul antibiotikum rezisztens kórházi fertőzések ellen a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban pályázati támogatással, közölte a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó intézet a honlapján. Az SBK Translációs Mikrobiológiai Laboratórium kutatói egy bakteriofág alapú fejlesztés működését, hatékonyságát és továbbfejlesztési lehetőségeit vizsgálják, amellyel célzottan lehetnek kezelni bizonyos antibiotikum rezisztens fertőzéseket. Munkájukhoz a laboratóriumban született eredmények piacképes termékkiválását segítő Innovate 2026 program pályázatán 14,75 millió forintos támogatást nyertek el. Az úgynevezett Aubaumanni fertőzés elsősorban intenzív osztályokon kezelt, legyengült immunrendszerű vagy súlyos alapbetegséggel élő páciensekben okozhat, a többi között tüdőgyulladást, véráramfertőzést és sebfertőzést. Kezelésére nyújthat alternatív megoldást a fák terápia. New Yorkban a szeptember 11-i terror támadások emlékhelyén az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek pénteken a 25 évvel ezelőtti merényletekben elhunytakra. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump elnök jelenlétében emlékeztek a terror támadásokra, azon a helyen, ahol az American Airlines eltérített járata az épületbe csapódott. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az áldozatok emlékére. Végül az időjárásról. A Dunántúlon és a középső megyékben a kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, míg hazánk keleti részén még felhősebb maradhat az idő. Csapadék délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon még előfordulhat. Napközben 16-23 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 10 órakor lesz. 9 óra 4 perc. Következik a kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Balatonalmádiból, a Balatonalmádi plébánia egyik kitűnő, és a szeptember elejei kánikula közepette és kicsit hűvös helyiségéből Bacsa Dávid plébániai kormányzó atya a vendéglátónk. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk.
6: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
5: Dávid atya egy éve van Balatonalmádiba, 35. évében, 34 éves, most jelzett, hogy ne öregítsem, de fiatal atya, már mégiscsak, hogy is mondjam, csak komoly múlt és jelen van mögötte vele, és nyilván komoly pálya előtte. Szegedről származik, Szegeden született, ott nőtt fel, szülei egyszem gyerekeként. Úgy láttam a rövid utána nézésben, hogy szolgált már papként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe, és hát most pedig a Veszprémi Főegyházmegye papja, talán ez a második helyen, majd ő elmondja, hogy tényleg jól emlékszem el, hogy Keszthelyen szolgált korábban, és most pedig Balatonalmádiba. Keszthelyen talán még káplán volt, itt már plébániai kormányzó. És hát van egy különleges, hát most ez a szó jött a számra, hogy adottsága, holott hát fogyatékosságnak is lehet ezt mondani, hallássérült a szülei is azok voltak, és ő is azzá vált 9 éves korában. És a disszertációját, a doktori dolgozatát is e tárgyból, a sérültek pasztorációjának valamilyen aspektusából írta. Jól foglaltam össze, Dávid atya?
6: Igen, köszönöm. Ez kicsit elhallgatni is kicsit ijesztő. Azt gondolom az ember, hogy ilyen nagyon idős emberről van szó. De tehát nem, de igazából ezek mind lehetőségek voltak az életben, ahol szerethettem, úgy, ahogy a körülmények lehetővé tették. Ugye Sik Sándor egy versében mondja, hogy sohasem féltem a szeretettől, és ugyanben a versben azt írja, a Tedeum című versben, hogy sohasem volt elég, aki voltam. És ez az utóbbi motto, engem is sokszor hajtott, hogy mindig többnek lenni, mindig ahol tudok szeretni, ahol szeressek, és azokat, ahol vagyok, azok, akik körül vagyok, és hát Jóisten azért ennyire holdodott igen sok helyen.
5: Szegeden nőttél fel, ahol egyébként Sik Sándor is tanított. Hol tanultál?
6: Világi általános iskolában és gimnáziumban. 9 éves koromban az egy gyógyadásom lett, és akkor ez ráment a bal fülemre, meg a jobbra is, és akkor a balon nincs halás, a jobban halókészülék van, és de a halú gyerekek között járattak, mert azért a nagyobb halú gyerek az menjen a halók világa felé. Ugye ki siket, az ilyen nyelvvel kommunikál, szerről olvas, és annak megvan a maga az átvilága ugye a siketekkel, illetve segítséget kér, ha esetleg egyéb dolgot szeretne elintézni tolmáccsal, de menjek a halók világa felé, és akkor ugyanígy a gimnáziumot is halók között jártam, akkor még mikrobiológia szakon, de hát a kémia az megmutatta nekem, hogy az orvosi pálya az én világom, aztán gyakran jár a kórházba, és valóban ez igen ember próbáló dolog. Voltam kórházi exi gyakorlaton később, és valóban egy embert próbáló, egész embert követelő feladat az egészségügyi pálya. Visszatérve a gimnázium végére,
5: akkor ezek szerint az orvosi irányultság, és akkor hogy született a papi hivatás?
6: Hát, hogy az orvosi pályáról én akkor véget a kémia miatt letettem, és akkor inkább a jog felé orientálódtam, és itt 16 éves koromban.
5: És a jog meg is maradt?
6: A jog megmaradt, igen. Az igazság szeretete. És 16 éves koromban beültem egy mozifilmre, és az hangzott el a filmben, ami nem szerepelt, csak én ezt hallottam ki, hogy Istennek tervei vannak magával. És nem voltam első áldozó, mert bérválkozó, meg voltam keresztelve, de hát rám bíztak gyerekként, hogy járok-e hittalra, hát én gyerek inkább kint játszik az udvaron a többiekkel, mint hogy bent legyen órán, és nem mentem én első áldozó, illetve bérválkozó, És akkor én rádöbbentem arra az Istenre ott a mozifilmben, hogy hát ott van az életemben, akit én nem vettem észre. És én akkor erről az Istenről akartam beszélni, meg érte tenni, és hát akkor megkerestem a mozihoz képest a legelső plébániát, Szegeden a Rókus templomot, Kezovics László atya, aki most ment nyugdíjba, illetve szerzett be a plébániáról, ő adott egy szentírást, hogy akkor mi jegyek el benne, de hát nekem ez így most egy kicsit így kevés volt, hogy oké, hát most hol kezdjem, és bementem a Szegedi Dómba, és a Gyulai Endre püspök úrra gyontató szíve beszélgettünk, és hát mondta, hogy egy plébániám, tagozódjak be, hát bontakozzak ki, és hát ezt a vonalat követtem, és a Szent Gellért plébániá találtam meg, ugye a lakóhelyemhez képest, közelebbi plébánia, és ott akkor Klaudi Eszmisértje keze alatt, akkor lettem katekumen, illetve karitász munkatárs, és hát így lettem a Szent első áldozó. És hát jelentkeztem, ilyettség követően papnövendéknek. Fel is vettek a Szegedcsendi Egyházmegyébe, és egy propedeutikumba küldtek, ami egy előképző év volt Budapesten, de Vácott megszűnt korábban, abban, és akkor 2010-től Budapesten volt ez a propedeutikum. Büszke vagyok arra, hogy Olasz Atanáz volt a prefektusunk, aki most görög püspök, és a Palánki Ferenc a spirituális, akit tegnap nevezett ki a Szent Atya, szeptember 3-án Kalcs-Kecskeméti érseknek, Debreceni nyíregyházi püspökségből. És nem voltam bemérmálva. Mert egy lelkipász gyakorból akkor legyen szétszedvelés, vezetés és bérmálkozás, és akkor egy veszprémi kisbolt választottam bérmál keresztapámnak, aki megmutatta Veszprémnek a szépségét, és így megfogott egy ilyen 18 éves koromban, egy halland vágy, hogy akkor szélesre lennék a Veszprémmel. Tehát én nem mozdultam ki, hogy Szegedről se annyira. Tehát úgy nekem ez egy 18 évesen egy ilyen eufória fogott meg, és az előjárók meg azt mondták, hogy jól van, hát te tudod, és de szerettek, úgyhogy nem volt ezzel gond. Rigó püspök atya meg azt mondta, hogy még nem vagy diakónus, nem vagy röközkötve, legyen úgy, ahogy neked jó. Hát 18 éves korában az ember sok mindent tesz és mond, és hát ki tudja, hogy alakul az életet, tehát inkább hagyták, hogy formálódjak, formáljon a Jóisten, illetve tanuljak a hibáimból.
5: És a Tisza helyet beírd a Séd patakkal.
6: Igen, csak hát ott még a Duna ott közötte van, és hát Budapesten kezdtem ezt a 0. évet, és hát Pesten is hagytak. Tehát a budapesti központi szemináriumban volt ez a 0. év, és ott is kezdtem meg az első évet.
5: Ott ki volt akkor az elöljáró?
6: Hát akkor Kunyász Géza atya, illetve Nagy Krisztián volt akkor a prefektus, és ez később a Marton Zsolt, és most meg a Marton Semente Balázs püspök atyák. Volt persze, volt feladat, kitűnő tanáraim voltak, és szerettem is a teológiát, és hát mert akkor megfogalmazott bennem, hogy akkor én a jogot szívesen tanulnám, nem hiszem, hogy nagyon bánkultam, hogy csak a negyedikben van jog, én előttem én nem tudom tanulni, de aztán mondták, hogy lesz idő úgy is, hát én tanultam még később is bőven a teológia után is, még posztgraduális képzésben egyházi jogot. És ugye Budapesten vannak a hallássérült pasztoráció munkacsoportjai, illetve a közösség ott szolgál a Mixát téri, majd később a Mászis 5. egyi piarista gimnáziumban, és én oda jártam jelnyelves misékre minden vasárnap, és bekapcsoltam a hallásért pasztoráció életébe. És 2016-ban szenteltek diakonussá, és a Márfi Ersek úr engedélyével akkor elkezdtem az egyházjogi posztgraduális tanulmányokat. Ugye a szóvakötő tanulmányok, én mindig olyan akartam foglalkozni, ami hasznos, úgyhogy a szabadozatot a depresszió kedelés öngyilkosság prevencióból írtam, aztán a később licencia dolgozatot a jogfilozófiából, gyóntató igazságossága és az irgalmassága, gyóntató praxisában, illetve a doktorit meg a halási passzorációra vonatkozó egyetemes egyházjogi szabályzat, meg annak az alkalmazása, szentségtan, meg a oktatás, illetve a közigazgatási kérdése tükrében. És megengedte a Márfi Ersek úr, hogy akkor járjak a jogi karra, és a fél évvel később megkeresett a Pomázi plébános, az országos halásért referense, Erdődi Ferenc atya, hogy jöjjek hozzá ki gyakorlatra, Pomázra és Csobánkára. És hát így töltöttem el fél évet diakonusként, és majd egy évet papként Pomázon és Csobánkán, és majd Ferenc atya bekerült Budapestre, de Pomázon nem maradhattam, mert nem kell plános, nem is voltam egyszerűen egyhedvegyés, és akkor a bíboros úr kérésére, meg a Márfélsek úr engedélyével, akkor egy 2 évet Szentendrén tölthettem, mert megkértek a Ménekát Szentendrére, és ott voltam, mint iskola lelkész, illetve káplán Szentendrén egészen 2020-ig.
5: Ez Blankestein Gyuri atya alatt volt?
6: Igen, 12. káplánja voltam, és nagyon jó baj vagyunk most is, meglátogatott nyáron, meg én is szeretek arra járni. Nagyon szép kapcsolatot sikerült kialakítani a György atyával is, a közösséggel is. Azért a Gályá Laci atya mondta azt, hogy legalább annyi örömöt kíván nekem, mint amennyi neki volt, és hát hál' Istennek azért mindketten örömmel emlékezünk vissza Szentendrére. És akkor 2020-ban hazahívtak az Egyházmegyébe, de ez pont jókor jött, így befejeztem a tanulmányokat, már csak a dolgozatleadásra volt szükség, és akkor 2020-ban a Kálmelyt a Bazilikába, a Kiszentelés Bazilikába kerültem, Mezei András atya mellé, ő akkor jött vissza a Clevelandből, Amerikából.
5: Keszthelyről beszélünk.
6: Igen, a Keszthelyi Kiszentelés Bazilika, és nagyon nagy ajándék volt az, hogy azért András atya az amerikai tapasztalatokkal felvértezve, hogy azért ott a magyarság elfogy, tehát azért, amikor már az unoka nem beszél magyarul, meg magyar családok tűnnek el, akkor ez megerősíti az ember identitását abba, hogy a kultúráját akkor gyarapítja, ha van, akinek át tudja adni. És akkor együtt szolgáltunk 5 évet, kórház volt a Kiszentelés Bazilika mellett, illetve Várvölgy, Vállus, illetve Cselszettomajnak a cselszegi részét láttuk el, Keszélyből kiindulva.
5: Akkor ezek után most már Udvardi György és Sekur disponált Almádiba.
6: Igen. Tavaly augusztusban kerültem ide, az első önálló szolgálati helyem, 8 éves papként, és hát mert több helyen szolgált, az egyház dimenzión és jelegét szépen mutatva, de hát nincs kész receptje. Te hozzáállása van, és hát itt van a feladatok, amit úgy meg lehet csinálni például, hogy legyen a Szent Jobb Kápolna látogatható. Tehát most be lehet menni egészen a Szent Jobb Kápolnának a vasrácsáig, tehát az utcafrontról, nem csak egy üvegajtó, így, hanem azon belül is tovább lehet menni, hogy lássuk a Szent Jobb Kápolnát, és hogy lássuk, akkor legyen kivilágítva a mozgási érzékelés lámpával, legyen biztonságban a templom, meg a sekesse, Hevederzárral, legyenek új táblák, szent képeket adjunk ki, de ugyanígy Káptalan Füreden, akkor egy új ajtót csináltattunk, a kripta ajtó mintájára a kápon ajtó, és ugyanolyan stílusú kovácsolt vas jelleget ölcsön, elszáradt fákat kivágtuk, meg úgymond a terepet rendeztünk. Mindig van, amit tehetünk a közösségben is, például ifjúsági klub létesült, ugye a plébáni, ahol vagyunk, az Óvári Ferencnek a nyaralója volt, persze háború után újra kellett építeni, de ez nem a papnak a magán rezidenciája, hanem a közösségi ház számomra, és hát a fiatalok havonta megszállják a plébániát, és itt van biliárd, asztal, csocsó, dárztábla, pingpongasztal, tehát azért használják a hívek a házat, mint ahogy van biblia óra minden héten, ami kvázi felnőtt hittam, van bajuszklub, egy férfi kör, ahol a Már Gungornak a Férfi vagy Női egy című könyvét vesszük, de egy ilyen családterápiás könyv, de igazából nagyon jó megtapasztalni azt egy férfinek, hogy nem csak ő küszködik a kamasz gyerekével, vagy amikor a feleségével, hanem más is, és igazából nincs megoldhatatlan probléma, hanem tudnunk kell egymástól tanulni helyzeteket is, meg azt, hogy hogyan hordozunk el helyzetet.
5: Dávid atya, nem vagy tagja a Bajusz klubnak, mert te borotválkozol, mindig így volt?
6: Ne, nekem az alkatomból kifolyó, nekem a Bajusz annyira nem áll jól, ez egy jelképes, hogy a férfi kör, Bajusz klub, de például most szombaton plébáni napot tartunk, és akkor egy verses könyvem, mi már így a harmadik, és akkor ezt bemutatom, és akkor lesz egy hegedű kíséret majd, illetve valaki bemutatja a lehető vadnövények világát, illetve a Máltai Szentlélek Szolgálat önkéntesei kézműves foglalkozásra készülnek a kisgyerekeknek, és akkor kicsit eszünk, kiszunk, beszélgetünk. Lényeg az, hogy a hívek ne csak a templomba találkoznak, hanem azon kívül is, hiszen ők alkotják az egyházközséget.
5: Nem említetted az újdonságok között a Szent István szobornak a letisztulását, megújulását, ez Szent István ünnepére készült el, és Szent Imre szobra pedig a Szent Imre búcsúra, ha jól sejtem, november 5-ére lesz kész, és hát mondtad ezt a verseskönyvet, amelynek summa, vagy summa, hogy helye, summa, vagy summa?
6: szummaszum összefoglalás, ilyen sok verset írtam a szemináriumban, és akkor ezt idéztem Pomázon, és akkor a pomáziak mondták, hogy adjuk már ki könyvbe. Jó, akkor kiadtuk. És aztán írtam később is verseket, és akkor azt kiadtam Szentendrén. Aztán de ugye magánkiadások voltak is elfogytak, úgyhogy de akkor kiadtam így ugye az előző két kötetnek a legjobbjait, meg azóta készülteket, így 100 vers összefoglalásban. És akkor, és pont ugye a Szent Jobbkában a tetejét cserélnünk kell, mert beázik, mert persze befoltoztuk, de az egészhető cserére szorul, úgyhogy ennek a könyvnek a bevételéből igazából, tehát adományok gyűjtünk, és a cserében kapják a könyvet, és akkor ebből fogjuk úgy felújítani a pontosan kicserélni a Szent Jobbkápolnának a tetejét. És akkor ez a mondjam, személyes istenkeresés, háromfő témakör van, Isten szerelem meg elmúlás, és ez alapján lesz majd a könyvemutató is majd.
5: Úgy belelapozgatva azt éreztem, hogy nagyon, nagyon nyíltan emberi. Miközben egyébként nyilván, amikor azt írod, hogy életemnek hosszú Golgotáján nem a boldogságot keresem, akkor ezért ez így ebben a formában, hogy egy klasszikus idézek, talán nem is egészen igaz. Egy élet, egy fiatal embernek nincs is életének hosszú Golgotája talán, de mégiscsak nagyon, nem tudok jobbat mondani, nagyon közvetlen, nagyon-nagyon személyes, nagyon a nehézségeket, a fájdalmakat, az érzelmeket egyáltalán nem kerülő gondolatok vannak ezekben a versekben.
6: Az ember az örömet megírja barátaival, tehát sörözik, focizik, rohangászik. A nehéz dolgokat írja papírba. Tehát azért, ha megnézzük a verseket, tehát József Attilát, Jorodnótinak, tehát nem a ilyen örömteli verseiről emlékezünk, hanem a nehézekről, tehát az a mélységes mélyre. Ez egy kicsit önterápia is, de a művészetben, a festészetben, a zenében is igazából az ember kiírja magából az érzéseit, és ezért gyógyul, tehát kiprojektálja. Valaki poharat ragad, de ez nem egy annyira egészséges verzió. És amikor az életnek a Golgotájára beszélünk, hát azért hát van úgy, hogy Szent Imre herceg is hát rövid életet él, de tartalmasat. És hát ebben erre kell törekedni, mert valaki leél egy életet, és ő nem nőtt föl közben. Tehát nem tudott elköteleződni, nem tudott felelősséget vállalni, folyton csak elfogadta a szeretetet, és nem tudott adni szeretetet. Ugye Bagdi Emmüke szerint a felnőttségnek az ismérvei. És akkor valaki úgy éli le az életét, hogy igazából nem élt. És hát erre törekszünk, hogy akkor leszünk olyan tartalmas életet élők, ha ott vagyunk, ahol vagyunk, nem vágyunk el máshova, és tudunk fókuszálni azokra, akik körülöttünk vannak, és tudunk szeretni úgy, ahogy a másnak szüksége van rá, és így megrázott tömör, túlcsoduló életet tudunk élni. És ebben ott van a kereszt is, mert aki szeret, az vállalja a szenvedés kockázatát. Tehát nekem is azért fájt eljönni Pomázról, Szentendréről, Keszhelyről, hanem mert szerettem az embereket. Tehát ha nem szerettem volna, akkor hát zokszó nélkül mentem volna.
5: Azt mondod, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk. Épp itt nyílt ki a verses köteted, a szumma el kéne menni, és lapozunk egyet, el kéne menni. Két versnek is ez a címe. El kéne menni, elbocsúzni.
6: Nem, folytatja tovább.
5: Ja, bocsánat, igen. Csak egyszer az a címe, hogy el kéne menni, de az el kéne menni fordulat az újra és újra előjön a versben. Tehát ott vagyunk, ahol vagyunk, és meg el is vágyódunk.
6: Ez ember, ha kérdésket tesz fel, az jó. Tehát az, amikor valaki azt mondja, hogy kételkedik, az baj, nem baj. Az ember, ha kérdésket tesz fel, akkor megválaszolja a kérdéseket, és megerősödik a válaszában. És amikor elvágyódik, akkor azt teszi fel, hogy most hol az én helyem? És ha meg tudja válaszolni, a helyed az otthon, ahol vagy, hát ha hány feleség mondta, hogy bár elváltam volna, vagy mi az én, hogy... És akkor végül kiukad abba, hogy hát végül is nem biztos, hogy jobbat találtam volna. Tehát az, hogy az ember kérdésket tesz föl, az meg is erősíti az identitását.
5: Több versben is elénk tárul a szerelem gondolata, érzése. Egy idős apácia nénétől hallottuk sok évvel ezelőtt, hogy az embernek szerelmesnek kell lenni. És ő aztán a fiú helyett az apáca zárdát és Krisztus szerelmét választotta. Egyet értesz, Dávid atya, ezzel, hogy az embernek szerelmesnek kell lenni?
6: Persze. Tehát az ember, ha lefogyasztja a szívét, akkor lehet, hogy érzéketlenné válik a szellem iránt, de az emberi kapcsolatok iránt is érzéketlenné válik. Tehát azért ugye a szeretetre három szó van, az erósz, filia meg az agapé, az erósz az a szerelem, a filia az a baráti szeretet, az agapé meg az osztóadó szeretet. Most ha szerelemre gondolunk, hát tudnunk kell, hogy azért akik kapcsolatban él, az nem csak abból szól, hogy fogják egymás kezét, hanem viták vannak, meg odafigyelésre van, meg türelemre van szükség a másik iránt. Ez mind-mind formálja az emberi tulajdonságainkat. Tehát ha a másik nem érzi jól magát, akkor az nem tud kiteljesedni, és akkor elmegy. Tehát az nem tudod a ház együtt maradni.
5: Két percünk van még. A magány is előkerül. A pap akár magányos is lehet, különösen ma, amikor nincs káplánja, nincs papi közösség, legalábbis azon a helyen, ahova őt diszponálták. Dávid atya, te nem úgy nézel ki, mint egy magányos ember.
6: Köszönöm. Hát az ember tesz érte, tehát vannak barátai, tehát a barátság is úgy épül, hogy megyünk, és van egy ilyen bizalmi pont. Ha meg tudjuk azt ugrani, tehát tudunk bízni egymásba, akkor megyünk tovább. Ha nem, akkor stagnál a barátságunk, és ezen csúszik le. És ha merünk bízni másokba, merünk beszélni magunkról, akkor lesznek mély barátaink is. Én azért nagyon örülök a csöndnek, vagy egyedül létnek, mert emberekkel foglalkozom, és kell, hogy én is töltődjek. Én hobbiból hegedülök, furcsa, hogy halálsérültként hegedülök, de megtanultam, és magam szerkezetesére is kikapcsol. És kellnek azok az idők, amikor az Jóistennel időt töltünk, és az nem a zajban tesszük, hanem alapvetően, hogy Jézus is elvonult imádkozni, hogy nekünk is tudni kell elvonulni, és szeretni a csöndet, amely Thomas Merton szerint az Isten munka ideje bennünk.
5: A csönd az Isten munka ideje bennünk. Ezt ugyan Thomas Mertontól idézte Dávid atya, de az egész beszélgetést nagyon szépen köszönjük Bacsa Dávid atyának, Balaton-Almádi és a hozzácsatolt filiák plébániai kormányzójának. Köszönjük szépen.
6: Nagyon szívesen.

0: Elhangzott a kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József volt. A beszélgetést vasárnap hajnalban 1 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Uram, nem gondolsz-e bele, hogy nővérem egyedül hagyott engem szolgálni?
4: Hálaadó szent liturgiával és ikonosztás szenteléssel ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a tiszaújhelyi görögkatolikus egyházközség Kisboldogasszony napján. A településen 1750-ben emelték az első görögkatolikus fatemplomot, ám az a 20. század elejére kiszolgálta a híveket, így az első világháború utáni nehéz időkben a helyi közösség elhatározta egy maradandó kőtemplom megépítését. Az összefogás erejét mutatja, hogy az alapoktól kezdve mindössze 2 év alatt felépítették az Istenházát, amelyet 1926-ban szentelt fel Gebi Péter megyés püspök. A mostani centenáriumra a hívek 11 év kitartó munkájával teljesen felújították a templomot, hogy méltó módon őrizzék az ősök örökségét.
5: Én úgy gondolom, hogy elsősorban az fontos, hogy méltók legyenek az ősökre. Azok, akik nem könnyű időben bátorkodtak pont az első világháború után nekiugrani, és azt mondja, építünk egy templomot.
4: Harangozó Miklós, a tiszaújhelyi görögkatolikus egyházközség parókusa.
5: Nem fatemplom, hanem egy maradandó templomot, amire úgy gondolták, hogy képesek rá. És az az összetartás, én gondolom, amit akkor ők éreztek, és a célt kitűzték magunknak, ezt megvalósítják 2 év alatt. Amikor most felújítsuk a templomot, hogy kicsikét úgy nézzen ki, ami méltó ahhoz a 100 évhez, 11 év kell, hogy megcsináljuk, akkor 2 év alatt alaptól kezdve fel tudtak hozni egy templomot, és úgy én próbáltam azt a hívekben is kicsikét motiválni, hogy az ősök büszkék legyenek ránk, büszkék legyenek az új helyiekre, mindazok, akik most itt vannak, hogy azt az örökséget, amit kaptak, amit örökbe kaptak, és a Jóisten nekik ajándékozott, és a boldogság a Szűz Mária imádsága megtartotta, akkor a jövőben is tudjunk valami maradandót hagyni.
6: A tie slova, jakime gotovi skazati sami vid sebe.
4: A centenáriumi liturgiát Teodor Macapula, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke vezette. A főpásztor hangsúlyozta, a 100 éves jubileum a kárpátaljai hívek egy évszázados imádságos helytállásáról és szilárd hitéről tanúskodik, amely a legnehezebb történelmi próbák és üldöztetések idején is megmaradt. Az új ikonosztász felszentelése emellett szimbolikusan egybeesik a római pápa által adományozott Munkácsi Istenszülő ikon átadásának 100. évfordulójával is. Az ilyen ünnepek központi helyet foglalnak el az egyházi kalendáriumban, és Istenszülő születésének ünnepével pontosan most kezdődik az új egyházi év. Mi pedig ma itt egy olyan egyházközösség ünnepet ülünk, amelyet több más esemény is fémjelez. Elsősorban az, hogy ez a közösség a templom fennállásának 100. évfordulóját ünnepli. Ez 100 évnyi imádságot, 100 évnyi tanúságtételt jelent a mi keresztény hitünkről, amelyről mindig tanúságot tettek a nagyon nehéz idők folyamán is. Hiszen az elmúlt 100 esztendő az egyházi közösségünk és a népünk számára rendkívül nehéz volt, és hitünk vértanúinak próbáival volt teli. Emellett a templomunkban megáldottuk az ikonosztást is, amely mindig központi helyet foglalt el minden templomépületben. Mivel ez az ikonosztáz az ikonokon keresztül élő prédikáció népünk számára, az üdvösség nagy titkairól, amelyeket az Úristen vitt végbe az emberiség egész történelme során. És azt is így hozta a sors, hogy ezt az ikonosztást abban az évben szenteljük meg, amikor 100 éve annak is, hogy áthozták a római pápa által egyházmegyénknek ajándékozott Munkácsi Istenszülő ikont. Ezért most lélekben visszagondolok azokra az időkre, amikor őseink ezt a két eseményt együtt ünnepelték, és mindkét eseményt a szeplőtelen Szűz Mária alakja és személye fémjelzi, aki az évszázadok során minden próbán keresztül velünk volt, mint védelmezőnk és édesanyánk.
7: Завжди впродовж віків Христі всі випробування була разом з нами, як наша захисниця і наша мати.
4: Az egyházközség történetében a 90-es évek eleje jelentette az újjászületést, amikor a Szovjetunió megbomlásával a görögkatolikus hitélet újra szabadon működhetett. Az akkori fiatal lelkipásztorok és a közösség lelkesedése megalapozta a mai virágzó egyházi életet.
8: Pontosan 12 és fél év volt. Úgy emlékszem, mint az első szerelemre.
9: Orosz István, a korábbi tiszaújhelyi parókus.
8: Mert így kezdtem a papi szolgálatomat. 25 évesként, mert én is voltam 25 éves, jelzem. És hát tényleg, mint az első szerelem, az ember próbáltunk megfelelni az elvárásoknak. Idősebbek talán emlékeznek rá, hogy egy 90-ben érdekes idők voltak, és akkor a feleségemmel másfél gyerekkel költöztünk ki albérletbe. Ugyanakkor egy olyan hihetetlen nyitottság volt az emberekben, hogy ez maradt meg bennünk. Nem az, hogy is nehézség volt, vagy nem lehetett kapni, szerezni kellett mindent, vagy gázpalackot is úgy kellett valakinek szólni, hogy kerítsen már, hanem az, hogy egy hihetetlen nyitottság és igény volt. Tehát most is emlékszem, hogy 90-ben, január 6-án volt Szenteste, és éjfél körül, tehát nagyon közel végeztük a hosszú-hosszú szertartást, és olyan dugig volt a templom, hogy egy gyufát nem lehetett volna leejteni. Egészen elképesztő. Úgyhogy nem voltak énekeskönyvek. Nem volt semmi, de az emberek mégis akartak és jöttek. És aztán hát ez 12 és éve elte. Az, hogy tudom én, hitoktatás. Nagyon érdekes volt, hogy nem tudom, ez is ismerős ez a dolog, hogy 92-ig érvényben volt az a rendelet a Szovjetunióban, hogy az egyház nem foglalkozhat gyerekekkel. Én 90-ben oda mentem az akkori igazgatónőhöz, és azt mondtam, hogy Flóra, te én szívesen mennék az iskolába hitoktatni. Az apukája volt a világjának az egyháznál, tehát a kurátor, és akkor ő is az kapásba rám mondta, hogy igen. És gyakorlatilag az iskolában tartottuk itt, de úgy tartottuk hittanórát, hogy nem volt, hogy gyerek nem jön. Olyan volt, hogy gyerekek nem fértek be, mert minden gyerek eljött. Tehát nagyon, nagyon, nagyon érdekes időszak volt. Most mit mondjak még? Azt mondjam, hogy 94-ben kezdtünk el egy ifjúsági találkozót szervezni, mert láttuk, hogy kell, meg mit tudom én. Azóta is megy, hál' Istennek, és volt, hogy 300 fiatal volt itt. 1800 lakosa van a falunak, és itt volt 300 fiatal Kárpátalján, és nem fértek be a templomba. Tehát olyan nagyon érdekes idők voltak. De hát azt gondolom, hogy az kevés, hogy most visszameregünk a múltba, hanem az érdekes, hogy vajon azok, akik akkor egy pici megerősödést kaptak, azok tudnak-e tartást adni az egyháznak. És az mutatja tulajdonképpen a templomnak a belső, ami gyönyörű, nem ismernék rá, hogyha csak úgy képeken látnám, meg nem láttam volna korábban, hogy valami megmaradt az emberekben, valami, és hogy az ember hozzátett egy picit, akkor azt mondjuk, hogy megtettem.
4: A háborús mindennapok és a gazdasági bizonytalanság közepette a megújult Istenháza és a 100 éves egyházi örökség kiemelten fontos lelki kapaszkodót nyújt a helyi magyar közösségnek.
10: Gebély Péter akkori munkási püspök itt volt ennek a templomnak a felszentelésén, és a templom szenteléskor harangot is szenteltek.
9: Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyarajkú hívekért felelős püspöki helynöke.
10: Az újságcikk szerint a 303 éves fa templom már alkalmatlanná vált arra, amely azelőtt itt állt, hogy a híveknek a lelki igényét úgymond ellássa, és ezért úgy tűnik, hogy belefogtak egy olyan dologba, amelynek mi most itt 100 évvel, ezután az esemény után, hála Istennek, le tudjuk aratni a gyümölcseit, hiszen a közösség minden háborús viszony ellenére úgy tűnik, hogy az ember azt hinné, hogy talán leállnak a dolgok, nem állnak le a dolgok. Tehát az életnek tovább kell mennie, és az azért fontos, hogy az a lelki háttér, amely a hétköznapoknak a nehézségeiben esetleg az ember próbálóvá teszi a hétköznapokat, ez a lelki háttér ebben a templomban meg tudjon lenni. Hogy attól, hogy az ember bejön ide, és úgy érzi, hogy talán ebben a szentek közösségében, ebben a megújult dolgokban, amik itt körülvesznek bennünket, hogy itt talán újra erőre tudjon kapni, és neki tudjon indulni a hétköznapoknak. A mai világban ez nagyon-nagyon fontos, hogy az embernek legyenek biztos pont, legyen támasza, legyen olyan biztos pont, amire tud támaszkodni, amiben bele tud kapaszkodni. És azt gondolom, hogy egy közösségnek az életében, hogyha a templom 100 éves, és ez ráadásul templombúcsukor van, és ez eléggé nagy eseményként sikerül megélni, akkor ebből hosszú időn keresztül majd lelkileg tudnak töltekedni az emberek.
11: Úgy építettek közösen egy görög templomot, egy fa templomot, 100 éve eltelt a templomban, bízunk benne a másik százban, ilyen békében tudunk majd együtt élni.
4: Harangozó Miklós parókus felidézte a település 18. századi történetét is, amikor a faluba érkező új lakosok első feltétele a szabad vallásgyakorlás és a vasárnapi szent mise volt. Ez az összetartó szellem él tovább a tiszaújhelyi görögkatolikus hívekben mind a mai napig.
5: 1750-ben szentelték fel a kis fa templomot, és annak is van egy kis múltja és egy hosszú története. Egy hosszú története van ugye abban, hogy a fa templom itt lent állt a parókia mögött, hogy az egyház földje volt. Igazság szerint, hogy belolvastam a történetben, nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, de ennek a fa templomnak az volt a sors, hogy úgy került be a tiszaújhelyi életbe, hogy vendégmunkásokat hívtak meg. Kitért 1750 1750-ben egy kólára, és a falunak a javarészit elvitte. És a nemes úr vendégmunkás hozott be, és azt mondta, a feltétele csak akkor fognak jönni dolgozni, ha nekik vasárnap lesz szent mise. És úgy említettem is, hogy akkor a reformátusnak volt római templom, hogy reformátusokkal váltak, és akkor megkérték, hogy egy évig ott miséztek. Tehát ott miséztek együtt a reformátusok, külön és külön pedig a görögkatolikusok. Aztán akkor született meg. Én nem véletlennek érzem azt, hogy a születés egy új kezdet. Mert gondolom, akik idejöttek, azok úgy érezték, hogy itt maradtak sokan azokból, akik akkor jelen voltak még a fatemplom megépítésének. Na, ezt az örökséget vitték tovább, hogy a te születésed, Isten szülő, örömet hirdetett az egész világnak, egy közösségnek, egy aki úgy érzi, hogy bizakodhat abban, hogy Isten ránk tekint és meghallgatja a szavunkat.
4: A tiszaújhelyi centenáriumi ünnepség bebizonyította, hogy a 100 esztendeje épült templom ma is a helyi magyarság és a görögkatolikus közösség legfőbb lelkibástyája Kárpátalján.

0: Egyre nagyobb a nyomás a kárpátaljai családokon a közelgő tél miatt. Nehéz télre számítanak a vidéken. A lakosságnak ismét fel kell készülnie a lehetséges áramszünetekre. A vidéken sokan már beszerezték a tűzifát, ha nem lesz elektromos energia, akkor a modern kazánok helyett vissza kell térni majd a hagyományos fafűtésre. A kárpátaljaiak arra számítanak, hogy a közelgő tél nehezebb lesz a tavainál. Elkezdtek felkészülni a várható áramszünetekre is. A csapon élő Zizics Ágnes nyugdíjasként tartós élelmiszert is megpróbál felhalmozni.
1: Meg kellett tenni a fát télire, mert van cserépkája, de viszont fűtünk gázzal is. Így egy kicsit spórolunk, egy kicsit ezzel, egy kicsit azzal, aztán valahogy az ember túléli. Hát az elmúlt tél nagyon hideg volt, az idei nem tudjuk, majd meglátjuk. Aztán, ha nem lesz áram kimaradás, akkor az nagyon jó lesz, mert ugye az elmúlt télen 18 órákat nem volt áram. Reméljük azt, hogy valahogy túl leszünk rajta. Én például úgy szoktam csinálni, hogy bevásárolok száraz élelmiszert, hogy legyen télire tésztaféle, legyen elég liszt, cukor, szárazba, meg ilyesmi, ami nem romlandó.
0: Az egyházközségek is készülnek a térre. Az Ungvár melletti szürtében már tavaly is volt arte. Az Ungvár melletti szürtében már tavaly is volt alternatívája a vezetéken érkező elektromos energiának. Kótyuk Zsolt, református lelkész.
2: Napi áramszünettel számolhatunk. A gyülekezetünk is igyekezett felkészülni arra, hogy akadálymentesen megtarthassuk alkalmainkat. A gyülekezet tulajdonában lévő generátor biztosítja azt, hogy egy kapcsolással mind a parókia, mind pedig a templom ellátását megoldjuk, így az alkalmaink problémamentesek. Ezen kívül rendelkezünk még egy inverterrel és akkumulátorral.
0: Kárpátalja legnagyobb magyar települése az Ungvidéki Nagy-Dobrony. A kistérségben is előtérbe került a térre való felkészülés. Az intézményhálózat fűtése a fagyos időben az előző években is nagy kihívást jelentett. Nagy Ferenc polgármester.
3: Sikerült vásárolnunk 540 köbméter fát, ami nem egy fűtési szezont, hanem több fűtési szezont is lefed nekünk. Mint látható, hátam mögött tavaly egy több mint 3 millió grivnyás befektetésünk volt, csak a Nagy-Doronyi Oktatás Intézményünkbe. Új kazánokat vásároltunk, teljesen automata rendszert építettünk ki. Áram szünet esetén is azonnal kapcsolat az áramfejlesztő és fűtés megoldott, és mivel modern kazánokat szereltünk fel, azért nem tudunk olyan fával fűteni, meg mi frissen vágott fa, ezért nekünk mindig egy évre előre száraz betárolt fánk van a szükséges mennyiség. Ez az 540 köbméter is legalább két évet fog tudni fedezni, hogy úgy gondolom, ha találat éri, nagy Isten, a gázvezetékeket is nálunk az oktatási nevelési intézményekben megoldott a fűtés, megoldott az oktatás. Az emberek is készülnek a térre, igyekeznek fát beszerezni. A legolcsóbb és legegyszerűbb fűtés persze a gázfűtés, de ők is félnek, tart

Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva, szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Az elhangzott zenei összeállítást Peresztegi Attila szerkesztette.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be Magyar Péter. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5 ezer forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal, áll a miniszterelnök bejegyzésében. A Fidesz frakció közben törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a korábbi üzemanyag árstop visszaállítása jelenleg nem lenne megfelelő megoldás. Szerinte a védett ár újbóli bevezetése esetén nem lenne elegendő nagykereskedő, amely piaci alapon dízelt importálna Magyarországra, ami néhány napon belül készlethiányhoz vezethetne. Államtitkári egyeztetésen vettek részt a szerzetesi iskola fenntartók, írja a Magyar Kurír. A megbeszélésen a gyermekek és fiatalok színvonalas oktatása, a szerzetesi iskolákban működő jó gyakorlatok megosztása és a köznevelési rendszer közös kihívásaira adható válaszok kerültek napirendre. Az egyik kiemelt téma a gyermekvédelem volt. Fontos hangsúlyt kapott az egyházi iskolák finanszírozásával és a szegregációval kapcsolatos, a közbeszédben sokszor pontatlan információkon alapuló sztereotípiák tisztázása. Kovács Zoltán mariológus egyetemi tanár, az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára ünnepi írását adta közre a Magyar Kurír Szűz Mária névnapjának szeptember 12-ének előestéjén. Kovács Zoltán úgy fogalmaz, Mária fontos útmutató Isten népe számára. Nem véletlen, hogy Szent Bernát a szűzanyát tengercsillagnak is nevezi. Amint a csillag szegényes, ugyanakkor biztos fényével határozott tájékozódási pont az éjszakában, ugyanígy földi létünk sötét ösvényein járva, és az élettengerén hánykolódva is bizalommal tekinthetünk Máriára, mint biztos útmutatóra, olvashatjuk a Magyar Kurír cikkében. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadások emlékhelyén az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek pénteken a 25 évvel ezelőtti merényletekben elhunytakra. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump elnök jelenlétében emlékeztek a terrortámadásokra, azon a helyen, ahol az American Airlines eltérített járata az épületbe csapódott. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az áldozatok emlékére. Végül az időjárásról. A Dunántúlon és a középső megyékben kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, míg hazánk keleti részén még felhősebb maradhat az idő, legfeljebb néhány órára bújhat elő a nap. Csapadék délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon még előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 11 órakor lesz. 10 óra 4 perc. Az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Ahogy azt az imént a hírekből Tóth Zsófiától hallhattuk, tegnap volt negyed százada annak, hogy közel-keleti terroristák megtámadták az Egyesült Államokat. Ilyenre ezt megelőzően 1941-ben került sor, amikor Japán mért csapást a Hawaii-szigeteken az amerikai haditengerészetre. Erre válaszul akkor az USA belépett a már zajló II. Világháborúba. A 25 évvel ezelőtti 2001. szeptember 11-i akció után is megindult a washingtoni hadigépezet, amelynek nyomán megváltozott az egész világ arculata. Vendégem a stúdióban dr. Szűcs Tamás, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa, külpolitikai szakértő. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, Tamás.
1: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Az ilyen horderejű események történtekor az emberek emlékezni szoktak arra, hogy hol voltak abban a pillanatban, amikor a hírt fogadták. Te hogy emlékszel erre vissza? Mit csináltál éppen akkor?
1: Hát én édesapámtól értesültem erről az egészről, nekünk ugyanis akkor éppen egy lakás felújítás, illetve építkezés közben nem volt működőképes televízió készülékünk, rádiónk se, nagyon apám hívott föl telefonon, hogy hallottam, hogy mit történt, mert én nem hallottam, nálunk semmi nincs, hát ez történt, és akkor utána bementem hozzá, nála volt CNN, ott néztem a CNN-t, és akkor utána már akkor elkezdtek az ismerősök hívogatni, volt egy, aki éppen akkor készült volna Egyiptomba, hogy akkor most üljön-e fel a repülőre, vagy ne üljön fel a repülőre, nem mondtam, hogy üljön fel, Egyiptomot nem fogják bombázni. Nyilván mindenki emlékszik erre. Ugye ez egy nemzedéki élmény a teljes, a mi 40-es, 50-es, 60-as nemzedékünknek. Azért, ha belegondolsz abba, hogy a mi szüleink nemzedékének a holdra szállás volt egy hasonló emlék, amire mindenki emlékszik, hogy hol volt, amikor a holdra szállás volt.
0: Vagy Farkas Bertalan űrrepülése.
1: Mennyire szimbolikus erejű az, hogy nekik még az űrkorszak ígérete, nekünk meg a pusztulás kezdete volt a mi nemzedékünknek a nemzedéki élményünk. És hogy most már egy nemzedék nőtt föl úgy, hogy nekik történelem ez a 2001. szeptember 11-e, tehát a mi gyerekeink nemzedéke, akik hát lassan már maguk is szülőkorba lépnek, ők már a töri könyvből tanulták ezt, meg tőlünk hallották csak. És nekik más traumák jelentik a nemzedéki élményt.
0: Hát igen, nagyon érdekes, amit mondasz, hogy valóban mihez viszonyítva, mi a történelem, és mi a napjaink világa. Úgyhogy
1: nekünk ez még a napjaink világa. Az én gyerekeimnek, akik lassan 20 évesek, ez a töri könyv utolsó fejezete.
0: Amit egyébként ezek szerint a kedves papa nagyon szépen el tud mesélni nekik.
1: Hát, nyilvánvalóan ilyenekről beszélgetünk otthon a vasárnapi ebédnél.
0: Na de hogy mi is történt, tehát azon a keddi napon reggel 4 repülőgépen összesen 19 öngyilkos merénylő szállt fel, és eltérítettek 4 belföldi járatot az Egyesült Államokba, hogy ezek a keleti parttól Kalifornia felé tartottak. 2 nekivezettek a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyainak, ezek akkor 17 perc alatt omlottak össze, egy a Pentagon egyik épületébe csapódott, a negyediknek pedig a feltehetőleg az utasai elfoglalták, visszafoglalták a repülőt, azt a Fehérházra célozták, ugye a terroristák, ha jól tudjuk.
1: Ha jól tudjuk, és
0: ugye ez lezuhantott valahol a környéken. És hát az egész akciónak a terroristákkal együtt 2996 áldozata van, ebből több számot is olvastam, de körülbelül ennyi. Összesen 90 ország állampolgárai voltak ebben érintettek, és nem tudom, hogy ebbe beleszámolták az életüket vesztett hős tűzoltókat és mentőket, és ők is voltak néhány százan.
1: 324-en talán. Igen.
0: Ennyit tudunk, ugye, ami nagyjából biztos, hogy így történt.
1: És hát utána indult a terrorellenes háború, és annak, hogy annak hány áldozata volt, meg milyen áldozatai voltak, arról pedig már nagyon sokféle különböző számítás van, de az milliókra tehető minden bizonnyal.
0: Miért történt mindez? Lehet, hogy érdemes ott kezdeni az egészet. Lehet egyáltalán ezt tudni, vagy ugye összeesküvés elméletek tömegei vannak erről a levegőben. Van-e biztos háttere? Te mit tudsz erről?
1: Nyilvánvalóan elég sok mindent lehet tudni arról, hogy ezt az egész merényletet hogy tervelték ki, hogy építették föl. Ez egy a szimbolikus, performatív erőszaknak egy példája volt, az a ugye nem véletlenül a világkereskedelmi központot, illetve az amerikai államnak a szimbolikus központjait célozták meg. Tulajdonképpen, ha egy nagyobb kontextusban nézzük ezeket az eseményeket, 2001-ben nem ez az első ilyen szimbolikus esemény, ami megrázta a világot. Ugye 2001 február végén, március elején, ez egy hosszabb folyamat volt, robbantották fel a bámiáni Buddha szobrokat, a tálibok.
0: Ugye Afganisztánban.
1: Afganisztánban, aminek szintén a célja a nemzetközi közösség figyelmének felhívása, a nemzetközi közösség frappírozása volt. Tulajdonképpen ezek olyan szimbolikus aktusok, amik azt jelzik, hogy mi, ugye azok, akik ezt kitervelik, azok, akik ezt végrehajtják, azok szembeállunk azzal a világrenddel, amit fölépítettetek, ugye akkor egy nagyjából egységes világrenddel, ez az ellenállási szimbóluma, annak a szimbóluma, hogy van másik erő, hogy mi nem hajlunk meg az akaratotok előtt, sőt, képesek vagyunk ellenállni és lerombolni azt. Ez akkor gyakorlatilag az Egyesült Államok globális pozíciójával szemben egyedül a militáns politikai iszlám, illetve a politikai iszlámnak ez a radikálisága határozta meg magát. Azon túl gyakorlatilag az egész világon mindenki elfogadta azt, hogy van a globális rend, amit nagyjából az Egyesült Államok vezet, irányít, még akkor is, hogyha nem szeretjük annyira az Egyesült Államokat, akkor is, hogyha nem érezzük az Egyesült Államokat a tökéletes rendszernek, ők a nagy hatalom a világon, ők határozzák meg, hogy folyjon a világ, és az a fajta életforma és politikai kultúra, amit ők képviselnek, az egy sikeres jó valami, és ebbe úgy beleilleszkedünk. Mindenki beleilleszkedett a radikális iszlámon kívül.
0: Ugye még Oroszország is, talán az Egyesült Államok és Oroszország akkor még szövetségre is lépett. Putyin
1: bizony.
0: Ugyanúgy érezte a radikális iszlám jelenlétét bizony, az akkori bizony, Oroszországban.
1: Bizony, akkor Oroszország egyértelműen támogatta az Egyesült Államoknak a terror ellenes háborúját. Nem képezett ellensúlyt akkor még. Nem is tudott volna, nem is volt olyan erőben Oroszország, hogy elég erősnek érezze magát, de nem is, nem, egyszerűen nem az volt a levegőben. Tehát akkor még egyértelműen az volt a levegőben, az volt az elfogadott globális nézet, hogy az Egyesült Államok az egyetlen világhatalom, azért, mert ez a nyugati rendszer, ez sikeres, ez követendő, ezt ha változtatásokkal is, de érdemes adaptálni, elfogadni mindenkinek, hiszen ez biztosította az Egyesült Államoknak, Nyugat-Európának, Japánnak azt, hogy a társadalmi stabilitás és magas életszínvonal mellett egy sikeres gazdaságot és társadalmat teremtsenek. És nagyjából ez ellen egy alternatív társadalmi kulturális rendszert igazán csak a radikális iszlám képviselt, amelyik azt mondja, hogy itt ránk nem érvényesek ezek. De ezért érdekes a bámiáni buddhának a lerombolása, ami egy olyan szimbolikus aktus volt, hogy azt mondják nekünk, hogy ezeket a régi köveket, ezeket tisztelni szeretni kell. Ugye, hogy az örökségvédelem, az a civilizáltság fokmérője, de mi nem tiszteljük ezeket. Mi látványosan nem tiszteljük. Mi képesek vagyunk lerombolni ezeket. Most az, hogy az iszlám tiltott, akkor már évszázadok óta, több mint 1000 éve ott muszlim uralom volt, hogy nagyon akarták volna, akkor már lerombolják meg, hogyha nagyon ellene van az iszlámnak, akkor már rég lerombolták volna. Tehát ez nem igazán magából az iszlámból következett, még csak nem is az iszlám interpretációjából. Ez egy politikai akció volt.
0: Ilyen érdekes egyébként, hogy összehozta az Egyesült Államokat és Oroszországot tulajdonképpen ez az akció a 2001. szeptember 11-e, és ugye korábban meg épp a Szovjetunió is ott volt Afganisztánban, és harcolt ez ellen, az erő ellen, és nem bírt vele. És mint utóbb kiderült, az Egyesült Államok sem, mert ugye kénytelen volt aztán később kivonulni Afganisztánból.
1: Igen, 20 évvel később, ugye annak is most lesz 5 éve, hogy a tálibok visszavették Afganisztánt. Egyébként az például egy fontos momentum, hogy amikor arról beszélünk, hogy siker volt-e a terrorellenes háború, vagy sem. Több olvasata is van, és nem egyértelmű, hogy akkor most ez az egész terrorellenes háború, ez gyakorlatilag ez vitte, ez erodálta annyira az amerikai birodalmat, hogy mostanra vége.
0: Ugye az, amiről beszéltél, 2001-ben az Egyesült Államok hegemóniája megkérdőjelezhetetlen volt a világon.
1: Hát már
0: ma már ez nem kérdés, fogunk, hogy nem így van.
1: Igen, tehát már erről meg fogunk beszélni, de hát ez nem kérdés, hogy az Egyesült Államok ma nem hegemon szereplő a világban. Vagy azt mondjuk, hogy tulajdonképpen siker volt, hiszen már nem csak az Egyesült Államok hegemóniájának vége, de hát a radikális iszlám terrorizmus is nagyon erősen visszaszorult. Gyakorlatilag jelentős merénylet a fejlett világban egy évtizede nem volt. Egyáltalán az a fajta iszlám radikalizmus az nagyon megváltozott, visszaszorult. Erre az az érdekes példa, hogy amikor a tálibok 2021-ben visszavették Afganisztánt, egy dolgot megígértek, hogy nekik Afganisztánon kívül semmi érdeklődésük nincsen, ők nem akarnak világforradalmat, nem akarják ezt az ő rendszerüket kiterjeszteni a világban, ők nem akarnak, nem támogatnak globális terrorszervezeteket, sőt egyébként a terrorszervezetek éppen Afganisztánon belül a tálibok ellen harcolnak, hanem ők csak Afganisztánt akarják megőrizni olyannak, amilyennek ők szeretnék. Tehát ilyen szempontból még akár azt is mondhatjuk, hogy sikerült, persze az amerikai hegemónia megszűnt a világban. Az teljesen egyértelmű.
0: Ugye említetted, hogy egy ismerősöd megkérdezte, hogy Egyiptomba éppen akkor utazzon-e. Hogyha felteszem azt a kérdést, hogy kik tették ezt konkrétan, akkor azért ott a muzulmán világból elég sok felé vezetnek szála. Például, ha jól tudom, egyiptomi elkövető is volt köztük. Tehát, hogy kik tették ezt pontosan nagy, tudjuk már azóta?
1: Persze, hát el is ítélték őket.
0: Hát nem mindenkit.
1: Nagy része szaudi volt.
0: Ugye Osama Bin Laden
1: Osama
0: a neve
1: Bin Laden maga
0: fémjelzi
1: is,
0: ezt az egészet.
1: Maga is szaudi volt, a nagy részük szaudi volt. Nagyjából lehet tudni, hogy kik voltak. Az Al-Qaida is azóta átalakult.
0: Ugye az a terrorszervezet, amelyiknek nevéhez köthető ez az akció.
1: Hát hogyha azt
0: vesz... Mit jelent az, hogy Al-Qaida?
1: Központ. De ha azt vesszük, hogy például egy volt Al-Qaidás, abból kivált, aztán Haya Tahrir al-Sham néven egy új szervezetet alapító ember, jelenleg Szíria elnöke, és az Egyesült Államok kvázi szövetségese?
0: Hát Osama Bin Laden is volt ugye az Egyesült Államok szövetségese, meg ugye eleve őket még annak idején a Szovjetunió ellen az amerikaiak támogatták.
1: Ez kétségtelen.
0: Nagyon érdekes dinamikák vannak ebben.
1: Ez kétségtelen. De hogyha most inkább azt nézzük, hogy utána hogy fejlődött. Ugye részint az Al-Qaidából nőtt ki az iszlám állam, részint ugye az Al-Qaidából nőttek ki azok a helyi észak-afrikai jemeni kelet-ázsiai muszlim terrorszervezetek, amik aztán nagyon különböző utat futottak be. De ugye Szíriában gyakorlatilag egy etablírozódott most már a szír kormányt jelentik, Afganisztánban a tálib hatalomnak a radikális muszlim ellenzékét jelentik, Jemenben nagyjából integrálódtak a nagyon sok frakció egyikébe, de ott pont szembe kerültek az Irán által támogatott húszikkal, Észak-Afrikában, most éppen Maliban az amúgy teljesen világi tuareg szeparatistákkal harcolnak együtt az oroszok által támogatott mali kormány ellen, tehát nagyon szétdarabolódott, nagyon eltérő pályákat futottak be ezek az emberek. A helyi viszonyok nagyon erősen átformálták ezeket a szervezeteket. Egyáltalán nincs egy olyan közösség köztük, hogy akkor együtt mozognánk valamerre, hanem mindegyik a regionális helyi szervezet a saját útját, amelyiket a saját helyi, országos, regionális hatalmi viszonyai határoznak meg, azt követi. ilyen szempontból az a fajta a globális rendszerrel való szembeállás és egység, amit a radikális iszlám megtestesített, és ami ennek a radikális iszlámot láttuk a 2000-es évek elején, ez teljesen megszűnt. Szétbomlott. És egy egészen más világ áll előttünk most, mint 25 évvel ezelőtt, ilyen szempontból is. Tehát nem csak az Egyesült Államok erodálódott, de erodálódott, szétforgácsolódott az Egyesült Államok ellenzéke is a Közel-Kelete. Másutt nem.
0: Tehát akkor lehet, hogy nem véletlen az, amit mondtál, hogy az elmúlt évtizedben a fejlett világban ilyen nagy merénylet már nem történt, mert ezek szerint, ahogy mondod, már nincs egy olyan egység az Egyesült Államok ellen, amilyen például 2001-ben volt, tehát nem képesek már megszervezni önmagukat olyan szinten, hogy mondjuk egy hasonlóra képesek legyenek.
1: Biztos, hogy nem.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a 25 évvel ezelőtti New York-i és Egyesült Államok beli terrortámadásról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban dr. Szűcs Tamás, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy reagált mindenre az egész világ.

0: Kedves hallgatóink, továbbra is a 25 évvel ezelőtti Amerika elleni terror támadása témánk. Vendégem a stúdióban dr. Szűcs Tamás, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adjunktusa, és telefonon csatlakozott hozzánk Szajfó Omar, a Migráció Kutató Intézet kutatásvezetője, közel-kelet szakértő. Szervusz Omar, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
1: Szervusz János, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Ugye ott folytatjuk, eddig arról beszélgettünk Tamást, arról kérdeztem, hogy mi történt akkor, és hogy kik követhették el, és hát nyilvánvaló, hogy ugye a közel-kelet, a muszlim világ került szóba. Tőled azt kérdezem, hogy fogadta ez a világ akkor ezt a támadást, és mit gondolnak a mostaniak ezekben az országokban az eseményekről, az akkori eseményekről?
1: Kár is tagadni, hogy amikor a terrortámadás megtörtént, akkor volt egyfajta általános elégtétel érzet, nem csak az arab világon belül, hanem általában az iszlám világon belül, hiszen történelmileg ott van egyfajta sérelemérzet. Tehát természetesen itt visszamehetünk a kolonializmusig, de gondolhatunk arra is, hogy a 20. század második felében az Egyesült Államok több olyan politikai folyamatban is részt vett, ami ott kevésbé volt népszerű, gondolhatunk itt a palesztin-izraeli konfliktusra. És általánosságban azt mondhatjuk, hogy itt volt egyfajta, tehát elégtétel érzett az arab világban. Itt nem csak a muszlimok részéről, mert például Damaszkuszban, a keresztény negyedben ugyanúgy lelkesedés fogadta az eseményeket. Itt nem elsősorban természetesen a civil áldozatokról van szó, nem azt ünnepelték, hanem sokkal inkább azt a tényt, hogy végső soron az Egyesült Államokat a saját területén érte egyfajta támadás, egyfajta megaláztatás. Nagyon hamar kiderült azonban, hogy az öröm lelkesedés korai volt, hiszen azok, akik ezt a támadást elkövették, nem kizárólag csak a nyugatot vették célba, nem kizárólag csak az Egyesült Államokat, hanem azt mondhatjuk azt, hogy az iszlám világnak a társadalmait is, hiszen különböző országokban az elkövetkező években az Al-Qaida, ahogy szerveződött, elsősorban a saját kormányaikkal, vezetésekkel, társadalmaikkal került összetűzésbe, számos véres merényletet követett el civilek ellen az iszlám világon belül is, így aztán bebizonyosodott, hogy ez a fajta szélsőségesség meglehetősen káros, destruktív ebben a világban is.
0: Tehát nem volt azért akkora piaca, tehát nem tudott tarolni, úgymond ezzel a lépésével az akkori terrorista szervezet, az Al-Qaida. Arra számíthatott esetleg, hogy akkor az egész muzulmán arab világ felkel, és egy az egyben az amerikaiak ellen fordul? Volt egy ilyen gondolat esetleg? Lehetett?
1: Mindenképpen volt, hiszen az akkori kezdetleges formákon belül azért Osama Bin Laden mindent megtett azért, hogy eljutassa az üzenetét a nagyvilághoz. Itt akkor még természetesen nem volt social media, nem volt a hagyományos média is sokkal kezdetlegesebb volt, de emlékszünk azokra a videókra, ahogy a barlang előtt ülve mondhatjuk, hogy ilyen beszédeket, szózatokat intéz az emberekhez. Összességében azonban ez egy válságjelenség volt. Tehát az iszlám világon belül hagyományosan a vallási autoritás azoké a vallástudóké volt, akik mondhatjuk így évszázados tudást őrizve, különböző vallástudományi munkákon magukat átrágva, diplomát szereztek vallástudományból. Ezek a vallási elit tagjai szimbiózisban éltek a politikai vezetéssel, a mindenkori politikai vezetéssel, akinek mondjuk így a kard a kezében volt, és ők voltak azok, akik meghozták a vallásjogi intézkedéseket, vagy véleményeket. Az Al-Qaida kapcsán ez megváltozott, hiszen itt már mérnökök és orvosok voltak azok, akik hirtelen a kezükbe vették, maguknak tulajdonították ezt a vallási autoritást. A későbbiekben az iszlám állam kapcsán pedig láttuk, hogy immár pizzafutárok és volt drogkereskedők voltak azok, akik megpróbáltak vallási alapú érveléssel szólni az emberekhez. De ez összességében egyfajta válságtünet, aminek a fő gyökere az, hogy az iszlám világ, legalábbis a szunnita iszlám világ, az a protestantizmushoz hasonlóan egy decentralizált világ, ahol számos autoritás lehet egymás mellett, számos különböző vélemény ütközhet, és általában az szokott népszerű lenni, aki az emberek számára egyfajta releváns üzenetet tud közvetíteni.
0: És hogy gondolkodnak ezekről az emberekről most napjainkban, így negyed századdal később a muzulmán vagy az arab világban? mit tartanak róluk? Most csak egy párhuzam, hogy ugye most halt meg Slobodan Milosevic, akit ugye népírtásért...
2: Ratko Mladic.
0: Bocsánat, Ratko Mladic, köszönöm szépen, elnézést. Igen, a tábornok, akit most ugye halálakor ünnepeltek Szerbiával sokfelé. De nyilván nem feltétlenül az egész szerb nép álláspontja volt ez, de azért ez elég hangos volt, még futballmeccseken is emelték a képét. Szóval mit gondolnak mind azokról a terroristákról most ezekben az országokban, akik akkor ezeket elkövették, ezeket a merényleteket?
1: Itt azért is gondolnak kevesebbet, vagy kevésbé gondolkodnak róluk, mint ahogy mi ezt innen feltételeznénk, mert hát van egy demográfiai tényező, hogy az arab világnak, a lakosságnak hozzávetőleg fele, vagy több mint fele azóta született. Tehát ezek az események, ezek nagyon távoliak a számukra. Ráadásul hát az arab a történelem éppen, hogy ezután indult be az arab világon belül. Jött az iraki háború, Afganisztán nem arab ország, de azért az afgán háborúnak a híre is elterjedt oda. Volt az arab tavasz, amely gyakorlatilag legtöbb országot felforgatta, véres háborúk következtek, tehát szeptember 11-e ilyen módon végső soron egy lábjegyzett számukra. Legalábbis egyfajta ilyen kiinduló pontnak tekintető ahhozokhoz a folyamatokhoz, amik mai napig érezhetik a hatásukat, gondolhatunk itt Irak átalakulására, az iszlám állam felemelkedésére. Tehát mondhatjuk azt, hogy hát már a történelemnek a homályába veszett ez az egész folyamat. Osama Bin Ladennek a karaktere is nagyon sokszor átértékelődött azóta. Kevesen nem szerepel igazából, mondhatjuk ott a helyi közbeszédben.
2: Sokkal inkább élő ez az emlék az Egyesült Államokban, mint akár a Közel-Keleten, akár máshogy. Hát tényleg, amit az elején is mondanak, ma már még itthon is a mi gyermekeink korosztályának ez egy iskolai tananyag. Nem egy élő emlék.
0: De iskolai tananyag ugyan, de ez az ottani embereknek, hogy az előbb már is mondta, az teljesen felforgatta az életét. Nekünk is sok tekintetben mondjuk utazási nehézségek meg ilyenek, de nekik a mindennapjait, hiszen az arab tavasz nyomán, ugye ez köthető...
2: Az 11 évvel később
0: így
2: volt,
0: van, de végül is,
2: 10 évvel később volt.
0: Így van, de azért köthető az egész egy szára valahol, szóval megváltozott az összes ország teljes mértékben ebben a világban. Azok az országok, amelyeket érintett ez a változás. Szóval az ottani emberek számára gondolhatnánk azért sokkal nagyobb lelki és személyes változás is köthető mindehhez, ami akkor negyed századdal ezelőtt történt. Omar, mit gondolsz erről?
1: Gondoljunk arra, hogy a Brown University-nek a becslése szerint, amit 2021-ben adott ki, az iraki inváziónak a következtében 281 kötőjel 315 ezer ember vesztette életét közvetlenül harci cselekményekben, tehát itt golyó és robbanószer általi halál, a halál lett végső soron a sorsuk, és itt további olyan milliókról beszélhetünk, pontosabban beszél a Brown University, akik a háború egyéb következményei miatt vesztették életüket, tehát egészségügyi ellátás hiánya miatt, gyógyszerhiány miatt, vagy bármi más okokból. Tehát ezeket az eseményeket Irakban az elkövetkező időszakban az Al Jazeera-n keresztül, amely ugyebár az arab világnak a BBC-je, vagy hát inkább a CNN-e talán, végigkövették. Tehát ez a napi életnek a része volt, hogy az Irakból érkező képsorokat látták, és tegyük hozzá, hogy míg Afganisztán esetében volt egyfajta nemzetközi legitimitása az amerikai beavatkozásnak. Ez a legitimitás egyébként, ezt még az arab világon belül sem, vagy az iszlám világon belül is kevésbé vitatták ki. Mert hát a tálib rendszer ott se volt népszerű, tehát azért elég szűkös volt az ő külkapcsolatuk. Az iraki háború, ez nemzetközi jóváhagyás nélkül indult meg, tehát itt alap, és nem is volt feltétlenül közvetlen köze szeptember 11-éhez, ha csak nem politikai értelemben nem, de gyakorlatilag bebizonyosodott, hogy Saddam Hussein nem volt vegyi fegyvere, hogy nem vett részt a terror támadások kitervelésében. Tehát ez az eseménysorozat sokkal inkább meghatározó volt az arab világ szempontjából, mint a szeptember 11-i terror támadás. És egyébként azt is hozzátehetjük, hogy éppen például az iraki háború volt az, ami megerősítette azokat a narratívákat, fogalmazzunk ki, összeesküvés elméleteket az arab világon belül, hogy szeptember 11-e valójában egyfajta belső munka volt, ami egyfajta ürügy, casus belli volt az Egyesült Államok részéről. Tehát ezek ott nagyon széles körben elterjedt narratívák.
0: Most így a 25. évfordulón az arab vagy a muzulmán világban vannak visszaemlékezések ez az eseménnyel kapcsolatban?
1: Olyan mértékben, mint a nyugati médiában. Tehát természetesen a vezető hírportárok erről megemlékeznek, természetesen mindezt a saját narratívájukba helyezve mutatják be, hogy ez egy olyan origópont volt, amiből olyan eseménysorozatok indultak el, amiknek elsősorban ők lettek, legalábbis saját értelmezésükben a kárhallottjai. De alapvetően a híreket most sokkal inkább a jelenlegi események dominálják Iránban, Gázában, illetve egyéb frontokon.
0: Kedves hallgatóink, csatlakozott hozzánk telefonon Szajf Omár, a Migráció Kutató Intézet kutatás vezetője, közel-kelet szakértő, és elmondta, hogy mi a arab és a muzulmán világ hozzáállása és gondolata a 25 évvel ezelőtt történtekről. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot kívánok.
0: Köszönöm szépen, szervusz, és Szűcs Tamással pedig folytatjuk innen a stúdióból. Ugye, hát ez felfoghatatlan, hogy tudták ezt megszervezni akkor. Ilyen titkosszolgálati hálóval, ugye, ami az egész világot beszőtte.
2: Ugye, azt hírek vannak látjuk, arról, hogy a titkosszolgálati hálók
0: azok... előbb már híreket adtak arról, hogy készül valami.
2: Igen, és utána pedig bőven volt arról szó, hogy hát a titkosszolgálati hálók azok elég lazák voltak, mert az Egyesült Államok a telefon lehallgatásra és a műholdakra támaszkodott, és egy egyszerű emberi kommunikációt, azt, hogyha szóban beszéltek meg valamit, és levelet írtak, azt nem nagyon tudta. És azt futárral küldték el, azt nem nagyon látta.
0: Tehát az ősi módszereket alkalmazták. Ugye hát az olasz maffia is állítólag ilyen kézzel írt cetliken kommunikál, még a mai napig is.
2: Igen. Tehát, hogy a humán felderítést azt elhanyagolták, mert úgy gondolták, hogy a modern technika az mindent megold, nem oldott meg láthatóan. Ugyanakkor nyilvánvalóan egyszerűen nem is feltételezték azt. Az Egyesült Államokban nem érezték azt, hogy őket ennyire nem szeretik. Tehát, hogy van, aki ennyire nem szereti. Nem feltételezték, hogy ilyen mérvű ellenségesség van, és hogy ilyen szervezettségre képes egy terrorszervezet. Azóta nem is történtek ilyen akciók. Tehát azóta a reptéri biztonság is teljes mértékben átalakult, ugye sokkal szigorúbb biztonsági követelményeknek kell megfelelni a repülőgépeken, repülőtereken, teljesen átalakult a felderítésnek a munkája is, tehát sokkal komolyabban dolgoznak a különböző terrorszervezeteknek a hálózatának fölgöngyölítésén.
0: Ugye említetted, hogy szó volt arról, hogy a social media akkor az még gyerekcipőben járt, még a sajtó is másképp működött, de hát a második gép becsapódását már egyenesben közvetítették. Szóval olyan hirtelen, olyan gyorsan tudott reagálni rá az akkori média, hogy az felfoghatatlan.
2: Hát, de kik közvetítették egyenesben? A CNN közvetítette ma ezt körülbelül 5000-en közvetítenék Instagram, TikTok
0: és egyéb csatornákon.
2: Twitter live-on.
0: Igen.
2: Tehát ami alapvetően változott meg, hogy akkor azért ezt egy professzionális média csapat rögzítette, szerkesztők hadán ment keresztül. Ma ez teljes mértékben decentralizálódott, demokratizálódott, átalakult, közvetlenné vált. Hát magad is médiában dolgozol, én is médiában dolgoztam 20 éven keresztül, végig éltem ezt a változást, hogy gyakorlatilag a 2015-től kezdve, de a 2020-as évektől már egyértelműen a professzionális média is a Twitterre, Instagramra, Facebookra feltöltött videókat használta fel, sokkal több helyről, sokkal több forrásból, kvázi élőben folynak a háborúk. Hát, hogyha azt megnézzük, hogy most egy-egy merényletről, amik vannak, nem professzionális stáb érkezik, hanem szinte biztos, hogy van ott egy-két-három ember, aki előveszi a telefonját, és azonnal rögzíti, és sokkal gyorsabban, tehát nem azért 2001-ben is 15-20-30 percek teltek el, most gyakorlatilag másodpercekkel egy esemény után azonnal látod a videókat.
0: Rendkívül érdekes kérdés nyitottál meg, tehát mi még abban a médiában dolgoztunk még 20-30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük, amikor mi mind a ketten voltunk helyszíni tudósítók egy csomó eseményen. Ma már ilyenre nincs is szükség gyakorlatilag, mert ezek a civil félprofi, profi vagy önmagukat bárminek nevező influencerek, azok, akik a csatornáikon keresztül mindezt adják, és ennek van előnye is, hátránya is, mert talán eltagadni, elhazudni már nem lehet dolgokat.
2: Viszont bőven be lehet hazudni. Tehát, különösen, hogyha az utóbbi egy-két év eseményeit is végignézed, ma már nem nagyon tudod megmondani, hogy az a videó valódi-e.
0: Na hát ez egy még újabb zárványa ennek az egésznek.
2: Vagy valami módon, ugye már azért a 2010-es évektől is előkerült, hogy valódi a videó, vagy manipulált? Mert hát manipulálni már akkor is lehetett videót. Már ugye a 2013-ban, ugye a Gutai 2012-13 a szíriai gáztámadásoknál már ott fölmerül

0: tudásnak, gyakorlatnak kellett lenni ahhoz, hogy valaki összevágjon úgy egy videót, hogy az
1: hitelesnek tűnjön.
0: Ma már egy 5 szavas prompttal a teljesen valósnak kinéző videót állít elő. Úgyhogy nagyon megváltozott a világ az elmúlt 25 évben ilyen szempontból is. Ugye akkor még gyakorlatilag igen, nagyon sok videónk van, de azért azokat mind, ugye az volt a CNN-nek a nagy korszaka, mind a gyakorlatilag mind a CNN-en keresztül csatornáztak.
1: Meg az Al Jazeera is akkor lett világhírű.
0: Utána jött az Al Jazeera. De hát ez a kettő volt. Minden ezeken keresztül jött. Akkor Osama Bin Laden az Al Jazeerához juttatta el a videóit, hogy azok a világ színe elé kerüljenek. Ma már nem lenne szüksége az Al Jazeerára, mert elég lenne a videót feltölteni akármilyen videó megosztóra. Tulajdonképpen ránk, újságírókra, valamikor még én is, azon nincs szükség már, vagy egyre kevésbé van szükség.
1: Nagyon érdekes dolog. Egyszer majd érdemes lesz erről is beszélgetni, de most térjünk vissza egy pillanatra így a 25 évvel ezelőtti eseményekre. Az amerikai vezetés reakciója így ennyi idő távlatából milyen volt? Mert ugye van az a kép is, amikor Bush elnökhöz odalép valaki, amikor az elnök ugye talán valami iskolában tart egy előadást, és a fülébe súgja, hogy elnök úr, megtámadtak minket, és Bush pedig percekig lefagyva néz, viszont egy másik olvasata ennek, hogy soha nem látott egység alakult ki az amerikai társadalomban, és Bush elnököt a következő ciklusra megválasztották.
0: Bushnak akkor nagyon alacsony volt a népszerűség, és kétségtelen, hát ez az úgynevezett rally around the flag, a zászló körüli összezárás jelenség, ez megfigyelhető volt. Azóta is vita van arról, hogy ez az Egyesült Államok túl megfelelően reagált, túl reagálta-e az afganisztáni beavatkozással, és utána később az összes többi háborúval, vagy az, hogy tulajdonképpen legyőzték az iszlám terrorizmust, az bizonyítja azt, hogy nem reagálta túl az Egyesült Államok. Nagyon nehéz megmondani, tehát a mi lett volna, ha alapvetően történelmietlen kérdés, az, hiszen abból indul ki, hogy utólag tudunk olyan dolgokat, amiket akkor nem tudtak. Akkor az Egyesült Államok vezetése számára nagyjából egyértelműnek tűnt, hogy ez egy megnyerhető háború Afganisztánban, hiszen a 90-es években számos olyan regionális helyi konfliktusban avatkozott be az Egyesült Államok, ami tulajdonképpen sikerrel zárt le konfliktusokat.
1: Hát azért azok más horderejűek voltak, mondjuk közép-amerikai banánköztársaságban, és mint
0: hát,
1: ugye már elhangzott...
0: Hát a boszniai háború például.
1: Hát igen, azért az egy kicsit komolyabb volt, de azért ez még mindig más, de ugye, mint elhangzott, tehát Afganisztánban a Szovjetuniónak is beletört a foga, és ami még ehhez tartozik, hogy azt viszont az egész világ csodálta akkor, ha jól tudom, egy hónapon belül az Egyesült Államok felvonult. Tehát, hogy valami döbbenetes gyorsasággal a világ másik legtávolabbi pontján majd, hogy nem, képes volt erőt felvonultatni.
0: És óriási mit láttunk ehhez képest most, hogy az Egyesült Államok erő kivetítési képessége megmaradt, viszont képes most is felvonulni, de már nem képes győzni.
1: És az afgán háborút végül is akkor most hogy magyarázzák, vagy mit mondanak róla? Megnyerte ezt az Egyesült Államok, vagy tulajdonképpen csúfosan ki kellett vonulni? Hát úgy jöttek ki, ugye úgy vonultak ki, több elnöki cikluson keresztül végül is, hogy is volt, hogy végül is

0: az előző elnök indította el, aztán a következő fejezte be, aki már nem akarta, és valami egészen zavaros módon menekültek ki onnan.
1: Hát az első elnöksége során Donald Trump egyezett meg a tálibokkal, és ennek a megegyezésnek a következtében végül is a Biden kormányzat vonult ki Afganisztánból. Tulajdonképpen az Egyesült Államok korlátlan ideig képes lett volna finanszírozni az afganisztáni háborút, egyszerűen megunták.
0: Ez így van. Tehát valójában ugye azt láttuk, hogy ilyen zsákruhás, papucsos, nagyszakálló emberek kalasnyikovval a kezükben ünnepelnek. Tehát ez a haderő győzte le, vagy ki volt képes meguntatni az Egyesült Államokkal Afganisztánt?
1: Igen. Mert ahhoz, hogy az Egyesült Államok ott legyen, ahhoz kell valamiféle társadalmi támogatottság ennek, valamiféle politikai háttér. Ha nincs politikai háttér, akkor nem költenek rá annyi pénzt, messze van, sokba kerül.
0: Áldozatok vannak.
1: Senki. Nem akarunk többet erre költeni.
0: Te nemrég voltál Afganisztánban.
1: Hát ez a nem két éve.
0: Na hát így 25 év távlatából ez végül is a közelmúlt. Szóba került ez a merénylet, az, hogy akkor megváltozott ennek nyomán Afganisztán sorsa is? Vagy nem, most már élik az életüket?
1: Nem, 20 év. Tehát már akkor is 20 éve történt. Annyi minden történt 20 év alatt. Nyilvánvalóan amikor én Afganisztánban voltam, már akkor 3 éve tálib uralom volt. Alapvetően az emberek, akikkel tudtunk beszélni, egyrészről még mindig megkönnyebbültek, hogy vége van a háborúnak, hogy nincs háború. Nyilvánvalóan nem voltak boldogak a tálib uralomtól, de például mindenki azt mondta, hogy a köztársasági rendszer sem volt tökéletes. Tehát nem csak az volt ott a probléma, hogy amerikai megszállás, hanem hogy kiket helyeztek ott hatalomba, hogy azok hogy gyakorolták Afganisztánban a hatalmat, mennyire volt korrupt az afgán köztársasági kormány. Mindenki azt mondja, hogy azért tudtak a tálibok visszatérni, mert vidéken a tálib uralom alá került területeken. Sokaknak tűnt úgy, hogy hát ezek bolondok, de legalább jóval kevésbé korruptak, mint a köztársasági kormány képviselői. Kevesebbet lopnak.
0: Szóval ez az afganisztáni...
1: A korrupció érzékelés az jelentősen javult a tálib uralom visszatérésével. Aminek az is az oka, hogy a korrupció az jelentős részt a nemzetközi segélyek elosztásával függött össze. Ha nincs nemzetközi segély, akkor annak az elosztását nem lehet korrupt módon intézni.
0: Egy másik hatalmas változást, amit hozott a világ utazási rendszere, ugye a 25 évvel ezelőtti esemény, tehát most már le kell venni az övet, a cipőt, nem lehet felvinni folyadékot. Ez összességében hasznos, fontos ez, vagy...
1: Megszoktuk. Megszoktuk.
0: Aki korábban nem utazott még úgymond egy kicsit a szabadabb világban, akkor annak ez már természetes.
1: Igen.
0: De hát nekünk ez borzalom, szóval akik még...
1: Igen, de...
0: Több órával hamarabb kimenni.
1: Belejöttünk.
0: Macera.
1: Belejöttünk, megszoktuk. Természetesnek tűnik, igen, így van. nyilvánvalóan látszik, hogy ennek az egy része azért most már arról is szól, hogy persze ne vigyünk föl folyadékot, de hát
0: fokrémet se.
1: Vásároljuk meg a...
0: Úgy van, az szabad, amit ott veszünk be háromszor.
1: Igen, szóval persze van az egésznek egy ilyen kereskedelmi vonzata is. Megszoktuk azért, hogy az utazás egy kicsit nehézkesebb, és hát ugye nem akadályozta meg azt, hogy az utazási piac az elmúlt 25 évben robbanásszerűen nőjön.
0: Kedves hallgatóink, az egész világ megváltozott a 25 évvel ezelőtti Amerika ellenes terrortámadások óta. Erről beszélgettünk, vendégem volt a stúdióban dr. Szűcs Tamás, az Eszterhári Károly Katolikus Egyetem adjunktusa, külpolitikai szakértő. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra!

0: elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnalban 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb egy hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be Magyar Péter. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet, körülbelül 5 ezer forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal, áll a miniszterelnök bejegyzésében. A Fidesz frakció közben törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a korábbi üzemanyag ár stop visszaállítása jelenleg nem lenne megfelelő megoldás. Szerintem a védett ár újbóli bevezetése esetén nem lenne elegendő nagykereskedő, amely piaci alapon dízelt importálna Magyarországra, ami néhány napon belül készlethiányhoz vezethetne. A kormány több mint 657 millió forintot fordít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Olvasható a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatban. A tájékoztatás szerint a kormány egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén a környezetkárosítás megelőzése közérdek. Ezért a kormány felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy a közszolgáltatási szerződésben idén augusztusban felmerült költségek finanszírozására biztosítson legfeljebb 657 millió forintot Magyarország 2026. évi központi költségvetéséből, adja hírül az MTI. Államtitkári egyeztetésen vettek részt a szerzetesi iskola fenntartók, írja a Magyar Kurír. A megbeszélésen a gyermekek és fiatalok színvonalas oktatása, a szerzetesi iskolákban működő jó gyakorlatok megosztása és a köznevelési rendszer közös kihívásaira adható válaszok kerültek napirendre. Az egyik kiemelt téma a gyermekvédelem volt. Fontos hangsúlyt kapott az egyházi iskolák finanszírozásával és a szegregációval kapcsolatos, a közbeszédben sokszor pontatlan információkon alapuló sztereotípiák tisztázása. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadások emlékhelyén az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek pénteken a 25 évvel ezelőtti merényletekben elhunytakra. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump elnök jelenlétében emlékeztek a terrortámadásokra, azon a helyen, ahol az American Airlines eltérített járata az épületbe csapódott. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az áldozatok emlékére. Egy sporthír. Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben az atlétikai világdöntőben pénteken a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Végül az időjárásról. A Dunántúlon és a középső megyékben kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, míg hazánk keleti részén még felhősebb maradhat az idő, legfeljebb néhány órára bújhat elő a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. 11 óra 4 perc. Hangoló. 1764. szeptember 12-én hunyt el Jean-Philippe Rameau, francia zeneszerző. Hallgassák meg az első és a második fuvola versenyét Kovács Lóránt, Mező László és Sebestyén János előadásában.

0: Jean-Philippe Rameau első és második fuvola versenyét Kovács Lóránt, Mező László és Sebestyén János játszotta. Elhangzott a hangoló.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Következik az értékmentő.
3: Pörc. Egy könyv, amely rólunk magyarokról, a főztünkről, a vidéki életről szól. Személyes történeteken és gasztroriportokon keresztül ismerhetjük meg magunkat itt, a 21. századi Magyarországon. A szerzővel, György Zsombor újságíróval, a Magyar Hang főszerkesztőjével beszélgettünk. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda. A könyv címe Pörc, ami kiolvasztott zsírszalonna töpörtyűnek a kis része, ha jól tudom. Miért pont ezt a címet adtad a könyvnek?
4: Sokat gondolkodtam, hogy mi az a frappáns cím, amivel össze lehet foglalni mindazt, amivel ez a könyv szól. És aztán végül esült ki belőle, szó szerint. Pörc emberek azért kicsit degradáló lett volna, úgyhogy szépen lerövidítettem, és így maradt a pörc.
3: És maga a gondolat az, hogy született meg? Több ezer kilométer, több száz helyszín, több száz konyha, több ezer történet talán. Utána ez az óriási munka végül is ahhoz képest egy viszonylag vékonyabb könyvben öltött testet.
4: Hosszú évek óta foglalkoztat a téma, ugye évtizedekre nyúlik most már vissza, tehát gyakorlatilag a gyerekkorunkban, hogy nagyon szeretünk főzni, és a főzés köré közösséget építeni, tehát hogy azért nem csak úgy gondolunk ezekre az eseményekre, mint a valamifajta táplálékbevitelre, hanem mint a kultúránknak a részére, és mint a közösségépítés egyik legjobb eszközére. És én még évek ezelőtt olvastam egy könyvet, egy magyar szerzőpárosnak a könyve, aminek az a címe a Csizma az asztalon. Ez az olasz konyháról szólt, és ők végigvették az olasz gasztronómiát egészen északtól délig, és nekem nagyon izgalmas volt ebben a könyvben azt látni, hogy mennyire más mondjuk egy észak-olasz, inkább kicsit monarchikus, inkább már-már közép-európai jellegű konyha, mennyire eltér mondjuk a szicíliai konyhától, ami meg ugye a halakra, a zöldségekre épült, tehát abszolút mediterrán. Meg egyébként is, hogy az olasz konyhára gondolunk, akkor mi jut az emberek eszébe Magyarországon, ugye pizza, spagetti nagyjából ugye, és akkor itt meg is tagadunk. Holott hát iszonyatosan gazdag gasztronómiáról beszélünk, és sokszor, amit mondjuk mi itt olasznak mondunk, vagy tartunk, azon ők jó eséllyel szörnyűködnének, hogy hát ez nem is olasz, mert mi nem is így csináljuk. És akkor gondolkodtam el azon, hogy vajon Magyarországon ezt meg lehet-e csinálni. Tehát, hogyha mondjuk az ország keleti és nyugati, vagy északi és déli pontjait összehasonlítjuk egymással, akkor vajon van-e olyan jellegű különbség, ha nem is akkora, mint Olaszországban, de van-e olyan kimutatható különbség, mint ami az említett példánál maradva Olaszországban megfigyelhető. És most így visszatekintve azért azt lehet mondani, hogy van. Van. Tehát, hogyha ha nálunk ugye nem is ütköznek éghajlati, meg nem tudom, minden kontinentális viszonyok, mint ott a hegyvidéki, a mediterránnal, nyilván nálunk nem ekkorák a kontrasztok, de igen jelentős eltérések tapasztalhatók területileg. Még olyanra is volt példa, hogy egy azon kis településen belül mondták, hogy az egyik felében máshogy csinálják ugyanazt, mint a túlvégen, és ez egy nagyon izgalmas túra sorozat lett. Hát valóban összességében ez több tízezer kilométer van benne, 3 évnyi munka. Gyakorlatilag minden hétvége, vagy minden második hétvége ezzel telt, hogy anyagot gyűjtöttem. Hát ilyen munka mellett éjszaka készült a szöveg, és aztán 3 év után ki kellett tenni a pontot a végére. Azért ez nem annyira kis vékonyka könyv, lehetett volna nyilván vaskosabb is, és okkal mondhatja azt, aki olvassa, hogy de hát nincs benne ez meg az. Persze, tehát ez egy végtelen történet lenne amúgy, hogy összegyűjtsük az összes gasztronómiai kincset Magyarországról. Most végül is 121 település került bele a könyvbe, ami egyébként nagyjából olyan 600 ezer karakternyi szöveg, képekkel is illusztrálva. De nem csak receptek és nem csak ételleírások, hanem inkább élettörténetek. Aki főzni szeretne ebből a könyvből, azt is megteheti, tehát ha megnézi az ételmutatót bárki, akkor láthatja, hogy azért számtalan leírás is található a könyvben. De van ebben egy kis néprajz, van benne társadalom, van benne klímaváltozás, van benne szó a háztáiról, az élelmiszeriparról, a gyümölcstermesztéstől, nagyon sok mindenről, ami azért hát óvatatlanul elválaszthatatlan magától a gasztronómiától. Ez egy nagyon széles téma, rengeteg kapcsolódási ponttal, Úgyhogy én azt gondolom, ha mondhatok ilyet, hogy nagyon izgalmas lett, és nagyon sok emberi történet olvasható benne.
3: Tehát ez egyszerre étel és élettörténetek, ha jól értem.
4: Így van.
3: Mielőtt még így rátérnénk a részletekre a könyvben, neked miről szól a főzés?
4: Nyilván egyfelől ugye szükségszerűség, hiszen hát minden nap étkeznünk kell, és ezt azért nem mindegy, hogy hogyan tesszük meg. És ami ennél a könyvnél egy alapvetés, hogy nem foglalkozom, vagy csak érintőlegesen foglalkozom éttermekkel. Abban az esetben, hogyha feltétlen a hely leírásához nagyon hozzá tartozik, vagy hogyha egy-egy étteremből indult el valamilyen fajta gasztró, hát mondjuk úgy, hogy forradalom, ami ott a településen izgalmas és érdekes. De ugye sztárséfekről, meg fine dining éttermekről rengeteget írnak, meg beszélnek mások, miközben a hétköznapi étkezésünkről, ami az emberek 98%-a azt éli meg a mindennapjaiban, és nem a fine dining éttermet, de lehet, hogy 99%-a, arról viszont sokkal kevesebbet. Pedig hát legalább annyira fontos, hogy szerintem fontosabb arról beszélni, hogy egyébként otthon a saját konyhánkban mit készítünk a saját családunknak, közösségünknek, mit adunk, hogy velük mit fogyasztunk és hogyan. Úgyhogy alapvetően ez a hétköznapi érkezésről szól. Azzal együtt természetesen, hogy ünnepé lehet varázsolni a hétköznapi étkezést is, vagy a hétvégi összejöveteleket ugye fel lehet dobni a jó főzéssel, és nincs is igazán ennél jobb közösségi program szerintem, mint együtt elkészíteni egy jó ételt, és közben azt elfogyasztva nagyokat beszélgetni és összehozni régi barátokat, olyan történet is van a könyvben is, de szerintem, ha bárki belegondol, mindenki fel tud magában ilyeneket idézni, hogy mondjuk részt vett akár egy utazáson, egy hivatalos rendezvényen, találkozón a múltban, már arra nem emlékszik, hogy pontosan ott miről is beszéltek, vagy miben egyeztek meg, de azt, hogy mit tettek, és kikkel, és azt hogyan készítették el, milyen ízek, élmények maradtak meg, az ott van az agyunkban, és könnyű előhívni, akár mondja, egy illatot érzünk, akkor arról be tud ugrani, hogy ó, hát ez olyan illat, mint amikor, és akkor jött az, hogy olyan, mint amikor a nagymamánál, vagy a bárhol ugyanezt éreztük, és így hú, mi is ez. Szóval ez hat az érzékszerveinkre, hat az emlékeinkre, tehát tényleg annyira sokszínű, és egyébként a hétköznapokban szerintem egy kicsit alulbecsült dolog is ez, hogy pontosan milyen is a mi gasztronómiánk. Nyilván valahol kényszer, mert persze el kell készíteni ételeit, és egy picit talán tabu döntögető módon én azt fejtegetem a vége felé, hogy nem biztos, hogy így a 2020-as években annyival jobban állunk a hétköznapi gasztronómia terén, mint álltunk akár a 80-as években. És ez nem a szocializmusnak a dicsőítése, legkevésbé sem, mert egyébként maga a szocializmus rengeteg kárt okozott a gasztronómiának, mind az otthoninak, mind az étterminek. Viszont több időnk volt, azért ez egy kulcs motivum, én is akár gyerekkoromra visszaemlékezve, hát sokkal több lehetőség volt a nyugodt társaságban történő étkezésre, nagy vacsorákra, ünnepi összejövetelekre, mint most. Mindenki rohan, mint az őrült, ami nem normális dolog. Másfelől pedig még nagyobb számban velünk voltak azok az emberek, mondjuk nekünk a nagyszülén generációja, akik azért még akár a városi polgári gasztrokultúrát aktívan működtették, részesei voltak, akár a paraszti konyhai hagyományoknak még az ismerői voltak. És ez hiába akármennyire is egy szürke időszak volt a történelmünkben, de hát az ő tudásuk az velünk élt. És nagyon jó volt ugye a nagymamának a főztje. Ami persze a következő generáció, akik már mondjuk a 60-as években szocializálódtak, ők ezt már nem feltétlen tudták magukkal hozni. De hát én meg azt mondom, hogy menjünk vissza ezekhez, egyébként nem is feltétlen annyira távoli gyökerekhez, és megyünk újra ízekkel élni otthon, használjunk bátran olyan fűszereket, amelyeket mondjuk a nagyszülénk konyhájában még felfedezhettünk, zöld fűszerek tucatjait használja egyébként ugye a magyarországi konyha. Egyáltalán nem igaz az, hogy csak a sóbors paprika, ugye sokkal gazdagabb világról beszélünk, és mindenkit bíztatok rá, hogyha csak egy kis terasza is van, vagy egy ablakpárkánya, de ültessen, amit tud, legalább egy fűszernövény, próbálkozzon vele, kóstolja meg, kísérletezzen mindenki bátran, mert ez egy csodálatos dolog.
3: Nagyon pessimista vagy akkor azzal kapcsolatban, hogy milyen lett a magyar étkezési kultúra, hogy uniformizálódott, elfelejt, inkább már ellustultunk, és szívesebben rendelünk, vagy milyennek az oka?
4: A legnagyobb probléma a rohanás. Tehát tényleg az, hogy nincsen idő. Ha lenne idő, akkor nagyon sok minden máshogy alakulna. Lenne idő elmenni a piacra, lenne idő felkutatni a jó forrásokat, lenne idő megtermelni akár, akinek erre van lehetősége, bizonyos alapanyagokat. Ehhez képest rohanunk legtöbben ugye a bevásárlóközpontokba, vagy a bármiféle boltba, de hát ezt legkisebb faluban is arról mesélnek egyébként a megszólalóink, hogy letérkevezik a kertet, mert nem foglalkoznak vele, és egyébként meg lehetne még most is termelni a zöldséget, gyümölcsöt, de tisztelt a kivételnek, nagyon sokan inkább megveszik a helyi boltban. Akkor is, amikor egyébként szezonja lenne ezeknek a terményeknek. Jó lenne visszatérni az, hogy legalább akinek van egy kis kertje, az foglalkozzon vele. Ha van időnk, menjünk el a piacra, legyen kedvenc árusunk, tudjuk azt, hogy mik a jó alapanyagok, és ez nem feltétlen pénzkérdése, mert gyakran a jó minőségű alapanyaga, vagy egyébként a jó minőségű bor is nem feltétlen kerül sokkal többe a gyenge minőségűnél. Egyszerűen csak tudnunk kell különbséget tenni jó és rossz között, meg tudnunk kell, hogy milyen forrásból szerezzük be. Ugye picit erről szól ez a könyv, hogy találjunk vissza azokhoz a gyökerekhez, amelyeknek a nyomai egyébként itt vannak még körülöttünk jó esetben. Csak a hétköznapokban nem látjuk, mert futunk le a, nem tudom, a kifőzdébe, futunk le a, nem tudom, egy csomagolt, fóliázott valami ételért. Nyilván néha szörnyűködve nézzük, hogy milyen összetevők vannak benne, meg a nevét sem tudjuk, meg isszuk hozzá sok szénsavas, mesterséges üdítőitalt. Erre mondom azt, hogy ez rosszabb állapot, mint a 80-as évek, amikor még otthon volt több embernek ideje megfőzni normál alapanyagokból. Azokat meg lehet, hogy egyszerű, de mégis a maguk nemében nagyszerű ételeket, amelyekkel mondjuk mi még felnőttünk.
3: De azért egyre többen költöznek le vidékre, lehet azt olvasni, hogy 13. kerületi speciality kávézó tulajdonos megunta azt, amit eddig csinált, és a Börzsönyben elkezdett kecskéket tenyészteni. Tehát azért vannak, akik így ráébrednek arra, hogy vissza kell térni az alapokhoz.
4: Hogyne volna, csak és szerepelnek is ilyenek ebben a könyvben, csak nézzük az arányokat. Tehát ez megint olyan kérdés, mint hogy mennyi cikket, mennyi riportot olvashatunk, láthatunk a nagyon menő éttermektől Budán, vagy Pesten, vagy a Balaton felvidéken, de akkor nézzük meg azt, hogy mondjuk a magyar lakosság mekkora hányada látogatja ezeket a helyeket. Kevés. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy éttermek kínálatában, minőségében volt-e változás az elmúlt 30 évben, akkor volt, és természetesen a mai menő éttermek sokkal jobb minőségű ételeket és sokkal nagyobb választékban és sokkal izgalmasabb módon tudják tálalni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. De hát ez egy ritkosság, ez egy egzotikum azért a lakosság számára. És ugyanez a helyzet ezekkel a sikertörténetekkel, amik nagyon jók egyébként. Tehát legyen minél több ilyen, hogy kiköltözik a város szélére, megveszi a kis birtokát, hogy biokörülmények között termel. Természetesen vannak ilyenek, de mennyien. Tehát, hogyha most bárki belegondol, hogy mikor vásárolt utoljára ilyen biotermelőtől. Klassz, hogyha ezt megtettem, meg hogyha van, és tudom, hogy vannak ilyen mozgalmak, meg a városokban is hoznak őstermelőktől alapanyagokat, ez nagyon klassz, legyen minél több ilyen. De azért a többség még sajnos nem tud ilyen forrásokból beszerezni alapanyagokat, akár anyagi, akár időbeli problémák miatt, de én azt gondolom, talán is azt mondom, hogy az időhiánya az a legnagyobb átok, ami a modern embert sújtja.
3: Az azért fura, mert hogy annyi kütyű vesz minket körül, ami azért, hogy megkönnyítse az életünket. Pont azt, hogy több időnk legyen, akár az ilyen fontos dolgokra, mint tápláló ételeket főzni, amit a családunkkal, barátainkkal együtt megeszünk nyugodtan.
4: Ez nagyon megváltozott a magyar társadalom az elmúlt években, és sokat beszélgetünk erről, meg sokan boncolgatják, hogy mi lehet ennek az oka. És hát a vendéglátósok egyébként különösen szebbennek ettől, nagyon sokan mesélnek arról, hogy most mutatja a helyét, hogy itt 5-6 évvel ezelőtt egy péntek szombat este nem volt egy szabad asztal, most meg nézzünk körül, és alig vannak vendégek. Nem lehet szerintem pontosan tudni még ennek mi az oka. Van, aki a Covid-ra hivatkozik, hogy az nagyon megváltoztatta az embereket, és valahogy a fotelhez szögezte őket. Van, aki azt mondja, hogy annyira megdrágult a vendéglátás, hogy nincs pénz az embereknek, már akár csak meginni pár sört sem, mert annyira drága. Ezek egyébként önmagukban mind igazak. Hogy önmagában ez elegendő válasz-e arra, hogy miért áll úgy ma Magyarország vendéglátás terén, és most megint csak nem a csúcsgasztronómiáról akarok beszélni, hanem a hétköznapokról. Hát arról szerintem mindenképpen fontos beszélni, mert egy társadalomról azért valahol látlelet, hogy az benne létező élő emberek milyen kapcsolatot és hogyan ápolnak egymással. És mondjuk az általad említett kütyük is egy átkot jelentenek, mert hogy tényleg mindannyian látjuk, és ez a fiatal generációt épp úgy sújtja, vagy még jobban, mint az idősebbeket, de senki sem mentesül tőle, hogy valóban az emberek gyakran órákat töltenek azzal, hogy nyomogatják a telefonjukat, vagy ott lagadnak valamilyen eszköz előtt. Teljesen feleslegesen megy el gyakran ugye ezzel az idejük, ahelyett, hogy valamilyen közösségi programot élnének. De hát egyébként még én is látom, úgyhogy hála Istennek sok olyan barátom van, akik szeretnek közösségi programokat szervezni, legyen az akár egy közös főzés, vagy egy közös kirándulás, vagy bármi egyéb. De hát még én is érzékelem azt a szélesebb közönségemen, baráti társaságomon, hogy az emberek valahogy az elmúlt pár évben leültek. Fáradt mindenki, minden baja van, nem akar kimozdulni a lakásából. Ez baj. Tehát valahogy vissza kéne találnunk oda, ahol már korábban jártunk, és közben meg azt is hallom, aki mondjuk visszatér egy-egy utazást, hogy mennyire jó az, hogy például az egyik kollégám éppen Spanyolországból hazatérve, hogy látja, hogy az emberek kint vannak az utcákon, hogy idős emberek is beülnek társasjátékozni mondjuk kocsmákba vagy kávézókba, akár egy-egy ital vagy egy-egy kávé mellett csak, és együtt vannak, jól érzik magukat, nem a fotelben tespernek otthon, és bambulják a tévét, vagy nyomogatják a telefonjukat. Ez az élet szerintem. Tehát együtt lenni, csinálni, kreatívan, alkotni, és nem bezárkózni, begubózni. Szóval valahogy próbáljunk meg újra nyitni, és kimozdulni, és közösségeket építeni. Ennek egy része a gasztronómia. És én mindig azt mondom, hogy a gasztronómiát a kultúránk részének kell tekinteni. És egyébként ahol ez országon belül is igaz, ahol azt tapasztaltuk, hogy gazdag kulturális és közösségi élet van, tehát működnek civil szervezetek, zenekar, van önkéntes tűzoltóság, és így tovább, azokon a helyeken a gasztronómiai hagyományok is sokkal jobban tovább élnek, hiszen van közösség, amelyik ezt élteti, és akár hétvégéről hétvégére

0: ugyanaz a koncentrátum, ami még valamilyen szinten létezik. Persze, vannak olyan hagyományok, amelyek hosszú ideje élnek és elevenek, és mindenfajta korok és rendszerek sem tudták elsodorni. Ugye azt mondani, hogy évszázadok óta azt nem lehet, mert az egész magyar vagy magyarországi konyha ugye azért változásban volt az elmúlt 200 évben is, és amit ma magyar vagy magyarországi konyhának nevezünk, az 200 évvel ezelőtt nem létezett. Tehát azért ezt is ki kell ugye mondjuk. Hát ugye az én egyik kedvenc példám, meg helyszínem is, ugye az Baja, a bajai halászlé, ami tényleg egy civilizációs kérdés. És ott mondjuk a városban hétvégén sétálva érződik az, hogy az udvarokról átad ki a készülő halászlének az illata, és ez csodálatos dolog. De mondhatom Mohácsot is, ahol mondjuk a sokacoknak a babfőző hagyománya, ugye ez a köcsögös bab, amit Parázs mellett készítenek, abszolút egy eleven szokás fesztivál is épül rá. Nagyon jó buli, egyébként érdemes elmenni. Egész utca, hosszú utca lezárva, és minden ház előtt kint ülnek. Hétköznapokon is, hogy hát a fesztiválon kívüli időszakban is készítik egyébként, nyilván akkor intenzív, és akkor nagyon látványos ez a jelenség, és mennek a tamburások közben, és tök jó, tehát nem tuc-tuc, nem mulatos, hanem rendes, igazi népzene kíséretében. Abszolút vannak ilyenek, de hát Zala is, Göcsej, egy kincs, Őrség. Nagyon jó helyek vannak, ahol abszolút élnek, és tovább viszik ezeket a hagyományokat. Tehát lehet, hogy két faluval odébb már nem működik valamiért a dolog. Nagyon gyakori jelenség ez is, hogy az egyik település látszik, hogy jól működik, jól vezetik, abszolút élő, kulturális, eleven kulturális élete van, és átmész két kilométer a másikba, és a pusztulat és az összeomlás. Ez is egy érdekes kérdés egyébként, hogy miért lehet tényleg egy-két-három kilométeren belül ekkora különbség település és település között.
1: De most akkor megvalósítod a belpesti értelmiségnek a rendkívül gyakran feltett kérdését, menjünk le vidékre. Te most ott voltál 3 évet, aztán tényleg nagyon intenzíven eltöltöttél, és mit tapasztaltál? Akkor ezek szerint haldoklik a vidék, vagy van még remény?
0: Hát így, menjünk le vidékre, igen, ez egy veszélyes dolog, mert sokszor megkapják akár az újságíró kollégák is ezt, hogy na végre eltaláltál vidékre, és akkor most felfedezed, hogy itt mi van. Ez a mi esetünkben azért nem áll meg, hát a kollégáim is, én is fontosan úton vagyunk, tehát én most már nem tudom, 20 éve gyakorlatilag a riporterkedést tekintem a mesterségemnek, a szakmámnak, meg egyébként éltem is éveket vidéken, tehát ez nem egy ilyen felfedezés, hogy hú, milyen is a magyar vidék, akkor elhagytuk a Budapest táblát, és akkor tátott szájjal csodálkozzunk. De egyébként meglepő, hogy a sztereotípiák mennyire nem működnek sok esetben. Tipikusan ilyen ellentétpár, hogyha ilyet fel lehet állítani, az, hogy például a Borsodabói Zemplén megyében én egészen klassz benyomásokat szerzek folyamatosan. Tehát nem csak természetileg gyönyörű az egész megye, most persze különböző tájegységekről beszélünk, hanem remek kis települések találhatók ott, nagyon jó karban tartva sokszor, és mellette sok esetben a szélén az elképesztő nyomor és kilátástalanság. De hogyha elmegyünk abba a megyébe, akkor nem feltétlenül azzal fogunk találkozni, mint amit mondjuk a bűnügyi hírek alapján sejtünk. Sokkal jobb a összkép. De meglepő módon a Dunántúlon megtalálunk olyan helyeket, amelyek viszont egészen nyomasztóan rossz állapotban vannak és kilátástalanak. És hát sajnos például Somogy megye az ilyen, hogy az ember hosszasan tud menni mondjuk autóval, és egyik faluból a másikba mész, és csak pislogsz, hogy atya úristen, micsoda szegénység, és micsoda nyomor, és kilátástalanság van itt, és az emberekkel beszélgetve is ezt érzed, hogy nincsenek igazából olyan célok, olyan nincs az a közösségi erő, ami átlendíteni az embereket ezen a holtponton, amiben most vannak. Szóval nagyon nagy ellentéteket lehet szerintem tapasztalni, és egyáltalán nem biztos, hogy pont ott éljük meg a jót vagy rosszat, ahol egyébként azt várnánk, vagy sejtenénk. Nyilván bizonyos szempontból az igaz, hogy Győr-Moson, Sopron megye, mondjuk azért tényleg jó állapotban van relatíve az ország többi részéhez hasonlítva, tehát a bizonyos általánosságok megélnek. De amiről beszéltünk is már, hogy miként ürülnek ki a kis települések, a városok is sok esetben, mennyire meghalt az esti élet, nagyon sok helyen, erre rengetegen panaszkodnak, hogy mennyi kisbolt, kiskávézó, kiskocsma, ez az csárda, stb. Működött, és most arra bezártak, nem tudják fönntartani őket. Ezzel nagyon gyakran találkozunk, hogy nem mennek ki az emberek már ezekre a közösségi terekre, és inkább otthon vannak. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy változás, és ebben az elmúlt 10-15 évben nagy fordulat állt be a magyar vidéken, és ez nem egy jó irány.
1: Az elmúlt percekben György Zsombor újságíróval, a Magyar Hang főszerkesztőjével beszélgettünk Pörc című.

0: Liszt Ferenc 6. magyar rapszódiáját Érdi Tamás szólaltatta meg.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Két nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, derül ki a vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd várhatóan a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását Budapestnél, vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját. A közlekedési és beruházási miniszter visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler GTV motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelező miniszteri utasítást, amelyet még Lázár János az előző kormány minisztere adott ki. Vitézi Dávid közölte, a döntés visszavonása azt jelenti, hogy újra kell tárgyalni a karbantartás feltételeit és árát. Hozzátettem, az érintett motor vonatok sorsa még nem dőlt el, a megfelelő szerződéses konstrukció kialakítására év végéig van lehetőség. Megerősítette Olaszország BBB plusz szintű stabil kilátású államadós besorolását a Fitch Ratings, kiemelve a jelenlegi olasz kormány évtizedek óta nem tapasztalt stabilitását és a kedvező államháztartási folyamatokat. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában hangsúlyozta azt a várakozását, hogy az olasz államháztartási hiány mérsékelt javulással a hazai össztermék 2,9%-ára csökken az idén. Mohammed bin Salman szaúdi koronaherceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni húszi fegyveresek előre nyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők pénteken. Elmondták, az amerikai elnök a koronaherceg tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra. Azt ugyanakkor felajánlotta Donald Trump, hogy az Egyesült Államok hírszerzési információkat bocsát arab szövetségese rendelkezésére, valamint segítséget nyújt célpontok meghatározásában is, tudósít az MTI. Kovács Zoltán mariológus egyetemi tanár, az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára ünnepi írását adta közre a Magyar Kurír Szűz Mária névnapjának szeptember 12-ének előestéjén. Kovács Zoltán úgy fogalmaz, Mária fontos útmutató Isten népe számára. Nem véletlen, hogy Szent Bernát a szűzanyát tengercsillagnak is nevezi. Amint a csillag szegényes, ugyanakkor biztos fényével határozott tájékozódási pont az éjszakában, ugyanígy földi létünk sötét ösvényei járva és az élettengerén hánykolódva is bizalommal tekinthetünk Máriára, mint biztos útmutatóra, olvashatjuk a Magyar Kurír cikkében. Végül az időjárásról. Jellemzően gyengén felhős napos idő várható, a késő délutáni esti órákban a nyugati északnyugati határ mentén kisebb eső zápor előfordulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövis bokorról fügét, sem a tüske bokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív bőségéből szól a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja. Hasonlít ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázódult a házra, de nem tudta azt összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez, aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázódult az árvíz, háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 43-tól a 49. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából

szeptember 11-re emlékezve 25 évvel később. Soha nem vagyunk egyedül. A pápák az ikertornyok elleni merényletről, Krisztus fénye a sötétség órájában. Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúságtételéről.

0: Szeptember 11-ére emlékezve 25 évvel később, soha nem vagyunk egyedül. 25 évvel azután, hogy a terrortámadások csak nem 3000 ember életét követelték New Yorkban, Pennsylvániában és Washingtonban, Ronald Hicks, New Yorki érsek a Vatikáni Rádiónak adott interjújában felidézi azt a hitet, amely segített az embereknek átvészelni azt a napot. Szól az évforduló alkalmából rendezett megemlékezésekről, és hangsúlyozza, még a tragédiáinkban sem vagyunk soha egyedül.
1: Everyone I've talked to remembers exactly where they were 25 years ago.
0: Mindenki, akivel beszéltem, pontosan emlékezik arra, hol volt 25 évvel ezelőtt, mondja Ronald Hicks, New Yorki érsek a 2001. szeptember 11-i támadások negyedszázados évfordulója kapcsán. Akár dolgozott valaki, akár iskolában volt, akár még meg sem született, az aznapi események megváltoztatták a világot. Hicks érsek számára 2001. szeptember 11-e az osztályteremben kezdődött. Akkoriban papként posztgraduális tanulmányokat folytatott a Chicagói főegyházmegyében, Illinois államban. Emlékszik arra, hogy amikor értesültek a hírről, az egész osztály döbbenten ült. Az események nem csak azokat a helyeket érintették, ahol a repülőgépek lezuhantak, New Yorkot, Washingtont és Pennsylvániát, hanem emberek ezreinek életét is, amely attól a naptól kezdve soha többé nem lehetett ugyanolyan. A terrorral, szomorúsággal és döbbenettel teli napon a romok között a hit is jelen volt. Az emberek szeptember 11-én nem csak rátaláltak a hitre, hanem, amint Hicks érsek hangsúlyozza, olyan támaszt találtak benne, amelyre hagyatkozhattak.
1: When everything is falling apart, people go right back to God, to faith, to hope.
0: Amikor minden összeomlik, az emberek végül visszatérnek Istenhez, a hithez, a reményhez, azokhoz az alapvető dolgokhoz, amelyek népként összetartanak bennünket, magyarázza. Csak azon a napon több mint 2900 ember vesztette életét. A több ezer elsősegélynyújtó közül, akik a World Trade Centerbe, a Pentagonba és a pennsylvániai helyszínre siettek, több százan önzetlenül életüket áldozták, miközben másokat próbáltak megmenteni. Michael Judge atya, a New Yorki tűzoltóság káplánja egyike volt azoknak, akik életükkel tettek tanúságot ezekről az alapvető értékekről. Úgy gondolom, Judge atyában azt láthattuk, ami nagyon sok emberrel történt, hangsúlyozza Hicks érsek. Amikor szükség van rád, azonnal cselekszel, nem habozol, hanem segítesz.
1: And then he lost his life, but that's sacrificial love.
0: Ő elvesztette az életét, de ez az önfeláldozó szeretet. Judge atya volt a terrortámadások első hivatalosan azonosított halálos áldozata. Neve annak a további 2976 embernek a nevével együtt szerepel a New Yorki emlékhelyen, akiknek emlékét örökre megőrzik. Abban a városban, ahol egykor a World Trade Center ikertornyai álltak, megemlékezések, istentiszteletek, szentmisék és különböző emlékprogramok idézik fel a tragédia évfordulóját. Emléksétákat, koszorúzásokat és fényinstallációkat is rendeznek. Pontosan reggel 8 óra 49 perckor, abban a pillanatban, amikor 25 évvel ezelőtt az első repülőgép az északi toronyba csapódott, New York valamennyi templomának harangja megszólalt, miközben a város elcsendesedett. Ez a pillanat arra szolgált, magyarázza Hicks érsek, hogy megálljunk, meghallgassuk egymást, imádkozzunk, ne felejtsünk, és mindezt közösségként Istennel együtt tegyük. A főegyházmegye szeptember 10-én este virrasztó szentmisét is tartott a New York szívében álló Szent Patrik székesegyházban. A zsúfolásig megtelt templomban jelen voltak a szeptember 11-i áldozatok családtagjai, a New Yorki rendőrség és tűzoltóság képviselői, a kikötői hatóság és a sürgősségi szolgálatok munkatársai, közéleti vezetők, humanitárius szervezetek képviselői, papok és világi hívek. Hicks érsek szerint ez az egység különösen is fontos azok számára, akik 25 év elteltével is gyászolnak. Egy ilyen nagyságrendű esemény feldolgozásához hosszú időre van szükség. Ezért segít, ha összegyűlünk a hitben és a szentmisén.
1: Knowing that peace is fragile, It doesn't happen just because you wish for it.
0: A 2001. szeptember 11-i események felidézése arra is emlékeztet, hogy a béke törékeny. Csak akkor valósulhat meg, ha az emberek összefognak érte, felülemelkedve nézeteltéréseiken és a nehézségeken. A támadások a feszültség új időszakát nyitották meg. Megtörték a testvériség érzését, és kétségeket ébresztettek a hidegháború befejezése után oly fáradtságosan kialakított stabilitás és béketartosságával kapcsolatban. Mindössze 8 héttel a támadások után Szent II. János Pál pápa hangsúlyozta, hogy a párbeszéd elengedhetetlen a múltból örökölt tragikus konfliktusok leküzdéséhez, valamint annak biztosításához, hogy az egyetlen Isten neve egyre inkább az legyen, ami valójában, a béke neve, és felhívás a békére. 7 évvel később 16. Benedek pápa a World Trade Center helyszínén állva imádkozott a békéért az erőszaktól sújtott világban. Vigasztalj és erősíts meg bennünket, erősíts meg a reményben, és adj nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy fáradhatatlanul munkálkodjunk egy olyan világért, amelyben az igazi béke és szeretet uralkodik, mondta akkor Benedek pápa. 2015-ben Ferenc pápa arra a szeretetre irányította a figyelmet, amely azon a tragikus napon is megmutatkozott. Mint mondta, itt a fájdalom és a gyász közepette kézzel foghatóvá vált az a hősies jóság is, amelyre az ember képes, valamint azok a rejtett erőtartalékok, amelyekből meríteni tudunk. A szenvedés mélységében az önzetlenség és a szolgálat nagysága is megmutatkozott. Segítő kezek nyúltak a bajba jutottak felé, emberek adták életüket másokért, hangsúlyozta Ferenc pápa. A támadások után 25 évvel a Szent Patrik Székesegyházban bemutatott szentmise is példája volt annak a párbeszédnek és testvériségnek, amelyre a pápák a világ, az országok, a városok és a családok békéje érdekében buzdítottak. Katolikusok, rabbik, imámok, protestáns lelkészek, valamint vallásközi és ökumenikus csoportok képviselői együtt voltak jelen a Székesegyházban, együtt imádkoztak és reméltek. A párbeszéd velünk kezdődik, mutatott rá New York érseke. Sok kérdésben nem értünk egyet. Lehet szó teológiáról, egyháztanról vagy politikáról. De nekünk kell megtennünk az első lépést, hogy legalább egymás mellé álljunk és valóban kövessük a béke példáját. Hicks érsek a Szent Patrik Székesegyházban mondott homíliáját annak a gondolatnak szentelte, hogy a gyógyuláshoz és a gyászhoz idő kell. Nem lehet egyszerűen félre söpörni, vagy figyelmen kívül hagyni őket. A remény azonban örök, hangsúlyozta.
1: So God is with us in the good and the bad. He's with us in our tragedies and our joys. That God is with us always. We are never abandoned.
0: Isten velünk van a jóban és a rosszban. Velünk van tragédiáinkban és örömeinkben. Soha nem hagy magunkra bennünket. Soha nem vagyunk egyedül. Isten velünk volt 25 évvel ezelőtt. Isten velünk volt ebben a 25 évben is. Isten velünk van ma, és Isten holnap is velünk lesz.

Második János Pál pápa az ikertornyok elleni merényletről. Krisztus fényét keressük a sötétség órájában is. Második János Pál pápa, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órákban is, mert még a kimondhatatlan borzalmak közepete sem lehet, a gonoszé és a halálé az utolsó szó. 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én, amikor az Amerikai Egyesült Államokat 4 öngyilkos merénylet sújtotta, amelyek az ország különböző részein közel 3000 áldozatot követeltek, Második János Pál pápa éppen Castel Gandolfóban tartózkodott. Miután telefonon tájékoztatta őt a történtekről Joaquín Navarro Valls, szentszéki szóvivő, a pápa mélyen megrendült a hírek hallatára, és az apostoli palota kápolnájába vonult vissza, majd üzenetet küldött George Bush amerikai elnöknek, amelyben részvétét nyilvánította és együttérzését fejezte ki az egész amerikai népnek. A részvédtávirat híven tükrözi a pápa nagy szívét, amely az egész világ fájdalomáról szól, amit most kimondhatatlan borzalom töltött el az embertelen terrortámadások miatt a történelemnek ebben a sötét és tragikus pillanatában. Másnap szerdán a Szentpéter téren tartott általános kilogatás során a Szentatya külön kérésére az egyébként szokásos hangulattól eltérően nem volt taps, a hívek méltósággal is nyugodtan csendben maradtak. A tegnapi nap sötét nap marad az emberiség történelmében, mert az szörnyű sértés az emberi méltóság ellen, mondta Második János Pál pápa, majd felvetette mindenkiben ott bujkáló kérdést, hogyan fordulhatott elő ilyen vad kegyetlenség, és mit tehetünk most? A válasz Krisztusban rejlik, aki a reményünk alapja, mert ő biztosítja, hogy ne a gonoszé és a halálé legyen az utolsó szó, biztatott az akkor már idős és beteg pápa. E drámai eseménnyel egy időben zajlott Rómában Szent Ágoston rendjének 180. rendes általános kártoranya, amely részt vett Robert Francis Prévost atya is, a későbbi 14. Leó pápa, akit éppen szeptember 14-én születésnapján választottak meg a rend általános előjárójává. A rendi nagygyűlés végén ő celebrálta a kápolna záró szentmiséjét szeptember 21-én a Santa Maria del Popolo Ágoston rendi templomban. Homiliájában Prévost atya akkor így szólt. Nem mulaszthatjuk el, hogy megemlékezzünk azokról a tragikus eseményekről, amelyek szeptember 11-én megrázták az Egyesült Államokat. Az erőszak, amelyet a világ a múlt héten az Egyesült Államokban látott, egy csereg probléma tragikus kifejeződése, amelyek mindenhol csak súlyosbodnak. A gyűlölet és az erőszak tovább fog növekedni, amíg oly sokan kényszerülnek mély szegénységben élni, és oly sokféle igazságtalanság nyomja el őket. Miközben sokan bosszút akarnak állni, addig az Ágoston rendi szerzeteseknek tanúságot kell tenniük az evangéliumról és annak értékeiről, az egységről, a párbeszédről, a békéről és a megbékélésről.

0: Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúság tételéről. Szeptember 10-én csütörtökön délelőtt a Szentszék sajtótermében sajtókonferenciát tartottak a 21. század a mártirok új korszaka címmel a hónap közepén megrendezésre kerülő összejövetelről, amelyet az Augustinianum Patrisztikus Intézetben tartanak szeptember 15-én. Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa felszólalásában az újságírókat a közös keresztény vértanulisták antropológiai és ökumenikus jelentőségére emlékeztette. A sajtókonferencián a bíboros mellett felszólalt még Fabio Fabene érsek, a Szentek ügyei dikasztérium titkára, aki egyúttal az új vértanúk a hittanúságtevői bizottság elnöke, illetve Andrea Riccardi professzor, a Szent Egyet közösség alapítója, az említett bizottság alelnöke. Semeraro bíboros rövid felszólalásában a dikasztériumnak Ferenc pápától kapott új megbizatásáról és az abból adódó hármas feladatáról szólt. A Szentek ügyei dikasztériumának ez a kezdeményezése egy ideje hozzákapcsolódik annak hagyományos tevékenységéhez. Ferenc pápa 2022-ben megjelent a római kúria reformiát szolgáló Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúciója jelzi ugyanis, hogy a dikasztérium az előírt eljárás szerint kezelje a boldoggá és szenti avatással kapcsolatos összes ügyeit. A Ferenc pápa által a dikasztériumon belül maradandó módon létrehozott új mártirok, a hittanúi bizottság célja, hogy összeállítsa mindazok listáját, akik vérüket ontották, hogy megvallják Krisztust és tanúságot tegyenek az evangéliumról. Ez pedig három dolgot is jelent, szögezte le Semeraro bíboros. Az egyházban az életszentség kegyelmét a szenti avatások jelzik ugyan, de nem merítik ki. Nyilvánvalóan nem kizárt, hogy a vértanúk katalógusában szereplők közül néhányak esetében a szükséges feltételek mellett elindulhat a boldoggá és szenti avatási eljárás. Semeraro bíboros ezentúl nyomatékkal kiemelte Szent II. János Pál pápa Novo Millennio Ineunte kezdetű enciklikája jelzését, miszerint a boldoggá és szenti avatások alapfeltétele a hétköznapi keresztény élet magas értéke, illetve Ferenc pápa Gaudete et Exsultate kezdetű enciklikájában követelményként említett közvetlen életszentség. A Szentek ügyei dikasztérium prefektusa második szempontja a keresztény életszentség antropológiai értékére mutatott rá, mégpedig 16. Benedek pápa Pe Salvi kezdetű enciklikájának tanításával. Másokkal együtt, másokért szenvedni, az igazságért és az igazságosságért szenvedni, a szeretetét szenvedni és azért, hogy igazán szerető emberré váljunk, ezek az emberiség alapvető elemei, amelyek mellőzése magát az embert pusztítaná el. De ismét felmerül a kérdés, képesek vagyunk-e erre? Mert ehhezig szükségünk van tanúkra, mártirokra, akik teljesen odaadták magukat, hogy ezt bebizonyíthassák nekünk, nap mint nap. Szükségünk van rájuk, hogy a mindennapi élet apró alternatíváiban is a jót válasszuk a kényelem helyett, tudván, hogy pontosan így éljük az életet. Mondjuk ki újra, az igazságét való szenvedés képessége az emberség mércéje. Szól Benedek pápa tanítása. Végül a bíboros a kezdeményezés ökumenikus értékét hangsúlyozta, amelyet Szent II. János Pál pápa kezdettől fogva kijelölt a bizottság számára. Már az 1995-ben megjelent Ut unum sint kezdetű enciklikájában is ezt írta, az Isten központú látásmódunkhoz nekünk, keresztényeknek már van egy közös mártirológiánk, közös vértanulistánk. Ez megmutatja, hogy mély szinten miként tartja fenn Isten a közösséget a megkereszteltek közt a hit legfőbb követelményében, amely az élet áldozatban nyilvánul meg. Amikor Ferenc pápa a Szentek Ügyei Dikasztériumán belül létrehozta a Vértanú Bizottságot, hangsúlyozta, hogy annak munkája lehetővé teszi, hogy az egyház által hivatalosan elismert nagyszámú mártírjai mellé kerüljenek egy hatalmas panorámában. Azon testvérek dokumentált tanúságtételei, amelyben a keresztény vértanúság egyetlen hangként visszhangzik. Zárta felszólalását Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek!
2: 12 óra 30 perc. Guzsajas című népzenei összeállításunkban a Fonó zenekar muzsikál.

0: A Fonó zenekar muzsikált Guzsolyas című népzenei összeállításunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, derül ki a vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd várhatóan a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását Budapestnél, vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját. Közösen egy nemzetként kell kimondanunk, hogy felelősek vagyunk a ránk bízott gyermekekért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök szombati sajtótájékoztatóján Budapesten. A gyermekvédelmi rendszer működéséről készített jelentést ismertető eseményen Magyar Péter úgy fogalmazott, nem fogjuk még egyszer azt hagyni, hogy a politika cserben hagyja az egyébként is traumatizált, családokból kiemelt vagy nagyon nehéz családi körülmények között élő gyermekeket. A közlekedési és beruházási miniszter visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler GTV vonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelező miniszteri utasítást, amelyet még Lázár János az előző kormány minisztere adott ki. Vitézi Dávid közölte, a döntés visszavonása azt jelenti, hogy újra kell tárgyalni a karbantartás feltételeit és árát. Ma tartják a Kőcsei találkozót, ahol Orbán Viktor, a Fidesz elnöke mond beszédet. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban az MTI-nek azt mondta, a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zárt körű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak. Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke egy pénteki Facebook videóban azt mondta, az eseményen két kerekasztal beszélgetéssel készülnek, délelőtt Márai Sándort idézve Ilyen nagy dolog a szabadság címmel szerveznek beszélgetést, ahol jogászok fogják körüljárni az aktuál politikai történéseket. A délutáni program során pedig összegzik az elmúlt 16 év sikereit, és azt is megvitatják, mi az, ami már most repedezik az előző időszak munkájából. A Magyar Nemzeti Múzeumban került sor a 20. Árszakra Fesztivál ünnepélyes megnyitójára szeptember 11-én. A megjelenteket Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntötte. A jubileumi esemény sorozatot Erdő Péter bíboros prímás a fesztivál egyházi fővédnökének képviseletében Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök nyitotta meg. Mennyire szép úgy ünnepelni a művészetet, hogy abban a szent önmagát ajándékozó valóságát helyezzük a középpontba, emelte ki Martos Levente Balázs, melyről a Magyar Kurír ad hírt. Végül az időjárásról. Jellemzően gyengén felhős napos idő várható, a késő délutáni esti órákban a nyugati északnyugati határ mentén kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai összeállításunkban elsőként Szószóló című műsorunkat hallják, majd a Lélekszava következik, és ebben Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedik a dicsőítő, a felajánló és az engesztelő imáról. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: 10 gyermeke született a budapesti Benyus Sándornak és feleségének Annának. A szülők zenéltek, és zenélni tanították a gyerekeket, akik mind a 10 hivatásos zenészek lettek. Benyus testvérek kamarazenekar néven családi zenekart alapítottak, koncerteket adtak külföldi nyaralásaik során, itthon idős otthonok lakóit örvendeztették meg, vagy a börtönfalai közé vittek örömet a zene által, és templomokban lépnek fel. A 90 éves családfőnek és feleségének 41 unokája van. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült a házaspár 2025. augusztus 20-a alkalmából. Velük, valamint néhány gyermekükkel és unokájukkal Császi Erzsébet beszélgetett.
5: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy különleges családhoz jöttünk. Ők már 50 éve énekelnek együtt. Benyus Sándor és Benyus Sándorné alapították a családi együttest, aminek az a neve, hogy Benyus testvérek kamara együttes. 10 gyermekük született, és mind a 10 zenei pályára léptek, mind a 10 zenei diplomát szereztek. Tavaly a Benyus szülők megkapták a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést. Kezdjük az elején, kérdezzük a rangidős Benyus Sándort, hogyan is lépett zenei pályára, milyen hangszeren játszik.
6: Hogyha a játékot szó szerint értjük, akkor több hangszeren is játszani tudok, de zenélni, hegedülni tanultam, és zongorázni is egy kicsit.
5: Gyermekkorában kezdett el hegedülni, tanulni.
6: Én Széchenyben születtem Dugorán, és ott kocsma volt, szépen szólt a cigányzene. Volt egy zongoratanár Széchenyben, úgy tudom. Hegedűből nem tudok, hogy volt-e vagy nem. De volt egy cigánybanda, akik mindig jártak névnapokon, születésnapokon, hát ebből értek körülbelül. Mentek a házhoz, zenéltek, ház előtt megálltak, és akkor ebből értek be a cigány bandával, azt hiszem, így mondják, ugye? Ebbe a kontrás. Egyedül azt hiszem, ő ismerte a Kottát. Áldja meg az Isten az öreg Zsolnai bácsit, és hozzánk ő ismerte a Blokk hegedű iskolát. Az én nővérem az korábban elkezdett már tanulni. A bátyám is tanulgatott egy kicsit, mindegyik hegedült egy kicsit. De hát én csak nagyon-nagyon alsó amatőr szinten. És ott volt a hegedű, kézbe vettem, én is elkezdtem, és akkor Zsolai bácsi, akkor próbáljuk meg. Úgyhogy én a Blokk iskolát, azt a hegedűsök tudják, hogy micsoda, azt én végig játszottam, úgy, hogy nem a kísérlet, hanem a kontrázást csinálta hozzám, szigányosan. Ez volt az első kezdő lépésem mondjuk ott a zenébe. Akkor utána, amikor Esztergomba kerültem gimnáziumba, ferenceseknél végeztem, akkor valahogy ott belekerültem a sodorásba. A hegedűt vittem magammal, volt a ő bátyuskája.
5: A feleségére gondol, Annára.
6: Igen, aki most már a sógorom. És ő hegedült, és akkor mondta, hogy akkor hozassam már én is, hogy hozzak már föl nekem is a hegedű veszélyseimből. Valahogy így kezdődött nekünk azt hiszem a közös zenélés, ami viszont már egy komolyabb szinten történt, mert a Klinda Karcsi bácsi, ő, aki a Székesegyháznak volt a orgonistája, ő viszont hegedűs is volt, méghozzá nem is akar milyen, és ő járt oda be a kollégiumba, és ott tanultunk mi együtt hegedülni. Ez nem zenei gimnázium volt, hanem általános gimnázium a ferenceseké. A zene maga az engem kezdetül fogva nagyon-nagyon énekel. Nem tudom, azt hiszem, hogy örököltem. Van egy képem a édesapámról, aki semmilyen hangszeren nem játszott. Azt hiszem, hogy fiatalkorában, gyerekkorában dobolt. A rádiókat le kellett adni, ez még a Rákos időkben volt, hogy nehogy itt valaki az a piszkos nyugati rádiót hallgasson valaki véletlenül. Böböldének hívtuk mi. Egy ilyen hangszóró volt, ahol mindenhova bevezettek. Ezen este akkor ment sorozatba Menuhinnak hangversenyeiből adott a rádió. Ezeket én végighallgattam. Kérdezi, hogy kitől örökölhettem egyet a zenei adottságot, hajlamot az egészre. Lehet, hogy édesapám volt, ő, aki azt hittem, hogy már régen horkol és halaszik, hát nem horkolt, hanem mikor véget ért a Bach szóló szonáta, végül azt mondta, hogy de szép volt. Itt kezdődött nekem valóla, azt hiszem, a zenének a mélyebb befogadása. Közben hát én akkor már csináltam a Zsoldai bácsival, Isten nyugosztalja meg az elnézést, tehát hegedűs voltam. Én szeretnék zenei pályára menni. Hát az nem volt be, éppen úgy történt, az mentem Esztergomba, mert csak oda vettek föl gimnáziumba, idegen voltam, osztályidegen úgy értem. Apám egy iparos volt, de valahogy nem passzolt a dolgokba. Nekem megmondták az utolsó 8. koromban, hiába akarok gimnáziumba menni, én nem fogok tudni sehova.
5: De mégis Esztergomba került.
6: Abba az évben történt a megegyezés az államegyház között, és akkor kapta vissza az egyház a 8 gimnáziumot. Mint hogy előtte én meghívásnak éreztem, pap szerettem volna lenni. Mi bejártunk oda állandóan a ferencesekhez, elhurcolták a ferenceseket. A Széchenyi rendház egy nagy, hatalmas, nagy ősi. Ott még Rákóczi Ferenc is megfordult a oratóriumba. Úgy nézett ki, hogy engem sehova nem veszek föl, és miután a ferencesekhez én pap szerettem volna akkor már lenni, akkor elhatároztam. Mikor visszakapták a gimnáziumot, akkor automatikusan nekem küldték a behívót, hogy akkor jelentkezzem Esztergomba. Így tudtam elvégezni a középiskolát. Közben ott Esztergomba, hát összejöttem a leendő feleségemnek a bátyjával, osztálytársak voltunk, és jó barátok. Én behúztam neki egy akkorát, hogy nyomom maradt még a érettségén, és azok kezdve jó barátok lettünk. Ott mi zenéltünk. Esztergomba voltak fiatal zongorista gyerekek is, együtt muzsikáltak, és a Kündakarcsi bácsi bejárt hozzánk, és rajta keresztül valahogy itt a közös zenélés valahol nekem mindig indult. Tehát amikor eljöttem, bizonyítványom sem volt olyan, hogy hajde, észtékű fölvettek volna valahova, azon kívül egyházi gimnáziumból nem olyan szívesen vettek fel akkor abban az időben. Ez 50-ben volt. Akkor volt az, hogy elfelészkedtem valahol, üvegtechnikus vagy fővérékészítő. Emellett az egész mellettekén a zene továbbra is hiányzott. És akkor kezdtem előről, meghallgattak, hogy hagyadikban, azt hiszem, hogy 7. vagy nem tudom melyikbe vettek föl. Tervem volt, hogy én szeretnék zenei pályára maradni. 20 éves korban eldönteni az, hogy szeretnék zenei pályára menni a mai felkészítési technika mellett, hát ez kicsit azt hiszem, ugye nehezen képzelhető el. Ez késő lett volna. De az elején a iránti kapcsolatom megmaradt.
5: Mely években járunk most, az 50-es években?
6: 55-ös évek. Közben megismerkedtünk a mellettem ülővel, és össze is házasodtunk. Barátomnak a húga volt, és közben jöttek a gyerekek. És akkor az volt, hogy nekem nem jött ki jó a lépés. Hát akkor a gyerekeknek minden. Úgyhogy velük nagyon korán, még beszélni jóformán alig tudtak, akkor már elkezdtünk valamilyen hangszeren. De az automatikus volt. Mert ugye én azért szoktam játszogatni, zongorázni is csináltam, és akkor jöttek oda, persze egy gyerek az érdeklődik minden után, nézi, hogy ez micsoda, és valahogy így kezdődött el. És az egyik elkezdte, a másik, neked volt a mondásod, azt hiszem, Mancsa, én is. Első szavar szemezés, hogy én is. Így ezzel az én issel, így sorba mindegyik bekapcsolódott ezzel az én issel. Annyira, hogy Péter, vagy nem is tudom melyik, hogy egy Zsoli, vagy nem tudom melyik, ő akkor 4 éves volt, vagy nem tudom, és volt itt egy valami nemzetközi kiállítás, fuvola, a Tomi volt az, igen, Tomi. Blokkföltivel kezdtük, a furgójával kezdtük először, és akkor meg elég jó, mert annyira, hogy oda meghívták őt, és ott játszott is ezen a elég nagy sikerrel. Nagyjából ezekből a apró kis dolgokból tevődött össze, hogy ragadt rájuk, mint kutyára a bogancs. A zenével is körülbelül így voltak. Ezt csinálta, akkor én is. Ő is csinálta, és utána, ha már ketten voltak, én nekem heppen volt az, hogy a kamara, az együtt zenelés. Akkor mihelyt már kétbe tudtam venni a hangszert, és meg tudott húzni egy üres húrt, akkor már én beállítottam, és ezeket én applikáltam a bizonyos könnyen darabokat, amiket ők is könnyen tudnak venni, ahhoz a kísérleteket elinte még én applikáltam. Hát a koroknak megfelelően. Ebből kezdődött. Utána jött az a bizonyos dolog, amit az Ancsáról mondtam, hogy én is ezt csinálja, akkor én is csinálom. És akkor ő is csinálta, és akkor elkezdődött, akkor zenéljünk együtt. Először furújával, és később hegedűvel. Hagyja menjek végig, ez egy több évtizedes időszak volt, hogy sikerült elérni oda, hogy utána komolyan nekifogtak, csinálták, és a kamarát, mint ami gyerekkorban már a vérükben volt, meg a fülükbe. Úgyhogy egyszerűen természetesnek vették, hogy így zenégessünk. A többi az már csak hozzátevődött.
7: Megkérdezzük Menyus Sándorné Annát, neki hogy indult a zenei pályafutása?
8: A bátyám hegedült, és akkor én is elkezdtem hegedülni, ennyi.
5: Ez elég küzdelmes volt, mert úgy olvastam, hogy Egerből járt fel Budapestre hegedülni, tanulni.
8: Csak egy olyan mellék dolog. Csak azért volt, hogy összeházasodjunk. Meg hogy koncertekre jártunk. Nem, hát utána lekötöttek a gyerekek, hát hogy jöttek sorba, de folytatás, amit a férjem kihagyott, hogy kicsikkel már elkezdtek kamarázni, és zongoratanárnők mondta, hogy gyertek ide karácsony ünnepséget, mondjuk akkor még Kádár idő. És akkor még nem volt olyan nyilvános, hogy kereszténységünket megvalljuk, de ő mondta, hogy menjünk karácsony ünnepség, jó, fölvállalta. Mentünk, és akkor valahogy híret terjedt, és akkor egyre többen meghívtak. Ilyen kicsik voltak akkor még, amikor elkezdték a Sanyit, meg a két kicsi még nem is volt. Akkor, mikor már ők is felnőttek, már annyira, hogy meg tudták fújni a kürtöt. Még kicsik voltak, és meghívtak kórházba, beönünket elfekvőbe, börtönbe, még Olaszországban is voltunk börtönben. A mi időkben nem úgy volt, hogy rácsodálkoztak a sok gyerekre, hanem megítéltek minket. Mikor született egy-két-három gyerek, akkor már fel voltak háborúban. Milyen felelőtlenek vagyunk, úgyhogy senkitől nem kértünk semmit. Voltuk, hogy Szent József, segíts testi-lelki ügyeinkben, mert ő jó. A gyereknevelésben meg a szüzanyát kértük, úgyhogy senkinek semmi panaszunk nem volt. De valahogy a jóisten úgy csinálta a dolgokat, hogy amire szükségünk van, volt idézőjelben, véletlenül mindent megkaptunk. Egyszer kint voltunk Olaszországban, és nem volt kenyerünk, tudjátok. És akkor egy olasz házas pár hozott oda kenyeret. Szóval ilyen apró csodákat éltünk meg családostul is. Ez erősítette a hitünket is, nem csak a miénket, de azt, hogy azt tapasztaltuk, hogy tényleg állandóan a tenyerén hordott, még ha valamit kértünk, és lehet, hogy rögtön nem kaptuk meg, de mire odaértünk, hogy szükségünk van rá, akkor mindent megkaptunk, amire szükségünk volt. Valahogy úgy, most is úgy élem meg, hogy én valahogy szeretem ezt az egyszerűséget. Véremben így hordott, hogy mindennek örülni kell, mindenért hálát adni, és még azt, hogy minden embert szeretni. Hogy benne legyen az ember gondolatában az, hogy Isten és ember szeretet is, ezt továbbadni az embereknek. Ez a zenén keresztül könnyen megy. Szent Józsefet kértem, hogy adjon munkát, és adott munkát. És mikor munkát kaptam, akkor meg hálát adtam, hogy kaptam munkát, és akkor egyszer mondták, mert esténként mindig mondtuk a rózsafüzet, és mondták a gyerekek, anyu, éma, te jó ég, nem fogom befejezni a munkámat, még reggelig se, de hát nem akartam nekik nevet mondani, és ilyen kettőre befejeztem.
5: És még gyakorolt is a gyerekekkel a zenét.
8: Hát, tudom, hogy mit, hogy csináltam, de tényleg így volt. De nem mondom nekik, a férjem vidékre járt dolgozni, a zenemű kiadónál dolgozott, és az volt, hogy mivel otthon dolgoztam, azért külön hálát adok, hogy a gyerekeknek haza tudtak jönni. Nem kellett menni ide csavarogni, oda csavarogni, hanem volt egy otthonuk, ahol váltuk őket haza. Mikor vacsoráztak, vagy valami, akkor nekik rendet kellett csinálni, úgyhogy besegítettek, és így ezt a segítő készséget, meg ezt a egymásra utaltságot átvették, és tovább is adták a tesóknak. Nevelték is az öcsüket, mert 20 év volt köztük.
7: Önnek is a zenéhez kötődött a munkája. Mivel foglalkozott?
8: Ott a másolás korrektúra, meg a régi kottákat átérni modern kottafejekre. Tulajdonképpen ez olvasószerkesztő.
5: Olvasószerkesztőként dolgozott, szintén a zenemű kiadónál.
8: Az a legfontosabb, hogy otthon.
7: Most 4 generáció van jelen, a legidősebb, Benyus Sándor, aki az előbb szólt, és a legfiatalabb pedig a dédunoka, ő pedig még csecsemő.
5: Még a létszámról nem is beszéltünk, a Benyus testvérek 10-en vannak, és 41 gyermekük van, és 11 dédunokájuk.
7: A legkisebb az 3-4 hete született, Rafaelnek hívják. Folytassuk a rangidős Benyus Sándorral a beszélgetést. Igen, ő az első szülött. Hogyan emlékszik gyermekkorára, a családi életre, a zenélésre?
9: arra emlékszem, hogy élmény volt hangszeren játszani. Nekem az olyan izgalmas, meg játékos feladat volt, hogy a hangszeren a hangokat, ahogy így előcsalni, és az valamilyen hangzássá formálódik, az egy ilyen különleges élmény volt. Hát ez az élményt igazából mai napig is emlékszem, amikor valami a darabot játszottam, amely olyan különleges harmóniák voltak, akkor úgy mégis álltam egy harmóniánál, és akkor, ahogy hatott rám, hogy úgy próbáltam úgy mélyebben megélni. Meg arra is emlékszem, hogy amikor gondom, bajom volt, vagy mit tudom én, valami rosszul ment, és akkor leültem a zongorához, és akkor nekiálltam mindenfélét játszani, és akkor az valahogy olyan békét tudott nekem adni.
7: A zongora mellett nagy bőgőzni is tanult, és a Váci Zeneművészeti Szakgimnázium bőgőtanára, korepetítor, karmester. Hogyan tudja átadni a diákoknak a zene szeretetét?
9: Elsősorban úgy, hogy őket megpróbálom szeretni, mert az a legeslegfontosabb, hogy érezzék, hogy szerete vannak. Azt gondolom, hogy az én zene szeretetemet próbálom átadni, fölfedeztetni velük, hogy a darabban milyen szépségek vannak, akár harmóniai, ritmikai, vagy a kifejező erő, ami egy dallamban úgy megformálódik. Én azt gondolom, hogy talán ezen keresztül meg tudom szeretetni velük, meg hát főleg a sikerélményeken keresztül, hogyha adok neki technikához valamiféle kulcsot, hogy lehet egy nehezebb részt megoldani, az olyan sikerélmény, amikor azt meg tudja valósítani.
7: Nem tudom, hogy ön tartja egybe a családi kórust, illetve a családi zenekart, a kamara együttest, itt csütörtökönként próbálnak mindig délelőtt, erre ráér mindenki.
9: Úgy alakítottuk ki, hogy csütörtökönként lehetőleg mindenki ráérjen. Az, hogy ki tartja egybe, közösen tartjuk egybe, abszolút, ők tartanak meg engem, és ezt szerintem oda-vissza egy mindenkiért, mindenki egyért. Konszenzus alapján próbáljuk eldönteni a dolgokat. Vannak helyzetek, amikor én megpróbálom összefoglalni a különböző elképzeléseket, összfér megoldás, vagy van olyan megoldás, ami lehetőleg mindenkinek a legjobb. Nem mindig sikerül ez, de hát ez a szándék, hogy egyfajta ilyen végső konszenzus azért ki tudjon alakulni.
7: A sorban a negyedik gyermek, Bocsákné Benyus Anna gyermekei közül elhozott kettőt, Vajnai Bocsák Kingát és Bocsák Balást is. Ő hegedű tanár, a Szent István Király Zeneiskola tanára. Ön hogyan emlékszik vissza a gyermekévekre, a zenélésre?
10: Inkább játék volt nekünk, mint munka, egy ilyen közösségi élmény, aminek egy jó hozadéka volt, hogy jól is szólt, amit játszottunk. Voltak ilyen könnyedebb műfajú zenék is, találtunk, vagy kaptunk ilyen kottákat. Ilyet játszottunk, hogy ott blattoltunk, énekeltünk hozzá, zenéltünk, zongoráztunk, úgy bohóckodtunk együtt, és ezek nagyon jó élmények voltak.
7: A gyermekeik hogyan követték önt? Az önök családjában is mindennapos volt a zene?
10: Igen, nálunk is mindenki tanul zenét, még most is. Nagyobbak mások éve éneket is tanulnak, mert már a hangszeres zenével az iskolát kijárták. Nálunk most a legkisebb 12 éves múlt, ő most kürtöl és zongorázik, de mindenki zenél, és néha volt, hogy nekünk is sikerült együtt zenélni, meg énekelni, de én nem voltam annyira elszánt, mint a szüleim, hogy ebből ilyen komolyabb együttest csináljunk.
7: De hát tagja a családi kamara együttesnek.
10: Igen. Nekem még az a különleges, hogy a férjem is zenész, úgyhogy mind a ketten hegedűsök vagyunk.
7: A fellépésekről kérdezem a testvéreket. Sokat szerepeltek itthon és külföldön is. Kalandos útjaik is voltak, amikor egy mikrobusszal elindultak külföldi kirándulásra, és végül fellépés is lett belőle. Kozmáné Benyus Kinga válaszol.
11: Első alkalommal Franciaországba mentünk ki az édesanyámnak a nővéréhez, aki vizitációs apáca volt, és lerobbant az autónk. 10 napig voltunk szervizben, és akkor volt az ötlet, hogy menjünk el utca zenélni. Az egy különleges élmény volt, hogy így végigvonultunk Sanyi a bőgővel, mi a hangszerekkel, és hogy elég bátrak leszünk-e, hogy így kiállunk. Hát így együtt sokkal könnyebb, meg kell, hogy mondjam, hogy azért így tizen kiállni sokkal könnyebb, mondjuk, mint egyedül. És az nagyon nagy élmény volt az első ilyen, hogy az emberek így érdeklődve nézték, és hát így sikerünk volt, úgymond. És emiatt később is, amikor már így mentünk mondjuk Olaszországba, csak úgy nyaralni, akkor sokszor mondjuk, ugye azért az elég drága volt a benzére, és mondjuk ezzel szereztük a pénzt, hogy esténként így kiálltunk, zenéltünk, és akkor rengetegen hallgattak minket. Ugye ezt nagyon élveztük, ennek egy külön hangulata volt.
5: Vargáné Benyus Bernadett.
12: A hangversenyek most számomra mindig egy ünnep, tehát amikor együtt vagyunk, az mindig egy csoda. Ugyanúgy gyerekkorunkban is, mint most is. Tehát az, hogy együtt vagyunk, és tényleg ott vagy a Szent, tényleg ott vagy Jóisten, és ez csodaként éljük meg.
5: Brácsán játszik, és melyik iskolában dolgozik?
12: Patrona Hungária Katolikus Iskola Központ. Nekem meg az is könnyebbség a tanítást, illetőleg, hogy a húgom a Gertrud is, meg a Kinga is ott tanít, és ott is együtt csináljuk a zenekart, és hát így nekünk nagyon-nagyon jó az, hogy együtt tudunk dolgozni, és ugyanezt a zeneszeretetet tovább tudjuk adni a ottani gyerekeknek, és látom rajtuk is, hogy ragadós ez az öröm, meg ez az elszántság, és a gyerekek önként és örömmel jönnek, tehát hogy elmarad egy zenekari próbálkozni, megkérdezik, hogy lehet az, hogy elmarad, tehát hogy nem az van az, hogy fú, jönni kell órára, hanem hogy úgy bennük van meg, hogy mikor lesz zenekari tábor, tehát hogy valahogy az, hogy mi kaptunk egy ajándékot a szüleinktől, hogy ez így tovább megy így a növendékek felé.
5: Mucsné Benyus Gertrud csellón játszik, és együtt dolgoznak az iskolában. Önnek mit jelent a zene?
13: Egyrésztről feltöltődés, hatalmas örömforrás, és hát ahogy a Sanyi mondta, ez tényleg így van, hogy az ember az érzéseit annyira jól bele tudja adni, kifejezni, és magamnak is egyfajta segítség, de hogyha az ember ezt még szépen tudja csinálni, másoknak is így ezzel tud adni.
5: Milyen együttest vezetnek az iskolában? Kérdezzük Kozmáné Benyus Kingát. Ő hegedűn játszik, és szintén az iskolában tanít.
11: A zeneiskolai vonózenekart együtt csináljuk hárman.
5: Milyen műveket játszanak?
11: Ez nagyon vegyes. Klasszikus műveket is játszunk, Mozartot, Handelt, de belekerülnek mesezenék is, Disney zenék is. Egy kicsit a gyerekeknek az igényei, azt próbálunk alakulni.
5: Benyus Péter a legkisebb a 10 gyermek közül, és ő elhozta a kisfiát, a lassan 3 éves Benyus Mihály Rubent. Az édesapa hogyan emlékszik a családi zenekarra, a zenélésekre?
14: Nekem most így hirtelen veszélyt azok a közösség, élmény, játékosság, meg eszembe jut, hogy gyakoroltak velem. Akkor ugye nem fogtam fel, de hogy rengeteget foglalkoztak velem otthon. Az édesanyám nagyon sokat gyakorolt, így a zongora, kürt kapcsán, de a kamarabetanításnál, a kamaradaraboknál ott kaptam egy-egy nagy tesót, aki bevállalt engem a hisztém ellenére, mert azért ezt hozzáteszem, hogy persze gyerekként nem mindig voltam lelkes. Tehát volt bennem néha dac, meg ellenállás, de ott a koncerteken legtöbbször tényleg feltöltülés volt, meg élmény. Hogy őszintén legyek, akkor nem biztos, hogy felfogtam, hogy milyen csodának a részese vagyok. Bármióta vannak gyerekeim, talán még hatványozottan, de hogy 20-as éveim után kezdtem el így felfogni, hogy mekkora csodának a részese vagyok. Nagyon természetes volt ez a nagy család, az együttzenélés. Hozzá tud szokni az ember a jóhoz, és nem tűnik föl neki, hogy ez egy nagy kegyelem és ajándék. Alapvetően szeretek zenélni is, de hogy néha azért munkának veszem, tehát hogy néha azért van egy-két koncert, amikor úgy csak éljen túl, mert nem vagyok olyan állapotban fizikailag, lelkileg, de hogy akkor is hat rám a zene. És hogy vannak ilyen nagyon nagy imádságba torkolló akár koncert, akár a szimfonikus zenekarban is, amikor tényleg így lelki élmény, valami katarzist élek meg, és gyakorlatilag ilyen gyógyulás és lelki gyógyulás, meg akár egy Istennel való lelki egy találkozás, Isten tapasztalatot is meg tud élni az ember. Én megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy én mit akartam, hogy akartam. Én akkor nem fogtam föl, hát pici voltam, így felnőttként azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy diplomás meg konzis zenészek egy 3-4 éves fiúcskát befogadtak, és együtt léptehettem föl velük. Én akkor ezt nem fogtam föl. A kezdetén én ütöztem, aztán elkezdtem zongorázni, egy évet tanultam hegedülni a nővérem által. Egyébként megvannak azok az élmények, amikor volt egy-egy hegedű óra, tehát ezek nem tűntek el. A hegedűtartás az kicsit megkopott, de ezek is jó élmények voltak. A zongora az természetes volt, és a kürtőt azért kezdtem el, mert végén ketten fiúk vagyunk, a legkisebb bátyámat valamilyen szinten utánoztam, vagy így felnéztem rá, vagy így követtem, és hát elkezdett kürtölni, és nekem is tetszett, és úgy adta magát, hogy akkor én is kürtölök, és akkor elkezdtem én is kürtölni, de nem éreztem azt, hogy nekem azt mondják, kürtölni kell, vagy ezt és azt kell csinálni, hanem úgy áradtam a lehetőségekkel.
7: A családi szimfonikus zenekaron kívül még másik zenekarnak is tagja.
14: Hát én a Budafoki Doknányi Zenekarba kürtölök, és a Ferencvárosi Erdemérő Zeneiskolában tanítok. Emellett néha szoktak hívni ide-oda egyéb ilyen helyre kisegíteni zenekarozni.
7: Bocsák Balázs, ő a nagyszülőknek az unokája. Hány éves?
15: 27 vagyok most már.
7: És milyen hangszeren játszik?
15: Én hegedülök, hegedültem, ahogy vesztük múlt időben. Most már az aktív tanulást már befejeztem, de továbbra is így a közös szereplések alkalmával szoktam zenélni, meg itt a egyetemi templomnak a szimfonikus zenekarában is beszoktam állni, segíteni, amikor ráérek és időm engedi, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy eljutottam arra a szintre, hogy ezt probléma nélkül megtehetem.
7: A csütörtöki próbák hogy szoktak zajlani?
15: Azon mi nem veszünk részt, azokon a próbákon csak a szüleink próbálnak együtt. Azt nem tudom, mennyire volt már róla szó, de van egy ilyen unokák kórusa, a szerveződés is, és a próbái ezek inkább ilyen random jelleggel történnek, tehát amikor éppen koncertek előtt vagy, esetleg amikor éppen ráérünk, akkor így megbeszéljük az időpontokat, észrejövünk, és akkor egy próbálunk. Tehát mi úgy rendszeresen nem járunk össze, de rendszertelenül úgy egy évben azért elég sokszor összejön egy ilyen próba, mert szerencsére van rá igény meg szükség.
7: Olvastam, hogy karácsonykor hatalmas koncert adtak, azon részt vettek az unokák is.
15: Igen, mi is részt vettünk. Van egy nagyon jó bejáratot metodik az ilyen koncertekre. Általában úgy szoktunk kezdeni, hogy így a szüleink kamaraegyüttese előad pár nagyon profi és igényes számot. Az csak zenei szám, akkor utána az idősebb unokák felvonulnak, és akkor úgy együtt zenével meg énekkel előadunk szintén egy komolyabb darabokat, és akkor a végén pedig a kisebbek is feljönnek a színpadra, és akkor velük együtt egy ilyen, hát nem gyerekdalok, mert azért látom, hogy dolgozom ezek rendesen, de hogy a számukra is élvezhető és előadható műveket adunk elő még a végén, és akkor itt szokott összejönni egy ilyen karácsonyi koncert.
7: Mi az, ami összetartja a családot 50 éven át? Mucsné Benyus Gertrud válaszol.
16: Azt hiszem az, hogy igazából nagyon szeretjük egymást, és hogy mondjuk nagyon sok közös örömben és élményben volt részünk. Igaz, hogy voltak összetűzések, meg súrlódások, de hogy ezek is inkább így megerősítették, azt hiszem, így a kapcsolatot közöttünk. Úgyhogy igazából most így rácsodálkozok, hogy ennyi évtized után is, hogy ennyire erős kapcsolat. Nehéz is megfogalmazni, vagy nem is tudom igazán megmondani, hogy mitől, de ezt csak érzi az ember, hogy egyszerűen így szeretünk együtt lenni, és hogy felelősséget érzünk egymásért. És hát biztos, hogy ez a jó Istennek az ajándéka és a kegyelme. És hát azt hiszem, hogy a szüleinknek is nagyon köszönhetjük.
7: Bocsák Balázs.
15: Én csak annyit akartam ezt hozzátenni, hogy úgy érzem, hogy én egy másik generációnak vagyok már a része, és egy másik generáció tagjaként azt érzem, hogy jelenleg a fiatalság egyik legnagyobb problémája az, hogy nagyon nehezen talál erős és stabil gyökereket. Nagyon nehéz hova kötődni. Én nem fogtam fel kiskoromban, de szerencsére most már úgy jó pár éve ennek úgy egészen tisztában vagyok, hogy mekkora hatalmas ajándék volt az, hogy mi így tudtunk felnőni. Egy nagy családnak vagyok a része, most már 80-an vagyunk körülbelül, és az, hogy mi egy ilyen nagyon stabil, nagyon támogató és nagyon fix hátterünk van, ahova mindig jó visszacsatlakozni, és minden egyes találkozás egy ajándék, és a legjobb barátaim többsége családtagokból áll. Hogy olyan szintű hátterünk van, és olyan biztonságos közegnek lehetünk a tagjai, amit ugye, ha körbenézek is most már a munkahelyem, meg korábban a gimnáziumban is, meg az egyetemen is megnézem a fiatalokat, és hogy nem rendelkeznek ilyen háttérrel a fiatalok, és szerintem hatalmas kegyelem az nekünk, hogy ilyen összetartó közösségben lehetünk, és hogy tényleg azt élem meg, hogy itt teljes elfogadás, szeretet, és egy ilyen nagyon biztonságos közeg van. Nem tudom azt eddig hangsúlyozni, hogy mennyire sokat ad még mindig, hogy nem érzem azt a nyomást a munkahelyen, az egyetemen, az összes ilyen, hogy mondjam, világi közegben, hogy nekem ott bármit is muszáj teljesítenem, mert tudom, hogy mindig van hova visszatérnem, és tudom, hogy van egy közeg, ami bármit is leszek el fog fogadni, és bármit is leszek ott fog állni mögöttem. Ez hatalmas kincs.
7: Hogyan tudták megvalósítani ezt a nevelést, hogy ennyire összetart a család?
8: Én mondtam, nem tudok gyereket nevelni, mondtam a Suzonyának, mert kötöny egy dalá, mert én nem tudom is. Segített. Ennyi. A Szent Család az, akit mindig kértünk, hogy segítsen. Munka előtt a Szent Józsefet, utána meg elmondani a hálát.
7: Otthon is minden nap imádkoztak, minden nap hálát adtak, kértek.
8: Igen. Minden este rózsafüggöny. Úgy volt, hogy csengettünk, hogy nem volt kötelező, hanem úgy volt, hogy csengett is este, vacsora után is. Az azt jelentette, hogy ima. Aki bújt, aki nem bújt, jött, de mindenki jött.
5: Bocsákné Benyus Anna.
17: Édesanyáik a téges üzenyre bíztak bennünket, hogy nagyon sokszor mentünk ilyen Mária zarándok helyekre. Ezek akár ilyen nyaralásban is, meg ilyen közös utazásokban, tehát voltunk Medjugorjéban, Lourdesban, Fatimában is elindultunk, de nem érkeztünk meg, de voltunk Monte Chiariban is, nagyon sok Mária zarándok helyen Magyarországon is, és ezek is mind-mind nagy közös lelki élményt adtak nekünk, és mi is átéltük azt, hogy a szüleink a szűzanyára, meg a Jóistenre bíznak bennünket, és ezt mi is így megpróbáljuk így csinálni saját gyerekeink felé, mert az ember nap mint nap szembesül azzal, hogy én ehhez kicsi vagyok.
5: Benyus Péter.
14: Még ez a rózsafűzér, ez most már nagyon kibővült, a Covid óta volt, hogy online kezdtünk el együtt imádkozni, és gyakorlatilag szerintem azóta minden este, egy-két este talán kimaradt valamilyen ünnep miatt, de minden este 8-kor a nagyszülők elindítják a Viber hívást, és aki tud, az becsatlakozik, és most már nem csak a gyerekek imádkoznak együtt, hanem az unokák, már a dédunoka is már mondja ott az üdvözlégyet, és ez is egy ilyen összetartó kapocs.
5: Kozmáné Benyus Kinga.
18: Hogy még nekem az nagyon sokat ad otthonról, ezt anyuiktól nagyon megtanultuk, hogy bárkinek bármi problémája, vagy vizsga, vagy bármi volt, akkor mindig mentünk a szűzanyaszobor elé, és imádkoztunk, és ez a mai napig így van, hogy ugye megvan a Viber csoportunk, és akkor valaki írja, hogy államvizsga, akármi baj van, tényleg, és akkor mindenki kérlek, hogy imádkozzatok, és ugye ez a mai napig megvan, és ez is valahogy egy, amit így Balázs is mondott, hogy annyira egy olyan pont, ez a családi fészek, vagy hogy mondjam, hogy az ember olyan bizalommal adja oda a problémáit is, az örömeit is, mert azok ugyanígy ugye a Viber csoportban így megjelennek, hogy ez egy biztonságot ad az embernek. Ezt is anyuiktól tapasztaltuk meg. Ugye ők előre ezt nem látták, hogy ez lesz a családból, hanem ők egy picit azt, amit így kaptak, ahogy alakult az életük, ezt ilyen szépen a Jóisten kezében élték meg. Tehát, hogy nem a körülményeket próbálták meg mindig változtatni maguk között, hanem ami volt, azt próbálták meg a Jóistenben megélni. Tehát, hogy ezt egy kicsit arra szeretnék utalni, hogy nem biztos, hogy mindenkinek így sikerül ez, hogy akkor most neki, tudom én, sok gyereke van, vagy nagy családja, de ugyanezeket a dolgokat akár kis családban is tovább lehet vinni, vagy bármi, akár mondjuk, mint a nővérünk, hogy ő szerzetes lett, ő így adja tovább az életét, és hogy valahogy mi ezt tapasztaltuk meg, hogy így bármi történik velünk, hogy az Istenbe helyezhetjük így az életünket, meg csak vele kell közösen megosztani az életet.
5: Hargáné Benyus Bernadett.
12: Hogyha jön valami esemény, váratlan esemény, hogy általában az ember negatívként gondol rá, mondjuk az a ferences lelkiség is úgy bennük, hogy ajándékként tekintenek mindenre. Tehát amire más azt mondja, hogy fú, mekkora kudarcuk, az ajándékot látják, hogy azt kapták Istentől. Állandóan hála van szívükbe, és szerintem ez nagyon fontos. Állandóan úgy éreztem, hogy kudarca, hogy én gyereket nevelek. Anyuhoz felmentem, és kérdeztem, hogy anyu, te ezt mégis hogy csináltad? Mondom, hogy az egész éjszakát végigsírom. Azt mondja, hát én is ezt csináltam. Elmentem a nagymamához, mondom, nagymama, te ezt hogy csináltad? Azt mondja, hát ugyanígy. Tehát az, hogy tényleg az ember pontosan tudja azt, hogy én magamtól nem vagyok képes semmire, és talán pont azért, hogy Isten kezébe tudja helyezni a gyerekeit, és hát ugyan mindennapokat, tehát de muszáj, mert a mi kezünkben hosszú jön oda, Istenének minden olyan csodává válik. Igen, ezt tanultuk a anyutól is, aputól is, meg a őszüle is. Igen, tehát hogy nekik is volt gyökerük, tehát ők is van, ahonnét táplálkozzanak.
6: A hittel kapcsolatban a hitet nem lehet erőltetni, mert akkor diktatúra lesz belőle. A hitet csak megélni lehet, és előélni mások előtt. Csak úgy érvényes.
5: Vajnai Bocsák Kinga ül mellettünk, és egy pici babával érkezett. Hogy hívják a kisfiú?
19: Kornélnak hívják, és már 8 hónapos nagyfiú.
5: Ön is bekapcsolódott a családi zenekarba, vagy énekarba, melyikbe?
19: Igen, hát az utóbbi időben kezdett kicsit így kibővülni, eddig leginkább csak énekeltünk, mi unokák, de most az utóbbi időben most már zenélünk is egy-egy fellépésen, úgyhogy most már mondhatjuk, hogy mindkettő.
5: Milyen fellépésekről emlékezne meg?
19: Hát most itt a legutóbbi kettő volt, egy Veresegyházán, egy meg egy Amon kulturális központban.
7: És miket énekeltek?
19: Most már éneklünk olyan darabokat is, amiket az unokatestvérünk, a Sivadó Zsófi írt. Nekem azok a személyes kedvenceim, de egyébként éneklünk John Rattertől darabokat, tehát elég vegyes ez a paletta is. De ez is folyton változik egyébként, hogy így bővítjük a repertoárt.
7: Milyen hangszeren játszik?
19: Én is hegedűrét tanultam sokáig. Most már az aktív éveimet én is magam mögött hagytam, de zenekarba szívesen zenélek. Úgyhogy most főleg az ének. Most magánénekre is járunk páron a testvéreimmel, úgyhogy így próbáljuk magunkat fejleszteni ezen a téren is.
7: Amikor tavaly megkapták a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, akkor mi volt az indoklás? Mi hangzott el, hogy miért kapták azt a nagy elismerést?
20: Valaki azt mondta, hogy hallott minket egyik karácsonyi koncerten, és nagyon meghatódott, és akkor ő terjesztette elő.
21: Miért így alakult a dolog? Hát először voltak a hegedűsök, mert így maga hegedűs, ő is hegedűs volt. De később ugye jött a kamara, valami más hangszer is. És az első, ami a legegyszerűbb a gyerekeknél, fújja volt, blokkflöte. És akkor már volt egyfajta fúvós, volt egy vonós, igen, de ennek kéne alja is, hát akkor te próbálj csellózni. Így kezdett lassan alakulni, és akkor jó lenne valami, hát valami fújnátok egy kicsit. És akkor hát a legszebb, így jön be, ezt már ők intézték a gyerekek, fölhívták a konzit, hogy lehet-e fölvételizni. De először is mi mondtuk, hogy menjetek el, kellene kinek ürtösök, ugye? Valamikor. Mindig, szóval körülbelül így alakult, és így bővült, és így lett akkora valami, amilyenné.
20: A Sönnyi nagyon szerint nem mondta, hogy ő vezető, karmesteri diplomája is van, szóval elvileg ő vezeti a Domoszkot is, meg a VTK-t.
21: Sanyinak van egy amerikai diplomája, karmesteriből, meg egy magyar is. Mert itt is az olyan diplomázat.
20: Csak ő nem mondja, de...
7: Most mondták a szülei, hogy van egy amerikai diplomája és karvezetésből. Hogyan végzett külföldön?
9: Amikor már a Zeneakadémiára jártam, karmesterképzőre, akkor valahogy adódott egy olyan lehetőség, hogy kiutazhatok Amerikába 2 évre ösztöndíjjal. Kerestek egy olyan magyar muzsikust, aki ott szívesen tanulna. Módos Gellért volt, aki a ennek az alapítványnak vagy a pályázatnak a fő mozgatója volt. Kitalálta, hogy ezeket a támogatókat, amerikai gazdag embereket meghívja arra, hogy támogassák magyar muzsikusoknak a tanulmányát, úgyhogy akkor ki tudtam menni 2 évre. Én azért karácsonykor meg nyáron azért hazajöttem, mert itt azért vártak rám, és akkor tudtunk akkor is együtt muzsikálni, de a lényeg az, hogy Amerikában akkor volt lehetőségem zongorát tanulni, a karmesterséget tanulni, és ott el is tudtam helyezkedni egy zenekarba, és akkor a végén egy ilyen master degree diplomát kaptam, ezzel is gazdagodott a világlátásom, rálátásom, a más megközelítésekkel találkoztam, és ezek egy kicsit igyekeztem hazahozni, és itt egy kicsit hasznosítani, amennyit itt a családi körbe is. Nem tudom, hogy ezt a többiek hogy élték meg. A kitüntetéssel kapcsolatban van egy régi ismerősünk, aki eljött a egyik koncertünkre, és akkor ott szembesült vele, hogy ez milyen rendkívüli dolog, és akkor úgy kérdezgetett, hogy egyáltalán ekkora család még valahol az országban van, ahol ennyien muzsikálnak, meg ennyire összetartanak, és ő egészen fantasztikusnak találta, és akkor úgy érezte, hogy ez azért nagyobb nyilvánosságot kíván, hogy ezt az emberek megismerjék, mert azért ebből sokan meríthetnek, és akkor arra gondolt, hogy fölterjeszt minket ilyen díjra, nem is minket, hanem hát az a szüleinket, meg ezáltal az egész családot, hogy megismerjék az emberek, hogy ilyen van, azért nem kell, hogy vég alá rejtsék, ő így mondta. És akkor ez a felterjesztés kapcsán tök örömmel fogadták ezt a felterjesztést, és támogatták, és akkor hát csodálkozva hallgattuk, hogy megkapták édesanyáink ezt a nagy elismerést, és boldogok voltunk.
7: Bernadettnek hozzáfűzni valója.
12: Tehát, hogy azért az édesanyám, az édesapa az egész életüket, tehát minden pillanatokat ugye hát a családba fektették, és úgy gondolom azt, hogy megkapták ezt a díjat, hogy ez egy kicsikét visszatükröz abból a befektetett energiából valamit, és példaként is állhatnak a fiatal családosok elé, akik nem igazán tudják, hogy hogy kezdjék az életüket, hogy ezt lehet jól csinálni, és ezt szántsák kell hozzá, ami azért bennük volt, és tehát a mai napig bennük van, tehát ahogy úgy odafigyelnek mindenkire, és amilyen szeretettel csinálják a dolgokat, hogy ez...
1: 6 testvér van jelen az interjún, 4-en hiányoznak. Beszéljünk róluk is.
2: Hát a legidősebb nővérünk nincs itt, a Hedvig, ő fuvola tanár a Weine Leó zeneiskolában. Tomi bátyánk, ő oboa tanár, szintén a Weine Leó zeneiskolában, ő sincs most sajnos itt. Mária, ő a szociális testvér, egyébként hegedű tanár, de ő most ilyen formában nem dolgozik. És János, kürtös öcsénk, aki az Operaháznak a kürtöse, és Concerto Budapestben kürtöl. És van egy kvintettjük is, akikkel nagyon sokféle előadnak, az In Medias Brass.
1: Még Sándor nem beszélt a Don Bosco együttesről.
9: Ez az együttes, hogyha ezt így lehet nevezni, az gyerekkorunkhoz kötődik. Dauner János atya volt az, aki alapította ezt a ének és zenekart, aminek mi elég gyorsan a részesei váltunk, mind a hányan. Az egész család bekapcsolódott ebbe a közös muzsikálásba. Itt is megtapasztaltuk János bácsin keresztül azt a vidámságot, meg azt a szeretetet, amit már otthon nagyon is megéltünk, de itt azt is megtapasztaltuk, hogy van egy olyan közösség, ahol minket nem ugyan különcnek néznek, meg nem olyan furcsa figuráknak, hanem olyanoknak, akik értékes tagjainak a közösségnek. És hálás érzés volt bennünk, hogy minket így elfogadtak. És a zenekarnak a tagjai voltunk, énekeltünk, muzsikáltunk benne. Aztán volt egy idő, amikor János bácsi annyira gyenge és idős lett, hogy átadta a énekzenekarnak a vezetését, és továbbra is működik. Gyakorlatilag ez most az 50 éves jubileumát ünnepeltük ennek az énekzenekarnak. Kórus vezetésbe Bakonyi Marton Katalin kapcsolódott be. Én a zenekart vezetem, de persze nagyobb műveknél akkor az énekzenekarnak a összmunkáját irányítom. De nagyon sok segítő van. Hát nyilván már háttér imádság is, mert van egy kis imaközösség, aki folyamatosan imádkozik ezért a közösségért. Nyilván mi magunk is valamennyire ezt megtesszük. Tehát az ima háttér, az elfogadás, egymás támogatás, azt hiszem, hogy ami az 50 évet fémjelzi. És hát köszönhető tényleg ott is az alapítóknak, Dauner János atyának, és örülünk annak a szalézi háttérnek, amire az egész épül. Az a vidámság, az a jó kedv, ami János bácsit is jellemezte, és igyekszük ezt a szalézi lelkiséget megőrizni. Annak külön örülünk, hogy a családban a húgomnak a fia Balázs, ő például szalézi pap lesz. Ez valami hihetetlen

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Folytatjuk a keresztény imádság fajtáiról szóló elmélkedésünket. Ma a dicsőítő, a felajánló és az engesztelő imáról lesz szó. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
2: A dicsőítő imádságban Istent azért dicsérjük, ez a legtökéletesebb imaforma, mert van, nem a különböző ajándékaiért, jó téteményeiért, hanem azért, mert az Isten Isten. Ez teljesen önzetlen imaforma, önmagáért énekli Istent, és azért dicsőíti őt, mert van, ismételten. Dicsőítő imák a Szentírásból bőségesen vannak, de az Efezusi levél Isten dicsőítő himnusza az első fejezetben, a Kolosszei levél Istent és hát főleg Krisztus dicsőítő himnusza ugyancsak az első fejezetben, a Filippiekhez írt levél második fejezetéből, a 6-tól a 11. versig terjedő rész, aminek az a lényege, ami az egész életünk célja és lényege kell, hogy legyen, hogy Jézus Krisztus az Úr, hogy ezt hirdessék a mennyben, a földön, az alvilágban, az egész földkerekségen. Dicsőítő ima, a Szent Háromság dicsőítése, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. A liturgiában a glória, amit nem csak a szentmiség alkalmával, hanem otthonainkban is nyugodtan imádkozhatunk, különösen közösségben, családként, gondoljunk például a karácsonyra is, de a vasárnapokra is, és ha lehet hétköznap is, de egyénileg magányunk keserűségét is megédesíthetjük azzal, hogy Istent magasztaljuk. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Nem csodálatos ez, testvéreim? És hát ott van a szűzanyának a dicsőítő, magasztaló imája, mely az egyház esti dicsérete, vesperása, vecsernyéje is lett. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Közbevetőleg mondom, az a keresztény ember, az az igazán hívő ember, aki kegyelmi életet él. Az él kegyelmi életet, aki folyamatosan növekedni, gazdagodni akar, felnőtté, éretté válni, és egyesülni Istennel, már itt a föld életben. Erre adnak nekünk példát, és ezért adnak nekünk segítséget a szentek, hogyha közbejárásukat kérjük. Folytatva még az imaformákat, ott van éppen a dicsőítést, folytatva a felajánlás, hogy felajánljuk magunkat személyesen, a házasságunkat, a családunkat, az Isten szolgálatára. Történhet ez úgy, hogy Jézus Krisztus szolgálatára például, a szűzanya által, vagy felajánljuk magunkat a szűzanyának, szűzanyám, szeblőtelen szíve, teljesen és örökre neked ajánlom és szentelem magamat, neked adom testemet, lelkemet, értelmemet, akaratomat, minden testi és lelki képességemet, életemet, hivatásomat, jövőmet és mindenemet, amim csak van. És természetesen a Szent Háromság egészének is felajánlhatjuk magunkat. Az engesztelés pedig azt jelenti, hogy mi bűnösök sokszor arra gondolunk, hogy imádkozunk a bűneink bocsánatáért, kérjük a Jóistent, de az engesztelésben mások bűneiért imádkozunk. Persze emellett vállalatunk böjtöket, önmegtagadást, de végezhetünk imákat.

0: És itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy mi van akkor, hogyha nincs kedved imádkozni. 11. Kelemen imáját hadd tegyem közkincsé a tisztelt rádióhallgatók számára. Amikor valamiért nehezedre esik imádkozni, esetleg bár neki készülsz az imádságnak, oda térdelsz vagy odaülsz, és mégsem jönnek szavak az ajkadra, akkor megpróbálkozhatsz 11. Kelemen pápa 1721-ben írt imájával. A kötött imák, melyekből bőven áll rendelkezésünkre, egyébként is nagyon serkentőek lehetnek, növelhetik bennünk a vágyat, hogy jobban Istenbe ágyazottan éljünk, és ha kötött imákat ismerünk, és minél többet tudunk is mondani, saját szavainkkal is könnyebben tudunk majd imádkozni. 11. Kelemen pápa imája a keresztény élet számos területét, fontos tárgykörét érinti, akár reggeli imádságként is mondhatjuk. Uram, hiszek benned, növeld a hitemet, bízom benned, erősítsd meg bizalmamat, szeretlek, add, hogy egyre jobban szeresselek, bánom bűneimet, erősítsd bánatomat. Imádlak téged, életem teremtője, sóvárgok után a legvégső célom, dicsérlek téged, szüntelen segítőm, szólítalak, szerető védelmezőm. Vezess bölcsességeddel, fenyíts meg igazságosságodban, vigasztalj meg irgalmasságodban, védelmez erőddel. Felajánlom neked, Uram, gondolataimat, rád irányuljanak, szavaimat te rólad szóljanak, tetteimet tükrözzék irántad való szeretetemet, szenvedéseimet viseljem őket a te nagyobb dicsőségedre. Azt akarom, amit te akarsz, azért, mert te akarod, úgy, ahogy te akarod, addig, ameddig te akarod. Uram, világosíts meg értelmemet, erősítsd meg akaratomat, tisztítsd meg szívemet, tegyél szenté engem. Segíts megbánni múltbeli bűneimet, és ellenállni a jövendő kísértéseknek. Segíts emberi gyengeségeim fölé emelkedni, és megerősödni kereszténységemben. Add, hogy szeretni tudjalak, én Uram, én Istenem, és hogy annak lássam magam, ami valójában vagyok. Zarándok ebben a világban. Zarándok vagyok, keresztény, akinek tisztelnie és szeretnie kell azokat, akikkel kapcsolatba kerül, akikért felelősséget visel, barátaimat és ellenségeimet egyaránt. Segíts, hogy szelídséggel úrrá legyek a dühön, nagy lelkűséggel a kapzsiságon, lelkesedéssel a kedvetlenségen. Segíts, hogy magamról elfeledkezzem és kinyújtsam a kezem mások felé. Tégy körültekintővé a tervezésben, bátorrá a kockázatvállalásban. Tégy türelmessé a szenvedésben, szerényé a jó módban. Tégy figyelmessé az imában, mértéktartóvá az evésben, ivásban, szorgalmassá a munkában, kitartóvá a jó szándékban. Legyen tiszta a lelkiismeretem, a magaviseletem hibátlan, a beszédem fethetetlen, az életem rendezett, segíts észrevenni gyengeségeimet. Add, hogy megbecsüljem irántam való szeretetedet, megtartsam törvényedet, és végül eljussak az üdvösségre. Taníts meg rá, hogy ez a világ elmúlik, hogy a valódi jövőm a mennyország boldogsága, hogy földi életünk nem sokáig, az eljövendő élet pedig örökké tart. Segíts, hogy az ítélettel való illő félelemmel, de a jóságodba vetett nagy bizalommal készüljek a halálra, vezess biztosan át a halálon a menny végtelen örömébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
3: Kedves hallgatóink, elhangzott a Lélekszava, és ebben Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották, és ezzel mai összeállításunk véget is ért. Búcsúzom készítői Császi Erzsébet, Sinkovics Andrea, Bércesi András és a szerkesztő Vasvári Detti nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a holnapi viszonthallás reményében kívánok további jó rádiózást. Tikovics Ernőt hallották.
4: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Benkő Dániel muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Közösen egy nemzetként kell kimondanunk, hogy felelősek vagyunk a ránk bízott gyermekekért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök szombati sajtótájékoztatóján Budapesten. A gyermekvédelmi rendszer működéséről készített jelentést ismertető eseményen Magyar Péter úgy fogalmazott, nem fogjuk még egyszer azt hagyni, hogy a politika cserben hagyja az egyébként is traumatizált, családokból kiemelt vagy nagyon nehéz családi körülmények között élő gyermekeket. Két nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. Derül ki a www.vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb, 0 cm-es vízállást Budapestnél, vagyis elérte a Vígadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját. A közlekedési és beruházási miniszter visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler GTV motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelező miniszteri utasítást, amelyet még Lázár János, az előző kormányminisztere adott ki. Vitézi Dávid közölte, a döntés visszavonása azt jelenti, hogy újra kell tárgyalni a karbantartás feltételeit és árát. Ma tartják a Köcsei találkozót, ahol Orbán Viktor a Fidesz elnöke mond beszédet. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, korábban az MTI-nek azt mondta, a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zárt körű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak. Kavecsánszky Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke egy pénteki Facebook videóban azt mondta, az eseményen két kerekasztal beszélgetéssel készülnek. Délelőtt, Márai Sándort idézve, ilyen nagy dolog a szabadság címmel szerveznek beszélgetést, ahol jogászok fogják körüljárni az aktuál politikai történéseket. A délutáni program során pedig összegzik az elmúlt 16 év sikereit, és azt is megvitatják, mi az, ami már most repedezik az előző időszak munkájából. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében került sor a 20. Ars Sacra Fesztivál ünnepélyes megnyitójára szeptember 11-én. A megjelenteket Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntötte. A jubileumi eseménysorozatot Erdő Péter bíboros, prímás, a fesztivál egyházi fővédnökének képviseletében Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök nyitotta meg. Mennyire szép úgy ünnepelni a művészetet, hogy abban a szent önmagát ajándékozó valóságát helyezzük a középpontba. Emelte ki Martos Levente Balázs, melyről a Magyar Kurír ad hírt. Végül hazánk időjárásáról. Jellemzően gyengén felhős napos idő várható. A késő délutáni esti órákban a nyugati északnyugati határ mentén néhány helyen kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradást 15 órakor hallhatják.
0: Tizennégy óra 4 perc. Szóról, szóval. Beszédművelő perceink következnek. A szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Immár 45 éve annak, hogy Pécsi Blanka művésznő és Deme László professzor úr elhatározta, Kazinci jutalomban részesítik azokat a beszédművelő közösségeket, amelyek éveken át folyamatosan serénkednek a nyelvművelés területén. Kezdetben változó számú szakkör részesült ebből az elismerési formából, az utóbbi közel negyed évszázadban állandósult a kitüntetett körök száma. Szép hagyomány volt, hogy az iskolában működő csoportok tagjai a tanévnyitó ünnepélyen az egész iskolai közösség előtt vették át a könyvjutalmukat. Némi szomorúsággal állapíthatjuk meg, hogy az utóbbi időben, javarészben szakköri foglalkozás vagy tanóra keretében részesülnek a javakból a kedvezményezettek. A Kazinci díj alapítvány Pécsi Blanka emlékére kuratóriuma ebben az évben is 20 közösségnek ítélte oda a Kazinci jutalmat. A régóta velünk tartók jól tudják, az új tanév első adásában szoktuk felsorolni a dicsőséges szerzők névsorát. Most is így teszünk, mert az érintettek rászolgáltak az említésre. Vagyis több tanévi folyamatos és eredményes munkájukért a következő beszédművelő körök részesülnek Kazinci jutalomban a 2025-26-os tanév végén. Felsorolom telephelyük ABC rendjében őket, vezetőjük nevét is megemlítem. Ebben az évben Balassa Gyarmatról a felnőttek mixált köre részesült jutalomban, vezetőjük dr. Bacskó Józsefné. Bátony terenyéről a Fáj András technikumból, az ottani beszédművelőkörből került ki a következő jutalmazott, Oravec Lászlóné tanárnő a körvezetőjük. Bólyból, a Városi Könyvtárból, a Deme László körből került ki a következő jutalmazottunk, Köves Ilona tanárnő vezeti jó régóta ezt a kört. Több budapesti kör is jutalomban részesült, a Kőbányai Olvasókör Vaha Imre köre, vezetőjük Bozó Klára, az Óbudai Árpád Gimnázium vegyes köre, Mócárné Köves Eszter vezetésével, a Puskás Tivadar távközlési technikum Beszélj velünk köre, Kossuth Angéla irányításával, és a Weiss Manfred technikum tanárainak köre, Keppel Gyula tanár úr irányításával. Gyömrőről a Városi Könyvtár beszédművelőkörét említsük meg, Angyal Jenőné tanárnő a vezetőjük. Hegyeshalomból a Lőrincze Lajos általános iskola nevét emlegessük az itteni beszédművelőkört, Baginé Tóth Tünde a szakkörvezető. Régóta velünk tartó Láncsóki köröseink közül az általános iskola tanulói köre részesül jutalomban, Szabó Eszter a körvezető. Mikóházáról az olvasókört említsük meg a jutalmazottak között, Novák Jánosné igazgató asszony a vezetőjük. A Monori Katedra Klub vezetője dr. Dobosné Pecnik Ibolya tanárnő. Két nagykanizsai kör is kapott jutalmat, az egyik a Pialista Általános Iskola és Gimnázium Pacsirták köre Baranyai Magdolna tanárnő irányításával, a másik a Túri György Technikum beszédművelő köre Hortobágyi Péterné tanárnő a vezetőjük. Pécsről a Baranya Aranyai beszédművelőkör kapott jutalmat Almási Éva, Gáspár Klára, Radnóti Adél. A Sárospataki Református Kollégium általános iskolájának beszédművelőkörét dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea tanárnő vezeti, először részesültek jutalomban. A Sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium Mikeses Nyelvészek körének vezetője Kovácsné István Anikó. Szegedről ebben az évben a Déri Miksa Technikum beszédművelőköre részesült jutalomban Gergelyné Bodó Mária tanárnő irányításával. Tokai körvezetünk Hidasi Lajosné irányításával a második Rákóczi Ferenc Általános Iskola Deme László köre kapott ebben az évben jutalmat. És sok váci körünk közül ebben az évben az Árpád Fejedelem Általános Iskola Szókincs Őrzők köre részesült jutalomban Varga Judit tanárnő értő vezetésével. Szívből gratulálunk a szakkörvezetőknek és a szakköri tagoknak, eredményes folytatást kívánunk. A következő percekben Hátút Tibor tanár úré a szó.
1: Rendetlen határozók. Különböző szerepű mondatrészek egy szerkezeten belül nem fordulhatnak elő azonos raggal. Azért, mert ez értelmi zavart okoz. Például várhatunk valakit szeretettel, és várhatjuk borral és kaláccsal is, de nem fogalmazhatunk így, szeretettel várunk kaláccsal. Így még kevésbé szeretettel és kaláccsal várunk. Az egyező toldalékú határozókat is távolabb kell helyeznünk egymástól, például a kint járkál az esőben kabátban helyett jobb ez, kint az esőben járkál kabátban. A következő mondatok sem szerencsések, mert zavarják a megértést, vagy kétértelműek lehetnek. Épp gyönyörködött a kertben egy fenyőben. Másik példánk, nevetett a viccen a villamoson. Egy híradás szövegezője így fogalmazott. Azonnal gondoskodnak a fotó eltávolításáról az emlékműről. Az eltávolításáról és az emlékműről egyforma ragja itt is zavaró. A két főnév ugyanis nem azonos szinten áll a mondatban. Az emlékmű az eltávolít bővítménye. Az eltávolítás pedig a gondoskodiké. Olyan szerkezet ez, mint a láncolatos birtokos jelző. Ott is azt tanítjuk, hogy a naknek ragot csak a szerkezet végén kell kitennünk. Nem az uraságnak a birtokának a jövedelme, hanem az uraság birtokának a jövedelme. Példamondatunk torlódását átrendezéssel és egy segédszó beiktatásával oldhatjuk föl, például így, gondoskodnak a fotónak az emlékműről való eltávolításáról. Jobb azonban a mellékmondatos megoldás, alá vagy mellérendelő formában egyaránt. Például gondoskodnak arról, hogy eltávolítsák a fotót az emlékműről. Egyszerűbben gondoskodnak arról, hogy lekerüljön a fotó az emlékműről. Vagy eltávolítatják a fotót az emlékműről. Mellérendelő szerkezettel pedig a következőképpen javítható. Azonnal intézkednek és eltávolítatják a fotót az emlékműről. Másik médianyelvi példánkban is a határozók okoznak gondot. Egy hírben ezt olvashattuk. A hamvakat a központ területén található urnafalba helyezték örök nyugalomra. Az urnafalba helyez nyugalomra zavaró szerkesztmény, s ezt az urnafal baberagja okozza. Az urnafalba helyez ugyanis a valahová helyez valamit szerkezetet villantja fel a hallgató tudatában. A helyez igei állítmány szorosabb bővítménye azonban itt nem az urnafal, hanem a nyugalom főnév. Vagyis örök nyugalomra helyez valakit valamit. Ezt a szerkezetet már nem bővíthetjük szabályosan egy hová kérdésre válaszoló véghatározóval, csak egy bambenragos tartamhatározóval. Nem jó tehát a hová helyezték örök nyugalomra kérdés, csak is a hol helyezték örök nyugalomra kérdés. A bambenragos formával a fogalmazási probléma megoldódik. Így a hamvakat az urnafalban helyezték örök nyugalomra. Az azonos raggal ellátott vagy azonos irányulású határozók elhelyezésére érdemes tehát különösen figyelnünk, ha könnyen érthetően, szabatosan akarjuk megszerkeszteni mondani valónkat.
0: Kérem szépen Kovács Zsuzsát, mondja el mai példánk elemzését.
2: Előző adásunk példája így hangzik helyes hangoztatással.
0: Hazánk ötödik legnagyobb tava a szelidító. Keletkezését és a környező területek élővilágát a 12 állomásból álló kékmoszat tanösvény mutatja be. A tó felügyelete a körülötte elterülő természetvédelmi területtel együtt a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságához tartozik.
2: Három egyszerű szerkezetű, nyomatéktalan mondatból álló mai példánk a szelidítóról szól. Nevét a közelében fekvő, a 16. század második felében elpusztult szelid falucskáról, illetve a falu helyén maradt szelid pusztáról kapta. A Dunapataj nagyközség közelében 5 kilométer hosszan elterülő 150-200 méter széles tó vízfelülete megközelítőleg 80 hektár, ezzel hazánk ötödik legnagyobb természetes tava, amit évezredekkel ezelőtt még a Duna vize mélyített ki. Legmélyebb pontja a 4 métert is elérheti. A tó vizének összes sótartalma körülbelül 4%, az egyetlen ilyen vízösszetételű szikes tó hazánkban. Példánk első mondata egy összetett jelzős szószerkezettel kezdődik. A birtokos jelzőnek, a hazánk főnévnek az újságoló szerepe csak gyenge hangsúlyt kíván, a két minősítő szerepű jelző, az ötödik sorszámnév és a legnagyobb melléknév a jelzett szóhoz a tava főnévhez hasonlóan kapjon középerős nyomatékot, tapasszuk a névelőt. Az alany szerepét betöltő szelidító főnév közepes hangsúllyal zárja a mondatot. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a szegedi dérisek Nagy Sándorné és Pittypangjai Karcagról és Gyurkáné Urbán Eszter Budapestről. A tó keletkezését, a víz jellegzetességeit, a benne található élőlényeket, valamint a környező területek élővilágát a 12 állomásból álló 2,4 km hosszú kék moszattanösvény mutatja be. Kiinduló pontja Dunapataj szelíd üdülőfaluban található, állomásai részben a tó partján lévő kerékpáros gyalogos sétaút mentén helyezkednek el. A tanösvény a 9. állomás után visszakanyarodik az üdülőtelepre, az utolsó állomás a Várdomnál van, ahol a környező emberi települések történetéről, annak nyomairól tájékozódhatnak az érdeklődők. A további sétára vágyók a tó megkerülésére is vállalkozhatnak, a teljes kör hossza 11 kilométer. Példánk második mondata a tárgy szerepét betöltő keletkezését főnévvel kezdődik. Mondjuk közepes hangsúllyal, tapad az és, kötőszó, kapcsoljuk a névelőt. A mondat egy szerkezetes jelzővel folytatódik. A környező minősítő szerepű jelző, a területek birtokos jelző, és a mondat másik tárgya az élő világát, főnév, amihez tapad a névelő, kapjon egyaránt középerős nyomatékot. Példánk egy mennyiségjelzős szószerkezettel folytatódik. A jelzőt, a 12 számnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, tapad a jelzett szó az állomásból, főnév, kapcsoljuk az álló, melléknév ége nevet. A mondatot folytató jelzős szerkezetből a kék moszat minősítő szerepű jelző és a jelzett szó a mondat alanya, a tanösvény, főnév, kapjon egy-egy középerős nyomatékot, kapcsoljuk a mutatja be, fordított szórendű igekötős igei állítmányt. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a csurgói csokonai tanárai, Solymosi Mónika Gödöllőről és Variné Trifusz Mária Szent Gotthárdról. A tó mikroszkopikus élővilága igen gazdag. A kékalgák 29 faja között 4 olyan fajt is találtak, amelyek másutt nem ismertek. Az üdülés és a horgászat mellett okkal kezelik kiemelten a természetvédelmet is. A tavat északról határoló legelőkön megtalálhatók a szikes puszták jellemző növényei, a sziki mészpázsit és őszi rózsa. Amióta a tó feltöltésére szánt vizet a szomszédos gyepeken pihentetik, gazdagodott a környék madárvilága is. A szelidi tavat övező 360 hektáros természetvédelmi terület a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságához tartozik. Példánk harmadik mondata a névelő után egy birtokos szószerkezettel kezdődik. A jelző, a tó, főnév és a jelzett szó, a felügyelete, főnév, kapjon egyaránt középerős nyomatékot, tapasszuk a névelőt. A mondatot egy helyhatározós, szószerkezettel bővített minőségjelzős szerkezet folytatja. A közepes hangsúlyt igénylő körülötte határozóhoz tapad az elterülő, melléknév, égenév, mondjuk közepes hangsúllyal a kijelölő szerepű jelzőt, a természetvédelmi melléknevet is. Kapcsoljuk a területtel jelzett szót és az együtt névutót. Egy rövidke előszünetet követően a névelő után példánkat egy határozós szószerkezet zárja. Az intézménynévből a kiskunsági melléknéven, a nemzeti melléknéven, amihez tapad a park, főnév, és az igazgatóságához, főnéven egy-egy közepes hangsúllyal oszlik meg a nyomaték. Kapcsoljuk a tartozik igei állítmányt. Hasonlóan jelölték a Váci földvári A körösei, Kovács Zsuzsanna Budapestről, és végső név Fazekas Aranka Sátoraljaújhelyről. Hallgassuk meg példánkat még egyszer, helyes hangoztatással.
0: Hazánk ötödik legnagyobb tava a Szelidító. Keletkezését és a környező területek élővilágát a 12 állomásból álló kékmoszat tanösvény mutatja be. A tó felügyelete a körülötte elterülő természetvédelmi területtel együtt a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságához tartozik. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tintakönyv kiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia a Régi Magyar Diáknyelv Szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma a Bár Madas Református Gimnázium alapítóköre Budapest, a Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola 7. osztályosai Csurgó, a József Attila Gimnázium külön C köre Monor, a Mikeskelemen Főgimnázium Tamási Áron köre Sepsiszentgyörgy, Bálint Ádám Budapest, Szőcsné Antal Irén Szent István.
2: Új példánkat, amelynek jelölését szeptember 23-áig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. Az, etruszk, cickány, a világ legkisebb, emlőse, pont. Magányos, életmódot, folytató, vesző. Folyamatosan tevékenykedő állat, pont. A faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján.

0: Haydn C-dur szimfóniájának részletét a Magyar Kamarazenekar előadásában hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14:30. Rádiós regénytár.

1840. május 7-e. Ma a katedrálisnál állok, hol először megláttalak, és arra a kivételes hajnalra emlékezem. Előveszek erszényemből egy papírlapra írott néhány sort, melyet Alfred, a költő, ki nekem tudós körökből régóta barátom, rólad írt 3 év előtt, s mely annyira megszólította a szívemet, mikor nekem elküldé. Angolul a te nyelveden olvasom most fel e helyen, sírod felett. Oh, that were possible. After long grief and pain, to find the arms of my true love round me once again. Ó, Tennyson, az én érzékeny jó barátom, mi mesteri szavakkal írta le ebben a néhány rövid sorban, amit feléd éreztem. Egyé válni boldog ölelés szikráiban is azzal, kivel lelkünk már egy, s kit szívünk magáénál is jobban szeret. Karodba simulva, drága Lilim, ennek ígéretét átéltem, de valósága nekünk meg nem adatott. Menyegzőnk tervezett idején, te, kicsi madár, már más, milyenknél tisztábban zöldellő mezők felett repültél. Nem, nem mérhetem fele vers valódi értékét, de biztosan tudom, velem sóhajtanál, ha hallanád szépségét a soroknak, s igazat adnál nekem abban, hogy remek művet tartok kezemben. Mert bár e sorok nyomtatott kötetben nem jelentek meg e napig, de a gyémántnak sem kell foglalat, hogy értékét felismerjük. Magam nem vagyok a rímek mestere. Mégis vettem a bátorságot, s leírtam e sorokat szívem nyelvén is, és most egy sárga rózsaszállal együtt ide tűzöm neked búcsúzóul. Ó, ha eljöhetnél, ó, égi döbbenet, hogyha átölelnél, elvinnéd könnyemet. Ó, ha érinthetném még csak egyetlen szer, igaz, hű szerelmem, édes, szép lényedet. Elindulok most, s felnézek a tavaszi fényességbe. Kíváncsi vörös begyrebben a sövényen előttem. Nézem, s ő visszanéz rám. Vár. Aztán megbillenti a szárnyát, és tovaszáll. Isten veled, Emily. Lili. Isten veled, kicsi madár. Repülj el tenyeremből, én.

0: Részletek Zicsi Zsuzsanna katonai tábori ápolónő naplójából.
1: 1848. október 31-e. Október 27. napjának hajnalán, midőn az első gyógyszerek kiosztásán foglalatoskodtam, a sátor ajtajában megállt András doktor. Örömmel futottam elébe, s szólni akartam, hogy kíváncsi-e még válaszomra, mert immár megfelelek szívesen. Amikor megláttam, hogy úti táskája nyakán átvetve, s lova a sátor mellett nyergeltem várja. Elnémultam a megdöbbenéstől, hogy búcsúzni jött, hogy válaszomat nem várja már. Nem is szólott hozzám. Áltunk csak ott, mint két szomorú szobor, nézve egymást hosszan. És akkor elindult kifelé, aztán mégiscsak megfordult, lépett egyet felém, majd ezt mondta maga elé szomorú lemondással, fejét megcsóválva. To find the arms of my true love. Ekkor belém villám csapott, s fejemben harangok zendültek. Megszédültem. Odaléptem hozzá, és hirtelen feléje kiáltottam az emlékező könyvben olvasott verssorokat. Round me once again!

Készfogónk csendes volt, hadi állapothoz illő. A nap ragyogott, s a tisztás, hol összegyülekeztünk, az ősz minden virágával szolgált hajamba koszorúnak. Harangvirág, katáng, sárga pacsirtafű volt fejem, s kezem dísze. Ruhám egyetlen, addig még sosem viselt vajszínű délutáni öltözetem. Hajamat szakácsnénk font a hálós koszorúba, s minden fonatba egy-egy szirmot illesztett. Eképpen fájtlam is volt, ha nem organdi csipkéből is. Andrásom szeme ragyogásán láttam, hogy rólam azt nem hiányolta, s látásom igen örömére volt. Lénárd János egy lábán sebesült honvéd játszott nekünk bevonulót klarinetten. Valami olyan szép dallamot, minőt én még nem hallottam elébb. A híres bécsi zeneszerző, az úri körökben igen nagyra méltatott Amadeus, ki nemrég halt el fiatalon, szerezte azt, s oly szép volt az, oly igen hozzánk illő. Később esténken Andrásom közös kedvencünket, Petőfit olvasta föl nekem. Abból is János búcsúját, mely igen erősen alá volt húzogatva kötetében. Sokszor elsoroltam magamban ezeket a sorokat, innen való elindulásom előtt. Vallotta meg. Utószor ölellek, utószor csókollak, örökre elmegyek, örökre itt hagylak. Gyönyörű sorok ezek, az igaz, de igen elkeserített, hogy rám időszerűek. Mosolygott. Akkor már nem reménylettem, hogy Tündérország földjére még ez életben beléphetek, s ráadásnak nemhogy utószor, de még sokadszor is csókolhatlak. Nevette el magát újra, s arcomat akkor magához simította. Én pedig azóta is egyre azt kérdezem magamtól, feleltem rá kis idő múltán. Hogyan is történhetett, hogy csak az utolsó pillanatban ismertem fel azt, hogy a londoni szemorvos, Andrew, a harctéren talált napló írója, azonos a mi nagyváradból való András doktorunkkal.

1858. Június 1-e. Tíz év suhant el velünk, s e napon íróasztalomnál ülök most, könyvtárammal környezvén. Mellettem egy Tennyson kötet, melyet András fia küldött el nekem Londonból. Ebben 3 év előtt végül Andráson barátjának, ki ekkorra híres költője lett országának, teljes verse megjelent, benne azzal a versszakkal, mi nekünk már töredékben is oly kedves sélőn. S a polcon természetesen ennek társa Petőfi összes versei, az első 1847-es kiadású, s mellette a sok ceruzavonással aláhúzott régi János vitéz. A mi jó költőnké, kinek kevés földi életév, de mégis felfoghatatlan hírnév, és halála után is végtelen szeretet adatott. És itt van a kötetek között Andrásnak a Semmelweis Ignáccal való levelezése is, bekötve bőrrel, mert gondolata ma már igen nagy, elismert tudomány. Hiszen azóta kétség nélkül kiviláglott, hogy a klórvízzel való kézmosás követése nemhogy őrült, hanem elképzelhetetlenül bölcs gondolat, mely ezerek megmentésére lett. Igaz ez akkor is, ha gondolata dicsőségét Ignácunk már nem érhette meg. S nem a polcon, de asztalomon fekszik kinyitva most is, mint ahogyan készfogunk óta mindig, az emlékezőkönyv. Az, melyet restauráltattam, bőrrel köttettem, s melyre asztai bíró András doktor egész nevét aranyvésettel rátétettem.

Ablakom kertünkre néz, s benne leánykánkat látom, ki virágszirmok kosárba szedegetésével foglalatoskodik. Leánykánkat, ki születésének András nem örvendhetett, nagy betegen feküdvén a szörnyű kór miatt, melyet sebvarrás közben kapott. Állapota a nagy nyári melegben rohamosan fordult veszedelmes gyengeségbe. Nekem a miatta való aggodalmaktól s az ország belsejéből jövő kedvezőtlen hírek izgalmától viselősségem válságosra fordult. Szüleim házába kényszerültem, hol gyermekünk érkezéséhez értő segítséget remélhettem. Fájdalmas búcsúzással, de szívében a végső hadi győzelemnek s a viszontlátásnak reményével váltunk el. Néhány nap után, jó hónappal a vártnál korábban, július 3-án, mely a székelyföldi ostrom állapot elrendelésének izgalmakkal fűtött napja is volt, érkezett meg a gyermekünk. A törékeny, de gyönyörű leánykának születésekor az Emília Rózsa nevet választottam, s miként minden bizonnyal jó férjem is tette volna. Lillinek becéztem. András halálhírét július végén hozta meg egy bujdosó honvéd, ki vele nem sok idővel azután, hogy tőle elbúcsúzni kényszerültem, még találkozott. A gyászunk oly mély, oly sötét volt ekkor, mit azelőtt én még soha semmi okból nem érzettem. Életem jó társa, kivel csak oly kevés időt tölthettem el boldogságban, oda veszett, s vele jövőm reménysége, és gyermekünknek örömei is, hogy szerető apa nevelheti. S még az sem vigasztalhatott, hogy nem hiába halt, hiszen országunk reménye is tova tűnt már ekkorra. A leányka pedig, ki a vészterhes időben érkezett, igen gyenge volt, s minden órában rettegtük, hogy őt is el kell majd temetnünk.

A napok is éveknek tetszettek az András miatti néma sűrű gyászban. Gyermekágyi gyengeség is kínozott, de legfőképp az égető hiány. Fel nem foghattam, hogy nincs immár mellettem az, ki életem kincse és ajándéka volt. A férfi, aki akár egy napló soraiból, akár nyugodt, szép szavával szólt hozzám, mindig megejtette szívemet.

barátoknál, kik hozzám hasonló gyászban roskadoztak. Ó, mennyire fájt a szívem a harcokban elesettekért, és az őket sírató itt maradottakért. Kivált kép szeretett Petőfink hitveséért. Az ő halála úgy rázta meg a nyárderekán a nemzetet, hogy mindannyiunk saját kedveseként siratta. Verseit újra és újra olvasva ezer könnyet hullattam érette én is, s vele magamért, és minden elveszettekért. A nyár gyászsal búcsúzott hát, s ahogy mi, a nemzet egésze is szinte holttá volt dermedve az események súlya alatt. Az ősz azután oly hatalmas, oly szép boldogságot hozott nekünk, miről már semmiképp nem vártuk, hogy eljövend, minek mámorító gondolatát még most is alig viselhetem. Kiviláglott, hogy a honvéd, kinek szállást adtam, látta ugyan a nagyváradi András doktort élettől búcsúzón haldokolni, de azt már nem, ahogy magának és másoknak is ámulatára, hosszú hetek alatt mégis felépül. Ekkorra azonban a csatákban már minden veszve volt, s zavaros idők indultak. Bosszú leselkedett mindenhol, és méltatlan halál. Így ő is, ki résztvevője volt a szabadságharcnak, bujdosni kényszerült. Hírt pedig nem adhatott semmiképp, nehogy bajba sodorja vele magát és minket, szeretteit. Mivel azonban felőle sokak egybehangzón bizonyították, hogy sebesültet ugyanolyan hűséggel látott el, bármely oldalról érkezett légyen is, vád a szabadságharcosok sebész orvosa ellenében, mint hogy benne hibát még az ellenség sem talált, nem emeltetett. Így esett, hogy 1849. szeptember havában, mikorra pedig már az én szívemben is elhalt a lángsugarú nyár, átélhettem mégis, mi csak tündérországot idéző mesékben lehet osztályrésze halandónak. Kit már holtnak hittem, kit már eltemettem, szerelmes jótársam, Andrásom, hazatért.

Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchenyi Rita regényének rádiós változatát hallották. A 14. befejező rész hangzott el. Közreműködött a főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. A szabadságharc katonai tábori ápolónővére a naplóíró Zicsi Zsuzsanna szerepében Bubik Réka. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg, rendező, munkatárs Győri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmad kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós segénytárt hallották.

0: Beethoven D-dur szonátájának első tételét Szabadi Vilmos és Megumi Simánuki szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Csalódással és értetlenséggel fogadta több hazai fuvarozó szervezet, hogy havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, a fuvarozók azonban nem kapnak kompenzációt, tudatta az MTI. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete közleményében azt írta, mélységes csalódással és értetlenséggel fogadták a kormány pénteki bejelentését. Közölték, hónapok óta jelezték azt, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó kis és közepes vállalkozásokat, emiatt pedig korábban levélben fordultak a gazdasági miniszterhez, bemutatva a helyzet súlyosságát és azonnali intézkedést kértek. Takács Péter szombaton Köcsén kijelentette a polgári pikniket megelőzően újságíróknak, hogy szerinte 16 évig, ha nem is tökéletes, de jó minőségű kormányzása volt ennek az országnak. A fideszes politikus egy kérdés kapcsán azt mondta, hogy a választáson két dolog versenyzett, a Fidesz-KDNP kézzelfogható kormányzati tapasztalata és a Tisza részéről a tökéletes kormányzás ígérete. Arra a kérdésre, hogy milyen érzés most fideszesnek lenni kisebbségben, úgy válaszolt, hogy nem változtatta meg az értékrendszerét, hogy a nemzet, a család egy érték, hogy Magyarországnak akkor van jövője, ha szuverenista kormánya van, fogalmazott a politikus. Szeptember 12-én szombaton 10 órától harmadik alkalommal rendezték meg Budapesten a Mindenki Születésnapja életvédő sétát és családi eseményt. Adták hírül a szervezők. A rendezvény a Széchenyi István térről indult, a résztvevők a Lánchídon át a Tabánba sétáltak. Az idei esemény központi üzenete, most különösen fontos, hogy kiálljunk az életért. A szervezők szerint a jelenlegi közéleti helyzetben különösen nagy jelentősége van annak, hogy minél többen nyilvánosan is kiálljanak a megfogant emberi élet védelme, valamint a nehéz helyzetbe került várandós édesanyák és családjaik támogatása mellett. Az elmúlt időszakban több életvédelmi kérdés is napirendre került, köztük a szívhangrendelet jövője, az esemény utáni tabletta vénykötelezettsége és az abortusz tabletta esetleges bevezetése. A tervezett változtatások kapcsán 28 életvédő szervezet közös nyílt levélben kérte, hogy ne gyengítsék a megfogant élet jelenlegi védelmét. A séta végén a Tabánban színpadi beszédek, művészi produkciók, családi programok és születésnapi torta várta a résztvevőket. Szeptember 9-én általános kihallgatás előtt Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a Focolare mozgalom püspökeit, adta hírül a Magyar Kurír. A Szentatya püspöki kollegiális szeretettel köszöntötte őket, akik noha sok országból és sokféle társadalmi helyzetből érkeztek, Mária műve szellemében gyűltek egybe, tudva, hogy akik az Úr nevében jönnek össze, az Úr köztük lesz. Krisztusban mindannyian egymás testvérei vagyunk. Ez az egyház közösségének titka és hivatása, hogy az egység jele és kovásza legyünk a világban, hangsúlyozta a 14. Leó pápa. A pápa kifejezte abbéli örömét is, hogy a Focolare mozgalom révén a püspökök lelki támaszra leltek. Azt kívánta az egyházi vezetőknek, hogy püspöki konferenciáikon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Most fővárosi közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban lezárják ma 16 órától 20 óra 30 percig a Hősök terét, a Kós-Károly sétány és a Dózsa-György út között. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál-Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Végül hazánk időjárásáról. A keleti ország részben kora délutánig felhős lesz az ég, majd ott is csökken a felhőzet. Másutt gyengén felhős napos idő várható. A késő délutáni esti órákban a nyugati, észak-nyugati határ mentén néhány helyen kisebb eső, zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 23 Celsius fok között alakul. Késő estére 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 16 órakor jelentkezünk. Kvaterka. A mikrofonnál Oláh Vilmos, lisztdíjas hegedűművész. Szerkesztő riporter Magyar Kornél.

0: Johannes Brahms D-dur hegedűversenyének harmadik tételével köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit és régóta várt kedves vendégemet, Olá Vilmos Lisztdíjas hegedűművészt, akivel borzasztó régen tervezzük ezt a beszélgetést. Sok minden közbeszólt, az élet nehézségei is egyebek mellett, viszont találtam egy remek évfordulót, ami aktuálissá teheti ezt a találkozót. Ha jól számolom, éppen 40 éve léptél a hegedűs pályára, ami egy versenynyereményhez kötődik, és akkor jegyezted el magad végleg ezzel a hangszerrel.
1: A Koncz János hegedű versenyre gondolsz, gondolom, hogy 1986-ban Szombathelyen volt, ahol első díjat nyertem, és Mozart D-dur Adelaide hegedű versenye volt a döntő műsora, ami tulajdonképpen meghatározta az egész zenei jövőképemet, hiszen Mozart nagy kedvenc zeneszerzőm, akármilyen formában kamarazene, zenekari muzsika, hegedű versenyek, szonáták, hogyha tehetem, akkor mindig műsoromra tűzöm őt.
0: Milyen minőségedben tűzöd műsorodra, mert a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának 2010 óta vagy koncertmestere, az most már éppen egyel több, mint másfél évtized. Na de a koncertmesterség is sokkal-sokkal korábban kezdődött, mondjuk ennek legalább a duplája. Ugye aztán az Auer Quartettben, sajnos azt gondolom, talán a keleténél kicsit rövidebb ideig játszottál velük, mert bár 15 éves volt a vonos négyes, amikor beléptél, és 2010-ben ünnepelte 20 éves évfordulóját, aztán őszintén szól, nem sokkal később arról számoltál be, hogy úgy tűnik, hogy abba fogjátok hagyni. Tehát voltál te a kvartett primáriusa, vagy a rádiózenekar koncertmestere, és nemzetközi hírű, több díjjal megáldott, sőt, készült rólad egy portréfilm, maga is 6-szoros Emmy-díjas. Úgyhogy sok minőségedben szeretheted Mozartot, melyik az, amelyikben a legjobban?
1: Mozartot komplexitásában szeretem, hiszen minden formájában a legegyszerűbb elemekkel dolgozik, és a legegyszerűbb dolgokat a legnehezebb előadni. Annyira áttetsző a zenei szövet, hogy mindig kíván az előadótól egy óriási alázatot a szerző irányába, hiszen olyan finomságok vannak ezekben a zeneművekben lekomponálva, hogyha a művésznek az egója az túl kerekedik ezen a bizonyos mozarti szöveten, akkor ez nagyon hamar kitüremkedik az anyagból. Ezért a legtöbb Mozart előadás számomra az mindig egyfajta tisztaságot kíván meg, egy tiszta fejet, tiszta szívet, tiszta gondolkodásmódot, a partitúrához való közeledés, az is legyen szó akár tényleg nagy zenekari darabról, versenyműről, szonátáról, vagy éppen vonós négyesről. Azt gondolom, hogy egy olyan fajta tisztaságot és felkészültséget igényel az előadótól, ami minden szerzőn túlmutat, hiszen minden apró részlet, ami nem odavaló és kitüremkedik, az abban a pillanatban még az is meghallja, aki nem vált fülű.
0: Úgy érzem, te arra törekszel, hogy minél letisztultabb és minél konkrétabb legyen. Minél jobban megközelítsed a számodra legelképzelhetőbb Mozart szándékot, viszont az eltelt évtizedek során ez biztos, hogy valamit változott. Közben múlik az idő. Te érsz, idősödsz, tapasztalsz, és esetleg a felfogásod is változhat, kérdezem inkább.
1: Mindig a partitúra volt az én bibliám. Tehát annak minden szövetét, minden pontját megpróbálom betartani. Ugyan tempó metronom számokat nem írt a szerző, de azért van egyfajta játszott tradíciója ezeknek a versenyműveknek. Az, hogy évente kiadnak most már üzleti céllal egy-egy lemezt vagy egy kottát, amiben egy-egy előkét vagy utókát módosítanak, ez már inkább a zene gazdasági része irányába viszi el a dolgokat, amiben én annyira nem hiszek. Én hiszek abban, hogy azért egy zenemű megismerése, annak a legfontosabb forrása az a partitúra. Akár legyen az bármilyen felállású zenedarab. De Mozartnál különösen elképesztően jól le van írva az, hogy ő mit szeretne csinálni. Abban olyan nagyon sok változás nem történik. Kitalálna mindenfélét, az más, de ennek én nem érzem azt a igazi Mozarthoz közelítését, mert az a hang, amiben ők gondolkodnak, az csak egy elképzelt hang. Valahogy kihagyják belőle az előadói tradíciók hangját, a Mozart apjának könyvének az ismeretét, Leopold Mozartnak a hegedűiskolájának ismerete nélkül nem lehet szerintem úgy Mozartot játszani, de Mozart leveleinek a megismerése nélkül, vagy akár az Amadeus című film megnézése nélkül nem lehet Mozartot játszani, az élet megtapasztalása nélkül nem lehet Mozartot játszani. A legjobb Mozart előadás számomra, azért emlékeztünk vissza erre az Adelaide koncertre, így közösen 1986-ból, mert azt mai nap visszahallgatva tetszik az előadás, mert gyermeki és tiszta. és nincs mögötte semmilyen sallang, vagy olyan felesleges művészi manír, hogy így mondjam, ami nem illik bele a darabba.
0: 11 éves korodban nyerted meg a Koncz János egyedülversenyt ezzel a Mozart koncerttel, viszont évekkel később, talán sokak számára meglepő, bevallom, hogy én sem tudtam, csak most a beszélgetéssel készülve értesültem róla, hogy te abbahagytad a Zeneakadémiát, illetve megszakítottad helyesebben azért, hogy nagy művészeknél vehess részt mesterkurzuson. Mondhatnék itt Isaac Sternt és nagyon sok mindenkit. Vajon az ő hatásuk, például a Mozart játékra érvényesült nálad, vagy te megtartottad magadnak ezt, és volt egyéb más sok minden, amit tőlük eltanulhattál?
1: A zenéhez való közeledés volt az, amit ezeknél a nagymestereknél meg lehetett tanulni. Mindegyik, beszélhetünk itt Menuhinról, Milsteinről, Sternről, Fenyves Lórántról, Zsigmond Idénesről, Varga Tiborról. Az ő előadásmódjuk és a saját személyiségüket is természetesen beleszőve, de Mozart partitúráját tartották a legfontosabb írásműnek, ami alapján tájékozottak, és ezeket a zeneműveket játszották. Nagyon fontosnak találták megosztani ezt, hogy bár egy-egy frázist nagyon picit különböző módon játszottak, vagy a saját hangszínük, amik bele van kódolva az ő játékukba, az ott volt benne, de azért a kottát, a partitúrát, tehát olyan nagyon óriási különbség például a legjobb előadások időtartamában nincs. 1-2 másodperccel, vagy 5-10-zel rövidebb, hosszabb, de ez akár lehet a kadenciák különbsége miatt is. Tehát, hogy amit megtanultam ezektől a mesterektől, az volt, hogy igenis a partitúra az a mi legfontosabb olvasnivalónk, és abból kell kiolvasni az összes információt, és ezt nem írhatja fölül egyfajta világi ego. Azért mondom, hogy világi ego, mert hiszen a saját hangunknak a színe, a saját életünknek a lenyomata az ott van minden hangban. Ott kell, hogy legyen a fájdalmunk, a szeretetünk, a megtapasztalt életbeli dolgok, azoknak ott kell benne lenni a hangban. Minden hang mögött ott van. De ezt nem materiális elemekkel kell kifejezni, hanem valami teljesen mással, amit nem kell arra törekedni, hogy kifejezzünk, hiszen már bennünk van, és ez önmagától automatikusan ott van és megszületik.
0: Amikor most ezekre a nagymesterekről emlékszel, eszem jutatja, hogy vajon az ő meg a mai kortársaid által játszott Mozartok, vagy bármi egyebek. Tehát az előadásban önmagában is rengeteg minden változott. A vibrátókban. Mondjuk én zongorista vagyok, de van fülem, tehát hallom, hogy a hegedűsök kisebb, nagyobb intenzitással, volumennel, stb. Vibrálnak, ha egyáltalán. Látsz szóra érdemes különbséget az előadásban, és nem csak Mozartra gondolok, úgy általában az ilyen generációs különbségek vajon jelentkeznek így.
1: A jó ízlés a kellenél legfontosabb csillagunknak ebben a tekintetben, mert általában azok, akik kitalálták ezt, hogy ne vibráljunk, azok nem tudnak vibrálni, mondjuk így. Én eléggé radikális vagyok ebből a szempontból, nem hiszem el ezt, hogy egy énekhang kezeletlen volt bármilyen formában is. Nem hiszem, hogy egyenes énekhangok voltak, vagy olyan énekhang, amelyeknek a közepén vibráltunk, aztán az elején meg. Ez a hangszereknek, a vonóknak a sajátosságából eredően persze változott, hiszen rengeteg minden, a hangszerek építése, a vonóknak a hossza is megváltozott. Én azt gondolom, hogy a mai művészek legtöbbje és a legtöbb előadás nem megkülönböztethető egyik a másiktól. Nagyon ritkán tudom megmondani, hogy éppen ki játszik a kortársaink közül. Van egy ilyen globális hang, amit most azt gondoljuk, hogy ez a Mozart. Azért nem feltétlenül jó, mert ez már egy elképzelt Mozart hangot, amit valahol úgy most már elhittünk, hogy ez a Mozart hang, hogy a közepébe nem vibrálunk, de az emberség hiányzik belőle. Van benne egy óriási adag tudás, amit én soha nem kétlek, hogy ezek az emberek, akik ezt megtanulják, utána olvastak és próbálják ezt előhozni, csak közben 2026-ot írunk, azért volt egy óriási fejlődés, nem csak a hangszerek területén, vagy a hangszerjáték területén, hanem egyáltalán a felfogás területén. Ezek a fajta új Mozart játékok, ezek számomra néha, hogy úgy mondjam, mellőzik a lelki részét a dolognak, hanem megmaradnak egy ilyen abszolút az írást jól ismerő farizeusi szinten, hogy így mondjam. Minden tudunk az írásról, tudjuk mi az, hogy szeretet, minden betűjét, akár még visszafelé is. Erre egy Kovács Dénes idézet jut eszembe, vagy a tőle kapott egyik tanács, azt mondta, hogy
2: azt már lassan mindenki tudja, hogy aluhol vagy felülhol kell trillázni, már csak trillázni nem tudnak.
1: amiben azt hiszem, hogy minden benne van. Tehát ez az én hitvallásom is, hogy mindenki nagyon okos, mindenki nagyon tudja, hogy mit kellene csinálni, és mégis az élmény számomra nem olyan egy mai művész előadás módjának a meghallgatása után, mint mondjuk meghallgatok egy Milsteint, vagy egy Scheringet, vagy egy Grümjónak a játékát.
0: Nem véletlenül mondtad a Grümjót, mert például jól ismerhető, remélem sokak számára, Mozart összes hegedű zongora, azaz pontosabban szól a zongora hegedű szonátája, a Grümjó és Clara Haskell tolmácsolásában, ugye?
1: Igen, pontosan, sőt, még hogyha megengeded, azt még hozzáteszem, hogy van egy olyan verzió, ahol a Grümjó saját maga játsza a zongora szólamot is, tehát a hegedűt is, és a zongora szólamot is, és ez is nagyon jellemzi, nagyon visszautal, vagy visszamutat arra, amiről beszéltem, hogy a partitúra teljes ismerete nélkül nem tudod úgy interpretálni a darabot, ahogy az valójában meg van írva. Tehát egy Hubay Jenő le tudott ülni, és lekísérte a saját növendékeit, a Hubay Jenő filozófus volt, karmester volt, fantasztikus pedagógus, óriási dolgokat csinált, és akkora rálátása volt nem csak a hegedű játékra magára, vagy a trilla játékra, hanem egy sokkal szélesebb mesdjén mozgott az egész intellektus, ami által az ő Mozart megközelítése számomra sokkal közelebbi, vagy éppen a Grümjó, vagy a Schering, vagy Milstein, Heifetz, mert elképesztően széles intellektusra utalnak ezek a játékok. Tehát azt nekem senki nem fogja tudni soha bebizonyítani, hogyha azt mondták volna a Heifetznek, hogy ne vibráljon, akkor ő nem tudta volna megcsinálni, hogy ne vibrált. De ő vibrált azért, mert ő hitt abban, és ő csak abban hitt. De Kovács Dénesnek a felvételei szerintem világszínvonalak a Mozartból, vagy a Beethoven hegedű versenyből, vagy a Mendelssohnból. Tehát olyan fajta intellektus volt mögötte, amit ma egy kicsit egyirányúnak érzek egy-egy előadásban, sőt a legtöbben egy nagyon kiművelt és nagyon szakmailag és a könyvek minden ismeretével rendelkeznek, de kihagyják azt az előadói tradíciót teljes mértékben, amitől a zene zene lesz, élővé válik. Nekem ez hiányzik, és én rengeteget járok keletre. Koreától, Japán, Kína, Tájván, teljes keleti régiót bejárom, és számtalan tehetségesebbnél tehetségesebb fiatallal dolgozom, akik mindenkinél jobban el tudják játszani a Mozartot, ahogy hallhatók ezeken az újabb fajta felvételeken. Nem vibrálnak, úgy veszik el a vonót, úgy rakják le. Nem érzem a mögöttest, nem érzem, mi van a zenén túl, azt nem érzem.
0: Azt jutottja eszembe, amit most elmondtál, történetesen Vásári Tamásról és sok korábbi beszélgetésünk kapcsán az egyik különösen, amikor hosszan mesélte azt, hogy ő számtalan verseny zsűrizése közben ezernyi nagyszerű fiatal zongoristát ismert meg, Mozart szonáták és egyéb kompozíciók százaival, csak éppen a lényeg hiányzott belőle, és felteszi a kérdést, hogy vajon ezek a gyerekek, akik számára a verseny mint olyan egy döntő tényező volt, mert annak nyomán indulhattak el a pályán. Hát a kérdés, hogy amikor már a 12. versenyen vannak ugyanazok a versenyzők, akkor hol van a pálya mögülük? És nem véletlenül említettem most Vásári Tamást, hiszen az ő keze alatt 2010 óta játszottál egészen gyakorlatilag az utolsó, talán az elmúlt 3 év egyikén.
1: De... inkább 90-től játszottam már Tamással, tehát én ővele nagyon korán találkoztam, és tudtam vele egy személyes kapcsolatot kiépíteni, ami aztán egy időre megszakadt, mert én elmentem keletre, de Vásári Tamás az nekem minden tekintetben a legnagyobb mentor, és olyan valaki, aki az én egész zenei életemet, meg egyáltalán az életemet befolyásolta zenei szempontból, emberi szempontból, gondolkodásmódban, filozófiában, a zenei megközelítésben. Tehát egy olyan fajta rálátást adott az ő tudásával és tanításával, ami mindig itt van bennem. Tehát nem tudok tőle szabadulni, akármilyen zeneművet játszom, na ezt most akkor a Tamás hogy csinálná. Ha Tamás ezt hogy gondolná, mi az, amit ebben ő fontosnak tart.
0: Brahms hegedű versennyel kezdtük ezt a beszélgetést, és azért említem most, mert a következő percekben egy Brahms hegedű zongora szonátából fogunk részletet idézni, amely felvétel közös Vásári Tamással. Ebben a Brahms szonátában, de hát nyilván kérdezhették akármi mást, mert bizonyára hosszú közös kamarazenei múltatok is van. Vajon a mester és tanítvány viszony érvényesül, vagy az abszolút muzsikus kollegialitás?
1: Ennek a koncertnek egyébként a sajátossága, mint minden Vásári Tamással közös koncertünk, ilyen nagy zeneakadémiai hangverseny, az volt, hogy én minden poszton teljesítettem. Tehát lejátszottam a hegedű versenyt, aztán leültem. Eljátszottam a szimfóniát, aztán eljátszottam az aktuális kamaradarabot, és akkor a végén ezt a zongora hegedű szonátát játszottuk Tamással. Itt már egy nagyon komoly szimbiózis hallható, és abszolút a kollegiális és a művészi összekapcsolódás jellemezte ezt. Tamás azt mondta, hogy neki ez tetszik a legjobban az én játékomban, hogy ott sír a hegedű, olyan, mintha sírna. És hogy ő nagyon-nagyon ritkán hallotta ezt a fajta hegedű játékot, amit ebben a Brahms szonátatételben ott sikerült közösen összemuzsikálnunk.

0: Ha térjek vissza Tamásra, talán inkább arra, amikor hazajöttél keletről, és szorosabbra fűztétek a kapcsolatot, mert azt gondolom, hogy akkor már láttál annyit a világból, meg tapasztaltál annyit művészként is, nem csak mint ember, és érettségben, hogy azok a beszélgetések, amiket folytattatok, többször meséltél te magad is róla, hogy a Gelléthegyen sétálgatta, ami Tamásnak egy bevett szokása volt, hiszen ott tanult, sokszor találkoztunk úgy, én magam is, hogy a partitúrával a kezében magányosan baktatott, de látszott, hogy nem a partitúrát nézi, hanem a zenét hallja. Ezek a beszélgetések nem feltétlenül a zenéről szóltak, azt gondolom, de hogyan fordíthattad át őket az előadásaidra? Mert biztos, hogy valahol profitáltál belőlük, és nem csak akkor, amikor közösen zenéltetek.
1: Én hiszek abban, hogy egy mester-tanítványi viszony tulajdonképpen egy jó értelemben vett együttélés. Tehát én nem tudom azt elképzelni, hogy egy mesterkurzus ideje alatt, egy nap alatt, vagy kettő alatt igazából meg lehet figyelni azokat a életbeli tapasztalatokat. Nem, és a zene, mint olyan, persze nagyon jól tudta megedülni, akkor is már, amikor Tamással először találkoztam, akkor is, amikor később találkoztam vele, de neked ebben teljesen igazad van, és nagyon jól látod, hogy ő élni tanított meg, és megélni a zenét. Hogyan juthat el az ember a zenén túlra, de nem szavakkal, nem direktben, inkább tényleg példákon keresztül, és nem is a saját példáján keresztül. Mai napig vannak olyan dolgok, amik így eszembe jutnak, na ezt a Tamás 5 évvel ezelőtt azért mondta, mert. Tehát ezek így beépülnek ebbe a bizonyos saját magunkban kódolt hangba. Ez az, amiért a Milsteint fölismered, a Grimmjét fölismered, a Scheringet fölismered, mert egyéni, és Tamás mindig ezt mondja, hogy ne utánozzad, vagy ne csináljad azt, amit te érzel, és amit gondolsz. Tehát ő neki ez egy nagyon fontos veszőparipája volt, és a tanításának a lényege, hogy a zenét szeretni kell, és a zenét úgy kell szeretni, hogy a saját életünknek a tartalmát rakjuk bele. Az az igazi zenélés. Mindig elmondom egyébként külföldön is azt, hogy a Kodály gondolat, ami persze sokkal régebbi, de Kodály volt az, aki a zenére ezt rárakta, ez a kiművelt kéz, kiművelt szív, kiművelt fej, kiművelt nem. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezek ugyanabban az ütemben fejlődjenek. Szerintem csak a kezemet művelem ki, akkor megkapjuk, ami most van, hogy rengeteg nagyon gyorsan játszani tudó művész van, vagy ha csak a szívemet, akkor olyan, aki tele hibával rakja, vagy az értelmemet nem fejlesztem, akkor elég szűk látókörűen közelítik meg egy-egy darabot, vagy ha hallásomat, tehát nem a komplex darabot, vagy a komplet művet ismerem meg, akkor az meg azért. Tehát itt meg mondjuk a szolfés tanítás, vagy a partitúra ismerete, az nagyon fontosnak találom, és ezeket Kodály úgy említette, hogy ezeknek mind a négynek ugyanabban az ütemben kell haladni, mert hogyha bármelyik is előnyt szerez a másikkal szemben, akkor ott egy ilyen egyenlőtlenség alakul ki, és ebből látunk most rengeteget. Tehát rengeteg jókezű művész van, rengeteg jó szívű művész van, rengeteg jó fejű művész van, rengeteg jó hallású, amelyik minden négyet tudja ötvözni, abból nagyon kevés van.

0: Johannes Brahms D-moll szonátájának lassútételét idéztük fel egy közös hangversenyről. Ez valószínűleg a Vásári Tamás sorozat egyik epizódja volt, amelynek terítékén éppen Johannes Brahms szerepelt. Megkérdezhetném, de nem igazán szívesen teszem, mert nekem is hiányzik persze, de messze nem annyira, mint neked. És nem tudom, hogy mennyire bolygatható ez, de az utóéletedre bizonyára van olyan, amit úgy raktározol el, hogy örökké úgy fog benne élni, és gyakorlatilag az, hogy ő már eltávozott közülünk, ez egy idő után el fog halványulni, de az emléke nyilvánvalóan örökké benned lesz, sőt erősödni fog.
1: A zene által mindig bennem marad. Őnek az utolsó idejében azt azért meg kell említenem, hogy a legutolsó egy évében már nagyon kevés barátja vagy hozzá közeli emberrel találkozott, és mindig hangsúlyozta az élő zene fontosságát. Tehát az, hogy el kell juttatni az emberekhez az élő zenét, és ez a fajta élő zene, ez a bennünk élő zene. És ez az, amit nagyon jól azt gondolom, hogy megtanultam tőle, vagy elleshettem tőle, vagy belém is belém ivódott az, hogy mennyire élt ő a zenében, és mennyire fontosnak tartotta az, hogy ezek a zeneművek, amik megszólalnak, azok teljesen az élő zene által ihletettek legyenek.
0: Most, amikor erről beszélsz, és ugye a hivatásod a muzsikus hivatás alatt, nem csak azt értem, hogy szólóhegedű művészként járod a világot, hanem kamarazenélsz. Honos Négyes sajnos már a múlté, de bárki tudja, lehet, hogy még majd egyszer ismét előkerül. Talán a legfontosabb számodra egyrészt a koncertmesterség, másrészt pedig a tanítás, amit nem tudom, mennyire állandó, vagy csak mesterkurzusok rendszeres tartásában nyilvánul meg. De hát az elő azt mondtad, hogy mesterkurzus nem egy egyszerű műfaj, ugyanis azok rövid ideig tartanak, és ez a behatárolt idő kizárólag azzal kell, hogy foglalkozzon, ami a kitűzött darab, és annak a technikai és ha lehet, akkor szellemi és szívbéli megoldásai, de hát azok nagyon korlátozottak és nagyon szűkre szabottak, és az nem teremt különös lehetőséget egy olyan mester és tanítványi viszonyra, amiről az imént beszéltél, és amit már a mester oldaláról igyekeznél megvalósítani.
1: Inspirálni kell a fiatalokat, a zene szeretetére kell megtanítani őket. Most éppen Koreában jártam, a Korea International School of Arts meghívására, ahol a fiataloknak az volt a legfontosabb tanácsom, hogy ne hallgassanak zenét, mielőtt meg nem tanulják a darabot. Rettenetesen káros, hogy ilyen sémákkal, meg előre belegyakorolt manírokkal próbálják utánozni azt, amit a felvételen hallanak. 11-12 éves kolléga játszik akár Brahmsot, vagy Sarasatét, vagy mindegy is Bachot, és akkor hallom, hogy hát ez most pontosan hangról hangra le van másolva egy nagy előadónak a játéka, csak hát a nagy előadó hiányzik a muzsikából. Az az érzésem, hogy ez fontos elmondani minden tanárnak, hogy az rendben van, hogy meghallgatjuk, miután már van róla saját véleményünk, saját kialakult képünk. Én hogy szeretném játszani? Ez nagyon fontos, hogy partitúra alapján tájékozódjak, ezért tartom fontosnak ezt mindig elmondani. Azt meg kell nézni, az a tájékozódási alap. Például az egyik fiatal kolléga játszott Csajkovszki hegedű versenyt, és a zenekari bevezető után para, para, tara, tara, ott volt egy nagy szünet, és akkor bekezdte, hogy tűri, tűri, tűri, tűri, tűri. És akkor mondtam neki, hogy hát ott van-e szünet a kottában, emlékszik-e rá? És hát, hogy ő így hallotta a felvételen, hogy ott, amikor lezár a zenekar, akkor van egy szünet, és de mondom, nagyon fontos, hogy megnézz, hogy nem ez van leírva, hanem te a zenekarnak a folytatását játszod, és csak azután, amikor már a hosszú hangot játszod, onnantól a tiéd a dolog. Az, hogy nem ismerjük a szöveget, és akkor megpróbálunk a hallásunk alapján tájékozódni, az nagyon félreviszi a zenét is, meg magát az előadást is.
0: Miután ő már magáivá tette a darabot, legyen az akár Csajkovszki hegedű verseny, egy Bach szóló szonáta, hogy egy teljesen másik végletet mondja, hiszen mind a kettőnek nagyon nagy tradíciói vannak, és mind a kettőnek lehetnek saját, sőt kell, hogy legyenek, ahogy téged hallak, és amikor azt megtalálták és elsajátították, akkor mi az a pont, amikor úgy érzed, hogy most már meghallgathat egy más felvételt, egy nagy előtt felvételét, ha úgy tetszik, mert akkor nem esik abba a bűnbe, hogy elkezdi utánozni. Mondjuk akkor, amikor ő már előállt, és valahol bizonyította, hogy így kell, ez itt a sajátom.
1: Igen, amikor már a sajátjának érzi, tehát mondjuk játssza el 5 koncerten, vagy 10 hangversenyen hangozzék el. Hát gondoljunk bele, hogy egy Bartók, vagy tényleg a nagy elődök kit hallgattak, senkit nem hallgattak, tulajdonképpen nem volt lehetőség arra, hogy 150 felvétel közül kiválasszák azt, amelyik az éppen mostani ízlés szerint a legtöbb tetszést kapott az interneten, az lesz a legjobb, hát nem feltétlenül az a legjobb, mert nem biztos, hogy a partitúrával van egyeztetve, nem lehet, hogy a közízlésnek megfelel, de a művészet nem a közízlés kell, hogy kiszolgálja. Ez egy nagyon rossz útvonal, hogyha olyannak akarunk megfelelni, ami népszerű, mert mindenki azt mondja, hogy hát népszerűsíteni a komoly zenét. Nekem ez egy nagyon paradox és ellenmondásos. Mert népszerűsítés és a komoly zene, vagy a klasszikus zene, hogyha nem komoly zenének mondjuk, valahogy nem népszerű műfajna, hogy így mondjam, sosem volt népszerű úgy abban az értelemben, ahogy most ezt a kommunikációs formulák mondják, hogy akkor most lebutítunk egy Mozart operát, és akkor majd vagy éppen filmvetítéssel ötvözzük a zenejátékot, ez nem viszi közelebb az emberek. Ez egy teljesen más hatást ér el. Ezzel nem lesz több olyan közönség, aki tényleg meg is érti azt, amit hall. És hát azért jöjjön a közönség a hangversenyre, hogy egy lelki dolgot kapjon, egy olyan szellemi táplálékot, amiből aztán úgy áll föl a koncert után, hogy hát igen, ez most nem egy ugyanolyan táplálékot kapjon, amit úgyis minden nap megkap, akár az interneten keresztül, vagy a telefonján, vagy a médián keresztül, hanem az élő zene, ez az, amit tényleg Tamás mondott, hogy az élőzenének a fontossága, a koncertnek a lényege az, hogy ez az élőzene átjárja az előadót, átjárja a közönséget, és a szerzőnek a gondolata és érzelemvilága az, ami át kell, hogy járja az embereket.
0: Nagyon sokat olvastam rólad, és azt kell mondanom, főleg most, hogy hallak, és ez abszolút igazolja az, amiket korábbi interjúidban elmondtál, hogy ha nem veszed rossz, de meglehetősen pesszimistán állsz ehhez a kérdéshez, mert attól tartok, hogy miközben teljesen egyetértek veled, hogy ezelőtt 200 évvel sem ültek sokkal többen Mozart bármelyik sikeres és, ha úgy tetszik, népszerű hangvételű zongoraversenyének szerző általi előadásán, mint ma. Na igen, ám csak, hogy a mai világ az annyira megváltozott, mint korábban több példával illusztráltad, hogy szükségét érezheti számos előadó művész annak, hogy valamilyen módon úgy népszerűsítse a klasszikus zenét, hogy bevisz mindenféle egyéb kísérő és ma divatos jelenségeket, nevezetesen élőben ő maga vezeti a műsort, és beszél néhány mondatot, vagy esetleg többet arról a zeneműről, ami után leül, hiszen maga Tamás is ezt csinálta, és senki nem kifogásolta. Az más kérdés, hogy mit mondott és hogyan, és utána milyen példákkal illusztrálta. De egyetértek azzal, hogy ugyanakkor szükség lehet például filmvetítéses koncertekre úgy, hogy vetítik a filmet, és közben élőben játsszák annak a filmnek egyébként már slágerré vált kísérő zenéjét.
1: Igen.
0: Csak az a probléma, és érteni vélem, amit te gondolsz, hogy valamiképpen azonban mégiscsak oda kéne tendálni az emberek figyelmét, hogy bemenjenek arra a klasszikus zenei hangversenyre, amivel élő élményben lesz részük. Na jó, és akkor ezt mivel érjék el? Kérdezlek én téged, pedig nem vitatkoznék veled, mert sok tekintetben egyetértek.
1: Autentikus művészeknek kell előadni.
0: De kik hallgatják az autentikus művészeket?
1: Kocsis Zoli mondta, hogy ő neki nincs olyan közönségre szüksége, akik alkoholistaként fogyasztanak el egy kiváló francia bort. Tehát itt egy Vásári Tamásnak, egy Leonard Bernsteinnek az előadás sorozata, ez egy olyan mesternek a zenéről hosszú évtizedeken keresztül kialakított véleményét, érzelemvilágát tükrözi, ami népszerű, mert mindenki meghallgatja, és mindenki ebből merítkezik, és tulajdonképpen azt kell mondom, hogy szomjúhozza ezeket a fajta előadásokat, ahol közelebb tud kerülni a zenéhez. De az én véleményem szerint egy-egy ilyen filmszínházas, vetítéses, komoly zenei koncertnek a legnagyobb problémája az, hogy komoly zenei koncertnek hívjuk őket. Mert hogyha azt mondjuk, hogy ez egy filmzene, és a mellé egy kis zenécske, hiszen vannak nagyon jó filmzeneszerzők, és csak hogy a Rózsa Miklós jut így nagyon hirtelen szembe, aki hát a Ben Hurnak a zenéjét szerezte, és közben írt hegedű versenyt, amit a Heifetz játszott el, és hát hogy nagyon jó zenéket tudtak írni. De tulajdonképpen az is más, amikor egy vizuális élmény is éri, egy hangélmény is, közben fények villódznak, tehát ez számomra nem egy olyan komoly zenei élmény, mint mondjuk egy Mahler szimfóniának a véghallgatása a saját csöndömben. A saját csöndömben is meghallgatom, és hat rám, és nem kell hozzá semmi más, csak az. Mert az jó. És ennyi.
0: Na de ahhoz el kell érni addig a szintig annak a laikus zenekedvelőnek, ha egyáltalán, mert rengeteg ember egyáltalán nem kedveli a zenét, annak semmilyen műfaját, azokról sem volna szabad megfeledkezni. És most szándékosan, miközben tartunk egy rövid szünetet, egy olyan zenét, nem is konferálom előre, ajánlok a hallgatók figyelmébe, amiután majd egy teljesen más műfajról szeretnélek kérdezni.

0: talán sokakat meglepte George Gershwin muzsikájával folytattuk a beszélgetést, méghozzá a Porgy and Bess című operájának egy népszerű részletet Jascha Ejfetz átiratában. És a népszerűt nem véletlenül tettem hozzá, mint jelzőt, hiszen az előbb sűrűn emlegette Oláh Vilmos, hogy vajon mi a népszerű igazán, az, amit annak tartunk, vagy amit azzá tesznek, ha úgy tetszik. No, ez a Gershwin zene a maga valójában is abszolút örökzöld, de hogy kerül a te repertoárodba? Esetleg ráadás számként, ha kérdezem, vagy valamilyen egyéb vonzódást is érzel ez iránt, a műfaj iránt?
1: Ez, ami most itt elhangzik, vagy elhangzott, első szóló lemezemen jelent meg, 15 éves voltam, és kifejezetten ilyen ráadás nehéz virtuóz darabokat játszom, ilyen bemutatkozó lemezként. Van rajta Bazzini Manók táncától, tehát tényleg a legnehezebb zeneművekig, szerepel rajta Dohnányi is. A Gershwin darabot nagyon fiatalon a repertoáromba vettem. Heifetznek a művészete, meg az ő zenélés, az nekem mindig egy fajta etalon, mint sok más hegedi művésznek is. És nagyon tetszett, ahogy egy olyan operának a témáját dolgozza föl, ami szerintem a saját korában nem volt annyira népszerű. Most is vannak mindenféle kérdőjelek, hogy most kik játszhatják, kik nem játszhatják, kik lehetnek az elődökén. Tehát, hogy mindenféle kérdőjelek övezik, övezték akkor is, és mindig is fogják. A Heifetz átiratában ez a darab azért nagyon jól megeleveníti azokat a elemeket, amelyeket benne a jazz műfajban, vagy a Gershwin, ami egy kis, talán lehet, hogy csak az én agymenésem, de néha a swinger jut eszembe, nem a Gershwin, hanem a swinger, tehát, hogy ebből ez egy ilyen kázi szójáték az ő neve, hogy ő ezt annyira jól vissza tud adni a Heifetz a hegedűn, azt, amit az énekhangon vissza lehet adni, ezeket a finom portamentókat, üveghanggal való játékot, a picikátónak a játékát, kvázi mint egy ilyen csettintés esztamra, tehát, hogy elképesztően jól meg tudta fogni ennek a zenének a lényegét. Ezért tettem a repertoáromban már nagyon fiatal, és mai napig játszom, ahol tehetem.
0: És egyébként a mai napig más ilyesfajta zenét is, tehát kikacsingatsz a klasszikus műfajból? Hát azt gondolom, hogy vannak sokan a kollégáid közül, akik miért ne. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, és ne a hazai vizekre vezzünk, vegyük például André Prevint, aki maga nem csak kiváló karmester, hanem nagyszerű zongorista is volt, sőt átiratokat is csinált, és a Perlmannal elképesztő lemezeket adott ki, ahol olyan ragtime-okat játszanak, hogy ihaj. Vagy Kovács Laci karmester, ahogy mondod, aki maga is zongorista, sőt harsra művészként kezdte.
1: Kiválóan játszik Gershwin például, és vezényel közben. Tehát én azt gondolom, hogy itt a különbség mindig az, hogy valaki azáltal válik népszerűvé, hogy népszerű darabokkal törekszik fölfelé a ranglétrán, vagy már egy meglévő zenei tudással kacsingat kifelé ebből a úgymond klasszikus zenei légkörből. Menuhinnak a Sánkárral való kapcsolata, vagy a Grappellivel való együttjátékára gondolok itt, de tényleg a Pelman vagy a Jojo Mának egy kikacsintása minden irányban. Nekem a Budapest Bár együttessel volt egy ilyen nagyon izgalmas közös kalandom, amiben Bartók meg Paganini átiratokat játszottunk egy kicsit jazzesebb formában. Életem egyik legizgalmasabb projektje volt. Nem maradnék benne azért hosszú távon, de azért izgalmas történet. Így egy teljesen más hangszerelésben, meg egy más együttes felállással. Annak is megvannak a kihívásai.

0: Henrik Vinyavsky Ámor káprizának Fritz Kreisler általi átiratával folytatjuk a beszélgetést, és ezzel visszaevezünk a klasszikus műfajhoz, hiszen az utolsó kérdésre versenyes elbeszélgettük az időt, kell kanyarodnom, ami nem lehet más, mint a jövő terve. Ami két irányban lehet, most nem akarok természetesen jósolni, hát én miért tehetném ezt. Mondjuk inkább azt, hogy nagyon szívesen látnánk még évtizedeken át a rádiózenekar koncertmesteri székében, és hallhatnánk téged szóló előadó művészként is, és hasonlóképpen jó tanítványokat is kiállok. Ez a tanítás, ez mennyire fontos az életedben? Nem lehetne ezt állandósítani?
1: A tanítás az szerintem, ahogy ezt a korábbiakban is mondtam, az egy egész embert kívánó feladat, főleg, hogyha jól kívánjuk csinálni. Tehát ami most számomra mondjuk a tanításból jutna, az tényleg a mesterkurzus megtartásában kimerülne, hiszen hogyha hosszú távon kellene óraadóként vagy professzorként valahol ott maradni, azt viszont nagyon nehezen viselném. De viszont az a növendékeknek nem tennék jót, hogyha a helyettes helyettesének a helyettese tanítaná őket folyamatosan, mert akkor pont az a bizonyos művészi szemlélet hiányozna az ő játékukból, vagy ez az ars poetica, amit bele tudnának a zenéjükbe szűrni, ez az én személyes példám által. Tehát egy nagyon, nagyon izgalmas dolog a tanítás. Én Hubait tartom ebben egy nagyon komoly példaképnek. Azért, mert nem egy, vagy kettő, vagy három kiváló növendéke volt, hanem 100. Tehát ott valami olyan fajta tudás, és olyan fajta zenei intelligencia is minden összpontosult abban a rövid időszakban, ameddig Hubai tanított, hogy a világ zenei életét meg tudta határozni. De ilyen volt Auer, ilyen volt Joachim, sok-sok magyar példát tudnánk mondani, Flesch Károly, akinek a növendékei között volt a már korábban említett Schering, vagy az Ida Hendel, vagy a Josef Hassi, tehát rengetegen tanultak a Flesch-nél, az Auernél tanult a Heifetz, a Milstein, az Imbalist, a Misha Elman, tehát egy jó pedagógus eredménye az a jó növendék, és az a növendék, aki tovább tudja vinni azt a szellemiséget. Ezeknek az embereknek, akik ezektől a nagymesterektől tanultak, sikerült. Ebben a pillanatban most nagyon nehéz lenne, ha megkérdeznéd tőlem, hogy itt például az országban van-e olyan pedagógus, aki bármilyen nagyívű hatása lehet-e, mint a Hubainak volt. Szerintem nem nagyon találunk ilyet.
0: Ahogy gyakorlatilag az életed megoszlik a koncertpódium, és ha úgy tetszik, ugyanak között, mert az egyiken állsz a közepén, a másikon meg ülsz a hangversenymester székében. Igaz, és ez teljesen kitölti az életedet, úgy, hogy ezt úgy tudod csinálni, hogy megvalósuljanak benne azok a, ha úgy tetszik, arszpoétika-szerű gondolataid, hogy továbbad. Mert

0: különböző nagy művészek, akik még feltétlenül az élet nagy dolgaiban nem is értenek egyet, mégis találnak bennem egy olyan közös pontot, a zenészséget, az emberséget, a muzsikát, a zene iránti szeretetet, ami mind a kettőben, vagy mindannyiukban elindít egy olyan zenei érzést, ami nagyon-nagyon kell nekik ahhoz, hogy az ő művészetük kiteljesedjék, és az enyém is.
1: Kedves Oláh Vilmos segedű művész, borzasztóan örülök, hogy itt voltál a Katolikus Rádióban, és régi barátságunkat, ha szabad így említeni, egy újabb hosszas beszélgetéssel öregbíthettük. Keretezzük be ezt a beszélgetést a Vásári Tamással közös Brahms hegedűverseny harmadik tételével, ami egy régi és szép emléketek marad mindannyiunknak egyébként. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.

A Quaterka most véget ért adásában Olá Vilmos lisztdíjas hegedű művésszel beszélgetett Magyar Kornél. Közben részletek szóltak Brahms hegedű versenyéből és D-moll szonátájából, továbbá elhangzott Gershwin Heifetz Sporting Life dala a Porgy és Bess második felvonásából, valamint Jenyavszky Kreisler A-moll Caprice.

0: Kedves hallgatóink, Lajta László 10. vonós négyese az erdélyi szvit második tételéből játszott az Auer Quartett. Olá Vilmos és Berán Gábor hegedült, Gálfi Csaba brácsázott, Takács Ákos gordonkázott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! 14. Leópápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit, tájékoztatta a Vatican News. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. 14. Leópápa a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését. Éppen ellenkezőleg, meg kell találnunk felismerni bennük azt, aki, ami mindenki javát szolgálhatja, mondta a Szent Atya. A gyermekvédelmi rendszer már csak nevében látja el a jogszabályokban előírt feladatát, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára a gyermekvédelmi diagnózis bemutatására szolgáló sajtótájékoztatón szombaton Budapesten. Az államtitkár közölte, az elmúlt években jelentősen csökkent a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek száma. Gyurkó Szilvia kitért a nevelőszülőket toborzó és számukra szakmai támogatást nyújtó nevelőszülői hálózatokra is, amelyek működtetését az állam 2019 után adta át az egyházaknak és néhány civil szervezetnek. Csalódással és értetlenséggel fogadta több hazai fuvarozó szervezet, hogy havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, a fuvarozók azonban nem kapnak kompenzációt, tudatta az MTI. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete közleményében azt írta, mélységes csalódással és értetlenséggel fogadták a kormány pénteki bejelentését. Közölték, hónapok óta jelezték azt, hogy az elszabadult gázolaj árak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó kis és közepes vállalkozásokat, emiatt pedig korábban levélben fordultak a gazdasági miniszterhez, bemutatva a helyzet súlyosságát, és azonnali intézkedést kértek. Kóbor Zoltán a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum igazgatója, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona, a zsidai csoport tulajdonosa veheti át 2026-ban a Gundel Károly díjat, tudatta az MTI. A díjat a Magyar Vendéglátók Ipartestülete ítéli oda minden évben a magyar vendéglátó szakma legjobbjainak. Kovács László, az MVI elnöke, a díj pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a díjra kiemelkedően magas számú 22 jelölés érkezett az idén, amikor Gundel Károly vendéglős és gasztronómiai szakíró halálának 70. évfordulójára emlékeznek. Gundel János, a díj névadójának unokája, annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a Gundel Károly díj is hozzájárul nagyapja emlékének életben tartásához. Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben az atlétikai világdöntőben pénteken a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A versenyt övező körítés és a hazai közönség lenyűgözte, 80-30 méteres második helyet érő eredményével viszont nem volt elégedett Halász Bence, tudatta az MTI. Hazánk időjárásáról. A keleti ország részben kora délutánig felhős lesz az ég, majd ott is csökken a felhőzet. Másutt gyengén felhős napos idő várható. A késő délutáni esti órákban a nyugati északnyugati határ mentén néhány helyen kisebb eső, zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 Celsius fok között alakul. Késő este 11-17 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház zenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCE igazgatója, a Váci Székesegyház karnagya. Mostani műsorunkban Jakob Obrecht Missa sub tuum presidium miséjét hallgatjuk meg. Érdekes, egzotikus zenetörténeti korszakba kalandozunk, a reneszánsz előtti időszakba, amikor a korai többszólamúság már kezd kibontakozni, a motetta írás szabályai, ennek az időszaknak jeles képviselője Obrecht. Missa sub tuum presidium, ez azt jelenti, hogy mise, az oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, imádság dallamára. Énekel a Capella de la Torre spanyol együttes, vezényel Katarina Baumle.

Obrecht Missa Subtum Presidium miséjét hallottuk. Énekelt a Capella de la Torre, spanyol énekegyüttes. Vezényelt Katarina Bauml. Elköszön önöktől a magazin szerkesztője, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Johann Sebastian Bach 7. Goldberg variációját Elena Bársály játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Ady Endre, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsei Ferenc, Radnóti Miklós, Dzsida Jenő, Juhász Gyula és Arany János verseit Bács Ferenc előadásában hallják.
3: Emlékezés egy nyár éjszakára. Az égből dühött angyal dobolt riadót a szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk, legszebb csikong a lábát törte, álmomban élő volt a holt. Jó kutyánk Burkus elveszett, s Mári szolgálónk, a néma, hirtelen harsnótákat dalolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Csörtettek bátran a senkik, és meglapult az igaz ember, s a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába. Mégis furcsa volt fordulása élt s volt világnak. Csúfolódóbb sose volt a hold. Sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa. Véres, szörnyű lakodalomba részegen indult a gondolat, az ember büszke legénye, ki íme senki, béna volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Azt hittem, akkor azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz. S íme, mind mostanig itt élek, akként amaz éjszaka kivétett, s Isten várón emlékezem egy világot elsüllyesztő, rettenetes éjszakára. Különös, különös nyár éjszaka volt.
4: Zrínyi második éneke. Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat, vérkönnyel ázva nyök feléd, mert kánya, kígyó, féreg egyre támad, és marja, rágja kebelét. A méreg ég, és ömlik mély sebére, s ő védtelen küzd egyedül. Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére, vagy itt az óra, s végveszélybe dől. Áldást adék, sok magzatot honodnak, mellénkiket táplálvala. S másokra vársz, hogy érte vívni fognak. Önnépe nem lesz védfala. Szív, lélek el van vesztegetve rátok. Szent harcra nyitva várt az út. S ti vétfalat körülre nem vonátok. Ő gyávafajt szült, s érte sírba jut. De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat. Te rendelél áldást neki, s a vadcsoport, mely rád dühödve támad, kiket nevelt, öngyermeki. Tapost el a fajt, rút szennyét nememnek, s még hambokon majd átok ül, ó, tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek tán jobb fiak, s védvén állják körül. Törvényem él, hazád őrcsillagzatja szülötti bűnein leszáll. Szelíd sugári többé nem nyugtatja az őszapák sírhalminál. És máshon áll a négy folyam partjára, más szózat és más keblű nép. Szebb arcot ölt e föld kies határa, hogy kedvre gyúl, ki báj körébe lép.

magyar hajnal hasad. Vígadj, magyar haza, s meg ne tagadd tömött javaittól azt a valódi örömöt, amelyért víghanggal ekhózik a mátra, az egész országban harsogó vivátra. Vége van már, vége a hajdani gyásznak. Lehasadoztak már a fekete vásznak, melyeket a fényes világosság előtt a hajdani idők mostohás keze szőtt. Az eltépett gyásznak rongyainál fogva tündöklik egy nyájas hajnal mosolyogva. Sötét völgyeinkre sugárit ereszti, mellyel a megrögzött vakhomályt széjjezti. Bíztatja hazánkat védelmító képe, hogy már a magyarok napja is kilépe, s rövid időn felhág egünk délpontjára, hogy világosságot hintsen valahára. Kelj fel azért, magyar, álmodból serkenj fel, már orszáidra süde nyájas égi jel. Kelj fel, s ázsiai múzsáddal köszöntsed, elibe háláló indulati döntsed. Örvendj, hogy elmúlván e sötét éjszaka, megnyílt a napkelet bársonyos ablaka. Ezáltal egy kövér reménység táplálhat, hogy még napod fényes delére felszállhat. Lesz még a magyarnak olyan dicső neve, amilyen volt a Mársz mezején eleve. S még azok is lauruszt fűznek magyarinkra, kik most finnyás orral néznek héroszinkra. Üdvözl légy szép hajnal, ragyogtasd fákjádat, végegünkön mutasd mosolygó orcádat. Jer, ímé, nimfái már a végdunának, elődbe koszorús fővel indulának. Ezt minap egy jámbor magyar énekelte, s benne a 20. századot képzelte. Ne is félj, ó magyar, talán akkorára boldogabb nap jön fel reád valahára. S aki mérget forral hazádnak ellene, megveri a magyar seregek istene. Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vadlaktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, és üzen. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor emberek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. És az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Én itt a kő, de föntről e kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi.
akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja. S folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjfellel.

Tavalyi szerelem. Emléke visszacsillog, s olykor arcomra tűz. Arcomra, mely fakó, s elmúlt években néz. Fényes volt, mint a csillag. Forró volt, mint a tűz. Fehér volt, mint a hó. S édes volt, mint a méz. Még néha visszacsillog, de már nem bánt, nem űz. Enyhén simogató, mint hűs testvéri kéz. Lehullott, mint a csillag, elhamvadt, mint a tűz, elolvadt, mint a hó, s megromlott, mint a méz. Anna örök. Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsuhant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te, minden félre csúszott nyakkendőmben, és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életemben élsz és uralkodol örökkön. Ámen. Szerelem. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon. Elrévedezni némely szavadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az estejön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavaid sejme szíven símogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon. Fájás a édes, hadd fájjon, hagyom. Ha balgaság, ha tévedés, legyen. Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem.

Emlékezések városában. Körül a tenger végtelen. Csobog, susog a hallgatag hab. Jaj, szavak búgnak itt is, ott is. De tompa mind és fátyolos. És egyre halkabb, egyre halkabb. A templomtornyok imbolyognak. Tejszínű, ködös, sűrű pára száll be a házak ablakán, s álmosan készül el a város a reménytelen éjszakára. Egy-két alak megy még az utcán, lépése álom, mese, múlt. Egyre fáradtabb, csöndesebb lesz, s aztán egyszerre nem is látszik. Ködbe merült, álomba holt. Sápadt, szép kicsi leányarcok, mosolyai egy-egy betegnek, zsibbadtan, olmosan szétfolynak, s mint titokzatos boszorkányfüst, révetek lágyan ellebegnek. Az utolsó fény is ellobban, és vissza nem tér már soha. Tengerrel, köddel, éjszakával összecsitulva, elmerült az emlékezések városa. Visszatekintés. Én is éltem. Vagy nem élet születésen kezdeni, és egynehány tizedévet jól-rosszul leküzdeni. Én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot.

0: A függetlenségre. Mégis hordám láncomat. Nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat. Mint a vadnak, mely hálóit el ugyan nem tépheti, de magát, még hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak. Voltak. Ó, én ifjú álmaim. Rég eltűntek, szétfoszoltak, mint köd a szél szárnyain. Az az ábránd elenyészett, az a légvár füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? De megálljunk. Ne, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előtte még. Szende fényű szép szövétnek, mely egyetlen egy vigasz. Szerelemnek, szeretetnek holdvilága. Te vagy az. Elkísérsz-e? Ó, kísérj el. Nincs az messze, síromig, s fátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott álmodik.
1: Valaki ír a kezeddel. Ady Endre, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Radnóti Miklós, Dzsida Jenő, Juhász Gyula és Arany János verseit Bács Ferenc előadásában hallották. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Az a dolgunk, hogy készen álljunk. Ha az országnak szüksége van ránk, akkor ránk lehet számítani, mondta Orbán Viktor a Somogy vármegyei Köcsén szombaton. A Fidesz elnöke, volt miniszterelnök a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett polgári piknik elnevezésű zárt körű találkozón újságíróknak úgy fogalmazott, 16 fantasztikus év van Magyarország háta, Magyarország mögött a polgári nemzeti kormányzás eredményeképpen. Hozzátette, egymás után 4 választást nyertek meg, 20 év után egyet elvesztettek. Azt kívánja a jobb oldalnak, minden 20 évben egyszer veszítsen választást. Takács Péter szombaton Köcsén kijelentette a polgári pikniket megelőzően újságíróknak, hogy szerinte 16 évig, ha nem is tökéletes, de jó minőségű kormányzása volt ennek az országnak. A fideszes politikus egy kérdés kapcsán azt mondta, hogy a választáson 2 dolog versenyzett. A Fidesz-KDNP kézzelfogható kormányzati tapasztalata és a Tisza részéről a tökéletes kormányzás ígérete. Arra a kérdésre, hogy milyen érzés most fideszesnek lenni kisebbségben, úgy válaszolt, hogy nem változtatta meg az értékrendszerét, hogy a nemzet, a család egy érték, hogy Magyarországnak akkor van jövője, ha a szuverenitása kormánya van. Fogalmazott a politikus. 2 nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, derül ki a www.vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását Budapestnél, vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját. Szombaton felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagja, Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsas István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész lábnyomát Budapesten. Az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán tartott ünnepségen Rónai Egon, a Halhatatlanok Társulata Alapítvány kuratóriumi tagja, a rendezvény műsorvezetője kiemelte, az elmúlt 30 évben a Halhatatlanok Társulata a minőség egyik oszlopa volt. A Halhatatlanok Társulata egy nemes közösség, tagjai kizárólag olyan művészek lehetnek, akik sokat tettek a kultúráért, a művészetért, a társadalomért, és akiknek a munkássága semmilyen szempontból nem kérdőjelezhető meg, hangsúlyozta Rónai Egon. Ezek a művészek a legtöbbet tették azért, hogy a viharvert és megosztott Magyarország mindannyiunk közös hazája legyen, hangsúlyozta a főpolgármester az eseményen. Az ISON Művészeti Központban október 28-áig látogatható a Szeretett Szolgálat nemzetközi munkatársai által készített Afrika láthatatlan arca címet viselő tárlat, tudatta a Magyar Kurír. A földrajzi távolságok napjainkban már nem ugyanazt jelentik, mint évtizedekkel ezelőtt. A világunkat sorozatosan sújtó válságok megmutatták, milyen szoros és kölcsönös függésben él egymással földünk több mint 8 milliárd lakója. A Máltai Szeretett Szolgálat alapítója, Kozma Imre atya, és a vele együtt dolgozó munkatársak több mint egy évtizedes missziójuk során egy olyan arcát ismerték meg a földrésznek, amely kevesek előtt tárul fel. Ez a közelség manifesztálódik azon a kiállításon keresztül, amelyet a Szeretett Szolgálat nemzetközi munkatársai saját fotóik által a kelet-afrikai élet különböző aspektusait tárják fel. Az Útinform hírei következnek. Az M5-ös autópályán Röszkefelé Lajos Mizse térségében átépítik a meglévő terelést, csak egy sáv járható, a 65-ös és a 70-es kilométer között torlódás alakult ki. A 4-es főúton Szajolnál a 107-es kilométernél egy személyautó korlátnak ütközött. Debrecen felé a belső sávot lezárták. Hazánk időjárásáról. A keleti ország részben kora délutánig felhős lesz az ég, majd ott is csökken a felhőzet. Másút gyengén felhős, napos idő várható. A késő délutáni esti órákban a nyugati, északnyugati határ mentén néhány helyen kisebb eső, zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 23 Celsius fok között alakul. Késő estére 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 18 órakor hallhatják. 17 óra 5 perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bögös Herrietta, Bójás János és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Ismétléses házi muzsika műsort hallanak. 2019. május 26-án Várnagy Andrea, Kálai Ágnes és Farkas Lili voltak a vendégeink. A műsor második részében pedig, az a műsor egyébként 2019. június 8-án hangzott el, a Magyar Rádió gyermekkórusa szerepelt itt a Katrádió, Katolikus Rádió zenei stúdiójában. Először tehát egy májusi műsorból részlet a szereplők Várnagy Andrea, Kálai Ágnes és Farkas Lili.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik itt a nyílt napon megtiszteltek bennünket. Mindannyiunk nevében nagy szeretettel köszöntöm a három szép hölgyet, úgyhogy nagyon szerencsések vagyunk. Várnagy Andrea, Lilia lánya és Kálai Ági. Ugye majd kiderül, hogy milyen hangszereken. Amit hallottunk, azt lehet, hogy sokan filmekből ismerték, mert ez még filmzeneként is szerepelt.
1: Én azt hiszem, hogy ezt a Pachelbel kánont valahol mindenki fújja, és éneklés. Én azt hiszem, hogy annyiszor elmondtam Lilinek próba közben, hogy ez tényleg olyan, mint egy imádság. Tehát ennél ez egy ilyen angyal írt a zene, és...
0: És még tart tovább tulajdonképpen, mert jönnek a variációk.
1: Így van, és én ezt annyira szeretem, és nekem egy nagyon-nagyon érdekes pillanat kötődik ez a Pachelbel kánonhoz, és mindenképpen szerettem volna ezt megtanulni. Ugye mi minden nyáron Tisza Péter falván csinálunk egy zenevarázslattábort, az ottani kárpátaljai gyerekeknek. Persze ott nagyon sok siker van, de hát sok a küzdés előtt, hogy összejönne a szervezés, és volt egyszer egy olyan pillanat, Lesták Bedő Eszter, ugye a zenekarnak a vezetője, ugye minden hangszer van, fúvostól elkezdve tényleg, tehát hogy a vonósokig, és emlékszem, hogy ezekkel a gyerekekkel ott a nyári táborban elkezdték ezt a Pachelbel kánont. Hát vannak angyal szállt fölötte pillanatok. Én nem tudom, hogy volt-e ott ember, akinek nem volt könny a szemében.
0: És azt... Mi most nem akarunk sírni, de játszátok még egy kicsit tovább ezt a Pachelbel kánont, mert legyen a fülünkben.
1: Igen, csak hogy az volt az a pillanat, amikor hogy az Isten rábólint arra, hogy jó lesz ez az út, és a zenevarázslat tényleg nagyon sok gyereknek az életében el tud valamit indítani.
0: Akkor folytassuk most a zenevarázslatot. Lehet ugyanez a téma belépéstől például, ahonnan gondoljátok. Aztán majd cselló is csatlakozik, nem a Pachelbel kánonhoz, hanem más darabhoz, tehát akkor hallgass egy picit, csak valamelyik variációt még, hogyha gondoljátok. Igen, lányod közben odamutat a kottára, ilyenkor szokták a zenészek azt mondani, hogy B12, ugye A4, B12, és akkor gyorsan számolunk, és akkor megvan, tessék!

0: olyan szépen egymásra mosolyogtatok közben, ez volt ugye a jel arra, hogy le kell zárni. Tehát három kiváló hölgyel, muzsikus művésznővel találkozunk itt a mai házi muzsikában. Várnagy Andrea, pici bemutatkozást, mert nagyon sok mindent el lehetne mondani. Az egyik fő profilod ugye a zongora művészség mellett, hogy szereted átadni, továbbadni mindazt, amit te is szeretsz.
1: Igen, hát én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és mindig nagy örömmel jövök hozzád előd, és rendkívül megtisztelő, hogy a jubileum.
0: Ezek voltak a díszkörök.
1: Ez tényleg megtisztelő, hogy ebbe te rám gondoltál, és igen, szerintem minden muzsikusnak nagyon-nagyon fontos, hogy továbbadjuk azt, amit mi kaptunk, és egy kicsit önző módon is tesszük ezt, hiszen hogyha nem visszük a gyerekekhez, a fiatal generációhoz közel a komoly zenét, akkor ki lesz majd 10-20 év
0: múlva? És ha már fiatal generációt említesz, itt van a Lili. Mióta tanul zongorázni?
2: Szerintem 10 év körül lehet, igen.
0: És kitől, mamától vagy másoktól?
2: Hát először tőlük kezdődik, persze az ő nyomás, nem nyomásukra, inspirálásukra kezdtem el. Hát most Zázúrban tanulok Roman Imrénél a Mozart.
0: Ó, hát az kiváló. Igen, az legendás, és sok magyar fiatal tanulott.
2: Igen, én is nagyon boldog vagyok, hogy nála tanulhatok. Még anya korából, anya mondta nekem, hogy még mikor ő volt főiskolás, ő volt az álom, mindenki hozzá akart jönni, és most én járhatok hozzá. Ez tényleg.
0: Hát ez pontosan úgy van, és nem is akármilyen város, ugye, Salzburg, az olyan, hogy nem lehet vele betelni. Hála Istennek, én is sokszor sok időt töltöttem, nagyon jó volt. Ági, légyen kedves, te is bemutatkozni, tehát Kálai Ági.
3: Igen, Kálai Gábor egyébként jó volt.
0: Az természetes, de akkor megvan rögtön a kapcsolódás. Igen, akit is ismerünk, ugye régi zene előadásból.
3: Nem is olyan rég jártunk nálad egyébként.
0: Így van.
3: Szkántó családi együttesünkkel, úgyhogy hát én tőle kaptam az inspirációt,
0: de
3: úgyhogy...
0: Most
3: kamarázunk, és most modern cellón, mert akkor épp barokk cellón játszottam, úgyhogy most...
0: Na, egy picit, mi a különbség?
3: Hát elég sok különbség van, ugye felépítésében a hangszernek, teljesen más a fogólap, rövidebb fogólap, bélhúrok, nincs lábtartó, tehát hogy lábszárral tartjuk, és természetesen a vonó is különbözik. Tehát, hogy
0: melyiken könnyebb játszani?
3: Igazából mind a kettő kihívás, de hát a modern csellónak azért a repertoárja azért az gazdagabb, és valóban nehezebb azért.
0: Mivel folytatjuk a muzsikálást?
1: Hát én azt mondtam, hogy ugye a fiatal generációhoz közelvíve a komoly zenét, én azt hiszem, hogy minden koncertnek arról kell szólni. Egyrészt az, hogy tényleg a művész milyen profi szinten műveli a hangszerét, de nem azt kell, hogy a közönség őt csodálja, hanem valamilyen üzenettel a szívében menjen haza. És most ugye Egerben folyik éppen a
0: szülő otthonod.
1: Igen, és hát nagyon büszke vagyok rá, hogy az egrék ilyen büszkék rám, és ugye hát azt el kell mondjam, hogy jövőre már 5. alkalommal rendezzük meg Egerben a Zenevarázslat nemzetközi 4000 zongora versenyt, és hát az
0: ötödik... Na várjál, úgy sorolod, pedig ezeket úgy hát tudatosítani kell, tudom, minden szívügy, de ott egy vadonatúj kezdeményezés van, hogy hány zongorista együtt, hányan...
1: Hát az az igazság, hogy most már több mint 300-an voltunk, tehát abba a kezdeményezésbe, amikor ez a hétvége zajlik, több ezer ember jön Egerbe. És az ötödik az eddig sem volt kicsi a dolog, de ez egy igazán nagy durranás lesz, tehát most már a tengeren túlról is fognak érkezni gyerekek. És hát ami a legnagyobb büszkeség, hogy olyan muzsikusok állnak a kezdeményezés mellé, ami azt hiszem, hogy a magyar zenei élet krémje, tehát Róman Imrétől elkezdve Falvai Sándorig, Kovács Géza, Mocsári...
0: Azért ne sorold, mert kihagysz valakit és megsértődik.
1: Aki ugye, igen, így van.
0: Azt hiszem, hogy jobb, hogyha zenéléssel folytatjuk, akkor senki nem sértődik meg, hanem mindenki boldogan hallgatja.
1: És ugye, amit mondtam, hogy mindig az üzenet a szívben menjen haza. Tehát én nagyon sokat beszélek is a gyerekeknek, akár a darabról, akár pedig valamiféle életre szóló üzenetet próbálok nekik közvetíteni. És hát ugye, mi a legfontosabb az életben? A szeretet. Azt tanuljuk minden nap. És
0: akkor most kérünk pici kommentárt.
1: Chopin Nagy Ámor keringőt.
0: Négykezes.
1: Így van, négykezes változatban. És hát szóljál, lehet, hogy nem tudjuk az egészet végigjátszani, de legalább a hangulatot ide varázsoljuk.
0: Tessék.

0: Chopintől elnézést kérünk, mert ez még folytatódott volna, csak nagyon sok mindent szeretnénk bemutatni. Közben szeretettel köszöntöm vendégeinket, mert örömünkre ugye érdeklődők, látogatók itt vannak itt közöttünk. Mikor tetszett elhatározni, hogy eljönnek?
1: Ahogy első alkalommal megtetszett jelentkezni a rádióba, és arra is szomorú voltam, mert csak mindig vidéket hallottam. Vidék, vidék, vidék, és mikor meghallottam, hogy Budapesten is lesz, akkor örömmel vettem. És nem csak vasárnap délután hallgathatom, hanem közvetlen.
0: Nagyon örülök neki. Eredetileg azt szerettük volna, hogyha süt a nap, ragyogó napsütés van, és kim vagyunk a kertben. De ez volt az elképzelés. De hát úgy látszik, hogy Szentpéterrel nem működött az a bizonyos forró drót úgy, ahogy annak működni kell. Andrea, milyen zenét gondolsz ezután a beszélgetés után?
2: Hát ez annyira, most már annyira lassú darabok voltak, hogy én most pont egy gyorsat szerettem volna bemutatni, hogy egy kicsit érzékeltessem, hogy milyen hangulat van egy ilyen ifjúsági koncerten. Én azt hiszem, hogy...
0: Örök ifjak vannak itt vendégeink sorában is, úgyhogy tökéletesen együtt lélegzünk,
2: igen,
0: azt hiszem.
2: Pont az jutott eszembe, hogy ahogy ez a lélekmozgás, ugyanúgy a gyerekeket és a fiatalokat meg kell úgy mozgatni.
0: És neked egy olyan sorozatod, amiben a lélek szerepel a címben. Jól emlékszem? Lélekidézés, vagy valami ilyesmi?
2: Hát, ha van egy világra, gondolsz abba lemezve. Igen, hát én mindig azt mondom, hogy ez egy lélektükör, vagy egyszer még azon is gondolkodtam, hogy majd egyszer írni fogok egy könyvet, és annak az a cím, és tényleg benne van a lélek.
0: Tessék elkezdeni.
2: Komolyan, majd segítesz benne, jó? De nagyon-nagyon érik bennem egyébként a gondolat.
0: Akkor az kibújik, akkor az
2: kifog, mert sokszor eszembe jut, és pontosan annyi élményt kapunk így a fiataloktól, a gyerekektől, és most ez a legújabb kedvenc, ez egy Robert Vandal nevű zeneszerző, aki nagyon érdekes volt, mert a YouTube-on keresett meg minket, és hallotta a felvételt, és azóta állandóan küldi a kottákat, és gyakorlatilag én most itt a magyarországi terjesztője lettem a zenéjének.
0: Hát és nekem is újdonság, mi a címe a műnek?
2: Ez egy fesztivál tokkáta, és hát komolyan mondom, tehát a felétől már itt az összes középiskolás nagy hangon tapsolja, és hát a vége a húlyogás mindig, és a tényleg, mint egy rock koncert.
0: Legalább egy picit mutassatok belőle, tessék.
2: Jó kis ritmusos.

0: nagyszerű, azt hiszem ez most ősbemutató volt itt, legalábbis a katolikus rádióban. Játszottátok már nyilvánosan?
1: Hát most az EGRI koncerten hétfőn, ez teljesen új darab, de...
0: Akkor rádió, ja, bemutató, így van. Nagyszerű. Elárulhatjuk, hogy itt, amikor beléptem, ti már próbáltatok, és egy nagyon ismert, nagyon népszerű darabot, Rachmaninovtól.
2: Így van, Rachmaninov vokaliszt próbáltuk, ugye zongora cselló verzióját, ez egyébként eredetileg énekhangra íródott, és hát ez az egyik nagy kedvencünk, és valószínűleg mindenki fel fogja ismerni majd ezt a dallamot.
0: Na jó, most meg közkívánatra, ugye, a vokaliszből egy picit ki kell bogozni itt a cellóval, összeakadtunk a sok zsinór.
1: De akkor, ameddig az Ági elkezd, én mondanám is, hogy nagyon nagy élmény, tehát most egy picit úgy, ugye nyitok, és ez nekem hatalmas ajándék, hogy a Lilivel, tehát a saját gyerekemmel ugye együtt zongorázhatok, és én azt hiszem, hogy nincs is más anyalánya páros a világon, és hát így azért ugye a lelkek, megint a lélek szó.
0: Biztos lesz. Biztos lesz, ha meghallják, hogy milyen szépen zongoráztunk.
1: És az az igazság, hogy aztán más ajándékok is nyílnak, tehát egyre több muzsikussal, és ugye egy picikétettől úgy, egy ideig úgy nem, tehát együtt négykezeseztünk, és aztán most, hogy mindenki partnerként jön, és hát az Ági egy hatalmas élmény. Tehát nekem, én mindig csellista akartam lenni, most bevallom a rádióban.
0: Na Ági, akkor lett volna két csellis.
2: Nekem is, az biztos, igen, nekem is nagy élmény volt Andrával együtt játszani így először, mert így annyira egy hullám hosszon voltunk, hogy igazából nem is kellett próbálni, hanem csak le...
0: Már csak Lilit kell megkérdezni.
1: Itt a... Igen, tényleg így volt az első próbán, tehát hogy milyen jó a muzsika, hogy följött az Ági.
0: Mondom, Lilit kell megkérdezni.
1: Igen, egyébként te mondd akkor.
3: Ahogy milyen anyával játszani?
0: Hát nehéz vele, igen.
3: Dehogyis, én nagyon szeretek.
0: Otthon szóhoz jutsz?
3: Hát egyre inkább, igen, ahogy egyre többet játszunk, egymástól tanulunk anya szerint, szóval én nem mondom, de ő mondja,
0: hogy... Nem is tanul tőled szerintem.
1: Azt mondom, hogy igen, egymástól tanulunk.
0: Abszolút, és ez így jó, oda-vissza, és akkor a vokaliz. Tessék.

2019. május 26-i műsor részlete után szintén egy 2019-es műsorból idézünk. Június 8-án volt vendégünk a Magyar Rádió gyermekkórusa. Vezényelt Dinnyés Soma.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket, ez a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk, de most kivételesen nem a Magyar Katolikus Rádió székházából jelentkezünk, hanem külső helyszínről, mégpedig a Marcibányi térről, ahol is a Magyar Rádió gyermekkórusának próbáján vagyunk. Próba, ami egyúttal felvétel is. Munkatársaim, Bögös Henrietta, Darázs Gábor is a magam nevében szeretettel köszöntöm a társaságot is, vezetőjüket, Dinnyi és Hova karnagyurat. Tegeződni fogunk ugyanúgy, mint a való életben. Mit hallottunk?
1: Elsőként Orlandus Lassus Alleluja című művét hallgattuk.
0: Mivel folytatjuk?
1: Másik két Lassus motettával, két gyönyörű motettával, az Adoramus Te Christe és a Verbum Caro Factus Est.
0: Egészen biztos, hogy a társaságnak, a lányoknak és fiúknak megmagyaráztat, hogy mi az a motetta.
1: Így van, így van. A motetta az ugye a 16-17. Századnak a kedvelt egyházzenei műfaja, amelyben ezeket a szent szövegeket dolgozza fel a szerző.
0: Akkor most mind a kettőt hallgassuk meg, egyiket a másik után.
1: Jó, és próbálhatok egy kicsit, vagy nem?
0: Jó.
1: Jó.
0: De énekléssel?
1: Nem, az már volt.
0: Az már. Majd egy kicsit azt is imitáljuk a későbbiekben.
1: Jó, rendben. Tehát akkor Adoramus Te Christe, vegyük elő a kottát.
0: A pizzörgés, ugye ez hozzátartozik ilyenkor a keresgéléshez, de mindenki mosolyog.
1: Így van, és talán mondjuk el a hallgatóknak, hogy itt ugye körülbelül 60 általános iskolás gyermek ül.
0: Ezért jöttünk ide, mert a mi stúdiónkban csak körülbelül 30-an férnék.
1: Így van, és így ugye az 5., 6., 7. és 8. osztályból alakul ugye a Magyar Rádió gyermekkórusa.
0: Van más elnevezése is ennek a kórusnak? Én láttam olyat, hogy palánta kórus, meg...
1: Igen, a palánták azok az egyen kisebbek, akik a 3., 4., 5. osztályosok, és vannak még ugye a picurkák, akik ilyenkor szoktak kicsit csatlakozni a palántákhoz.
0: Ők mekkorák?
1: Ők az 1.-2., és ők majd a pünkösdi népi játékban vesznek részt vasárnap a záró koncertünkön. Tehát akkor Adoramus Te Christe.

0: engedtessék meg, hogy egy-két csacsiságot kérdezzek. Mindenki tud ugye Kottát olvasni.
1: Nagyon remélem.
0: Hány éve tanul a társaság zenét?
1: Hát már első általános óta, sőt már zeneóviból.
0: 8.
1: Így van, tehát minimum 5 éve, igen.
0: Még nem mondom, hogy próbát csináljunk, akkor egy másik megközelítés. Adoramus Te, ugye így kezdődött. Tudja a társaság a fordítást?
1: Természetesen.
2: Megkérdezhetem valakitől?
1: Mindenesetre én elmondtam, így van, hogy mit jelent.
0: Látom, hogy mosolyognak. Tudja valaki esetleg, hogy Adoramus Te, ahogy kezdtétek ezt a motettát, mit jelent magyarul? Igen. Hogy hívnak?
3: Stefán Rita.
0: És mit jelent?
3: Áldunk téged.
2: Így van.
0: Mióta énekelsz a kórusban?
3: A nagykórusban 3 éve, de ugye előtte még 2 évet jártam a palántákba.
0: Akkor voltál tavaly turnén is?
3: Igen. Erdélyben voltunk a kórussal.
0: És ott merre?
3: Kolozsváron voltunk, és Zilahon, igen.
0: Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Kolozsvár, Zilah, és akkor majd Marosvásárhely később kerül elő itt a repertoárból. A folytatás a Karnagy úr fogja megmondani.
1: Mehetünk tovább akkor a következő
0: darabra.
1: Akkor fordítsuk meg a lapot, és a Verbum Károt fogjuk énekelni.
0: Tehát Lassus motetta változatlanul. Tessék!

0: Átfirmándum, jó? És utána azban ne lépjünk be a korábban, az sokkal ritmikusabban, jó?
1: Akkor mondod, hogy melyik ütemtől? A 2-4.
0: Igen, most a második sor közepétől megyünk, a fitque sanguis szövegtől. Tessék.

0: mutatom a végén a tét, és a szufficitekkel a végén mezzo, szoprán, sokkal jobban elő kell készíteni, nagy levegőt, és akkor sokkal szebben megszólsz a fősőgé, nem nehéz, nem...
1: Megismétlitek itt a végét?
0: Igen, igen, megismételjük, sőt, akár talán az egészet fölállva én koncertszerűen erre játszom.
1: Nyugodtan.
0: Jó, gyertek, álljunk föl, és az a nehéz, hogy levegővel ezeket hosszú frázisokat kell bírni, jó? Tehát talán most egy picit segítek, picit gyorsabban elkezdjük, megint picit lelassultunk, jó? Menjünk akkor előről.

0: Hát ott jobban is sikerült, érdemes volt megismételni.
1: Így van, hát ezért van értelme a próbának, mert egyre jobb lesz.
2: Akkor térjünk át egy másik stílusra.
1: Ugye nekünk nagyon közel van az évzáró műsor, úgyhogy azokat kell gyakorolni. Úgyhogy a Schuberteket vegyük elő, mindkét Schubert, a Koronach és a Gott ist mein Hirt.
0: Mi lesz az évvégi műsor, mert arra hivatkozt?
1: Így van, különböző blokkokat állítottam össze. Lesz egy középkori blokkunk, amelyen ókeresztény himnuszonszal kezdünk, aztán egy Gregorián lesz, illetve a nyárkánonnak a latin egyházi szövege nagyon érdekes, egy Perspice Christi.
0: Nem van.
1: Kézben van, igen, de azt most nem terveztem, mert az egy ilyen hosszabb blokknak a része, azt majd egybe kell.
0: Az én majd megleplek vele, mert a nyárkánont nagyon ritkán lehet hallani, és a katolikus rádiónak nincs meg a felvétele. Mert egyszer csináltunk egy ilyen nyár összeállítást mindenhonnan, és kerestük a nyárkánont, és nem volt.
1: Aha. Jó, hát akkor elénekelhetjük, jó? Most akkor aztán lesz egy olyan, hogy Lassus blokk. Ennek a közepén még van egy kis reneszánsz furulya konzort. Ugye nagyon szép, itt vannak nagyon ügyes hangszeresek a kórusban, és ők játszanak reneszánsz furujákon egy ilyen háromszólamú kis
0: módon. Eredeti régi hangszeren.
1: Bizony. Egyébként a középkori blokkban is játszunk egy középkori táncot, ugyancsak egy ilyen régi hangszerekkel, ugyancsak a kórustagokkal. Aztán lesz nekünk egy olyanunk, hogy egy Schubert blokk, amiben lesz egy
0: zongorás.
1: Van a zongorás, amivel az Arany Zsuzsannával, aki a zongora kísérőnk, négykezessel fogunk kezdeni egy Schubert.
0: De neki csak két keze van.
1: Így van, én leszek a másik két keze.
0: Ki vezényel?
1: Azt nem kell vezényelni, mert az csak zongora, ez egy overture, tehát az a nyitjuk meg ezt a blokkot. Aztán jön ez a Schubert Koronach, azonos hangnemben. Ez egy nagyon érdekes mű, ez egy ilyen gyász induló tulajdonképpen. És aztán pedig ezt, ennek a szomorúságát oldja föl a Schubert 23. Zsoltár megzenésítés, amit tanítsd.
0: Ennek egy pici részét fogjuk majd itt is megszólaltatni, de először a nyárkánont, hogyha szabad.
1: Igen, szeretnéd a nyárkánont? Jó, akkor viszont a nyárkánon. Jó, tehát Perspice Christi, akkor azt egyszer énekeljük a katolikus rádió kedvére. Jó, maradjon a kezetekben a Schubert, de aki nem tudja fejből, az vegye elő. Igen, ott egy picit máshogy szoktunk ülni, de mindegy, most akkor maradunk így.
0: Lehet próbálni, ha akartok.
1: Azt nem kell. Alt 2 tehát, és a fiúk éneklik akkor a Resurrexit Dominust. Szoprán és mezzo alt együtt lesznek a két külön szólam. De először uniszóló, és utána kezdindul a kánon.

0: Nagyon érdekes a koncepció, hogy távolról közeledik, jön, majd kibontakozik, megszólal a kánon, úgy, ahogy írva vagyon. Nagyon szépen köszönöm. Megleptelek egy kicsit a műsor, tehát nyár lesz.
1: Így van, pontosan. Így van, ide illik. Így van, így van. Na, akkor Schubert Koronák című három verszakos sírató dala, gyönyörű zene, majd meghallod.
0: Nagyon jó, mert a nyár ünneplése után, ami lelkes és izgalommal teli, egyszer csak egy kicsit szomorúbb hangulat. Tessék!

0: köszönjük szépen. Ez olyan volt, mint egy opera jelenet. Azon gondolkodtam, hogy mihez hasonlít jobban, egy opera jelenethez, vagy pedig egy több Schubert dalból álló füzérhez.
1: Igen, ez ugye volt ez Scottnak a nagyon híres regényéhez írt Schubert több részletet, dalokat is, például nagyon híves Schubert Ave Maria, az is ennek a Walter Scott regényéhez kapcsolódó szövegre íródott, és ez az egyik dal, az egyik főhőst, mikor temetik, akkorra van, hogy a lányok, az asszonyok siratják a főhőst.
0: Búcsúznak tőle, de ugyanakkor ez a búcsú nem csak fájdalmas, nem csak könnyes, mert van egy-két ilyen nagyon szép dur zárás, ilyen kinyílás.
1: Így van, igen, nagyon szép hasonlatok vannak a szövegben, hogy ugye olyan, mint egy kiszáradt forrás most, olyan szörnyűséges ez a szükség, amely így ránk köszöntött, hogy meghalt ez a bizonyos Duncan, akit ugye többször is említ a szöveg.
0: És a másik Schubert dal, dalot mondtam, de hát ez tulajdonképpen kórusdal.
1: Így van, ez ugye a 23. Zsoltárnak az Úr az én pásztorom, ugye nagyon híres szövegnek a nagyon híres megzenésítése, Schubert fantasztikus.
0: Többet idézni a szövegből? Csak egy-két sor?
1: Az Úr az én

0: töltöd olajjal, így van, és teli kelyhet ajándékozol nekem, hogy örökre veled lehessek.
1: Nagyon szép. Még így nyers fordításban is. És itt lesz az a közös zongorázás?
0: Nem, ez az előző mű előtt lesz, de azt most nem játsszuk el, most csak ezt a 23. Zsoltát. Igen, igen, igen.
1: Még egyszer a teljes színét.
0: Így van, tehát a 23. Zsoltár Franz Schubert-től.

0: Az az egy bajom valamint, a múltkor nagyon szépen megszólalt, hogy ezek a piánok, ahogyan a beéneklés elején kezdtük ezeket a piánokat, a saját rezonancia megtalálását, ugyanúgy kellene ezt most csinálni. Jó, nézzük meg akkor most...
1: Előről.
0: Szemléltetjük a beéneklés neked. Jó, kérek szépen egy G-t.
2: Imitáljuk a beéneklést.
0: Jó, keresd a rezonanciát, nem kell, hogy sok legyen, csak hogy nagyon szépen szóljon.

Jó, ilyenkor, mikor el tudjuk engedni azt, hogy jaj, most énekelnem kell, és most itt a rádió, és most el kell, stb., akkor tudjuk igazán szépen lazán elénekelni, és akkor lesz igazán szép a hangszín. Jó? Még egy szoprán, de egy át kérek szépen. Szoprán is jó, próbáljuk meg ezt az ellazulást, ezt a finom hangot előállítani. Ez az jó, szuper, és az egészet húzzuk ide föl a felső rezonáns üregeinkbe. Ne essen le a vége.

0: szépen. Jó, most nagyon szép, mert most nincs benne forszírozás, és most kezdjük megtalálni a szép hangot, jó?
1: Egyébként érdekes, hogy hivatkoztál itt a homlóküregnek a rezonanciájára. Elmagyaráztad a fiúknak és lányoknak, hogy tulajdonképpen az éneklés nem csak az, hogy kinyitom a szám és éneklek, hanem támasztéktól a...
0: Így van, a fejtetőig, tehát fontos ugye a légoszlopnak az állandósága. Így van.
1: Így van. És az azért nem könnyű, hogy tudatosan is ott legyünk.
0: Így van, pontosan. Sok-sok gyakorlás és újabb emlékeztetés, és megszólal valami.
1: Akkor vissza Schuberthez. Zulajon meg!

0: Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok! Híreket mondunk. A szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Ma tartják a Kölcsei találkozót, ahol Orbán Viktor a Fidesz elnöke mond beszédet. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban az MTI-nek azt mondta, a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zárt körű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak. Kavecsánszky Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke egy pénteki Facebook videóban azt mondta, az eseményen két kerekasztal beszélgetéssel készülnek. Délelőtt, Márai Sándort idézve, ilyen nagy dolog a szabadság címmel szerveznek beszélgetést, ahol jogászok fogják körüljárni az aktuál politikai történéseket. A délutáni program során pedig összegzik az elmúlt 16 év sikereit, és azt is megvitatják, mi az, ami már most repedezik az előző időszak munkájából. A hagyományosan zárt körű esemény zárásaként pedig Orbán Viktor mond beszédet, tette hozzá Kavecsánszky Ádám. A gyermekvédelmi rendszer már csak nevében látja el a jogszabályokban előírt feladatát, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára a gyermekvédelmi diagnózis bemutatására szolgáló sajtótájékoztatón szombaton Budapesten. Az államtitkár közölte, az elmúlt években jelentősen csökkent a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek száma. Gyurkó Szilvia kitért a nevelőszülőket toborzó és számukra szakmai támogatást nyújtó nevelőszülői hálózatokra is, amelyek működtetését az állam 2019 után adta át az egyházaknak és néhány civil szervezetnek. Castel Gandolfóban szeptember elején ünneplik Szent Sebestyént, idén szeptember 5-én, annak emlékére, hogy 1867-ben kolerajárvány pusztított a környéken, de a városban senki sem halt meg, amit Sebestyén közbenjárásának tulajdonítottak. Az ünnep kapcsán Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa nyilatkozott a város és a pápák kapcsolatáról a Vatican News-nak. A pápai nyári rezidencia tőszomszédságában található templomban idén is hívők és érdeklődők népes serege gyűlt össze az ünnepi szentmisére, valamint a Szent Erek jegyével végzett körmenetre. A város lakosai mélyen kötődnek a pápákhoz, igazi kiváltságnak érzik azt, és büszkék arra, hogy a pápák közelében lakhatnak, emelte ki a plébános. Szeptember 9-én általános kihallgatás előtt Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a Focolare mozgalom püspökeit, adta hírül a Magyar Kurír. A Szent Atya püspöki kollegiális szeretettel köszöntötte őket, akik noha sok országból és sokféle társadalmi helyzetből érkeztek, Mária műve szellemében gyűltek egybe. A pápa kifejezte abbéli örömét is, hogy a Focolare mozgalom révén a püspökök lelki támaszra leltek. Azt kívánta az egyházi vezetőknek, hogy püspöki konferenciáikon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Kulturális eseményekkel, szakrális sétákkal kezdődik szombaton az Ars Sacra Fesztivál Nagyszebenben. A szeptember 20-áig tartó rendezvénysorozat keretében szombaton a nyitott templomok napját is megtartják. Tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A programban kiemelt szerepet kapnak a zenei események, kiállítások, szakrális séták és az egyházi épületek bemutatása, látogatása. Szombaton és vasárnap vezetett szakrális sétákat tartanak, amelyeken ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a részvétel. Végül az időjárásról. A keleti ország részben kora délutánig felhős lesz az ég, majd ott is csökken a felhőzet. Másutt gyengén felhős napos idő várható. Az esti órákban a nyugati észak-nyugati határ mentén néhány helyen kisebb eső, zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Késő este 11-17 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 18 óra 30 perctől hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. A Vidékjáró magazinnal folytatjuk adásunkat.
5: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunk második felében egy balatoni körképet szerkesztettünk adásba, műsorunkat pedig azzal kezdjük, hogy kimagasló létszámmal indította az idei tanévet a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kara. A hét képzési központban összesen csaknem 1900 első éves kezdte meg tanulmányait, mondta el a kaposvári tanévnyitón a kar dékánja, professzor dr. Ács Pongrác.
6: Tanulni annyi, mint élni. Az igazi tanulás soha nem ér véget, mondta egykoron Szent Györgyi Albert. Ma, amikor egy új tanévet nyitunk meg, nem csupán hallgatók százait köszöntjük, hanem egy régió jövőjének alakítóit is. Önök, kedves hallgatók, nem egyszerűen egy egyetemre nyertek felvételt, önök Magyarország első egyetemének egyik legnépszerűbb karára érkeztek. Több mint 35 éve alakult karunk, már a nemzetközi hírű intézménye érett. Külön öröm számomra, hogy az idei felvételi eljárásban ismételten felvételi rekordokat döntetett meg az egészségtudományi kar. Hiszen elmondhatjuk, hogy a képzési központjainkban, hiszen három országban, hét képzési központban vagyunk jelen, összesen 1881 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait, amelyből 267 új hallgató a nemzetközi tanulmányokat kezdi meg. Így azt is mondhatjuk, hogy mára 4900 hallgatója van karunknak. De büszkeséggel tölt el az is, hogy mi nem csak a felsőoktatásban, hanem a középfokú képzésekben is jelen vagyunk, sőt mi több itt Kaposváron is, és 733 elsőéves kezdi meg a tanulmányait, így a teljes közép- és felsőoktatási képzési hallgatói létszámunk mára több mint 7400 fő.
5: A Somogyi vármegyeszékhelyen 155 hallgató tette le az ünnepélyes esküt, annak a képzési központnak dr. Strohmeier Rácz Tíme az igazgatója.
7: Ma nem egyszerűen új tanév kezdődik az önök számára, hanem egy olyan közösségben lépnek be, aminek a hivatása az ember. Remélem, hogy mindenki jó helyen van, ott van, ahol lenni szeretne, és higgyék el, hogy ez az egészségtudomány, ez nagyon különleges terület. Itt az önök tudásának majd egyszer arca lesz, egyszer egy beteg ember, egy család, rászoruló fognak függni önöktől, és az önök tudására fognak támaszkodni, és ez egy nagyon fontos küldetés mindenki számára, aki az egészségügyben képzeli el a jövőjét. Az egyetemi évek alatt természetesen lesznek nehéz pillanatok, nehéz vizsgák, átvirasztott éjszakák, és biztosan lesz olyan, és amikor megkérdezik maguktól, hogy biztos, hogy ezt akarom csinálni, biztos, hogy itt van a helyem, de akkor az jusson az eszükbe, hogy önök 4 év múlva nem csak egy diplomát fognak a kezükbe kapni, hanem egy hivatást. Barátokat fognak itt találni, kapcsolatokat fognak találni, és akiket itt megismernek, azok nem csak a barátaik lesznek, hanem a munkatársaik, akikkel majd lehet együtt dolgozni, meg lehet vitatni egy-egy esetet, és pici személyeskedést engedjenek meg, az itt született barátságok, azok életre szólnak, vagy házasságok, mert az is elő szokott fordulni.
5: Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a térség országgyűlési képviselője, a vidék és településfejlesztési miniszter dr. Lőrinc Viktória is.
8: A tanévkezdés minden szeptemberben ugyanazt jelenti. Egyszerre állunk a múlt és a jövő határán. Ez a küszöb azonban különösen jelentős az önök számára, hiszen első éves hallgatóként most lépnek be az egyetemi életbe, egy új közösségbe, egy új életszakaszba. Önök egy különleges és felelősségteljes hivatást választottak, amikor az egészségtudományi pálya mellett döntöttek. Kevés hivatásnak van olyan közvetlen és mély társadalmi jelentősége, mint az egészségügyi hivatásoknak. Hiszen nincs olyan helyzet az ember életében, amelyben fontosabb lenne a bizalom, mint amikor valaki a saját vagy szerettei egészségét bízza egy másik emberre. Az emberek az orvost, az ápolót és valamennyi egészségügyi szakembert nem csak a tudásáért tisztelik és keresik fel, hanem azért is, mert az egészségüket és végső soron az életüket is rájuk bízzák. Ez a bizalom egyszerre megtisztelő és hatalmas felelősség is. Ennek a felelősségnek kell majd az egész pályájuk során megfelelniük. Az egyetemi évek sok tanulással, kihívással és kitartással járnak majd. De minden megszerzett tudás, minden új tapasztalat egy-egy lépéssel közelebb viszi önöket ahhoz, hogy egyszer valódi segítséget nyújthassanak másoknak. Mert értéket teremteni az egészségügyben azt jelenti megelőzni, gyógyítani, enyhíteni, vigasztalni. Időt adni, reményt adni, méltóságot adni. Ezért az önök előtt álló évek nem csupán a tanulásról szólnak majd. Szólnak a hivatásról, a felelősségvállalásról, az együttműködésről, és arról is, hogy milyen szakemberré és milyen emberré szeretnének válni. És ezen az úton nem lesznek egyedül. Segítik majd önöket az oktatóik, évfolyamtársaik, a hallgatói közösség és mindazok, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy önök a lehető legtöbbet hozhassák ki az egyetemi évekből. Arra bátorítom önöket, hogy legyenek kíváncsiak, merjenek kérdezni, keressék a válaszokat, tanuljanak önállóan, és közben legyenek aktív tagjai az egyetemi közösségnek.
5: A Pécsi Tudomány Egyetem rektora, professzor dr. Fábián Adrián pedig arról beszélt, a felsőoktatási intézmény és annak partnerei egyaránt abban érdekeltek, hogy a diákok sikeresek legyenek.
9: Engedjék meg nekem, hogy csupán három rövid gondolatot osszak meg önökkel a tanévnyitó apropóján. Nyilván az első gondolatom az elsőes hallgatókhoz szól. Először is szívből gratulálok önöknek a sikeres felvételihez. Köszöntöm önöket a Pécsi Tudományi Egyetem kötelékében, és kívánok önöknek minden jót, sok sikert és kibontakozást. Tudom, hogy önök mögött más és más életút van. Mindenki tudna mesélni arról, hogy hogy telt az elmúlt időszak, amíg ez a tanévnyitó bekövetkezett. Tudom azt, hogy voltak nehezebb életutak, és voltak szinte álomszerűek. Van ezzel kapcsolatban egy jó, meg egy rossz hírem. A jó hírem az, hogy nálunk mindenki tiszta lappal indul. Nem számít, hogy mi volt korábban, csak az számít, hogy holnaptól mi fog következni. Abban vagyunk érdekeltek, hogy önök sikeresek legyenek. Tanulmány eredményeiket tudják hozni, mert az önök sikere az egyetemünk sikere is. A rossz hírem az, hogy felnőtt embernek fogjuk önöket kezelni, aki felelős azért, ami itt történik. De hogyha majd nem olyan sokára a másik egyetemi ünnepünk részese is szeretnének lenni, mert tudják, hogy ahol a himnusz elhangzik, az ünnep, és van egy másik is, amikor majd diplomát fognak kapni, akkor érezhetik sikeresnek az önök mögött álló időszakot, amikor tudták hozni a tanulmányi eredményeket, és közben jól is érezték magukat. Ha közben itt-ott elakadnának, ez előfordulhat. Minden új helyzetben vannak kihívások, nehézségek, önöknek rutint kell szerezni, de számíthatnak az elvárásai mellett a segítségünkre is. Merjenek segítséget kérni egymástól is, meg a karmunkatársaitól is. A második gondolatom a képzés helyszínének szól. Amikor egy egyetem székhelyén kívül szervez képzést, akármilyen témakörben, most itt egészségtudományi témakörben, az egyedül önmagában egy nehéz vállalkozás. Nekünk is szükségünk van partnerek segítségére, és akik most itt vannak az asztalnál, vagy itt vannak a pacsorokban, ezúton szeretnék nekik köszönetet mondani. Azért a segítő együttműködésért, amely nélkül nem tudnánk Kaposváron sikeres képzéseket folytatni. Úgyhogy számítunk önökre a továbbiakban is, és szeretnénk azt, hogyha intézményeink közötti kooperáció legalább olyan jól működne a továbbiakban is, mint ahogy eddig működött. És a harmadik gondolatom pedig miniszterasszonynak szól. Több, mint egy gesztus és üzenet, hogy megtiszteli rendezvényünket. Ezt hálásan köszönöm.
5: Kaposvár nevében az alpolgármester Kárpáti Tímea köszöntötte az első éveseket, hozzátéve, hogy a város a diploma megszerzése után is számít a fiatalokra.
10: Új város, új közösség, és ezzel együtt új élet. Nem kis feladat ez egy fiatal számára. Mégis azt kívánom Kaposvár polgárai nevében, hogy minél előbb, minél otthonosabban érezzék otthon magukat Kaposváron. Mert egy egyetemi város nem csak attól jó, hogy van egy kiváló egyeteme, hanem attól is, hogy van itt élet, vannak benne lehetőségek, és lehet benne jövőt tervezni. Kaposvár az elmúlt években ezért nagyon sokat tett. Fejleszti az egészségügyet, megújítjuk az orvosi rendelőinket, az oktatást, a gazdaságot, új beruházók, munkahelyteremtő beruházók érkeztek, és a legfontosabb, hogy ne csak azért érkezzenek ide a fiatalok, hogy tanuljanak, hanem kapjanak munkát, közösségre és igazi otthonra lejjenek Kaposváron. Önök ráadásul egy olyan képzést választottak, amely különösen fontos számunkra. Mi kaposváriak azt valljuk, hogy az egészség nem a rendelőkben, az orvosok előtt, az egészségügyi személyzet előtt, a kórházakban kezdődik, hanem jóval korábban, a mindennapjainkban, az életünkben, a munkánkban, és ahogy figyelünk egymásra.
5: Több százezer vendég, extrém hőség, rekordközeli alacsony vízállás és a megszokott programdömping. Röviden így lehetne összefoglalni az idei balatoni nyarat. A következő percekben az elmúlt hónapokból villantunk fel néhány érdekességet. Június végén például Siófokon második alkalommal rendezték meg az Utca Zenei Fesztivált. Az ingyenes rendezvény két napja alatt tucatnyi koncertet hallhatott a közönség, mondta el az első napon a város kommunikációs munkatársa, Friedrich Kovács Barbara.
11: Siófoknak azért fontos ez az utcazene kavalkád, mert tavaly évben azzal a céllal hoztuk létre ezt a zenei eseményt, hogy megmutassuk, hogy Siófok nem csak a nyár fővárosa, és nem csak a főszezoni időszakban egy kedvelt úti cél, hanem a sokszínűségével, különleges, színes termék és esemény palettájával az év más időszakában is szívesen látja a városba érkezőket és a helyi lakosokat. És a tavalyi év sikere után mindenképpen szerettük volna megszervezni ezt az eseményt, és úgy láttuk, hogy ennek a kavalkádnak igenis helye van Siófokváros színes kulturális életében. A mai napon, főként délután, de itt hallhatóan a délelőtti időszakban is, különböző zenei események zajlanak. A kavalkád során város különböző különleges, ikonikus helyszínein, a belvárosban, itt a főtéren, a Millennium Parkban, illetve a parti részen, a gyönyörű Rózsakertben, Jókai Parkban, a Siózsilipen és a Koktélbárnál várjuk különböző zenei formációkkal a vendégeket, és a kavalkád során nagyon sokféle zenei stílus bemutatkozik, így egészen a kórus muzsikától a néptánc, népdal, a pop, blues, akusztikus zenék, illetve a lágy, romantikus dallamok is megjelennek majd a délután és az este zenei kínálatában.
5: Az Utca Zenei Fesztiválon ünnepelte alapításának 150. évfordulóját a Siófoki Férfi Dalkör Egylet. Ők először a főtéren, a víztorony árnyékában adtak koncertet. A társaság vezetője Alexi Rezső.
12: Próbáltuk azokat a dalosokat elhozni a 150-es évfordulónkra, akikkel nagyon szoros és sűrűn van kapcsolatunk, így Füred, Almádi, aztán a Siófoki Női Kar, és természetesen a kapcsolatban lévő 100-tagú székely férfi kórus hívtuk meg. Itt jelenleg a utcazene kavalkádon, itt a hajóállomáson, illetve itt a dísztér térségében lépnek ők föl, és adnak egy durván 10-15 perces műsort.
5: Az énekkarok közti barátságról a csíkborzsovai férfi kórus karnagyát, Ványolós Andrást is megkérdeztük.
13: Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és nagyon örülünk, hogy a székelyföldi 100-tagú férfi kórus itt lehet. Most ez a 100-tagú férfi kórus, ez 5 kórusból áll. A Gyergyószent Miklósi Ipartestület férfi kórusa, a borzsovai, csíkborzsovai férfi kórus, a vásárhelyi harmónia férfi kórus, és az udvarhelyi férfi kórus és a szentgyörgyi férfi kórus, ez székely, 100-tagú székely férfi kórus, így hívják. Most az udvarhelyiek és a szentgyörgyiek nem tudtak eljönni, de 3 kórus van jelen. Most tallózzunk a repertoárból, lesz egy Halmos László darab, majd 2 bárdos férfi kórus darab, és akkor himnusz, szózat.
5: Augusztus első felében, amikor a magyar tengeren kis túlzással át is lehetett volna sétálni, Szipos Sándor homokszobrás vezetésével egy hatalmas homokkrokodil épült a Balaton fenyvesi strandon.
14: Szerintem ez egy csodálatos játék, meg csodálatos, izgalmas, aktív pihenés igazából, mert ahol lehetőség van rá, jó a homok, jó a víz, ott érdemes valamit megmintázni belőle. Az emberek fantáziája az korlátlan, az végtelen, és így aztán, ha hozzáfog a gyermek, hozzáfog a szülő, hozzáfog ezt a mintát látja a parton a többi, akkor előbb-utóbb tele lesz gyönyörű szép kis mintázott szobrocskákkal, meg várakkal, aztán teljesen más hangulata van. Amerre járunk, mi mindig krokodilt csinálunk, krokodil mosoly a neve, így aztán a szörnyeteknek nem lesz olyan borzasztó kicsengése, és ez egy ilyen vízparti téma. És a hanyadik krokodilunk, azt én nem tudom megmondani sajnos, mert már 10 éve csináljuk, és még nem számoltuk össze, de itt a Balaton parton ez a második. Tavaly volt az első Balaton szárszón, és itt Balatonfenyvesen az első. De valószínűleg kialakulóban van egy kis krokodilfészek itt a Balatonnál, mert ilyen jelzések érkeztek, hogy jó lenne, ha kikelnének itt a környéken máshol is. És hát ez egy ilyen pótkocsinak, nagy pótkocsinak a fele mennyiségű homok, mert pontosan nem tudom, hogy hány tonna, de megmérték 13 méter valamennyi centi. Egy 14 méteres csináltunk Szegeden, majdnem akkora. Ha nagyon akartuk volna, akkor hosszabbítunk a farkán egy kicsit, és ez is pontosan ugyanakkora lesz. Tehát mindig felmerül ez a kérdés, és ezért hoztunk ilyen mérőszalagot, és a hölgyek megmérték, igyekeztek nagyon pontosan.
5: A Balatonfenyvesi Turinform iroda vezetője Csúr Henriett szerint az ilyen közösségi alkalmak remekül összehozzák az embereket.
15: Az önkormányzatos a turisztikai egyesület ötlete volt, a Balaton vízelleset ugye sokan szitták, mindenféle hírek voltak róla, és arra gondoltunk, hogyha citromot kapunk, mi így csinálunk limonádét belőle. Innen jött az ötlet, és bíztunk benne, hogy sikeres lesz és ötletes lett, és azt gondolom, hogy a mai nap be is bizonyította ezt. 9:30 jöttünk le először, akkor kezdtük el kialakítani a formáját, illetve akkor még Sándor, aki az egészet építette igazából, de akkor már itt lelkes kisgyerekek itt voltak, és hordták a vizet, pakoltak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 9:30 már a meghirdetett 11 óra helyett már szinte tömeg volt itt. Úgyhogy azért is végeztünk ennyire gyorsan vele. Ez nagy célunk és tervünk, és folyamatosan ezen dolgozunk, hogy Fenyvesen és a környékén összefogjuk az embereket, és azt gondolom, hogy a sok program mellett, ami egész nyáron és egész évben jellemzi a települést, ez még inkább összehozta a nyaralókat és az itt lakókat.
5: Mindent egybevetve felemás főszezon zártak idén a balatoni vállalkozások, mondta el a napokban a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke Fekete Tamás.
16: Az eddigi balatoni szezon összetett képet mutat az idei évben, azt látjuk, hogy a tavaszi időszak az kifejezetten erős és jó volt, míg a nyári hónapokban, június, július, augusztusban egy kisebb megtorpanás volt tapasztalható, ami nem is igazán megtorpanás, hanem sokkal inkább egy turisztikai átalakulás, ami a nemzetközi és a hazai trendeknek megfelelően alakult. Ez azt jelenti, hogy a vendégérkezések száma az megegyezik a korábbi év előző év adataival, miközben a vendégészakák száma csökkent, tehát látjuk azt, hogy a vendégek gyakrabban érkeznek, de kevesebb időt töltenek el. Erre mindenképpen fel kell készülnünk a jövőben, és ennek megfelelően kell majd a program és csomagajánlat kínálatunkat kialakítani, hiszen fontos cél lenne az, hogy ezt a vendégészaka számot tudjuk növelni, és ezeket a rövidebb érkezéseket a nemzetközi trendek ellenére is próbáljuk meg egy picit hosszabbá tenni. Összességében én azt gondolom, hogy az év végére a tavalyi évnek megfelelő számokat fogunk tudni hozni, nem lesz egy kiugró év egyértelműen, de nem beszélhetünk semmiféle összeomlásról, azt kell látni, hogy a turizmus ástruktúrálódott, és ennek megfelelően kell majd természetesen a jövőben a szolgáltatóknak a kínálatokat alakítani.
5: A tóparti kulturális élet zászlós hajója, a Kút kikötő ugyanakkor a maga 20 000 nézőjével kifejezetten sikeres hónapokat tudhat magáénak. Szabó Tamás operatív igazgató összegez.
17: Azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy sikeres szezont zárhattunk. 9 hetes volt az idei évadunk, július 4-től augusztus 28-ig vártuk a programokat Balatonföldváron, Balatonszárszon és Balatonbogláron. Úgyhogy nagy érdeklődés volt több programunk iránt is, nagyon sok teltházat kellett jelentenünk, aminek nagyon örülünk, és nagyon jó nézői visszajelzéseket kaptunk, hiszen idén nyáron kérdőíveztettük a nézőinket, és kérdeztük a véleményüket az egész működésünkről, amit be fogunk építeni majd a jövőbeli évadainkba, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, nagyon sikeres évadot zártunk, úgy gondolom.
0: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: A Crossovers felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. szeptember 12-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kellen Ágoston. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Szeptember 12-e délelőtt megrendezték a Mindenki Születésnapja programot. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, Köcsén jelentette be, az a dolgunk, hogy készen álljunk, ha az országnak szüksége van ránk, akkor ránk lehet számítani. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. XIV. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit, tájékoztatta a Vatican News. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságot, méltóságát, és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. 14. Leó pápa a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja, mondta a Szent Atya. A szlovák püspöki konferencia hivatalos lelkipásztori látogatásra hívta a 14. Leó pápát Szlovákiába, elősítette meg a TASR-nek a püspöki konferencia szóvívője. Az, hogy 14. Leó szentatya ellátogat-e Szlovákiába, illetve mikor, a pápa döntése, jelentette ki a szóvívő. Peter Pellegrini köztársasági elnök már tavaly meghívta a pápát az országba, amikor személyes audiencián volt az apostoli palotában 2025. decemberében. A pápának szóló meghívást, amelyet több mint 6000 lakos írt alá, a Fidesz et Ratio alapítvány átadta Nicola Girasoli pápai nunciusnak. Szlovákiában az utolsó pápa látogatásra 2021. szeptember 12-e és 15-e között került sor, mikor a néhai Ferenc pápa ellátogatott Pozsonyba, Eperjesre, Kassára és Sasvárra. Szeptember 12-e délelőtt megrendezték a Mindenki Születésnapja programot Budapesten. A részletekről a szerkesztő Kellen Ágoston szól.
3: Szeptember 12-én szombaton 10 órától harmadik alkalommal rendezték meg Budapesten a Mindenki Születésnapja életvédő séta és családi eseményt, adták hírül a szervezők. A rendezvény a Széchenyi István térről indult, a résztvevők a Lánchidon át a Tabánba sétáltak. Most különösen fontos, hogy kiálljunk az életért, emelték ki a szervezők. Éppen ezért az esemény mottójául változott a helyzet, helyzet van, hívó mondatot választották. A jelenlegi közéleti, politikai helyzetben különösen nagy jelentősége van annak, hogy minél többen nyilvánosan is kiálljanak a megfogant emberi élet védelme, valamint a nehéz helyzetbe került várandós édesanyák és családjaik támogatása mellett. Az elmúlt időszakban több életvédelmi kérdés is napirendre került, köztük a szívhangrendelet jövője, az esemény utáni tabletta vénykötelezettsége és az abortusz tabletta esetleges bevezetése. A tervezett változások kapcsán 28 életvédő szervezet közös nyílt levélben kérte, hogy ne gyengítsenek a megfogant élet jelenlegi védelmén. A kormány a társadalmi egyeztetés egyében külön tárgyalt az elmúlt napokban az életvédő szervezetekkel és az egyházak vezetőivel. A demonstráló séta végén a Tabánban színpadi beszédek, művészi produkciók, családi programok és születésnapi torta várta a résztvevőket. Az eseményhez több ismert művész és közéleti szereplő is csatlakozott, köztük Malek Andrea, Pál Eszter, Lackfi János, Zámbori Soma és Gável András. A szervezők arra hívnak minden hívőt és olyan embert, akinek fontos a megfogant életvédelme, hogy álljanak ki ezen ügy mellett, és imáikkal kísérjék a jelenlegi helyzet jobbáfordulását.
0: fordulását. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu oldalon érhető el, tudatta az MTI. A dokumentum a májusi és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak. A felmérést végzők 12 vármegyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel, mintegy 5000 szakemberrel találkoztak, és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés szerint a gyermekvédelmi szakellátás válságának egyik legszembetűnőbb tünete a szökések magas száma. Egy évben átlagosan 17 000 gyerek szökik meg, döntő többségük gyermekvédelmi intézményekből, és megközelítőleg 800 gyerek tartós szökésben van. Az összefoglalóban kitértek arra, hogy a bántalmazás a gyermekvédelmi rendszerben nem kizárólag a felnőtt gyermek viszonyban jelenik meg. Jelen van a kortárs bántalmazás és a munkatársakat érő kettős abúzus, a gyerekek és a rendszer tagjainak részéről. A vizsgálat első fázisát összegző, most közzétett jelentést követően 2026 végén teszik közzé a második fázisról szóló jelentést és a megállapításokhoz kapcsolódó szakpolitikai elképzeléseket, írták. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írta Budapest főpolgármestere szombaton a közösségi oldalán. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználó 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A főpolgármester úgy fogalmazott, a probléma megoldása a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. Jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza párt elnöke, őszi országjárásának első állomásán, szombaton Veszprémben, adta hírül az MTI. A kormányfő úgy fogalmazott, egy korszak lezárulta nem azt jelenti, hogy nem kell megkapnia a büntetést annak, aki bűnt követett el, és nem is azt, hogy nem kell visszavenni az ellopott vagyonokat. De az egyszerű magyar állampolgároknak igenis kezet kell egymásnak nyújtani, újra kell tudni beszélgetni, hangsúlyozta Magyar Péter, köszönetet mondva azoknak a tiszásoknak és fideszeseknek, akik tudnak egymásnak kezet nyújtani. Az a dolgunk, hogy készen álljunk, ha az országnak szüksége van ránk, akkor ránk lehet számítani, mondta Orbán Viktor a Somogy vármegyei Köccsén szombaton. A Fidesz elnöke volt miniszterelnök, a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett polgári piknik elnevezésű zárt körű találkozón újságíróknak úgy fogalmazott, 16 fantasztikus év van Magyarország mögött a polgári nemzeti kormányzás eredményeképpen. Hozzátette, egymás után 4 választást nyertek meg, 20 év után egyet elvesztettek. Azt kívánja a jobboldalnak, minden 20 évben egyszer veszítsen választást. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, hangoztatta az országos tiszti főorvos a második magyar egészségpikniken szombaton Budapesten. Oroszi Beatrix, a Magyar Orvostan Hallgatók Szövetsége által második alkalommal megrendezett eseményen azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. A népegészségügynek az a dolga, hogy segítse az embereket, az egészségüket szolgáló döntések meghozatalában, emelte ki. Köböl Anita kormány szóvívő arról beszélt, hogy a jövő orvos generációjának ma már nem csak a betegségek kezelése fontos, hanem azok megelőzése, a kockázatok felismerése és az, hogyan lehet mindezekről az emberekkel beszélni. A rendezvényen többféle szűrővizsgálaton is részt vehetnek az érdeklődők a fővárosi múzeumkertben, ahol workshopokat, előadásokat is tartanak. Romániában elsőként kapott Green Destinations nemzetközi zöld minősítést Hargita megye. Gáspár Sándor tudósít.
4: A Green Destination ezüst minősítése országos szinten újdonság Romániában, különösen, hogy egész megyére vonatkozik. A 10 vizsgált kategóriában a legkiemelkedőbb eredményt, 9,2 pontot a kultúra és a hagyományok területén érte el Hargita megye, emelte ki Szabó Károly, a Visit Hargita, Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója, és ennek fontos hozadéka a helyi közösség önbecsülésének és identitásának erősítése. Talán a székely hagyományok közös ernyője révén a másik két székely megyére is kivetíthető, kiterjeszthető lesz ez az eredmény, hiszen a három megye több projektben is összedolgozik. A Green Destinations nem ismeretlen Magyarországon sem. A fenntartható zöld turizmus keretében idén 7 magyar projekt is elismerést kapott, legkiemelkedőbb a miskolci Ehető Erdő aranyérme, amihez talán föl fog zárkózni az erdélyi Szent Anna-tó és a Mohosláp projektje is, amit kiemelten értékeltek. A Székelyföld a nemzetközileg akkreditált Green Destinations ezüst minősítése révén fölkerült a fenntartható turisztikai célpontok globális térképére. Automatikus vendégáramlást önmagában nem biztosít, mégis komoly piaci előnyt jelent. Nem a látogatószám korlátlan növelésében, hanem a minőségi, lassú turizmusban látják a jövőt. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke ezt a minősítést kulcsfontosságúnak tartja a 2027-es gasztró év miatt is, amikor Hargita megye viseli az Európa gasztronómiai régiója címet. Nemzedékeken át öröklődött receptjeink, vagy a gyógynövényes legelőkön nevelkedett állatok tejéből készült egyedi sajtjaink olyan kulturális értékek, amelyeket senki sem tud utánunk csinálni, mondotta. Amint a közleményből kiderül, a továbbiakban a megszerzett edős minősítés megtartása, az eredmények szinten tartása, valamint a zöld szempontok helyi vállalkozói szférába történő mélyebb beépítése a fő prioritás Hargita megyében.
0: Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Trump szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy ő örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező Ír Köztársaság egyesítését, tudatta az MTI. Andy Burnham, brit miniszterelnök néhány napja, még Trump dublini látogatása előtt kijelentette, vannak olyan ügyek, amelyek jelenleg nem szerepelnek a brit politika napirendjén, és ezek közé tartozik az Ír Köztársaság és Észak-Írország újbóli egyesítéséről szóló referendum kiírása. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadások emlékhelyén az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek pénteken a 25 évvel ezelőtti merényletekben meghalt 2977 emberre. Adta hírül az MTI. A ceremónia helyi idő szerint reggel 8 óra 46 perckor néma tiszteletadással kezdődött. Abban a percben, amikor a terroristák által eltérített első repülőgép becsapódott a World Trade Center északi torony épületébe 2001-ben. Donald Trump beszédében az ország egységét hangoztatta, és úgy fogalmazott, hogy azokban a megrázó napokban a támadásokat követően láthattunk nemzetünk eredeti szellemiségét, mindannyian New Yorkiak voltunk azon a napon, de egyben mindannyian amerikaiak is. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az áldozatok emlékére. Szaúd-Arábia pénteken bejelentette, hogy egy időre leállítja a kulcsfontosságú kelet-nyugat kőolajvezetéket, miután Irak felől érkező drónok támadták az infrastruktúrát, adta hírül a Magyar Hírlap. A szaúdi állami hírügynökséghez eljuttatott közleményében a szaúdi energiaügyi minisztérium elővigyázatossággal indokolta a lépést. A CNN amerikai hírtelevízió műholdas felvételekre hivatkozva arról számolt be, hogy a támadás helyszínén tűz keletkezett. Azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy az olajvezeték megsérült-e. A szaúdi külügyminisztérium elítélte az akciót, azonban leszögezte, nem tervez válaszlépéseket annak érdekében, hogy az iraki fél tehesse meg a szükséges intézkedéseket.
5: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Az egyetemisták listájának támogatására kéri a vajdasági magyarokat a vajdasági magyar újrakezdés. A szervezet közleményében azt írta, támogatja a szerbiai egyetemisták rendszer szintű változásokat követelő mozgalmát és az előrehozott parlamenti választásokon az általuk képviselt politikai változás mellé áll. Adja hírül a Vajma vajdasági magyar hírportál. A Vajdasági Magyar Újrakezdés szervezet szerint az egyetemisták hónapok óta tartó megmozdulásai Szerbiában túlmutatnak egy generáció tiltakozásán. Úgy vélik, olyan társadalmi igényeket fogalmaznak meg, mint a jogállamiság, az intézmények függetlensége, a korrupció elleni fellépés, a politikai felelősségvállalás és a szabad, demokratikus választások. A szervezet hangsúlyozta, a vajdasági magyar közösség jövője sem választható el attól, milyen országban él. 95 éves a csíksomlyói kegytemplom orgonája. Erdély egyik legkorszerűbb, három manuálos, pedálos, 40 regiszteres elektromos traktúrájú hangszerét 1931. szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén áldották meg, tudósít a Hargita népe. A csíksomlyói kegytemplom első orgonáját Eperjesi János készítette 1659-ben, majd Kályoni János építette fel, és 1664-ben a tatárok által felégetett hangszer maradványaiból kijavítva és kibővítve újította meg. Azt a hangszert 1859-ben a Kolonics István által készített orgona váltotta fel. A Kolonics orgona az első világháború utánra elavult, így 1930 és 31 között új hangszer készült a helyére. Ez a ma is működő 95 éves orgona, idézi a lap a Hírnök című katolikus újság szeptemberi számát. Az elmúlt évtizedekben az orgonát Hemian Binder és Walter Kindl is javította, diszpozícióján pedig kisebb változtatásokat eszközöltek. Az 1990-es generál javítás óta az orgona 2856 síppal és 40 regiszterrel rendelkezik, és ma is a csíksomlyói kegytemplom meghatározó hangszere. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
0: Hazánk várható időjárásáról. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Az északi, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Szeptember 12-e délelőtt megrendezték a Mindenki születésnapja programot. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. Orbán Viktor a Fidesz elnöke Köcsén jelentette be, az a dolgunk, hogy készen álljunk, ha az országnak szüksége van ránk, akkor ránk lehet számítani. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Tóth János Andrást hallják.
6: 2026. szeptember 12-e szombat, Szűz Mária szent nevének napja van. 343 éve, 1683. szeptember 12-én a keresztény szövetséges seregek megfutamították a Bécset ostromló török haderőt. A győzelem és ezt követően Magyarország török aloli felszabadításának a tiszteletére Boldog 11. Ince pápa tette az egész egyházban kötelezővé ezt a Mária ünnepet, hasonlóképpen, mint az 1456-ban elrendelt Urunk színe változása hála ünnepet a nándorfehérvári győzelem után, illetve a Rózsafüzér királynője emléknapját, melyet a Lepantónál 1571. október 7-én szintén a törökök felett aratott győzelem után vezetett be Szent 5. Pius pápa. Isten éltesse a ma ünneplő Mária és Irma kereszt nevű hallgatóinkat. A Mária eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Az Irma pedig német eredetű név, Irmin germán isten nevéből származik. 5 éve e napon a hazánkban megtartott 52. nemzetközi eucharisztikus világkongresszus utolsó napján a Hősök terén Ferenc pápa koncelebrálta a NEC zárómiséjét, az úgynevezett Statio Orbist, ünnepi homilliát mondott, majd az úrangyala elimádkozása után tovább utazott apostoli látogatásra Pozsonyba. 10 éve már, hogy 86 éves korában elment Csóri Sándor, Kossuth nagydíjas, Kossuth, kétszeres József Attila, Herder és Prima Primissima díjas költő, író, esszéista, a nemzetművésze. Csóri zámoi földműves családból származott, a 70-es évekre forrott ki költészete, melyet vallomásos közvetlenség, érzékletesség, sokrétű, gazdag képvilág jellemez. Életművében igen jelentős a szociográfia, továbbá a film is. Forgatókönyvíróként működött közre Kósa Ferenc 10 000 nap, Ítélet, Hószakadás és Sára Sándor Földobott kő, Tüske a köröm alatt, továbbá 80 huszár című filmjeiben, de írt gyermekverseket is, melyeket Lekvár cirkusz bohócai, illetve Ördögfióka című kötetében jelentek meg. Csóri Sándor

0: Vitó című kötetéhez, amiért hallgatásra ítélték, mert kiállt a kisebbségek mellett. 1987-ben a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja, 88 és 93 között elnökségi tagja is volt. 1991. december 12-én megválasztották a Magyarok Világszövetsége elnökének, mely tisztséget 2000. május 26-áig látott el. Elnökként ő érte el a Duna Televízió létrehozását. Csórit 2005-ben a Magyar Írószövetség örökös tagjává választotta. Esszéivel, publicisztikai írásaival folyamatosan jelen volt a közéleti küzdelmekben, nem ritkán viták keresztüzében. 20 éve nincs közöttünk Balogh György, kisgazda politikus, az FKGP egyik újjáalapítója. 2516 éve az athéniak legyőzték a perzsákat a maratoni csatában. A hírnök emlékére létezik a maratoni futás. A legenda szerint a hírnök neve Feidipidész volt, aki futva vitte a győzelem hírét Athénba, és mire odaért, annyira kimerült a futástól, hogy csak annyit bírt mondani, hogy győztünk, és holtan esett össze. Futása inspirálta a maratoni futást, melyet először az 1896 évi nyári olimpiai játékokon rendeztek meg. A táv ma 42.195 méter. A csata egészen pontos időpontja egyébként nem ismert, Hérodotosz leírásai alapján valószínűsíthető ez a dátum. 105 éve született Stanislaw Lem, lengyel író. Lem a tudományos fantasztikus irodalom egyik legjelentősebb képviselője. Metagalaktika címmel jelent meg regényeinek és elbeszéléseinek gyűjteménye, a Pirx pilóta kalandjai című könyvéből magyar tévésorozat is készült, legismertebb műve pedig a Solaris, amelyből Tarkovsky rendezett filmet. Ma lenne 76 éves Felkai Miklós, rockzenész, gitáros, zeneszerző, szövegíró, énekes, a Lux, az Apostol és a Bergendi együttesek, illetve a Felkai Jam tagja.
1: A mai múltidézőt Tóth János András készítette.

0: Móri Irén és Kertész Anna Mária felvételét hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafűzér első titkát Úr Jézus és Szűz Mária szeplőtelen szíve tiszteletére ajánljuk fel, hálával és szeretettel köszöntve égi édesanyánkat névnapja ünnepén.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második titkot felajánljuk, a békét. Békét szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét az egész világnak.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
4: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk a betegekért, a szükséget szenvedőkért, s mindazokért, akik őket segítik.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szentszűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szentszűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szentszűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk a családokért és minden megfogant életért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik titkot ajánljuk fel a megholt lelkekért és a tisztító tűzben szenvedőkért.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Rózsa Fűzér királynője,
4: könyörög érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
4: könyörög érettünk.
0: Családok királynéja,
4: könyörög érettünk.
0: Béke királynéja,
4: könyörög érettünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy
4: méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
4: Amen. A Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, őrizzen meg minden bajtól, és vezessen el az örök életre. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Szűz Mária szent nevének ünnepén szeptember 12-én szombaton délelőtt 14. Leó pápa a Vatikánban fogadta a Bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban, tudatta a Vatican News. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökerezzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek, szólt hozzájuk a pápa. A Bencés nővérek nemzetközi közösségét 2001-ben alapították a kenyai Nairobiban, azzal a célkitűzéssel, hogy testvéri köteléket teremtsenek a Bencés Konföderáció női monostorai között, hogy ápolják az egységet egymás közt Szent Benedek regulája alapján, és hogy mozdítsák elő egymás közt a kulturális sokszínűség tiszteletben tartását. Kóbor Zoltán, a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum igazgatója, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona, a zsidai csoport tulajdonosa veheti át 2026-ban a Gundel Károly díjat, tudatta az MTI. A díjat a Magyar Vendéglátók Ipartestülete ítéli oda minden évben a magyar vendéglátó szakma legjobbjainak. Kovács László, az MVI elnöke a díj pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a díjra kiemelkedően magas számú 22 jelölés érkezett az idén, amikor Gundel Károly vendéglős és gasztronómiai szakíró halálának 70. évfordulójára emlékeznek. Gundel János, a díj névadójának unokája annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a Gundel Károly díj is hozzájárul nagyapja emlékének életben tartásához. Számos korábban titkos iratot adott ki a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről, adta hírül az MTI. Az amerikai hírszerzés már évekkel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot, hogy Osama Bin Laden eltökélt egy az Egyesült Államok területén végrehajtott támadás megszervezésében. Derül ki, a CIA által a merényletek 25. évfordulóján nyilvánosságra hozott, korábban titkos dokumentumokból. John Ratcliffe, a CIA jelenlegi igazgatója a terrortámadások 25. évfordulója alkalmából nyilvánosságra hozott dokumentumokról azt mondta, hogy korábban soha nem tettek egyszerre hozzáférhetővé ennyi a 2001. szeptember 11-i terrortámadáshoz köthető titkos iratot. A Magyar Nemzeti Múzeumban került sor a 20. Ars Sacra Fesztivál ünnepélyes megnyitójára szeptember 11-én. A megjelenteket Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntötte. A jubileumi eseménysorozatot Erdő Péter bíboros prímás a fesztivál egyházi fővédnökének képviseletében Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök nyitotta meg. Az eseményen jelen volt Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök, a moderátor Kovács Gergely történész levéltáros kutató volt. Mennyire szép úgy ünnepelni a művészetet, hogy abban a szent önmagát ajándékozó valóságát helyezzük a középpontba, emelte ki Martos Levente Balázs, merről a Magyar Kurír ad hírt. Végül az időjárásról. Késő estére 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap változóan felhős lesz az ég hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Félix Salten, Bambi. 13. rész.

Néhány nappal később gondtalan kettesben haladtak át a tölgyesen, amely a rét másik oldalán terült el. Át akarták szelni a rétet, hogy ott, ahol a nagy tölgy áll, régi útjukra forduljanak be. Ahogy a bokrok megvilágosodtak előttük, megálltak és kifelé fürkésztek. De ott a tölgynél valami vörös mozgott. Mind a ketten egyszerre vették észre. Ki lehet az? Suttogta Bambi. Valószínűleg Ronno vagy Karus, vélte Faline. Bambi kétségbe vonta, de hisz azok mostanában nem igen merészkednek a közelembe. Élesebb pillantást vetett arra felé. Nem, állapította meg, az se Karus, se Ronno. Egy idegen. Most már Faline is megerősítette, csodálkozva és igen kíváncsian. Valóban, idegen. Most már én is látom. Különös. Figyelték a jövevényt. Milyen fesztelenül viselkedik? Kiáltotta Faline. Ostobán, mondta Bambi. Igazán ostobán. Kisgyerek módjára. Mintha veszély egyáltalában nem volna. Menjünk oda, tanácsolta Faline. Nagyon kíváncsi volt. Jó, mondta Bambi, menjünk. Azt a fickót közelebbről kell megnéznem. Néhány lépést tettek előre. Akkor Faline megtorpant. De ha kikezd veled, erős. Ej, Bambi félrehajtotta a fejét, és fitymáló arcot vágott. Nézd a koronáját, milyen kicsi. Attól ijedjek meg. A fickó kövér és zsíros, de erős. Nem hiszem. Gyere csak. Elindultak. A jövevény oda át azzal foglalatoskodott, hogy torkoskodjék a fűben. S csak akkor vette észre őket, amikor már künn voltak a réten, egész közel hozzá. Nyomban elébük szaladt. Örömtelien, játékosan ugrándozott, és megint olyan volt, mint egy gyerek. Bambi és Faline csodálkozva megálltak, és bevárták, amíg odaér. Már ott volt mellettük alig pár lépésre. Ő is megállt. Kis szünet után kérdezte. Nem ismertek? Bambi harcra készen leszekte a fejét. Te ismersz minket? Adta vissza a kérdést. A másik a szavába vágott. De Bambi! Kiáltotta szemrehányóan és bizalmasan. Bambi meghökkent, amikor így nevén szólították. A hang csengésétől valami emlékezés rándult át a szívén, de Faline lelkendezve szaladt az idegen elé. Gobó! Kiáltotta, és nem szólt többet. Némán és mozdulatlanul állt. Elakadt a lélegzete. Faline, mondta Gobó halkan. Faline, húgocskám, te mégis megismertél. Odalépett hozzá, és szájon csókolta. Könnyei végig csorogtak orcáján. Faline is sírt, és nem tudott beszélni. Igen, Gobó, kezdte el Bambi. A hangja reszketett, izgatott volt, mélyen meghatódott, és mód felett csodálkozott. Igen, Gobó, hát te nem haltál meg? Gobó felnevetett. Láthatod. Gondolom észrevenni rajtam, hogy nem vagyok halott. De akkor a hóban, emlékeztette Bambi. Akkor, Gobó büszkélkedve mondta, akkor ő mentett meg engem. És hol voltál ilyen hosszú ideig? Kérdezte Faline elképedve. Gobó felelte. Ő nála. Az egész idő alatt. Hallgatott, ránézett Falinéra és Bambira, s gyönyörködött tanácstalan csodálkozásukban. Aztán hozzátette. Igen, kedveseim, sok mindent éltem át. Többet, mint ti mindnyájan itt az erdőtökben. Szava kissé hencegően hangzott, de nem vették észre, mert a nagy meglepetéstől még túlságosan elfogódottak voltak. Meséld el! Kiáltott Faline magánkívül. Ó, mondta Gobó elégedetten, naphosszat mesélhetnék, és még se érnék a végére. Bambi unszolta. Mégis, mesélj! Gobó Faline felé fordult, és elkomolyodott. Anya él még? Kérdezte félénken és halkan. Igen,
kiáltott Falina vidáman. Él, de rég nem láttam már. Hozzá akarok menni, most mindjárt, mondta Gobó határozottan. Velem jöttök? És elindultak. Az egész úton egyetlen szót se szóltak többé. Bambi és Falina érezte Gobó türelmetlen vágyakozását anyja után, és hallgatott mind a kettő. Gobó némán előre sietett. Hagyták, hogy kedve szerint tegyen. Csak olykor, ha valamelyik keresztút előtt vaktában elszaladt, vagy ha hirtelen sebesen más irányba vágott, figyelmeztették halkan. Erre, suttogta olyankor Bambi, vagy Falina mondta, nem, most erre át. Néhányszor széles tisztáson kellett áthaladniuk. Feltűnt nekik, hogy Gobó sosem áll meg a sűrű szélén. Soha nem fürkészik körül egy pillanatig sem, mielőtt kilép a szabadba, hanem minden óvatosság nélkül egyszerűen kiszalad. Valahányszor így tett, Bambi és Falina csodálkozó pillantást váltott, de egyikük se szólt, és kissé vonakodva követték Gobót. Sokáig kellett így körbevándorolniuk és keresniük keresztül kasul. Gobó egyszerre csak felismerte gyermekkorának útjait. Meghatódott. Elfelejtette, hogy Bambi és Falina vezette idáig. Hátrafordult és így kiáltott. Mit szóltok, milyen jól ide találtam? Nem szóltak semmit. Csak újra egymásra néztek. Kisvártatva ezután egy kis lombkamrához értek. Itt! Kiáltott Falina, és bebújt. Gobó követte, és megállt. Az a lombkamra volt, ahol megszülettek, amelyben kisgyerekkorukban anyjukkal együtt laktak. Gobó és Falina egymásba mélyeztették pillantásukat. Nem szóltak egy szót sem. Falina csöndesen szájon csókolta fivérét, aztán tovább siettek. Vagy egy óra hosszat bolyongtak még erre-arra. A nap egyre fényesebben tűzött át az ágakon, az erdő egyre csöndesebb lett. Itt volt az ideje, hogy lefeküdjenek és pihenőre térjenek. De Gobó nem volt fáradt. Sebesen szaladt előre, türelmetlen és izgatott volt, nehezen lélegzett és tanácstalanul pillantgatott körül. Összerezzent, ha a lába alatt menyét surrant át a füvön, majdnem rálépett a földön lapuló fácánokra, de ha szitkozódva és hangos száncsapásokkal felszálltak előtte, heves ijegység fogta el. Bambi csodálkozott. Milyen idegenül és vakon botorkált Gobó. Most megállt, és társaihoz fordult. Nem találom! Tört elő belőle kétségbe esetten. Falina megnyugtatta. Mindjárt, mondta meghatódva. Mindjárt, Gobó. Ránézett. Újra az a félénk arcú Gobó volt, mint gyerekkorában. Kiáltsunk érte? Kérdezte mosolyogva. Kiáltsunk érte újra? Mint régen, amikor még gyerekek voltunk? De Bambi tovább ment, csak néhány lépést. Akkor megpillantotta Ena nénit. Már pihenőre tért, s ott feküdt csöndesen pár lépésre egy mogyorócserje árnyékában. Végre, mondta magában Bambi. A következő pillanatban már Gobó és Falina is ott volt. Mindhárman ott álltak egymás mellett, és átnéztek Enára. Az csöndesen megemelte a fejét, és álmosan nézett rájuk. Gobó néhány habozó lépést tett előre, és halkan kiáltott. Anya! Mint a menkő csapásra, úgy termett talpon a fekvő, és ott állt, földbe gyökerezve. Gobó gyorsan odaugrott. Anya! Kezdte újra. Beszélni akart, de szó nem jött a szájára. Az anya mélyen a szemébe nézett. Merevsége lassan felengedett, reszketés fogta el, szinte hullámzott a válla és a háta. Nem kérdezett, nem kért felvilágosítást, sem mesét. Gyöngéden szájon csókolta Gobót, megcsókolta az arcát, a nyakát, szakadatlanul mosogatta csókjaival, mint azon a hajdani órán, amikor megszülte. Bambi és Falina
eltűnt.

Ott álltak egy csoportban a sűrű közepén egy kis tisztáson, és Gobó mesélt. Nyúlbarát is ott volt. Csodálkozásában feszülten fülelt. Megemelte tapsi fülét, s aztán pegyhütten aláejtette, hogy azon nyomban újra felemelje. A sarka a fiatal bükk legalacsonyabb ágán csücsült, és elképedve hallgatózott. A szajkó vele szemben nyugtalanul ült az egyik kőrisen, és olykor csodálkozva felrikácsolt. Ellátogatott néhány ismerős fácán is a párjával és gyerekeivel. Csodálkozva nyújtogatták a nyakukat, mi alatt hallgatták az elbeszélést. Időnként visszahúzták, és csendesen erre-arra forgatták. A mókus is odaugrott, és igen izgatottan viselkedett. Majd a földre ugrott, majd az egyik, majd a másik fa magasára kúszott, majd felkunkorodó farkára támaszkodva fehér mellét mutogatta. Minduntalan félbe akarta szakítani Gobót, hogy mondjon valamit, de minden alkalommal szigorú rendreutasításban részesült. Gobó elmesélte, hogyan feküdt gyámoltalanul a hóban, és várta a halált. A kutyák találtak rám, mondta. A kutyák iszonyatosak. A legiszonyatosabbak a föld összes élő lényei közül. A torkuk tele van vérrel, a hangjuk dühött és könyörtelen. Meghordozta szemét hallgatóságán, és folytatta. Nos, azóta már volt úgy, hogy játszottam velük, mint magam fajtájával. Igen büszke volt. Már nem kell többé félnem tőlük, mert most már igen jóban vagyok velük. De azért, ha elkezdenek dühöngeni, zúg a fejem, s a szívem egészen megdermed. Pedig nem is mindig olyan gonosz a szándékuk, és ahogy épp az imént mondtam, én a barátjuk vagyok. De hangjuknak rettenetes hatalma van. Elhallgatott. Tovább, sürgette Faline. Gobó ránézett. Ott a hóban akkor széttéptek volna. De akkor jött ő. Gobó szünetet tartott. A többiek fellélegzettek. Igen, mondta Gobó, akkor jött ő. Rákiáltott a kutyákra, és azok nyomban elhallgattak. Még egyet kiáltott rájuk, és mozdulatlanul ott hevertek a lábainál. Aztán felemelt engem, én kiabáltam, de ő megsimogatott. Gyöngéden magához szorított, nem fájt, és aztán elvitt magával. Faline félbeszakította. Mit jelent az, hogy elvitt? Gobó elkezdte magyarázni, körülményesen és fontoskodva. Nagyon egyszerű, kiáltott közbe Bambi. Nézd csak, Faline, ahogy a mókus csinálja, amikor diót tart és elviszi. A mókus végre szólni akart. Egy unokabátyám, kezdte el buzgón, de a többiek lehurrogták. Csönd, csönd! Gobó tovább mesél. A mókusnak hallgatnia kellett. Kétségbe volt esve. Elülső lábait fehér mellére szorította, és a szarka felé fordult egy kis magánbeszélgetésre. Ugyanis egy unokabátyám, de a szarka egyszerűen hátat mutatott neki. Gobó csodákat mesélt. Künn hideg van, és a förgeteg üvölt, de bent szélcsend, és olyan meleg van, mint nyáron. Ha! Rikácsolt a szajkó. Künn ömlik az eső az égből, hogy minden csak úgy úszik, de benn egy csöp se esik, és szárazon vagyunk. A fácánok előre nyújtották nyakukat, és fejüket forgatták. Künn mindenütt magasan állt a hó, de bent melegben álltam. Egészen melegen volt, és ő szénát adott nekem enni, meg gesztenyét és répát, amit csak szemem szám kívánt. Szénát? Egyszerre kérdezték mindenfelől, elképedve, hitetlenül, izgatottan. Friss, édes szénát! Ismételte Gobó nyugodtan, és győzelmesen hordozta körbe pillantását. A mókus közbe tolakodott a hangjával. Egy unokabátyám, csönd! Kiáltották a többiek. És Faline izgatottan kérdezte Gobót. Honnan van neki télen szénája és a többi, amit mondtál? Növeszti, felelte Gobó.

0: Senki a világon nem tud olyan jó lenni, mint ő. Mialatt Gobó így beszélt, hirtelenül és hangtalanul az öreg lépett elő a bokrok közül. Gobó nem vette észre, és tovább mesélt. De a többiek mind megpillantották az öreget, és a tisztelettől elakadt a lélegzetük. Az öreg mozdulatlanul állt, és komoly, mély szemeivel nézte Gobót. Gobó folytatta. Nem csak ő maga, de a gyerekei és a feleségei is, mind a többiek is szerettek engem. Simogattak, enni adtak, és játszottak velem. Elakadt. Megpillantotta az öreget. Csönd állt be. Akkor az öreg nyugodt parancsoló hangján megkérdezte. Miféle csík van ott a nyakad körül? Mindnyájan odanéztek, és csak most vették észre a Gobó nyakát körülfutó sötét vonalat, ahol összenyomódott és megkopott a szőre. Gobó bizonytalanul felelte. Az a szalagtól van, amelyet hordtam. Az ő szalagjától. És igen, és a legnagyobb tisztesség az ő szalagját hordani a... Zavarba jött és dadogott. Mindnyájan hallgattak. Az öreg hosszú, átható és szomorú pillantással mérte végig Gobót.
1: Szerencsétlen, mondta halkan. Elfordult és eltűnt.
0: Az erre következő meghökkent hallgatást a mókus fecsegése törte meg. Ugyanis az egyik unokabátyám is volt nála, ő foglyul ejtette és bezárta, ó, nagyon sokáig, míg egy szép napon az unokabátyám, de senki se hallgatott a mókusra. Elszélettek.

0: Felix Salten, Bambi. A 13. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Fenyő László. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata.
1: Bruno Ferrero, az ösvény.

Volt egy kislány, aki nagy boldogságban élt a szüleivel. Egyszer azonban ostoba bosszúból gonosz emberek elrabolták. Bőköpenybe burkolózva érkeztek, az iskolába vezető úton megállították, és erőszakkal magukkal vitték a kislányt. Fekete lovaikon gyors vágtában távolodtak a falutól, és nem soká rátértek az erdei útra. A sötét és félelmetes erdő örökre elnyelte azokat, akik vezető nélkül merészkedtek fái közé. A kőszívű rablók az erdő legmélyére vitték a kislányt. Azt akarták, hogy örökre oda vesszen. A kislány sírt félelmében, és szinte kiabálva ismételgette az imádságot, amire az édesanyja tanította. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Patakmedreken és szakadékokon keltek át, míg megérkeztek oda, ahol az erdő a legsűrűbb és a legáthatolhatatlanabb volt. Itt magára hagyták a gyermeket. Szegényke egy nagy fa tövébe húzódott, és sírva ismételgette. Üdvözlégy, Mária! Üdvözlégy, Mária! A könnyein át egyszer csak megpillantott a lába előtt egy rózsaszálat, egy rózsát, gyengét szirmokkal, akár egy simogatás. Nem messze, a fűszálak és lehullott levelek között ott volt egy másik rózsaszál, aztán még egy, meg még egy. Ösvényt mutattak, amely a fák között kanyargott. A kislány elindult

0: egyik rózsától a másikig. Először tétovázva, de aztán már szinte repült. Kis idő múlva az erdő szélén találta magát az anyukája és az apukája karjai között. Ők is látták a rózsa ösvényt, és elindultak rajta a kislányuk keresésére. Mert a szülők is szüntelenül imádkozták az üdvözlégyet. És ezek az imádságok a szülőké és a kislányé rózsa ösvénnyé változtak, ami aztán egymáshoz vezette őket.
1: Bruno Ferrero, az ösvény. Felolvasta Pápa Jerika. Hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte Varga Andrea.

Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom szívemből te hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.

0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Szűz Mária szent nevének ünnepén szeptember 12-én szombaton délelőtt 14. Leó pápa a Vatikánban fogadta a Bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban, tudatta a Vatican News. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökerezzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek, szólt hozzájuk a pápa. A Bencés nővérek nemzetközi közösségét 2001-ben alapították a kenyai Nairobiban, azzal a célkitűzéssel, hogy testvéri köteléket teremtsenek a Bencés Konföderáció női monostorai között, hogy ápolják az egységet egymás közt Szent Benedek regulája alapján, és hogy mozdítsák elő egymás közt a kulturális sokszínűség tiszteletben tartását. Kóbor Zoltán, a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum igazgatója, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona, a zsidai csoport tulajdonosa veheti át 2026-ban a Gundel Károly díjat, tudatta az MTI. A díjat a Magyar Vendéglátók Ipartestülete ítéli oda minden évben a magyar vendéglátó szakma legjobbjainak. Kovács László, az MVI elnöke a díj pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a díjra kiemelkedően magas számú 22 jelölés érkezett az idén, amikor Gundel Károly vendéglős és gasztronómiai szakíró halálának 70. évfordulójára emlékeznek. Gundel János, a díj névadójának unokája annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a Gundel Károly díj is hozzájárul nagyapja emlékének életben tartásához. Számos korábban titkos iratot adott ki a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről, adta hírül az MTI. Az amerikai hírszerzés már évekkel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot, hogy Osama Bin Laden eltökélt egy az Egyesült Államok területén végrehajtott támadás megszervezésében. Derül ki, a CIA által a merényletek 25. évfordulóján nyilvánosságra hozott, korábban titkos dokumentumokból. John Ratcliffe, a CIA jelenlegi igazgatója a terrortámadások 25. évfordulója alkalmából nyilvánosságra hozott dokumentumokról azt mondta, hogy korábban soha nem tettek egyszerre hozzáférhetővé ennyi a 2001. szeptember 11-i terrortámadáshoz köthető titkos iratot. A Magyar Nemzeti Múzeumban került sor a 20. Árszakra Fesztivál ünnepélyes megnyitójára szeptember 11-én. A megjelenteket Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntötte. A jubileumi eseménysorozatot Erdő Péter bíboros prímás a fesztivál egyházi fővédnökének képviseletében Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök nyitotta meg. Az eseményen jelen volt Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök, a moderátor Kovács Gergely történész levéltáros kutató volt. Mennyire szép úgy ünnepelni a művészetet, hogy abban a szent önmagát ajándékozó valóságát helyezzük a középpontba, emelte ki Martos Levente Balázs, merről a Magyar Kurír ad hírt. Végül az időjárásról. Késő estére 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap változóan felhős lesz az ég hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Az északi-északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. A héten történt.

0: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 37. évfolyamának 37. számát hallják. A mikrofonnál
1: Nagy György András
0: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Ízelítő adásunk tartalmából.
1: Legyen öröm az iskolakezdés.
0: 15. éve segíti az iskolakezdést Erdélyben is az Ökumenikus Segélyszervezet.
1: A mesterséges intelligencia hatása.
2: Biztos vagyok benne, hogy amikor 2022. november 30-án megjelent a máig is legnagyobb népszerűségnek örvendő ChatGPT, senki nem gondolta volna, hogy ekkora robbanásszerű dolog történik. Amitől talán hangos a média, az az, hogy hát a gyerekek már nem írnak házi feladatot, vagy hogyha írnak, akkor is mesterséges intelligenciát használnak hozzá.
0: A radikális jobboldal győzelme.
1: Olasz választási rendszer.
0: Jogsegély.

0: Elsőként Zagyva Rihárddal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgetünk.
1: A Katolikus Caritas éppen a Legyen Öröm az Iskola Kezdés segélyprogramja sűrűjében van, hiszen ezt az adománygyűjtési kampányt hirdette meg, ugyanakkor ez egyszerre egy valós segélyprogram, egy hosszú távú segítségnyújtás is, hiszen hozzákapcsoltuk most már ez a több mint másfél évtizede működő programhoz a Lépcsőfok programot is, ami pedig azt szolgálja, hogy tanulás segítést támogassunk olyan hátrányos helyzetű gyermekek számára, akinek egy-egy speciális eszköz, egy-egy gyógypedagógiai fejlesztés, vagy egyéb támogatás, szolgáltatás nyújtása jelent olyan segítséget, hogy be tudja fejezni például a tanulmányait, tud választani egy olyan szakmát, ahol előre tud lépni, a tehetségét ki tudja bontakoztatni, és így tovább. Vagy lehetőséget tudunk biztosítani számára egy speciális eszköz számára, például, hogy tehetsége szerinti zenét tanuljon, vagy sportot választhasson. Tehát ilyen jellegű szolgáltatásokkal, támogatásokkal is ki tudtuk most ezt egészíteni, és ez most még zajlik, egészen szeptember 15-ig lehet ehhez a programhoz csatlakozni, lehet ezt támogatni, hogy aztán évközben is tudjuk a hátrányos helyzetű gyermekek tanulását segíteni, tehetségét támogatni.
2: Ezen kívül melyek azok a programok, amelyek egész évben megvalósulnak?
1: Természetesen a Katolikus Caritas ugye az egyszerre egy professzionális intézmény, és egyszerre egy hálózat is, és az intézményeink működnek, szenvedélybeteg segítő szolgálataink, az országos Caritas hálózatban több szociális intézmény működik, vagy például az országos Caritas felzárkóztató programja 22 településen, de az integrációs központunk, ahol menekülteket fogadunk, is folyamatosan működik, és fogadjuk a Magyarországon tartózkodó menekülteket, akiknek a beilleszkedését tudjuk támogatni, az integrációját, különböző programokkal, nyelvi képzésekkel például, de nagyon fontos a humanitárius programjaink is, hiszen idén már 4 olyan humanitárius katasztrófa helyzetbe tudtunk támogatást nyújtani, ami nemzetközi beavatkozást igényelt, a Fülöp-szigeteki, a venezuelai, a kolumbiai és a kolumbiai földrengés kapcsán, valamint most a nepáli villámárvíz kapcsán is tudtunk adománygyűjtést indítani, felajánlani egy gyors segítségnyújtást a saját forrásából, és ezek a projektek is mind most zajlanak éppen, megvalósulás alatt vannak. De természetesen a mentőszolgálatunk is ugye megkezdte most nyáron a működését, most már az is gőzerőkkel végzi a munkáját az önkéntesek által, az orvosmisszió is természetesen főként Kárpátaljára tervezi az útjait idén ősszel is és télen. Tehát nagyon sok minden van a Katolikus Caritas házatáján, de ne feledkezzünk meg a plébániai Caritas csoportokról, a 16 egyházmegyei Caritas munkájáról, ahol nagyon sok egyedi kríziskezelés, nagyon sok családlátogatás és olyan támogatás zajlik, amik ők ott helyben tudnak segíteni rászorulókon.
2: Jövő héten kerül sor a Katolikus Társadalmi Napokra. A Caritas is készül a rendezvényre?
1: Igen, elsősorban a helyi, a kaposvári egyházmegyei Caritas munkatársaival, vezetőivel, de más egyházmegyei Caritas részvételére is lehet számítani, tehát nagyon fontos az ő jelenlétük, meg tudjuk mutatni, hogy helyben is jelen van a Caritas, és az, hogy ez egy országos hálózat is egyben.
2: Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották.

0: Az Ökumenikus Segélyszervezet programjairól Fekete Dániel, adománygyűjtési és kommunikációs igazgató számol be.
1: 15 éve Erdélyben is tudunk segíteni. Ez egy országos összefogás, amihez idén is nagyon sokan csatlakoztak, de az elmúlt 14 évben Magyarországon több mint 20 000 rászoruló gyereknek tudtuk megtölteni minőségi tanszerekkel az iskolatáskáját, és azt látjuk, hogy ez mindig egy nagyon jó kezdet a gyerekeknek, hogy ők is hasonló esélyel tudjanak beülni első nap az iskolában. De ugyanúgy fontos az, hogy nem csak a magyarország gyerekekre gondolunk ilyenkor, hanem Erdélyben is van egy kezdetek óta együttműködő partnerünk, ez a Nazarenum alapítvány. Igen, ez egy helyben működő alapítvány, Marosvásárhelyen, ez egy diakoni szolgálat, akik segítik nem csak a hátrányos helyzetű gyermekeket, hanem akár idős embereket, helyi szociális intézményekben dolgoznak, vagy családosoknak segítenek, és minden, amilyen szociális és gazdasági szükségletek vannak, nehézségek vannak ott a élő emberek, nekik próbálnak segíteni, és velük vagyunk kapcsolatban folyamatosan, ilyenkor iskolakezdéskor, illetve az advent időszak karácsony közeletével szintén támogatjuk őket különböző élelmiszercsomagokkal.
2: Mi alapján választják ki, hogy a több szegény ember közül melyik a legrászorultabb?
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet van egy kiterjedt intézményhálózata Magyarországon, közel 40 intézményben foglalkozunk rendszeresen gyerekekkel egész évben. Itt úgy kell elképzelni, hogy több mint 4000 gyereknek nyújtunk rendszeres fejlesztő foglalkozásokat, élményprogramokat, különböző segítséget. Amikor elindul az iskolakezdés együtt segélyakció, akkor az intézményünk látókörében lévő élő gyerekeknek a segítését tűzzük ki célul. Az idei éppen azt láttuk, hogy az állami iskolakezdési támogatás mellett egy új célt, fókuszt is meg tudunk határozni, méghozzá azt, hogy a teli iskolatáska az mindig egy jó kezdet, hogy ezzel tényleg ők is örömmel felkészülten tudják megkezdeni a tanulmányaikat, viszont azt is látjuk, hogy egész évben szükség van a támogatásra, és ott kell lenni, kapaszkodót kell nyújtani azoknak a gyerekeknek, akiknek ez szükséges, ahol nem tudják megkapni esetleg otthonról azt a támogatást tanulmányokhoz, nincsenek meg a megfelelő motiváció, képesség, és az intézményeink akár egy tanoda, akár egy jelenlét volt, akár a családok átmeneti otthonaiban szakemberek segítik azt, hogy évközben sem maradjanak le a tanulmányaikkal, és tudják ugyanúgy teljesíteni ezeket a kihívásokat, és ez gyakran folyamatos jelenlétre van szükség, folyamatos támogatásra, és az idei segélyakciónk, az iskolakezdés együtt segélyakciónak egy fontos célja az, hogy 2000 fejlesztő órára gyűjtünk, ehhez lehet csatlakozni még mindig, akár a 13-53-as adományban nagy hívásával, akár hogy valaki nagyobb összeggel szeretné támogatni ezt a munkát, akkor a segélyszervezet.hu honlapon tud csatlakozni.
2: Az iskolások mellett az óvodások évkezdését is segítik. Ez mely régiókra terjed ki?
1: Igen, lehetőségünk van szerencsére az egyik cég, az EON Hungária csoport támogatásával a kezdésben is segíteni azokat a gyerekeket, ahol az intézményeink vannak. Több helyen biztos kezdett gyerekházat működtetünk, egy átmeneti otthonban és a jelenlétpontokon is. Nagyon sok olyan rászoruló család van, akiknek az iskola vagy az óvodakezdés is nagy anyagi terhet jelent. A tavalyi évhez képest ezt a támogatást meg tudtuk duplázni a cég segítségével, tehát idén több mint 1000 óvodakezdő csomaggal tudtuk segíteni a rászoruló gyerekek és családjaiknak a emberi óvodakezdését, és azt látjuk, hogy ez nekik is egy nagyon nagy segítség, hogyha kapnak olyan ruházatot, tisztasági csomagot, különböző kreatív foglalkozáshoz használható eszközöket, és ezeket tudják ők is használni, akár ott, akár az is az óvodában, és ilyen módon ők is meg tudnak kezdeni ezt az évet.
2: Az adományokat a helyi igények szerint állították össze, hiszen a segélyszervezet Észak- és Dél-Magyarország településein élő rászorultaknak segít.
1: Igen, igyekszünk, ahol ez lehetséges, mert személyre szabott támogatást nyújtani, tehát mondjuk egy átmeneti otthonban, ahol folyamatosan 0-24 órában ott vannak a családok, és tudjuk, hogy mire van szükség, mire van igényük, ott akár egy tornafelszerelés megvásárlásával, vagy ünneplő ruha, vagy más segítséggel tudunk célzottan támogatást nyújtani. És az iskolakezdés csomagoknál is alsós vagy felsős lány vagy fiú csomagokat állítunk össze, tehát amennyire lehet ezeket személyre szabva az adott igényeknek megfelelően kiosztani, összeállítani. Az óvodakezdés csomagoknál meg végképp tudjuk azt, hogy ez az intézményeink látókörében lévő családoknak mire van szükség, és az a gyerekeknek mi az a segítség, ami az óvodakezdéshez szükséges, és olyan mértékben tudjuk ezeket a támogatásokat felhasználni meg ilyen módon.
2: Nemrég jótékonysági futással hívták fel a figyelmet a rászoruló gyerekek támogatására. Hogyan sikerült?
1: Igen, szeptember 6-án volt a 41. Budapest félmaraton. Nagyon nagy összefogás jelentkezett az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági futó csapatánál, mert több mint 120-an álltak rajthoz, és ilyenkor van egy mezőnk, amin a Ne csak szurkolj, segíts felirat van, illetve a 13-as adományvonalunk, és mindenki ennek a megvásárlásával és ebben át rajthoz futott ilyen módon. Nagyon öröm volt látni, hogy nem csak a futóközösségünk, tehát Ne csak szurkolj, segíts futóközösség kapcsolódott be a gyerekekért végzett munkánkhoz, hanem a szervezőknek a jóvoltában már a nevezéskor is több mint 600 futó adományozott az ügy érdekében, és ez ilyen módon ennek a felhívásnak köszönhetően mintegy 2 millió forintot sikerült összegyűjteni, és nagyon büszkék vagyunk azokra a támogatókra, azokra a futókra, akik mellék álltak, és meg is szeretnénk köszönetet mondani, hogy akár a 13-as adományvonal felhívásával, akár más nagyobb összegekkel segítették azt, hogy az iskolakezdés, az óvakezdés minél több gyereknek egy örömteli időszak legyen, illetve hogy ott tudjunk lenni egész évben is kapaszkodót tudjunk nyújtani a gyerekeknek.
2: Fekete Dániellel, az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatójával beszélgettünk.

0: A mesterséges intelligencia hatása a fiatalokra. Előnyök és hátrányok. Baracsi Katalin internetjogász nyilatkozik.
1: Biztos vagyok benne, hogy amikor 2022. november 30-án megjelent a máig is legnagyobb népszerűségnek örvendő ChatGPT, senki nem gondolta volna, hogy ekkora robbanásszerű dolog történik. Amitől talán hangos a média, az az, hogy hát a gyerekek már nem írnak házi feladatot, vagy hogyha írnak, akkor is mesterséges intelligenciát használnak hozzá. Én minden egyes alkalommal, amikor találkozom a diákjaimmal, legyenek újak vagy régi csapatok, megkérdezem, hogy egyébként kinek milyen a viszonya az AI-hoz, és nagyon érdekes, hogy nagyjából a gyerekek fele-fele arányban gondolják ezt jónak és nem jónak, és amikor azt kérdezem, hogy egyébként milyen pozitív hatásait látják, akkor azt mondják, hogy ha például nem értek egy matek példát, akkor nagyon jól el lehet magyaráztatni a mesterséges intelligenciával, kifejezetten használják nyelv tanulásra is, és nem árulok el nagy titkot, hogy a D betűvel kezdődő nagyon népszerű nyelvtanuló alkalmazásban is már több mesterséges intelligencia alapú feladatsor van, annak alapján osztja be a szintemet, kínál különböző kreatív tartalmakat. De nagyon szeretik a gyerekek a képalkotást és a zenealkotást is, mert például azt mondják, hogy hát azért nem vagyok egy zenei tehetség, vagy nem feltétlenül értek mondjuk olyan jól a kotta olvasáshoz, de hogy van ahhoz kreativitásom, hogy mondjuk megírjak egy dalszöveget, és kiválasztam a fülemmet használva, hogy mi az, ami jó. Például ilyen mesterséges intelligenciák is vannak. És amit szeretnék hangsúlyozni, hogy pontosan a mesterséges intelligencia arra jó, hogy a különböző tanulási szinten lévő gyerekek számára egyforma kihívásokat és egyfajta felzárkózást is hozzon. Mert hogy bizonyám az oktatásban be lehet építeni azt, hogy lehet, hogy az osztályban van 5 nagyon szuper matekos, és a másik 20-nak kevésbé megy, és ezen a 20-on belül is mondjuk van 8 olyan, akik közepes, és van olyan, akik hát akiket mondjuk azt mondja a tanár, hogy de hát folyamatosan ott kell a sarkukba lennem, mert hogy különben megbuknának. A mesterséges intelligencia segítségével akár egy matek tanár így személyre szabhatja a tananyagot, és anélkül, hogy bárki rosszul érezné magát, a saját szintjének és tudásának megfelelően tudja a matematikai készségeit fejleszteni. És azt is gondolom, hogy a mesterséges intelligencia abban is egy jó lehetőséget kínál, hogy ezt a bizonyos kritikus gondolkodásunkat fejlesszük, hiszen az AI segítségével számos nem valódi tartalmat is elő lehet állítani, de ha már ezen tanulunk és tréningezzük a szemünket, a fülünket ezzel kapcsolatban, akkor fejlődik ez a nagyon fontos készségünk is.
2: Az előnyök mellett számba kell venni a hátrányokat is. Mondjuk itt idézném 14. Leó pápát, aki nemrég nyilatkozta, a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg bölcsességvezette emberi intelligenciára van szüksége.
1: Szerintem ez egy nagyon sokat mondó állítás, és nagyon örülök, hogy egyébként a Szentatya, és hogy az egyház egyébként foglalkozik az új technológiákkal, és nem arról van szó, hogy akkor ezzel nekünk nincs dolgunk és feladatunk. Én azt gondolom, hogy 14. Leó pápa is arra erősít rá, amit a szakemberek is mondanak, hogy mint minden új technológiát, ezt is felelősen kell használni, és az a fontos üzenet is megfogalmazódik ebben a néhány mondatban, hogy a technológia nem azért van, hogy az embereket kiváltsa és helyettesítse, hanem hogy a mi munkánkat támogassa. Hiszen egy munkafolyamatban, hogyha csak a felnőttek világára tekintünk, számos olyan rész van, ami akár mondjuk a nem szeretem kategóriába kerülhet, és ma már egy mesterséges intelligenciával könnyedén lehet táblázatokat, adatokat elemezni, rendszerezni. Ki ne szeretne egy ilyen technológiát használni? De hogy ez nem jelenti azt, hogy a másik oldalon nekem emberként ne kéne az így kapott eredményeket végigolvasnom, átnéznem, akár egy újabb rendszerbe beillesztenem, vagy tovább gondolnom. Miért ne lehetne a munkában, ahogy a tanulásban is társ a mesterséges intelligencia, de hogy ez csak és kizárólag úgy valósulhat meg, hogy tiszteletben tartja az emberi jogokat, és hogy pont ez van a pápai üzenetben is, nem csak ebben az egy mondatban, hanem az egész enciklikában is, hogy nem lehet ezt a technológiát arra használni, hogy az emberiség egymást bántsa, megalázza, bűncselekményeket kövessünk el. És ha ez mégiscsak megtörténik, akkor igenis az államoknak és maguknak a fejlesztőknek is felelőssége van azzal kapcsolatban, hogy ez minél inkább megszűnjön és megtisztuljon.
3: Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgettünk.

0: Elsöprő győzelmet aratott a tartományi választáson a radikális jobboldali AfD, Alternatíva Németországnak párt, 100 Anhaltban. Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójával Posgai Nóra beszélget.
1: Abszolút nem meglepetés. Kiváltképp azt kell mondanunk, hogy a közvéleménykutatók megint jól dolgoztak, hisz az utolsó mérés 43%-ról szólt, és 43,8%-ot szerzett az AfD. Az viszont tényleg egy kicsit meglepetés volt, hogy a CDU tényleg ilyen nagyon rosszul szerepelt. Ugye 22-nél mérték, akkor megjelent egy olyan, ahol 20, és akkor végül is csak 17 lett belőle. Ez azt mutatja, hogy egyébként az a kampány, ami az utolsó hetekben dinamikát nyert, az ugye arról is szólt, hogy a kisebb pártok az AfD abszolút többségének megakadályozása érdekében saját maguk köré gyűjtötték a szimpatizánsokat. Itt tudott nyerni valamennyit az egyébként nagyon rossz eredményt elérő szociáldemokrata párt, és itt tudott nyerni a zöld párt, akik egyébként pár százalékpontos pluszt tudtak elkönyvelni.
2: De így is 10% alatt voltak.
1: Messze 10% alatt, de gyakorlatilag sok CDU szavazó azért átszavazott ezekre a baloldali pártokra, hogy bejussanak a törvényhozásba, ezzel megakadályozzák az AfD abszolút többségét, és bejött a taktika, hisz ha csak az egyik nem jutott volna be, akkor nagyon valószínű, hogy az AfD most egy abszolút többséggel rendelkezne a magdeburgi törvényhozásba. Szóval e tekintetben nem lepődünk meg, és tényleg kimondhatjuk, említette, ez egy hosszú távú tendencia. Az AfD folyamatosan növekszik, százalékpontról százalékpontra. Gondoljunk vissza, a szövetségi parlamenti választások alkalmából még ugye 20%-on állt szövetségi szinten, most már 30%-on áll szövetségi szinten másfél év alatt. Gyakorlatilag minden hónapban 1%-ot előre mentek, valamikor akkor stagnáltak, de így alakult ez. És az AfD legjobb eredménye sokáig a százanháti eredmény volt, a 16-os eredmény, az 24% volt, ezt aztán überelte 8 éve később, 2024-ben Türingia 33%-kal, és most ugye ez a 43,8%, ez a 10%-pontos növekedés Türingiához képest két év alatt, ez megmutatja, hogy az AfD nagyot nőtt, és aki figyeli a politikai tendenciákat, az eseményeket, az abszolút nem lepődött meg, hisz tudjuk, hogy mind ezzel párhuzamosan Friedrich Merz munkásságának a megítélése historikusan rossz. Sok százanháti választó úgy is nyilatkozott, hogy ezt egy ilyen ítéletnek tartja Friedrich Merz politikája felett, és alapvetően a szövetségi témák domináltak, és nem a tartomány specifikus témák. Magyarán ez egy közbenső bizonyítvány Friedrich Merz munkásságáról, ami gyakorlatilag olyan katasztrofális, hogy én már csak azon lepődtem meg, hogy Friedrich Merz nem azonnal mondott le.
2: Mi az, ami nem tetszik az embereknek? Annyira nem tetszik, hogy akár még egy szélsőségesnek mondott pártra is hajlandók szavazni?
1: Gyakorlatilag semmivel se elégedettek az emberek, és nem tudok tényleg Friedrich Merz munkásságából másfél év alatt bármit mondani, ami egyértelműen pozitív lenne, és az embereket is megfogta volna. Több rétegű ez a folyamat, ez nem úgy van, hogy monokauzális, és hirtelen megjelent egy 43%-os AfD-s eredmény, hosszú út vezetett ide, ehhez a szeptember 6-ai voksoláshoz. Kezdődik ez ugye azzal, hogy sok strukturális krízis volt Németországban, mind akár a migráció, mind akár az ukrajnai válság, az energiakérdések, akár a Covid, ami németeknél mindig egy fontos szerep játszott. Hozzájárult egy olyan általános hangulathoz, hogy az állam nem látja el a feladatait, rossz politikát csinál, úgymond az emberek fejük fölött döntenek, és ennek a kiteljesedése mindig is a kelet-német szavazópolgárok attitűdje volt, akik kiváltképp kritikusak. Ugye ők diktatúrában nőttek részben fel, és tudják, hogy milyen az, amikor ilyen döntéseket hoznak, és nem akarom most összehasonlítani a jelenlegi német politikát semmilyen módon az NDK-val vagy diktatúrával, csak egyszerűen a kelet-németek gyorsabban reagálnak bizonyos dolgokra, és a tendenciákat gyorsabban el lehet olvasni, és náluk nincsen meg az a nagy financiális jóléti vélőháló, ami egyébként a nyugatiaknál megvan. Átlagosan a kelet-német háztartások vagyoni helyzete töredéke a nyugati háztartások vagyoni helyzetének, sokkal kitettebb az ottani társadalom, és ezek a krízisek, amiket említettem, migráció, energia, szankciók, Covid, ez alapvetően nem a gazdagabb embereket érintették, hanem a szegényebb embereket, vagy a középosztát, és ez Kelet-Németországban fokozottan jelen van. Ez ugye az egyik, és a másik egy általános
2: érzés. Bocsánat, hagyj vessek közbe valamit, talán van egy olyan is ebben, hogy a politikai diskurzusnak is kevésbé hisz a szocializmusból kilábalt társadalom.
1: Ez így
2: tudunk
1: van?
2: A sorok közt olvasni, és inkább úgy vagyunk vele, hogy nem biztos, hogy elhisszük, amit ígérnek.
1: Ez így van, szóval Nyugat-Németországban mi mindig nagyon sokan azt mondják, hogy amit a Tagesschau este 8-kor mond, az biztos úgy van. A keletnémetek meg azt mondják, hogy na, amit a Tagesschau mond, azért jobb még egyszer megnézni. És mi magyarok ugyanígy vagyunk ezzel, hogyha valaki elmond valamit, vagy leírnak valamit, akkor a magyar ember azt mondja, na azért...
2: Vajon miért mondja
1: ezt így? És a keletnémetek ugyanúgy vannak ezzel. És erre rájött ugye, hogy megjöttek a nyugatnémet pártok Kelet-Németországba. Az újraegyesítés nem is igazán újraegyesítés volt, hanem egy csatlakozás. Közjogilag is csatlakoztak a keletnémet tartományok, és ezt csatlakozásként élték is meg az emberek. Azaz csatlakoztak eljárásokhoz, folyamatokhoz, diskurzusokhoz, pártokhoz, akik oda jöttek, és úgy elmondták úgymond a frankót, ha most ezzel a szófordulattal éljek, és ez nekik nem tetszik egy idő után, és ez ugye először a balpárt felfutásában a 90-es évek, vagy akkor még PDS 90-es évek, 2000-es években lehetett egyértelműen nyomon követni, és ez nekik is megjött az AfD. És akkor plusz ezeket a problémákat az AfD sikeresen meglovagolta, és a keletieknek az a általános érzése, hogy nem veszik őket komolyan, elnyomják őket, ilyen pökhendi magatartást tanúsítanak egyesen nyugaton, meg a szövetségi politika, ilyen kioktató stílus, ezt nagyon rossz néven vették, és akkor rájött ugye az, hogy Friedrich Merz óriási elvárásokat ébresztett keleten. A keleti CDU szervezetek voltak azok, akik teljes melszélességből 2018 óta Friedrich Merz 3 kampányánál, ugye háromszor indult el Friedrich Merz pártelnöknek, kétszer megbukott, harmadik alkalommal sikerült csak, folyamatosan ezerrel támogatták, óriási lendület volt, és ez kitartott a 25-ös kampányban, nagyon támogatták Friedrich Merzet, és még nagyobb a csalódottság. A végén már a Szászanháti CDU egy kabaretistával kampányolt, aki folyamatosan, nagyon meglepő módon a CDU kampány rendezvény Friedrich Merzet kritizálta, hogy ő még háborúpárti kancellár lenne, és hogy békét kell kötni, szóval teljesen a keleti életérzésre appellált, és akkor még a Merznek általános teljesítménye a szövetségi kormányával olyan katasztrofális, ugye csak 15% támogatja, és 100-hátban 9% tartja jónak Friedrich Merz munkáját. Ezek olyan értékek, hogy nem érdemes már róluk beszélni, szóval 9%, hát ez katasztrófa. És ez az egész helyzet vezetett végül is szeptember 6-ához, és a 43,8% abszolút nem meglepetés, teljesen azt a papírformát hozza, amit eddig is gondoltunk, és én aztán nem lepődtem meg.
2: Mit ígér az AfD? Mit fognak tenni? 2013-ban alapították meg, 2015-ben jött föl igazán, akkor a migrációs válság kapcsán, de most más problémáik is vannak a németeknek, nem csak a migráció. Mi van az első helyen, ami szimpatikussá tette a németek?
1: A migráció ugye éveken át egy nagy probléma volt, és most is az, de az is igaz, hogy a migráció csökken. Na de, minden szám mögött ott van mindig egy másik valóság is. Bár ugye kevesebb migráció érkezik Németországba manapság, mint mondjuk 2 vagy 3 vagy 4 évvel ezelőtt, de még mindig érkezik. Ez az egyik. A másik, ott vannak emberek, akiket nem toloncolnak ki, pedig kellene. És a meglévő, a korábbi évek migrációjából összehozott, úgymond lakosság, az ott van, és nagyon gyakran problémát okoz. És nem azokról az emberekről beszélek, akik vendégmunkásként a 60-as, 70-as, 80-as években érkeztek, nem a kelet-európai régiókból oda települt német felmenőkkel rendelkezők, nem azok a vendégmunkások, akik akár a Balkánról máshonnan érkeznek és dolgoznak, hanem tényleg Európán kívüli országokból, akik igazán nem is dolgozni jöttek, hanem gazdasági migránsok, főleg 2015 után. Ők okozzák a problémát, és már nem is migrációs problémája van Németországnak, hanem egy integrációs probléma, ami a migráció különböző vetületei közt megjelenik, mint a lakhatás, iskolarendszer, szociális ellátórendszerek, munkaerőpiac, vagy akár a bürgergeld rendszere, a nagyon sok pénz, amibe ez kerül, a városkép, közbiztonság, belbiztonság kérdése, és ezeket a AfD próbálja adresszálni, de nyilvánvalóan nem tud mindenre megoldást ők se, mert tartományi szinten korlátozottak a lehetőségek. Mit tud konkrétan tartományi szinten tenni az AfD? A Németországi Szövetségi Köztársaság szövetségi törvényének a végrehajtásáért a tartományok felelnek. Például a kitoloncolások területén sokkal több ember tudna elküldeni az AfD, akik illegálisan ott tartózkodnak. olyanokat tud tenni Szászonhárt, hogy az oktatási rendszerben szigorít bizonyos feltételeken, mert ugye ott is problémák vannak. Olyat tud például tenni, ami egyébként példanélküli lenne, hogy például felfüggeszti a részvételét a közszolgálati televízióban. Ezt konkrétan elmondták, hogy ők felmondják azt a szerződést, ami a közszolgálati televíziót szabályozza. Ugye Németországban a közszolgálati televíziót a 16 tartomány közösen államközti szerződésen működteti, ugye 16 államról beszélünk. Ők ebből ki akarnak lépni, fel akarják mondani, nem tartják jónak a közszolgálati televízió működését, egyoldalúnak tartják. Szóval sok ilyen dolog van, de nyilvánvaló, ettől nem lesz minden azonnal jó, és az AfD se fog tudni varázsolni, ha majd kormányoz, de egyszerűen olyan mértékben elegük volt az embereknek már a 24 éve kormányzott CDU-val, és nem csak a CDU-val, hanem az egész politikai osztálya, hogy elküldték őket nyugdíjba, és egy új erővel próbálkoznak, ahol sok mindent nem lehet tudni, hogy mi lesz, hogy lesz, nyilván egy veszély is, de az emberek most már inkább számításba veszik a veszélyt, a bizonytalanságot, hisz azt mondják, hogy most már ennél rosszabb nem lehet.
2: Gazdasági ígéreteik is vannak, vagy az ipar területén ugye most volt hír, hogy a Volkswagen néhány napja jelentette be, hogy bezár 4 gyárat és 50 000 munkatársat elbocsájt, tehát hogy itt nagyon súlyos problémák vannak a német gazdaságban. Nyilván ez is foglalkoztatja különösen a keletnémeteket, ahogy ön is mondta. Mit válaszol erre az AfD? Van-e valamilyen gazdasági programja?
1: Ugye Szászonhártban van egyébként Bitterfeld városka, és Bitterfeld városa a kémiai iparával azért messze ismert. Itt az AfD egyébként gazdaságpolitika alapvetően liberális, gazdasági liberális programot visz. És ami itt a gazdaságpolitika téren elhangzott, annak ugye van egy geopolitikai, külpolitikai, európa politikai implikációja is, az az, hogy ők vissza akarnak térni az orosz energiaimportra. Ez hallatlan Németországban ilyet kimondani, de ők elmondták, hogy ezzel gyakorlatilag lehetne csökkenteni akár az energiárakat is, a termelési árakat is, és a háztartások energiárait is, ami Németországban magas, és sok embernek ugye problémát okoz kiváltképp keleten. És egyébként Kelet-Németországban talán azt is lehet mondani, hogy nem azt mondanám, hogy párton átívelő konszenzus, de azért sok más pártban is dominál az az álláspont, hogy vissza kell térni a kooperációval Oroszországba. Például a szászországi miniszterelnök, aki CDU-s, Michael Kretschmer folyamatosan ezt mondja, hogy abba kell hagyni a szankciókat, és vissza kell hozni az orosz energiaimportokat. És egyébként az AfD potenciális együttműködő partnere, nem koalíciós partnere, mert ugye olyan nem lesz, a BSV, Bündnis Ára Wágner, ők egyébként feltételül szabták az együttműködést annak, hogy szövetségi szinten fellép majd az AfD kormánya az orosz energiaimport tilalma ellen és a szankciók ellen.
2: Az atomenergia visszahozatalát is úgy tudom, hogy tervezik.
1: Igen, természetesen.
2: És a szénerőműveknek az újraindítása.
1: Ez is az AfD programjában van, de az atomerőműveknek az üzemeltetése azt egy ilyen kis tartomány anyagi forrásokra tekintette nem tud maga megoldani. Azaz a politikai agendán ez szerepel. Lehet, és lehet erről döntést is hozni, de kétlem, hogy Szászonhárt saját erőből fog atomenergiaműveket építeni, és ugye drágán kell bevásárolni a külföldi technológiát, ne felejtsük el, 11 óta ismert, hogy itt nincsen jövője az atomenergiának Németországban, és folyamatosan ezek a technológiában nem fektettek már be, nem képeztek szakembereket, akik voltak, azok már elmentek, mert ugye nincsen jövőkép, nincs perspektíva, szóval nem lehet egy ilyen csettintéssel elrendezni, de persze egy fontos politika deklaráció. Olyat is mondtak az AfD-sek, hogy például a szélerőműveket meg kell szüntetni. Ez is egy olyan dolog, hogy jó hangzik, de azért ezt se lehet azonnal lerendezni. Szóval nagyon hangzatos lózungok vannak itt, és talán még racionálisan indokolható is, és egyébként nem teljesen őrültség, de nem biztos, hogy meg tudják csinálni, hisz Szászonhárt kicsi, nem a legerősebb gazdasággal rendelkezik, és hogy egy korlátozott financiális erőforrásokkal rendelkező tartományi kormány mit tud, meg mit nem tud, ez majd kiderül, ha majd tényleg átvették a hatalmat, és aztán számot kell vetni, hogy most akkor milyen befektetés legyen, mit kell priorizálni.
3: Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójával Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: Somkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértőt, Udvarhelyi Erzsébet kérdezi.
1: Továbbra sem sikerül, úgy tűnik, az olaj kérdéseket, illetve a Hormuzi szoros térségében feszült helyzetet megoldani. Ez milyen amerikai belpolitikai kérdéseket vethet fel a közelgő félidős választások tekintetében?
2: Mindenki arra számított és arra várt, hogy Donald Trump súlyos árat fog azért fizetni, hogy hagyta elhúzódni az iráni elleni konfliktust. Mindenki arra számított, hogy júliusig nem kerül lezárásra ez a konfliktus, annak az ára az lesz, hogy a republikánusok elveszítik a félidős választásokat novemberben. Azonban az elmúlt napoknak az eseményei a demokrata pártnak a házán belül arra mutatnak, hogy a republikánusok mégis van esélyük, ugyanis nem a klasszikus centrista, és kicsit nyugodtan nevezhetjük őket langymeleg, tehát úgy értem, hogy langyos jelölteknek, tehát nem egy karakteres jelölteket választottak meg, akik a politikai spektrum minden részéhez szóltak, hanem markánsan balra húzódó, már szocialista, jellemzően muszlim jelöltek nyertek a demokrata pártnak a belső választási versenyében, amely a pártnak a balra tolódását mutatja. Most, hogy a szintén relatív erős centrista vagy középen álló demokraták ennek hogy reagálnak, az a réteg, aki képes bármikor átszavazni a republikánusokra, és tegyük hozzá, hogy a republikánusnak is volt olyan rétege, amelyik bizonyos feltételek mellett hajlandó volt átszavazni a demokratákra, az hogy reagál erre a döntéssorozatra, hogy reagál erre a helyzetre, az még a jövő kérdése. Úgyhogy teljesen elképzelhető az, hogy Donald Trump nem úgy nyeri meg a választásokat, hogy a republikánusok jobbak, mint a demokraták, csak kevésbé rosszak. Tehát ez a gondolat, ez a hozzáállás tűnik most ki az amerikai republikánus kommunikációból, hogy lehet, hogy gondokat okoz a Trump-féle irányvonal külpolitikája, viszont a demokraták ezekkel a lépéseikkel jelentős szavazói tömeget idegeríthetnek el maguktól.
1: Dél-Korea Szöulra reagált Donald Trump abban az értelemben, hogy Szöul nem volt hajlandó csatlakozni az Irán elleni nemzetközi védelmi és denuklearizációs koalícióhoz. Mi lesz Dél-Korea büntetése ebben a vonatkozásban?
2: Ami Dél-Koreát illeti, az azért egy kitűnő kérdés, mert Donald Trump aktívan kommunikál és lép is fel a vele szembevenőkkel kapcsolatban, és elkerülhetetlen, hogy párhuzamot vonjunk a ceutai és melillai migránsválság, illetve a Spanyolország megbüntetésére tett ígéretek között. Tehát biztos, hogy van összefüggés, hogy ez az amerikai titkosszolgálatok félrenézését jelenti, hogy az amerikai titkosszolgálatok aktív működését jelenti, ezt lehetetlen megmondani, de egyértelműen úgy gondolom, hogy a modern diplomácia, modern érdekérvényesítés úgy működik, hogy ezek a lépések vastagon benne vannak. Most Dél-Korea esetében Észak-Koreával fennálló viszonya a nagy kérdés, és Donald Trump bátran szembe ment a korábbi konszenzussal, és Kim Jong-unnal is találkozva gyakorlatilag kihozta Dél-Koreát a nemzeti elszigeteltségből, ami nyilvánvalóan sok embernek piszkálta a csőrét Dél-Koreában. Úgyhogy azt is érdemes hozzátenni, hogy azok a lépések, amelyeket a Trump kormányzat tesz, azok a sokszor kiszámíthatatlanak tűnő és vad kijelentés, amiket tesz, az megingatták a hagyományos szövetségesi rendszert. Tehát egyrészt az, hogy nem tartja magát ahhoz a korábbi gyakorlathoz, amelyekben a formális döntések előtt átfogó egyeztetést végez a szövetségesekkel, hanem teljesen unilaterális módon egyoldalúan dönt. Ennek megvannak a maga veszélyei, és az amerikai szövetségesek távolodhatnak az Egyesült Államoktól és az Egyesült Államok érdekeitől. Úgyhogy egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy Donald Trump például Észak-Korea elismerésével, diplomáciai kapcsolatok létesítésével, vagy bármilyen más szokatlan, de kemény lépéssel adja Dél-Korea tudtára, hogy mennyire nem tetszik neki az a irány, amelyet képvisel.
1: A szautai válságnak azon kívül, hogy az EU migráció ügyi és válságkezelési programjában komoly szerepe van, illetve komoly léket ütött az EU válságkezelési programján. Az iráni háborúval összefüggésben ennek komoly biztonságpolitikai tényezője szerepe is van, illetve diplomáciai szerepe, hogy ezen országok nem kívántak csatlakozni Donald Trump Irán elleni nemzetközi védelmi koalíciójához.
2: Igen, abszolút mértékben. Tehát azt érdemes látni ebben a történetben, hogy akár az európai NATO szövetségesek, akár a többi amerikai szövetséges, legyen szó Japánról, Dél-Koreáról vagy egyéb országokról, másképp értelmezik a szövetség fogalmát, mint Donald Trump. Hogy Trumpnak sok mindenben igaza van, az nem kérdés. Tehát szerintem is nem arra van szó, hogy én osztanám azt az álláspontot, amely szerint Trump egy időnkő őrült, aki most fölborít mindent, amit az Egyesült Államok korábbi elnökei felépítettek, erről szó sincs. Trumpnak nagyon sok szempontból igaza van abban, például, hogy a szövetségesek sok esetben potyautasként viselkedtek, de nem azért, mert ezt vagy azt nem tették meg az Egyesült Államoknak, hanem például a NATO által elvárt 2%-os védelmi arányos költségvetésnek a töredékét nem teljesítették sok esetben. Tehát, hogy az európai államok különösen az elmúlt 30 évben egyértelműen potyautasok voltak az Egyesült Államok által nyújtott biztonsági garanciák ellensúlyozása területén. Hát az, hogy most Trump 5%-ra sókolta fel a védelmi kiadásokat, meg egyértelműen túlzás, mert egyetlen egy állam sem tudja hosszú távon kigazdálkodni, viszont jól mutatja azt a feláborodást, amit az amerikai elit és az amerikai vezetés érez az európai potyautassága miatt. Tehát szerintem azt érdemes ebben látni, hogy várhatóak még átrendeződések a nemzetközi kapcsolatokban, elsőbb az Egyesült Államok szövetségesei területén, és azt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy amikor Trump elkezdte Kínával a vámháború első ciklusa alatt, azt a demokraták ugyanúgy folytatták. Tehát ezek a döntések Trump esetében nem az ő döntései szerintem, hanem a teljes amerikai establishment vagy politikai elitnek a nézőpontját vagy a szándékait tükrözik, úgyhogy én arra számítok, hogy akár is lesz az Egyesült Államok következő elnöke, ezek a lépések nagyjából is fognak folytatódni.
3: Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértővel Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett.

0: Olaszországban 4 éve 2022. szeptemberében tartották a parlamenti választásokat. Azóta a Meloni kormány van hatalmon, és ez különlegesen hosszú időnek számít. Juhász Balázs, az ELTE docense nyilatkozik.
1: Nagyon különleges, mert a dél-európai viszonylatban az olaszok arról hírhettek, hogy rendszeresen pályáznak a lehető legrövidebb kormány címére, és ezt a címet már nagyon sok olasz kormány bezsebelte. Tehát ilyen értelemben az, hogy egy kormány kitölti a teljes ciklusát, az hát örömkönnyek és halleluja esete. Most a Meloni kormány esetében pedig azért is hangsúlyosan fontos, hogy ez sikerült összehozni, mert ez nem egy tömb. Tehát ez nem egy egységes politikai tömörülés, hanem itt is egy ilyen koalíciós rendszerről beszélünk, ami viszont az olasz rendszer sajátossága. Tehát a második világháború óta az olasz politikai rendszer az egy koalíciós rendszert jelent. Ez klasszikusan a szovjetblokk összeomlásáig az úgynevezett pentapartitól, tehát az öt pártnak az egymás mellett élése többé-kevésbé szoros együttműködését feltételezi. Hát azóta meg káosz a köbön, mert igazából a politikai összeomlás, ami a korrupciós botrányokból következett, az létrehozott egy olyan struktúrát, ami először egy ilyen mini pártömeget jelentett, és ebből hát leginkább a Berlusconi effektus volt az, ami katalizátorként működött. Létrejött hát leginkább kettő olyan tömb, amely egyfajta jobboldali és egyfajta baloldali tömbként értelmezhető, de ezek mind szövetségek. Tehát nem pártok, tehát eleve a választási szövetségeken belül is jellemző volt, hogy szétrúgták belülről a rendszert. A Berlusconi kormányok is például nem voltak képesek arra, amire most Meloni, tehát ott is a saját belső szövetségese borította a rendszert. Aztán ezt a hát nagyjából kétpólusú blokkot megkérdőjelezte az Ötcsillag mozgalom, amely hát egy teljesen újfajta elképzeléssel szólt bele a történetben, mondván hagyományos jobb és hagyományos baloldal kuka, mert mindenki elvérzett, csak hát nem sikerült megvalósítani a mestertervet, mert kiderült, hogy nem alkalmasak erre, vagy túl sokat kívántak, és nem volt reális. Tehát már megint borult a rendszer, ehhez képest Meloni viszont egyfajta stabilitást hozott.
2: De mi ennek az oka? Belpolitikai okai vannak, vagy külpolitikai?
1: Főleg belpolitika, tehát az olaszországi baloldali tömörülés az nem képes megfelelő alternatívát nyújtani. Sok esetben a saját helyét keresi. Olyan narratívákat próbálnak erőltetni, amely az egyszerű olasz melós szívét nem fogja megdobbantani. Nem 5, nem 10, hanem már évtizedek óta érezhető nekült kérdésre nem tudnak olyan válaszokat nyújtani, amely megnyugtató lenne, és így nem igazából tudják felmutatni azt, hogy mi vagyunk a jó fiúk, és az ekte fasiszta Meloni, ez ugye egy címke, tehát Meloni egyáltalán nem fasiszta, de ezzel a címkével könnyű megbélyegezni, tehát ugye az olasz baloldal tehát nem tudja felsorakoztatni azt a narratívát, hihetően, hogy az ekte fasiszta Melonival szemben mi vagyunk a jó fiúk, és ilyen is, olyan is, amolyan reális és értelmezhető ígéretekkel tudunk fellépni. Úgyhogy egyelőre még nem tudják felmutatni azt a társadalmi támogatottságot, és azt a megbízhatóságot, hogy mi fent tudunk maradni, és működőképesen tudnánk működtetni a rendszert.
2: Tehát ez majd nagyban befolyásolja a következő választást.
1: Igen.
2: És az elmúlt éveknek melyek voltak a fő kihívásai? Milyen a kapcsolatrendszer az Európai Unióval?
1: Az Európai Unióval egy együttműködési rendszer van. A Meloni-féle narratíva az olasz érdekek mellett persze kardoskodik, tehát itt nem egyfajta kiszolgáltatjuk az országot jellegű irányzat a jellemző, viszont valójában belesimul a rendszerbe, tehát működteti, de ez hagyományos, tehát ez nem Meloni. Az olasz politikai struktúra így szocializálódott, hogy gyengék vagyunk, lehet önálló hangunk, de az összes nagy kérdésben igazodunk a nálunk nagyobb halak véleményéhez. Második világháború alatt például Locarnóba így kerülnek bele az olaszok. Semmi közük az egészhez, csak hát a briteknél jól fekszenek. És rengeteg ilyen példa van, amikor a hagyományos olasz politika valójában idomul, mert tudja, hogy önállóan nem tudja elérni azt, amit szeretne, úgyhogy alkalmazkodik. Tehát a Meloni-féle struktúra, amit létrehoz, működtet, semmi újdonságot nem mutat fel.
2: De valójában kihívások történtek az elmúlt években.
1: Nem jellemző. Tehát radikális kihívásba nem ment bele. Tehát az uniónak a rendszerét például, ahogy éppen van, nem kérdőjelezi meg. Meloni csak addig ment el, amíg hangsúlyok áthelyezéséről beszélhetünk. Tehát nagyon óvatos volt ilyen téren, már csak azért is, mert ugye a rekonstrukciós alap, abból Olaszország nagyon komolyan profitált, és most meg hát éppen elszámolási problémák vannak, tehát ott már megint valamilyen szinten megegyezésre kell törekedni, mert kardoskodással nem fogja tudni megtartani azt a pénzt, amit már sikerült lehívni. Tehát igazából egy kompromisszumkényszerben működik, úgyhogy elmegy egy bizonyos pontig, de az sohasem az, hogy komolyan megkérdőjelezni a rendszernek a lényegét, mert akkor nem tud kompromisszumot kötni. Ügyes.
3: Az olasz választási rendszerről Juhász Balázs, az ELTE bölcsészettudományi kardocense mondta el véleményét.

0: A jogsegében Szalai Kornél Géza ügyvéddel, a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személyek jognyilatkozataival foglalkozunk. Ez több ponton eltér a kiskorúakétól. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. A műsorból hallanak egy részletet.
1: A cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezés új feltétel az érintett személy egyéni körülményeinek, családi, társadalmi kapcsolatainak vizsgálata. A PTK miniszteri indokolása ezen vizsgálati kötelezettséget a korábban már említett Európai Tanácsi ajánlásnak a szükségesség, arányosság és fokozatosság elvéből veszi és emeli át. Meg kell itt azonban jegyezni, hogy külön feltételként ez a korábbi szabályozásban nem rögzült, azonban a korábbi bírói gyakorlat megkövetelte e körülmények vizsgálatát. A bíróságnak ezért az érintett egyéni körülményeit, családi és társadalmi kapcsolatait is értékelési körébe kell vonnia, annak megállapítására, hogy érdekeinek védelme cselekvőképessége korlátozása nélkül is megvalósítható-e a környezete, családtagjai esetti segítségével, vagy ezek a körülményei is indokolják a gondnokság alá helyezését. A bíróságnak tehát a következőket kell vizsgálnia részletes bizonyítás lefolytatásával. Egyfelől. Az érintettnek van-e, illetve lehet-e olyan ügye, amely szükségessé teszi egy bizonyos területen, ügycsoportban a gondnokság alá helyezését. Lehet ugyanis, hogy a belátási képességgel egyáltalán nem rendelkező személyt azért nem szükséges mégse gondnokság alá helyezni, mert nincs olyan ügye, amely indokolná a gondnokság alá helyezését. Másrészt az érintettel bizalmi viszonyban álló személy, hozzátartozó, barát vagy szakképzettséggel rendelkező ismerős vállalása alapján segítséget tud-e nyújtani az érintettnek ahhoz, hogy ügyeiben ténylegesen és megfelelő támogatással önállóan el tudjon járni. Ha van ilyen személy, abban az esetben szükségtelenné válhat a gondnokság alá helyezés szintén. A szabályozás hangsúlyos

0: Véhetően következő adásainkban majd még lesz szó, amellyel az egyéni szükségleteken alapuló döntési segítség biztosítására kerül sor anélkül, hogy ez az érintett személy cselekvő képességének korlátozásával járna. Azoknak a felnőtteknek szól, akiknek a belátási képessége, például betegség vagy fogyatékosság miatt tartósan vagy időszakosan kisebb mértékben csökkent. A támogató személy segít megérteni a döntések következményeit, de a végső szó mindig támogatott személyé. A támogatót a támogatott személy választja ki. Ha ez nem lehetséges, a gyámhivatal rendel ki hivatásos támogatót. A támogatott döntéshozatallal kapcsolatosan a PTK csak keretszabályt ad, a részletes szabályozást egy másik törvény tartalmazza. Az új PTK hatályba lépésével megszüntette a cselekvőképességet általános korlátozásának lehetőségét. A bíróság a belátási képesség csökkenését már csak egyes ügycsoportok vonatkozásában, azaz részlegesen állapíthatja meg, és ehhez képest rugalmasan, egyénre szabottan határozhatja meg a gondnokság alá helyezés jogkövetkezményeit. Fontos tehát kiemelni mindebből. A cselekvőképesség bárminemű korlátozása sokkal cizelláltabb az új PTK szerint, mint volt az korábban. A korábbi PTK alapján volt általános jelleggel is teljes korlátozás, ezen kívül volt a cselekvőképesség részleges korlátozása általános jelleggel, vagy történhetett úgy is, hogy a cselekvőképességet részlegesen korlátozták, de csak bizonyos területeken. Most ez az általános jellegű korlátozás, ez alapvetően megszűnt, ilyenre nincsen lehetőség, azonban egy sokkal nagyobb lehetősége van a bíróságnak arra nézve, hogy nagyon részletesen kimunkálva meghatározza akár azokat az ügycsoportokat, hogy miben szükségesnek tartja, vagy hogy miben tartja szükségesnek a cselekvőképesség korlátozását egyfelől, és a cselekvőképesség bárminemű korlátozása mondhatni azt, hogy ultima ratio jellegű, abban az esetben alkalmazza a bíróság, hogyha más módon az érintett személynek a jogai, illetőleg a jogainak a védelmét nem tudja biztosítani. Ezen biztosítási körben pedig egy új jogintézmény, ez az úgynevezett, amit most említettem és elmondtam nagyon röviden és csak érintőlegesen, az úgynevezett támogatott döntéshozatali eljárás keretében megjelölt támogató. Támogatónak pedig az a különleges szerepe itt, hogy nem gondnokként jár el, tehát semmiféle döntéshozatalt ő nem hozhat. Semmiféle aláírási jogosultsága neki nincsen. A szerepe pusztán arra korlátozódik, hogy segítse az érintett személyt az adott jó döntés meghozatalában.
1: A jogszegélyből hallottak egy részletet.
2: A héten történt véget ért.
1: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Pécsi Krisztina
2: és Nagy György András.

0: A Rosenberg trió felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A kormány több mint 657 millió forintot fordít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Olvasható a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatban. A tájékoztatás szerint a kormány egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzése közérdek. Ezért a kormány felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy a közszolgáltatási szerződésben idén augusztusban felmerült költségek finanszírozására biztosítson legfeljebb 657 millió forintot Magyarország 2026. évi központi költségvetéséből. Adja hírül az MTI. Két nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, derül ki a www.vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valahamért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását Budapestnél, vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját. Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten a Margit-szigeten. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a területet mintegy 200 méter sugarú körben kiüríti és lezárja, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a robbanóeszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő. Mintegy 12.200 fővel 10,9 millióra csökkent az első fél évben Csehország lakossága, közölte a Cseh Statisztikai Hivatal a honlapján. A csökkenés oka, hogy az első 6 hónapban a halálozások száma nagyobb volt a születésekénél, és a helyzetet a migráció kedvező alakulása sem változtatta meg. Mutatott rá a Statisztikai Hivatal, jelezve, hogy előzetes adatokról van szó. Ami a migrációt illeti, a bevándorlók száma 53.900 volt, míg a kivándorlóké 45.000. A többséget mindkét esetben ukránok alkották. Az Orvosi Tájékoztatás Etikája Krízishelyzetben címmel rendezett konferenciát szeptember 12-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság a 72 tanítványmozgalom egészségügyi munkacsoportjával és a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben, tudatta a Magyar Kurír. A rendezvényen Székely János püspök úr is jelen volt, aki hangsúlyozta, nincsenek kisgyilkosságok, és ha egy társadalom elkezdi engedélyezni az élet bizonyos feltételek közötti elvételét, akkor az az egész társadalom megváltozását hozza magával. A szlovák püspöki konferencia hivatalos lelkipásztori látogatásra hívta 14. Leó pápát Szlovákiába, erősítette meg a püspöki konferencia szóvívője. Az, hogy 14. Leó Szentatya ellátogat-e Szlovákiába, illetve mikor, a pápa döntése, jelentette ki a szóvívő. Peter Pellegrini köztársasági elnök már tavaly meghívta a pápát az országba, amikor személyes audiencián volt az apostoli palotában 2025. decemberében. A pápának szóló meghívást, amelyet több mint 6000 lakos írt alá, a Fidesz et Ratio alapítvány átadta Nicola Girasoli pápai nunciusnak. Az időjárásról: változóan felhűs lesz az ég hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövis bokorról fügét, sem a tüske bokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív bőségéből szól a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja. Hasonlít ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázódult a házra, de nem tudta azt összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez, aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázódult az árvíz, háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 43-tól a 49. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa a Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. A Szent Atya a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. A pápa fogadta az Admina látogatástevő salvadori főpásztorokat. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le.
2: 14. Leó. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. 14. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa, a SELAM és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát, és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. A Szent Atya emlékeztetett arra, hogy pápasága kezdetén az egyház egyik fontos feladataként jelölte meg a bátor és bizalommal teli párbeszédet a mai világgal. Ez magához, az egyház küldetéséhez tartozik. Krisztus elküldte tanítványait, hogy az evangélium fényét vigyék el mindenkor konkrét valóságába. Az evangélium felszólít a szegényekről való gondoskodásra, ami pedig megköveteli, hogy különös figyelemmel forduljunk azok felé, akiket a társadalmi, gazdasági és technológiai változások a legsúlyosabban érintenek, hangsúlyozta Leó pápa. Korunk gyors változásai közös felelősség elé állítanak bennünket, mutatott rá 14. Leó. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve úgy fogalmazott, választanunk kell, hogy egy új Bábel tornyát emeljük-e, vagy azt a várost építjük, ahol Isten és az emberiség együtt lakik. A technológiai fejlődéssel kapcsolatban ezért nem egyszerűen az a kérdés, hogy elfogadunk vagy elutasítunk-e bizonyos eszközöket. A döntő kérdés az, hogy milyen emberiséget akarunk építeni,
3: ¿Qué humanidad queremos construir?
2: És milyen hely jut benne minden egyes embernek, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Ehhez egyetlen intézmény erőfeszítése sem elegendő. Az állami szerveknek, vállalkozásoknak, munkavállalóknak, egyetemeknek és társadalmi közösségeknek együtt kell dolgozniuk a közjó szolgálatában. A nagy társadalmi kihívások közös felelősséget és együttműködést kívánnak, azt a társadalmi barátságot, amelyről Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában írt. 14. Leó a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja. Ez különösen fontos napjainkban, amikor a polarizáló vélemények gyorsan felerősödnek, és a konfliktus könnyen a hatalom eszközévé válhat. A valódi párbeszéd többet követel az udvariasságnál. Arra kötelez, hogy akkor is benne maradjunk a beszélgetésben, amikor egymással ellentétes érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szent Atya. A keresztények számára pedig a testvériség végső alapja az, hogy mindannyiunknak ugyanaz az atyánk. Ne féljetek, idézte 14. Leó elődei gyakori buzdítását. A feszültségektől és különbségektől sem kell megijedni, mert alkotó energiává válhatnak, ha közös felelősség irányítja őket. A pápa hangsúlyozta, egy társadalmi vagy gazdasági döntés értékét nem pusztán az mutatja meg, hogy hányan támogatják, hanem mindenek előtt az, milyen hatással van a legkiszolgáltatottabbak életére. Egy társadalmi, gazdasági és politikai rend csak akkor nevezhető valóban emberinek, ha mindenki, különösen a legtörékenyebbek, emberhez méltó módon élhetnek, és senkit sem hagynak hátra. Beszéde végén 14. Leó Nehemiás példáját idézte fel, aki népével együtt építette újjá a romokban álló Jeruzsálemet. Hasonló feladat vár ma is mindenkire. Be kell lépnünk a történelem építkezéseire, hogy helyreállítsuk azt, ami összeomlott, és megvédjük azt, ami veszélyben van. A Szentatya végül arra buzdított, hogy alakítsuk ki a tárgyalás kultúráját, amely a különbségek ellenére is képes utat nyitni a találkozás és a béke felé. Korunk fejlődése ne hagyjon maga után újabb romokat, és bármit is építünk, az valóban mindenki számára otthon és menedék legyen, kezdve azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, zárta beszédét Leó pápa az USA és Latin-Amerika püspöki konferenciái által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez.
1: Leó pápa beszéde a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. Szűz Mária szent nevének ünnepén, szeptember 12-én szombaton délelőtt Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökeredzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek az egész világon. Leó pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat a közösség és az összehangolás útján, amelyet a bencés férfi szerzetes konfederáció számára még 13. Leó pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikán zsinat is bátorított az Istennek szentelt életről szóló Perfecte Caritatis Decretumban. Ez a közös előrelépés annál is fontosabb, mivel célja a bencés karizma megélése és előmozdítása a szerte világon egy olyan spirituális szinodalitáson keresztül, amely minden ember egyediségét közkincsé teszi mindenki számára. Szent Benedekről szólva Ferenc pápa 2023-ban a szeretet kimondhatatlan édességéltől kitágult szív fontosságát hangsúlyozta. A szív a kegyelem hírnöke, mert gyökerei olyan erősek, hogy a fa szépen növekszik, kibírja az irő vasfogát, és az evangélium gazdag gyümölcseit termi. Leó pápa is, eleget téve saját óhajának, nemrégében zarándokként meglátogatta Subiaco és Monte Cassino monostorait, és imádkozott azokon a helyeken, amelyek oly mély jelentőséggel bírnak Isten egész népe és a történelem számára. Miközben e kegyhelyek csendjében és békéjében emlékedtem, vallja a Szentatya személyesen, ma pedig itt látlak benneteket, nem tehetek mást, mint örömmel megállapítani az evangélium szavaival, hogy az apró magból nagy fa nőtt ki. Valóban szőlőskert született, és betöltötte a földet, és sok gyümölcsöt terem, mert mélyen gyökerezik az Úrban. Ezért az erőfeszítések, amelyek, mint sok különböző országból származó szerzetes nővérek azért tesztek, hogy egyre mélyebben gyökerezzetek Krisztusban, és hogy az ő élő és imádságos tanúi legyetek az egész földön, nagy jel és profitai ajándék, ismerte el Leó pápa. Erre különösen nagy szükség van a mai korban, amelyet a hiteles élet, a közösség és a béke utáni szomjúság jellemez. A Szentatya 6. Pál pápa egyik apostoli leveléből idézett, amely Szent Benedekre és tanítmányaira úgy tekint, mint akik az imádság, a tanulás és a munka által Kereszttel, könyvvel és ekével terjesztik a civilizációt és a lelki értékeket. Így építettek fel a különböző népek és nemzetek között egy olyan egységet, amely Szent Ágoston szavanyomán az abszolút szépség példája és modellje. Leó pápa valóban dicséretes dolognak nevezte, hogy a bencés szerzetes nővérek egy olyan projektben vesznek részt itt Rómában és online kapcsolatban másutt a világon, amely kifejezetten az ő számukra kínál új képzési lehetőségeket. Beszéde végén a pápa megköszönte a bencés szerzetes nővéreknek mindazt, amit tesznek, imádságukat,
3: thank you for your prayer,
1: alázatos és csendes jelenlétüket, életük mindennapi és rejtett felajánlását, valamint a lelki útmutatást, a teológiai reflexiót és a közösségi értékeket, amelyeket megélnek és kisugároznak. Arra buzdította őket, hogy folytassák tovább közösségi elkötelezettségüket, majd szívből adta rájuk apostoli áldását.
4: A salvadori püspökök ad limina látogatáson a pápánál. A salvadori püspökök szeptember 11-én pénteken zárták 5 napos ad limina látogatásokat a Vatikánban. 14. Leó pápa a magánkihallgatáson fogadta a főpásztorokat, és arra bíztatta, hogy az emberi személy méltóságát helyezzék szolgálatuk középpontjába. A Szentatyával való találkozás a remény, a párbeszéd és a jövő üzenetét közvetíti a salvadori nép számára, nyilatkozta az ad limina látogatást követően Gregorio Rosa Chávez bíboros, a főváros San Salvador nyugalmazott püspöke a Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy a pápa azt kérte a püspöki kar tagjaitól, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika szellemét követve mindig az emberi méltóságot helyezzék szolgálatok középpontjába. Meglepte, hogy hazáját ilyen mélyen ismeri a Szentatya. Beszámolt arról is, hogy a találkozó rendkívül intenzív és ösztönző élmény volt. A szeptember 7-től 11-ig, hétfőtől péntekig tartó vatikáni látogatás során a salvadori főpásztorok felkeresték a római kúria különféle intézményeit. A találkozók során részletesen bemutatták a salvadori egyház és társadalom jelenlegi helyzetét, és szó esett a helyi közösségeket érintő kihívásokról, a jövőbeli reményekről. A látogatás meghatóan szép pillanata volt, amikor a püspökök átadták a pápának Szent Oscar Romero érsek erekéjét. San Salvador érsekét 1980-ban egy katonai osztag Szent Mise bemutatása közben gyilkolta meg, mert felemelte szavát az emberi jogokért. 2018-ban Ferenc pápa szentté avatta a mártírhalált szenvedett érseket. A salvadori katolikus egyház egy érsekségből és 7 egyházmegyéből áll, a 6,5 millió lakosú ország 43%-a katolikus. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pastorális évét a lateráni székesegyházban. Szeptember 18-án a Szentatya vezeti az egyházmegyei évadnyitó pastorális találkozót a lateráni Szent János bazilikában, az egyházmegye székesegyházában. Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke levélben szólította meg a római plébániák közösségeit, és azt kérte tőlük, hogy vegyenek részt az ünnepi szertartáson, hogy ezáltal is megmutatkozzon az egyházmegye arculatának egysége és sokszínűsége. 14. Leó pápa vezeti a római egyházmegye évadnyitó találkozóját jövő pénteken, szeptember 18-án délután a lateráni Szent János bazilikában. Tették közzé a római egyházmegye honlapján. Baldassare Reina bíboros, a pápa római vikáriusa meghívó levéllel fordult a római plébániákhoz. Arra bátorít minden plébániai közösséget és testületet, hogy saját delegációval vegyen részt az ünnepi eseményen, hogy láthatóvá váljon Krisztus helyi egyházának élő arca. Így jelen lesznek az egyházmegyei pasztorális tanács, a papi tanács és a plébániai pasztorális tanács tagjai. A szervezés részleteiről és a tudnivalókról az elkövetkező napokban tájékoztat részletesen az egyházmegye. Az egyházmegye pasztorális évadnyitóját Leó pápa vezeti, mint az egyházmegye püspöke.
1: Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le. Második János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órában is, mert még a kimondhatatlan borzalma közepete sem lejett a gonoszé és a haláli az utolsó szó. A szörnyű merénylet után egy év elteltével második János Pál béke felhívásai szüntelenül tovább folytatódtak. 2002. szeptember 11-én, szerdán, a pápa az általános kilagatáson felidézte a 12 hónappal korábbi szörnyű támadást, az ikertornyok összeomlását és a romok alá temetett számtalan sok ártatlan emberi életet. A pápa erőteljesen megismételte, hogy a terrorizmus az embertelen kegyetlenség megnyilvánulása és mindig az is marad, és hogy a bántalmazás, a fegyveres erőszak és a háború olyan választások, amelyek csak gyűlöletet és további halált vetnek. Csak az ész és a szeretet a valódi eszközök az egyének és a népek közötti konfliktusok leküzdésére és megoldására, összegezte szavait. 16. Benedek pápa tovább folytatta elődje imáit a békéért. Pápasága harmadik esztendejében az Egyesült Államokba látogatott, és 2008. április 20-án New Yorkban felkereste a merénylet fájdalmas helyszínét, a Ground Zero-t, ahol egykor az ikertornyok álltak, egy mély üreg tátongott, szinte a gonosz mélységének metaforájaként. De mindenütt építkezés folyt a remény szimbólumaként, amely újjászül és újjáépít. Benedek pápa csendben gyertyát gyűjtött az áldozatok emlékére, majd letérdelt és arra kérte az urat, hogy hozzon békét ebbe az erőszakos világba, és adja meg az emberiségnek a bölcsességet és a bátorságot, hogy fáradhatatlanul dolgozzon egy olyan világért, amelyben a valódi béke és a szeretet uralkodik a nemzetek között és mindenkinek a szívében. 3 évvel később, 2011. szeptember 11-én, a terrortámadások 10. évfordulóján 16. Benedek pápa levelet küldött az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája elnökének, Timothy Dolan New York érseknek, akit a következő év februárjában bíborossá nevezett ki. Felidézve a 10 évvel korábbi brutális támadást, a tragédiát, amelyet még súlyosabbá tesz az elkövetők azon állítása, hogy Isten nevében tették. Határozottan arra sürgetett mindenkit, hogy egyértelműen jelentsük ki, hogy semmilyen körülmény sem igazolhatja a terror cselekményeket. Minden emberi élet értékes Isten szemében, és minden erőfeszítés meg kell tenni annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsuk az egyének és a népek elidegeníthetetlen jogainak és méltóságának valódi tiszteletben tartását. Ferenc pápa is meglátogatta New Yorkban a Ground Zero-t, amelyet azóta két vízzel teli medencéből álló emlékművé alakítottak az egykori ikertornyok alapjain. Az emlékmű széleinek 90 különböző nemzetiségű 2974 áldozat nevét vésték fel. Ferenc pápa 2015. szeptember 25-én a New Yorkban tartott vallásközi találkozón a szeptember 11-i támadásokat értelmetlen pusztításnak nevezte, és egy tapintható, gyötrelmes fájdalomról beszélt, amely megdöbbenés kelt, és ami az égbe kiállt. A medencékben folyó víz mindazokra az életekre emlékeztet, amelyek azok hatalma alá kerültek, akik azt hiszik, hogy a pusztítás az egyetlen módja a konfliktusok megoldásának. De az erőszak, a gyűlölet és a bosszú logikája csak fájdalmat, szenvedést, pusztítást és könnyeket okozhat. Az élet azonban mindig arra van ítélve, hogy győzedelmeskedjen a pusztítás prófétái és a halál felett. Mert a megbékélés és az egység győzelmeskedik a gyűlölet és a megosztottság felett. Kérjük a mennyből azt az ajándékot, hogy elkötelezzük magunkat a béke ügye mellett, szólt Ferenc pápa. Békét kérünk ebben a hatalmas világban, amelyet Isten adott nekünk otthonul mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
0: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

Elhangzott Tommaso Albinoni Opus 7 numero 3-as B-dur oboa versenyének első tétele, előadta Lencsés Lajos és a budapesti vonósok.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21:30. A rádiós regénytár következik.

1840. május 7-e. Ma a katedrálisnál állok, hol először megláttalak, és arra a kivételes hajnalra emlékezem. Előveszek erszényemből egy papírlapra írott néhány sort, melyet Alfred, a költő, ki nekem tudós körökből régóta barátom, rólad írt 3 év előtt, s mely annyira megszólította szívemet, mikor nekem elküldé. Angolul a te nyelveden olvasom most fel e helyen, sírod felett. Oh, that's the possible. After long grief and pain, to find the arms of my true love round me once again. Ó, Tennyson, az én érzékeny jó barátom, mi mesteri szavakkal írta le ebben a néhány rövid sorban, amit feléd éreztem. Egyé válni boldog ölelés szikráiban is azzal, kivel lelkünk már egy, s kit szívünk magáénál is jobban szeret. Karodba simulva, drága Lilim, ennek ígéretét átéltem, de valósága nekünk meg nem adatott. Menyegzőnk tervezett idején, te, kicsi madár, már más, milyenknél tisztábban zöldellő mezők felett repültél. Nem, nem mérhetem fele vers valódi értékét, de biztosan tudom, velem sóhajtanál, ha hallanád szépségét a soroknak, s igazat adnál nekem abban, hogy remek művet tartok kezemben. Mert bár e sorok nyomtatott kötetben nem jelentek meg e napig, de a gyémántnak sem kell foglalat, hogy értékét felismerjük. Magam nem vagyok a rímek mestere. Mégis vettem a bátorságot, s leírtam e sorokat szívem nyelvén is. És most egy sárga rózsaszállal együtt ide tűzem neked búcsúzóul. Ó, ha eljöhetnél, ó, égi döbbenet, hogyha átölelnél, elvinnéd könnyemet. Ó, ha érinthetném még csak egyetlenszer, igaz, hű szerelmem, édes, szép lényedet. Elindulok most, s felnézek a tavaszi fényességbe. Kíváncsi vörös begyrebben a sövényen előttem. Nézem, s ő visszanéz rám. Vár. Aztán megbillenti a szárnyát, és tovaszál. Isten veled, Emily. Lili, Isten veled, kicsi madár. Repülj el tenyeremből.

0: Részletek Zicsi Zsuzsanna katonai tábori ápolónő naplójából.
1: 1848. október 31-e. Október 27. napjának hajnalán, midőn az első gyógyszerek kiosztásán foglalatoskodtam, a sátor ajtajában megállt András doktor. Örömmel futottam elébe, s szólni akartam, hogy kíváncsi-e még válaszomra, mert immár megfelelek szívesen. Amikor megláttam, hogy úti táskája nyakán átvetve, s lova a sátor mellett nyergelten várja. Elnémultam a megdöbbenéstől, hogy búcsúzni jött, hogy válaszomat nem várja már. Nem is szólott hozzám. Álltunk csak ott, mint két szomorú szobor, nézve egymást hosszan. És akkor elindult kifelé, aztán mégiscsak megfordult, lépett egyet felém, majd ezt mondta maga elé szomorú lemondással, fejét megcsóválva. To find the arms of my true love. Ekkor belém villám csapott, s fejemben harangok zendültek. Megszédültem. Odaléptem hozzá, és hirtelen feléje kiáltottam az emlékező könyvben olvasott verssorokat. Round me once again!

Készfogónk csendes volt, hadi állapothoz illő. A nap ragyogott, s a tisztás, hol összegyülekeztünk, az ősz minden virágával szolgált hajamba koszorúnak. Harangvirág, katáng, sárga pacsirtafű volt fejem, s kezem dísze. Ruhám egyetlen, addig még sosem viselt vajszínű délutáni öltözetem. Hajamat szakácsnénk font a hálós koszorúba, s minden fonatba egy-egy szirmot illesztett. Eképpen fájtlam is volt, ha nem organdi csipkéből is. Andrásom szeme ragyogásán láttam, hogy rólam azt nem hiányolta, s látásom igen örömére volt. Lénárd János egy lábán sebesült honvéd játszott nekünk bevonulót klarinetten. Valami olyan szép dallamot, minőt én még nem hallottam elébb. A híres bécsi zeneszerző, az úri körökben igen nagyra méltatott Amadeusz, ki nemrég halt el fiatalon, szerezte azt, s oly szép volt az, oly igen hozzánk illő. Később esténken Andrásom közös kedvencünket, Petőfit olvasta föl nekem. Abból is János búcsúját, mely igen erősen alá volt húzogatva kötetében. Sokszor elsoroltam magamban ezeket a sorokat, innen való elindulásom előtt. Vallotta meg. Utószor ölellek, utószor csókollak, örökre elmegyek, örökre itt hagylak. Gyönyörű sorok ezek, az igaz, de igen elkeserített, hogy rám időszerűek. Mosolygott. Akkor már nem reménylettem, hogy Tündérország földjére még ez életben beléphetek, s ráadásnak nemhogy utószor, de még sokadszor is csókolhatlak. Nevette el magát újra, s arcomat akkor magához simította. Én pedig azóta is egyre azt kérdezem magamtól, feleltem rá kis idő múltán. Hogyan is történhetett, hogy csak az utolsó pillanatban ismertem fel azt, hogy a londoni szemorvos, Andrew, a harctéren talált napló írója, azonos a mi Nagyváradból való András doktorunkkal.

1858. Június 1-e. Tíz év suhant el velünk, s e napon íróasztalomnál ülök most, könyvtárammal környezvén. Mellettem egy Tennyson kötet, melyet András fia küldött el nekem Londonból. Ebben 3 év előtt végül Andrásom barátjának, ki ekkorra híres költője lett országának, teljes verse megjelent, benne azzal a versszakkal, mi nekünk már töredékben is oly kedves sélőn. S a polcon természetesen ennek társa Petőfi összes versei, az első 1847-es kiadású, s mellette a sok ceruzavonással aláhúzott régi János vitéz. A mi jó költőnké, kinek kevés földi életév, de mégis felfoghatatlan hírnév, és halála után is végtelen szeretet adatott. És itt van a kötetek között Andrásnak a Semmelweis Ignáccal való levelezése is, bekötve bőrrel, mert gondolata ma már igen nagy, elismert tudomány. Hiszen azóta kétség nélkül kiviláglott, hogy a klórvízzel való kézmosás követése nemhogy őrült, hanem elképzelhetetlenül bölcs gondolat, mely ezerek megmentésére lett. Igaz ez akkor is, ha gondolata dicsőségét Ignácunk már nem érhette meg. S nem a polcon, de asztalomon fekszik kinyitva most is, mint ahogyan készfogunk óta mindig, az emlékezőkönyv. Az, melyet restauráltattam, bőrrel köttettem, s melyre asztai bíró András doktor egész nevét aranyvésettel rátétettem.

Ablakom kertünkre néz, s benne leánykánkat látom, ki virágszirmok kosárba szedegetésével foglalatoskodik. Leánykánkat, ki születésének András nem örvendhetett, nagy betegen feküdvén a szörnyű kór miatt, melyet sebvarrás közben kapott. Állapota a nagy nyári melegben rohamosan fordult veszedelmes gyengeségbe. Nekem a miatta való aggodalmaktól s az ország belsejéből jövő kedvezőtlen hírek izgalmától viselősségem válságosra fordult. Szüleim házába kényszerültem, hol gyermekünk érkezéséhez értő segítséget remélhettem. Fájdalmas búcsúzással, de szívében a végső hadi győzelemnek s a viszontlátásnak reményével váltunk el. Néhány nap után, jó hónappal a vártnál korábban, július 3-án, mely a székelyföldi ostrom állapot elrendelésének izgalmakkal fűtött napja is volt, érkezett meg a gyermekünk. A törékeny, de gyönyörű leánykának születésekor az Emília Rózsa nevet választottam, s miként minden bizonnyal jó férjem is tette volna. Lillinek becéztem. András halál hírét július végén hozta meg egy bujdosó honvéd, ki vele nem sok idővel azután, hogy tőle elbúcsúzni kényszerültem, még találkozott. A gyászunk oly mély, oly sötét volt ekkor, mit azelőtt én még soha semmi okból nem érzettem. Életem jó társa, kivel csak oly kevés időt tölthettem el boldogságban, oda veszett, s vele jövőm reménysége, és gyermekünknek örömei is, hogy szerető apa nevelheti. S még az sem vigasztalhatott, hogy nem hiába halt, hiszen országunk reménye is tova tűnt már ekkorra. A leányka pedig, ki a vészterhes időben érkezett, igen gyenge volt, s minden órában rettegtük, hogy őt is el kell majd temetnünk.

A napok is éveknek tetszettek az András miatti néma sűrű gyászban. Gyermekágyi gyengeség is kínozott, de legfőképp az égető hiány. Fel nem foghattam, hogy nincs immár mellettem az, ki életem kincse és ajándéka volt. A férfi, aki akár egy napló soraiból, akár nyugodt, szép szavával szólt hozzám, mindig megejtette szívemet. Szívünknek egyedüli vigasza a kicsi Lilli volt, ki Isten kegyelméből életben megtartatott, és mindünk örömére szépen növekedett. A szomorú hetek alatt megerősödött, s derűs lénye, és édesapjához való hasonlatossága bánatunkat valamiképp enyhíteni tudta. A nyár utó melegebb napjaira már magam is fennjártam, s a szüleim kertjében kisebb sétákat is megtehettem. Gyakorta időztek ilyenkor gondolataim azoknál az asszonyoknál, kik hozzám hasonló gyászban roskadoztak. Ó, mennyire fájt a szívem a harcokban elesettekért, és az őket sirató itt maradottakért. Kivált kép szeretett Petőfink hitveséért. Az ő halála úgy rázta meg a nyár derekán a nemzetet, hogy mindannyiunk saját kedveseként siratta. Verseit újra és újra olvasva ezer könnyet hullattam érette én is, s vele magamért, és minden elveszettekért. A nyár gyászsal búcsúzott hát, s ahogy mi, a nemzet egésze is szinte holttá volt dermedve az események súlya alatt. Az ősz azután oly hatalmas, oly szép boldogságot hozott nekünk, miről már semmiképp nem vártuk, hogy eljövend, minek mámorító gondolatát még most is alig viselhetem. Kiviláglott, hogy a honvéd, kinek szállást adtam, látta ugyan a nagyváradi András doktort élettől búcsúzón haldokolni, de azt már nem, ahogy magának és másoknak is ámulatára, hosszú hetek alatt mégis felépül. Ekkorra azonban a csatákban már minden veszve volt, s zavaros idők indultak. Bosszú leselkedett mindenhol, és méltatlan halál. Így ő is, ki résztvevője volt a szabadságharcnak, bujdosni kényszerült. Hírt pedig nem adhatott semmiképp, nehogy bajba sodorja vele magát és minket, szeretteit. Mivel azonban felőle sokak egybehangzón bizonyították, hogy sebesültet ugyanolyan hűséggel látott el, bármely oldalról érkezett légyen is, vád a szabadságharcosok sebész orvosa ellenében, mint hogy benne hibát még az ellenség sem talált, nem emeltetett. Így esett, hogy 1849. szeptember havában, mikorra pedig már az én szívemben is elhalt a lángsugarú nyár, átélhettem mégis, mi csak tündérországot idéző mesékben lehet osztályrésze halandónak. Kit már holtnak hittem, kit már eltemettem, szerelmes jó társam, Andrásom, hazatért.

Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchey Rita regényének rádiós változatát hallották. A 14. befejező rész hangzott el. Közreműködött. A főszereplő Asztai Bíró András szemorvos

0: Beethoven D-dur szonátájának első tételét Szabady Vilmos és Megumi Shimanuki játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A kormány több mint 657 millió forintot fordít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Olvasható a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormány határozatban. A tájékoztatás szerint a kormány egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzése közérdek. Ezért a kormány felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy a közszolgáltatási szerződésben idén augusztusban felmerült költségek finanszírozására biztosítson legfeljebb 657 millió forintot Magyarország 2026. évi központi költségvetéséből. Adja hírül az MTI. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, derül ki a www.vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valahamért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását Budapestnél, vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját. Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten a Margit-szigeten. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a területet mintegy 200 méter sugarú körben kiüríti és lezárja, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a robbanó eszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő. Mintegy 12.200 fővel 10,9 millióra csökkent az első fél évben Csehország lakossága, közölte a Cseh Statisztikai Hivatal a honlapján. A csökkenés oka, hogy az első 6 hónapban a halálozások száma nagyobb volt a születésekénél, és a helyzetet a migráció kedvező alakulása sem változtatta meg. Mutatott rá a Statisztikai Hivatal, jelezve, hogy előzetes adatokról van szó. Ami a migrációt illeti, a bevándorlók száma 53.900 volt, míg a kivándorlóké 45.000. A többséget mindkét esetben ukránok alkották. Az Orvosi Tájékoztatás Etikája Krízis Helyzetben címmel rendezett konferenciát szeptember 12-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság, a 72 Tanítvány Mozgalom egészségügyi munkacsoportjával és a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben, tudatta a Magyar Kurír. A rendezvényen Székely János püspök úr is jelen volt, aki hangsúlyozta, nincsenek kisgyilkosságok, és ha egy társadalom elkezdi engedélyezni az élet bizonyos feltételek közötti elvételét, akkor az az egész társadalom megváltozását hozza magával. A szlovák püspöki konferencia hivatalos lelkipásztori látogatásra hívta 14. Leó pápát Szlovákiába. Erősítette meg a püspöki konferencia szóvívője. Az, hogy 14. Leó Szentatya ellátogat-e Szlovákiába, illetve mikor, a pápa döntése, jelentette ki a szóvívő. Peter Pellegrini köztársasági elnök már tavaly meghívta a pápát az országba, amikor személyes audiencián volt az apostoli palotában 2025. decemberében. A pápának szóló meghívást, amelyet több mint 6000 lakos írt alá, a Fidesz et Ratio alapítvány átadta Nicola Girasoli pápai nunciusnak. Az időjárásról változóan felhős lesz az ég hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bögös Herrietta, Bójás János és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Ismétléses házi muzsika műsort hallanak. 2019. május 26-án Várnagy Andrea, Kálai Ágnes és Farkas Lili voltak a vendégeink. A műsor második részében pedig, az a műsor egyébként 2019. június 8-án hangzott el, a Magyar Rádió gyermekkórusa szerepelt itt a Katrádió, Katolikus Rádió zenei stúdiójában. Először tehát egy májusi műsorból részlet a szereplők Várnagy Andrea, Kálai Ágnes és Farkas Lili.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik itt a nyílt napon megtiszteltek bennünket. Mindannyiunk nevében nagy szeretettel köszöntöm a három szép hölgyet, úgyhogy nagyon szerencsések vagyunk. Várnagy Andrea, Lilia lánya és Kálai Ági. Ugye majd kiderül, hogy milyen hangszereken. Amit hallottunk, azt lehet, hogy sokan filmekből ismerték, mert ez még filmzeneként is szerepelt.
1: Én azt hiszem, hogy ezt a Pachelbel kánont valahol mindenki fújja, és éneklés. Én azt hiszem, hogy annyiszor elmondtam Lilinek próba közben, hogy ez tényleg olyan, mint egy imádság. Tehát ennél ez egy ilyen angyal írt a zene, és...
0: És még tart tovább tulajdonképpen, mert jönnek a variációk.
1: Így van, és én ezt annyira szeretem, és nekem egy nagyon-nagyon érdekes pillanat kötődik ez a Pachelbel kánonhoz, és mindenképpen szerettem volna ezt megtanulni. Ugye mi minden nyáron Tiszapéter falván csinálunk egy zenevarázslattábort, az ottani kárpátaljai gyerekeknek. Persze ott nagyon sok siker van, de hát sok a küzdés előtt, hogy összejönne a szervezés, és volt egyszer egy olyan pillanat, Lesták Bedő Eszter, ugye a zenekarnak a vezetője, ugye minden hangszer van, fúvostól elkezdve tényleg, tehát hogy a vonósokig, és emlékszem, hogy ezekkel a gyerekekkel ott a nyári táborban elkezdték ezt a Pachelbel kánont. Hát vannak angyal szállt fölötte pillanatok, én nem tudom, hogy volt-e ott ember, akinek nem volt könny a szemében.
0: Mi most nem akarunk sírni, de játsszátok még egy kicsit tovább ezt a Pachelbel kánont, mert legyen a fülünkben.
1: Igen, csak hogy az volt az a pillanat, amikor hogy az Isten rábólint arra, hogy jó lesz ez az út, és a zenevarázslat tényleg nagyon sok gyereknek az életében el tud valamit indítani.
0: Akkor folytassuk most a zenevarázslatot, lehet ugyanez a téma belépéstől például, ahonnan gondoljátok, aztán majd cselló is csatlakozik, nem a Pachelbel kánonhoz, hanem más darabhoz, tehát akkor hallgass egy picit, csak valamelyik variációt még, hogyha gondoljátok. Igen, lányod közben oda mutat a kottára, ilyenkor szokták a zenészek azt mondani, hogy B12, ugye A4, B12, és akkor gyorsan számolunk, és akkor megvan, tessék!

0: olyan szépen egymásra mosolyogtatok közben, ez volt ugye a jel arra, hogy le kell zárni. Tehát három kiváló hölgyel, muzsikus művésznővel találkozunk itt a mai házi muzsikában. Várnagy Andrea, pici bemutatkozás, mert nagyon sok mindent el lehetne mondani. Az egyik fő profilod ugye az zongora művészség mellett, hogy szereted átadni, továbbadni mindazt, amit te is szeretsz.
1: Igen, hát én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és mindig nagy örömmel jövök hozzád előd, és rendkívül megtisztelő, hogy a jubileum.
0: Ezek voltak a díszkörök.
1: Ez tényleg megtisztelő, hogy ebbe te rám gondoltál, és igen, szerintem minden muzsikusnak nagyon-nagyon fontos, hogy továbbadjuk azt, amit mi kaptunk, és egy kicsit önző módon is tesszük ezt, hiszen hogyha nem visszük a gyerekekhez, a fiatal generációhoz közel a komoly zenét, akkor ki lesz majd 10-20 év
0: múlva? És ha már fiatal generációt említesz, itt van a Lili. Mióta tanul zongorázni?
2: Hú, hát szerintem 10 év körül lehet, igen.
0: És kitől, mamától vagy másoktól?
2: Hát először tőlük kezdve, persze igen. Az ő nyomás, nem nyomásukra, inspirálásukra kezdtem el. Hát most Zázúrban tanulok Roman Imrénél a Mozart.
0: Ó, hát az kiváló, kiváló. Igen, az legendás és sok magyar fiatal tanulott.
2: Igen, igen, én is nagyon boldog vagyok, hogy nála tanulhatok. Még anya korából, anya mondta nekem, hogy még mikor ő volt főiskolás, ő volt az álom, mindenki hozzá akart jönni, és most én járhatok hozzá. Ez, tényleg...
0: hát ez pontosan úgy van, és nem is akármilyen város, ugye, Salzburg, az olyan, hogy nem lehet vele betelni. Hála Istennek, én is sokszor sok időt töltöttem, nagyon jó volt. Ági, légyen kedves, te is bemutatkozni, tehát Kálai Gál, Ági.
3: Igen, Kálai Gábor egyébként jó volt.
0: Az természetes, de akkor megvan rögtön a kapcsolódás. Igen, akit ismerünk, ugye régi zene előadás
3: volt. Nem is olyan rég jártunk nálad egyébként.
0: Így van.
3: Szexkántó családi együttesünkkel, úgyhogy hát én tőle kaptam az inspirációt.
0: De
3: úgyhogy
0: most más,
3: igen, más igen, volt. Most kamarázunk, és most modern cellón, mert akkor épp barokk cellón játszottam, úgyhogy most...
0: Na, egy picit, mi a különbség?
3: Hát elég sok különbség van ugye felépítésében a hangszernek, teljesen más a fogólap, rövidebb fogólap, bélhúrok, nincs lábtartó, tehát hogy lábszárral tartjuk, és természetesen a vonó is különbözik. Tehát, hogy
0: melyiken könnyebb játszani?
3: Igazából mind a kettő kihívás, de hát a modern csellónak azért a repertoárja azért az gazdagabb, és valóban nehezebb azért.
0: Mivel folytatjuk a muzsikálást?
1: Hát én azt mondtam, hogy ugye a fiatal generációhoz közelvíve a komoly zenét, én azt hiszem, hogy minden koncertnek arról kell szólni. Egyrészt az, hogy tényleg a művész milyen profi szinten műveli a hangszerét, de nem azt kell, hogy a közönség őt csodálja, hanem valamilyen üzenettel a szívében menjen haza. És most ugye Egerben folyik éppen a
0: szülő otthonod.
1: Igen, és hát nagyon büszke vagyok rá, hogy az egrék ilyen büszkék rám, és ugye hát azt el kell mondjam, hogy jövőre már 5. alkalommal rendezzük meg Egerben a Zenevarázslat nemzetközi 4000 zongora versenyt, és hát az
0: ötödik... Na várjál, úgy sorolod, pedig ezeket úgy hát tudatosítani kell, tudom, igen. Minden szívügy, de ott egy vadonatúj kezdeményezés van, hogy hány zongorista együtt, hányan...
1: Hát az az igazság, hogy most már több mint 300-an voltunk, tehát abba a kezdeményezésbe, amikor ez a hétvége zajlik, több ezer ember jön Egerbe. És az ötödik az eddig sem volt kicsi a dolog, de ez egy igazán nagy durranás lesz, tehát most már a tengeren túlról is fognak érkezni gyerekek. És hát ami a legnagyobb büszkeség, hogy olyan muzsikusok állnak a kezdeményezés mellé, ami azt hiszem, hogy a magyar zenei élet krémje, tehát Róman Imrétől elkezdve Falvai Sándorig, Kovács Géza, Mocsári...
0: Azért ne sorold, mert kihagysz valakit, és megsértődik.
1: Aki ugye, igen, így van.
0: Azt hiszem, hogy jobb, hogyha zenéléssel folytatjuk, akkor senki nem sértődik meg, mert mindenki boldogan hallgatja.
1: És ugye, amit mondtam, hogy mindig az üzenet a szívben menjen haza. Tehát én nagyon sokat beszélek is a gyerekeknek, akár a darabról, akár pedig valamiféle életre szóló üzenetet próbálok nekik közvetíteni. És hát ugye, mi a legfontosabb az életben? A szeretet. Azt tanuljuk minden nap. És
0: akkor most kérünk pici kommentár.
1: Chopin Nagy Ámor keringőt.
0: Négykezes.
1: Így van, négykezes változatban. És hát szóljál, lehet, hogy nem tudjuk az egészet végigjátszani, de legalább a hangulatot ide varázsoljuk.
0: Tessék.

0: Chopintől elnézést kérünk, mert ez még folytatódott volna, csak nagyon sok mindent szeretnénk bemutatni. Közben szeretettel köszöntöm vendégeinket, mert örömünkre ugye érdeklődők, látogatók itt vannak itt közöttünk. Mikor tetszett elhatározni, hogy eljönnek?
1: Ahogy első alkalommal megtetszettek jelentkezni a rádióba, és arra is szomorú voltam, mert csak mindig vidéket hallottam. Vidék, vidék, vidék, és mikor meghallottam, hogy Budapesten is lesz, akkor örömmel vettem. És nem csak vasárnap délután hallgathatom, hanem közvetlen.
0: Nagyon örülök neki. Eredetileg azt szerettük volna, hogyha süt a nap, ragyogó napsütés van, és kim vagyunk a kertben. De ez volt az elképzelés. De hát úgy látszik, hogy Szentpéterrel nem működött az a bizonyos forró drót úgy, ahogy annak működni kell. Andrea, milyen zenét gondolsz ezután a beszélgetés után?
2: Hát ez annyira, most már annyira lassú darabok voltak, hogy én most pont egy gyorsat szerettem volna bemutatni, hogy egy kicsit érzékeltessem, hogy milyen hangulat van egy ilyen ifjúsági koncerten. Én azt hiszem, hogy...
0: Örök ifjak vannak itt vendégeink sorában is, úgyhogy tökéletesen együtt lélegzünk,
2: igen,
0: azt hiszem.
2: Pont az jutott eszembe, hogy ahogy ez a lélekmozgás, ugyanúgy a gyerekeket és a fiatalokat meg kell úgy mozgatni.
0: Van is neked egy olyan sorozatod, amiben a lélek szerepel a címben. Jól emlékszem? Lélekidézés, vagy valami ilyesmi?
2: Hát, ha van egy világra, gondolsz abba a lemezbe? Igen, hát én mindig azt mondom, hogy ez egy lélektükör, vagy egyszer még azon is gondolkodtam, hogy majd egyszer írni fogok egy könyvet, és annak az a cím, és tényleg benne van a lélek.
0: Tessék elkezdeni.
2: Komolyan, majd segítesz benne, jó? De nagyon-nagyon érik bennem egyébként a gondolat.
0: Akkor az kibújik, akkor az
2: kibújik. Fog, mert sokszor eszembe jut, és pontosan annyi élményt kapunk így a fiataloktól, a gyerekektől, és most ez a legújabb kedvenc, ez egy Robert Vandal nevű zeneszerző, aki nagyon érdekes volt, mert a YouTube-on keresett meg minket, és hallotta a felvételt, és azóta állandóan küldi a kottákat, és gyakorlatilag én most itt a magyarországi terjesztője lettem a zenéjének.
0: Hát ez nekem is újdonság, mi a címe a minden?
2: Ez egy fesztivál tokkáta, és hát komolyan mondom, tehát a felétől már itt az összes középiskolás nagy hangon tapsolja, és hát a vége a húlyogás mindig, és a tényleg, mint egy rock koncert.
0: Legalább egy picit mutassatok belőle, tessék.
2: Rock is ritmusos.

0: nagyszerű, azt hiszem ez most ősbemutató volt itt, legalábbis a Katolikus Rádióban. Játszottátok már nyilvánosan?
1: Hát most az EGRI koncerten hétfőn, ez teljesen új darab, de...
0: Akkor rádió, ja, bemutató, így van. Nagyszerű. Elárulhatjuk, hogy itt, amikor beléptem, ti már próbáltatok, és egy nagyon ismert, nagyon népszerű darabot, Rachmaninovtól.
2: Így van, Rachmaninov vokalist próbáltuk, ugye zongora cselló verzióját, ez egyébként eredetileg énekhangra íródott, és hát ez az egyik nagy kedvencünk, és valószínűleg mindenki fel fogja ismerni majd ezt a dallamot.
0: Na jó, most meg közkívánatra, ugye, a vokalistből egy picit ki kell bogozni itt a csellóval, összeakadtunk a sok zsinór.
1: De akkor ameddig az Ági elkezd, én mondanám is, hogy nagyon nagy élmény, tehát most egy picit úgy ugye nyitok, és ez nekem hatalmas ajándék, hogy a Lilivel, tehát a saját gyerekemmel ugye együtt zongorázhatok, és én azt hiszem, hogy nincs is más anyalánya páros a világon, és hát így azért ugye a lelkek, megint a lélek szó.
0: Biztos lesz, ha meghallják, hogy milyen szépen zongoráztunk.
1: És az az igazság, hogy aztán más ajándékok is nyílnak, tehát egyre több muzsikussal, és ugye egy picikét ettől úgy, egy ideig úgy nem, tehát együtt négykezeseztünk, és aztán most, hogy mindenki partnerként jön, és hát az Ági egy hatalmas élmény, tehát nekem, én mindig csellista akartam lenni, most bevallom a rádióban.
0: Na Ági, akkor lett volna két csellis.
2: Nekem is, az biztos, igen, nekem is nagy élmény volt Andrával együtt játszani így először, mert így annyira egy hullámhosszon voltunk, hogy igaz nem is kellett próbálni, hanem csak le...
0: Már csak Lilit kell megkérdezni.
1: Itt a... Igen, tényleg így volt az első próbán, tehát hogy milyen jó a muzsika, hogy följött az Ági.
0: Mondom, Lilit kell megkérdezni.
1: Igen, egyébként te mondod akkor.
3: Ahogy milyen anyával játszani?
0: Hát nehéz vele, igen.
3: Dehogy is, én nagyon szeretek.
0: Otthon szóhoz jutsz?
3: Hát egyre inkább, igen, ahogy egyre többet játszunk, egymástól tanulunk anya szerint, szóval én nem mondom, de ő mondja,
0: de ő is tanul tőled szerintem.
1: Én azt mondom, hogy igen, egymástól tanulunk.
0: Abszolút, és ez így jó, oda-vissza, és akkor a vokaliz. Tessék.

2019. május 26-i műsor részlete után szintén egy 2019-es műsorból idézünk. Június 8-án volt vendégünk a Magyar Rádió gyermekkórusa. Vezényelt Dinnyés Soma

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket, ez a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk, de most kivételesen nem a Magyar Katolikus Rádió székházából jelentkezünk, hanem külső helyszínről, mégpedig a Marcibányi térről, ahol is a Magyar Rádió gyermekkórusának próbáján vagyunk. Próba, ami egyúttal felvétel is. Munkatársaim, Bögös Henrietta, Darázs Gábor is a magam nevében szeretettel köszöntöm a társaságot is, vezetőjüket, Dinnyi és Hova karnagyurat. Tegeződni fogunk ugyanúgy, mint a való életben. Mit hallottunk?
1: Elsőként Orlandus Lassus Alleluja című művét hallgattuk.
0: Mivel folytatjuk?
1: Másik két Lassus motettával, két gyönyörű motettával, az Adoramus Te Christe és a Verbum Caro Factus Est.
0: Egészen biztos, hogy a társaságnak, a lányoknak és fiúknak megmagyaráztat, hogy mi az a motetta.
1: Így van, így van. A motetta az ugye a 16-17. Századnak a kedvelt egyházzenei műfaja, amelyben ezeket a szent szövegeket dolgozza fel a szerző.
0: Most mind a kettőt hallgassuk meg, egyiket a másik után.
1: Jó, és próbálhatok egy kicsit, vagy nem?
0: Jó.
1: Jó.
0: De énekléssel?
1: Nem, az már volt.
0: Az már. Majd egy kicsit azt is imitáljuk a későbbiekben.
1: Jó, rendben. Tehát akkor Adoramus Te Christe, vegyük elő a kottát.
0: A pizzörgés, ugye ez hozzátartozik ilyenkor a keresgéléshez. De mindenki mosolyog.
1: Így van, és talán mondjuk el a hallgatóknak, hogy itt ugye körülbelül 60 általános iskolás gyermekül.
0: Ezért jöttünk ide, mert a mi stúdiónkban csak körülbelül 30-an férnék.
1: Így van, és így ugye az 5., 6., 7. és 8. osztályból alakul ugye a Magyar Rádió gyermekkórusa.
0: Van más elnevezése is ennek a kórusnak? Én láttam olyat, hogy Palánta kórus, meg...
1: Igen, a palánták azok az egyel kisebbek, akik a 3., 4., 5. osztályosok, és vannak még ugye a picurkák, akik ilyenkor szoktak kicsit csatlakozni a palántákhoz.
0: Ők mekkorák?
1: Ők az 1.-2. és ők majd a pünkösdi népi játékban vesznek részt vasárnap a záró koncertünkön. Tehát akkor Adoramus Te Christe.

0: engedtessék meg, hogy egy-két csacsiságot kérdezzek. Mindenki tud ugye Kottát olvasni.
1: Nagyon remélem.
0: Hány éve tanul a társaság zenét?
1: Hát már első általános óta, sőt már zeneóviból.
0: 8.
1: Így van, tehát minimum 5 éve, igen.
0: Még nem mondom, hogy próbát csináljunk, akkor egy másik megközelítés. Adoramus Te, ugye így kezdődött. Tudja a társaság a fordítást?
1: Természetesen.
2: Megkérdezhetem valakitől?
1: Mindenesetre én elmondtam, így van, hogy mit jelent.
0: Látom, hogy mosolyognak. Tudja valaki esetleg, hogy Adoramus Te, ahogy kezdtétek ezt a motettát, mit jelent magyarul? Igen. Hogy hívnak?
3: Stefán Rita.
0: És mit jelent?
3: Áldunk téged.
2: Így van.
0: Mióta énekelsz a kórusban?
3: A nagykórusban 3 éve, de ugye előtte még 2 évet jártam a Palántákba.
0: Akkor voltál tavaly turnén is?
3: Igen. Erdélyben voltunk a kórussal.
0: És ott merre?
3: Kolozsváron voltunk, és Zilahon, igen.
0: Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Kolozsvár, Zilah, és akkor majd Marosvásárhely később kerül elő itt a repertoárból. A folytatás a Karnagy úr fogja megmondani.
1: Mehetünk tovább akkor a következő darabban. Akkor fordítsuk meg a lapot, és a Verbum Károt fogjuk énekelni.
0: Tehát Lassus motetta változatlanul. Tessék!

0: Átfirmándum, jó? És utána azban ne lépjünk be a korábban, az sokkal ritmikusabban, jó?
1: Akkor mondod, hogy melyik ütemtől? A 2, 4...
0: Igen, most a második sor közepétől megyünk, a fitque sanguis szövegtől.
2: Tessék.

0: mutatom a végén a tét, és a szufficitekkel a végén mezzo, szoprán, sokkal jobban elő kell készíteni nagy levegőt, és akkor sokkal szebben megszól az a főső G, nem nehéz, nem...
1: Megismétlitek itt a végét?
0: Igen, igen, megismételjük, sőt, akár talán az egészet fölállva én koncertszerűen eljátszom.
1: Nyugodtan.
0: Jó, gyertek, álljunk föl, és az a nehéz, hogy levegővel ezeket hosszú frázisokat kell bírni, jó? Tehát talán most egy picit segítek, picit gyorsabban elkezdjük, megint picit lelassultunk, jó? Menjünk akkor előről.

0: Hát ott jobban is sikerült, érdemes volt megismételni.
1: Így van, hát ezért van értelme a próbának, mert egyre jobb lesz.
2: Akkor térjünk át egy másik stílusra.
1: Ugye nekünk nagyon közel van az évzáró műsor, úgyhogy azokat kell gyakorolni. Úgyhogy a Schuberteket vegyük elő, mindkét Schubert, a Koronach és a Gott ist mein Hirt.
0: Mi lesz az évvégi műsor, mert arra hivatkozt.
1: Így van, különböző blokkokat állítottam össze, lesz egy középkori blokkunk, amelyen ókeresztény himnuszonszal kezdünk, aztán egy Gregorián lesz, illetve a nyárkánonnak a latin egyházi szövege, nagyon érdekes, egy Perspice Christi.
0: Nem van.
1: Kézben van, igen, de azt most nem terveztem, mert az egy ilyen hosszabb blokknak a része, azt majd egybe kell.
0: Én majd megleplek vele, mert a nyárkánont nagyon ritkán lehet hallani, és a Katolikus Rádiónak nincs meg a felvétele. Mert egyszer csináltunk egy ilyen nyár összeállítást mindenhonnan, és kerestük a nyárkánont, és nem volt.
1: Aha. Jó, hát akkor elénekelhetjük, jó? Most akkor aztán lesz egy olyan, hogy Lassus blokk, ennek a közepén még van egy kis reneszánsz furulya konzort, ugye nagyon szép, itt vagyok, nagyon ügyes hangszeresek a kórusban, és ők játszanak reneszánsz furujákon egy ilyen háromszólamú kis motivum.
0: Eredeti régi hangszeren.
1: Van, bizony. Egyébként a középkori blokkban is játszunk egy középkori táncot, ugyancsak egy ilyen régi hangszerekkel, ugyancsak a kórustagokkal. Aztán lesz nekünk egy olyanunk, hogy egy Schubert blokk, amiben lesz egy
0: zongorás.
1: Van a zongorás, amivel az Arany Zsuzsannával, aki a zongora kísérőnk, négykezessel fogunk kezdeni egy Schubert.
0: De neki csak két keze van.
1: Én leszek a másik két keze.
0: Ki vezényel?
1: Azt nem kell vezényelni, mert az csak zongora, ez egy overtűr, tehát az a nyitjuk meg ezt a blokkot. Aztán jön ez a Schubert Koronach, azonos hangnemben. Ez egy nagyon érdekes mű, ez egy ilyen gyász induló tulajdonképpen. És aztán pedig ennek a szomorúságát oldja föl a Schubert 23. Zsoltár megzenésítés, amit tanítsd.
0: Végén ennek egy pici részét fogjuk majd itt is megszólaltatni, de először a nyárkánont, hogyha szabad.
1: Igen, szeretnéd a nyárkánont? Jó, akkor viszont a nyárkánon. Jó, tehát Perspice Christi, akkor azt egyszer énekeljük a Katolikus Rádió kedvére. Jó, maradjon a kezetekben a Schubert, de aki nem tudja fejből, az vegye elő. Igen, ott egy picit máshogy szoktunk ülni, de mindegy, most akkor maradunk így.
0: Lehet próbálni, ha akartok.
1: Azt nem kell. Alt 2 tehát, és a fiúk éneklik akkor a Resurrexit Dominust. Szoprán és mezzo alt együtt lesznek a két külön szólam. De először unisono, és utána elindul a kánon.

0: Nagyon érdekes a koncepció, hogy távolról közeledik, jön, majd kibontakozik, megszólal a kánon, úgy, ahogy írva vagyon. Nagyon szépen köszönöm. Megleptelek egy kicsit a műsor, tehát nyár lesz.
1: Így van, pontosan. Így van, ide illik. Így van. Na, akkor Schubert, Koronák című három verszakos sírató dala, gyönyörű zene, majd meghallod.
0: Nagyon jó, mert akkor nyár ünneplése után, ami lelkes és izgalommal teli, egyszer csak egy kicsit szomorúbb hangulat. Tessék!

0: Köszönjük szépen. Ez olyan volt, mint egy opera jelenet. Azon gondolkodtam, hogy mihez hasonlít jobban, egy opera jelenethez, vagy pedig egy több Schubert dalból álló füzérhez.
1: Igen, ez ugye volt ez Scottnak a nagyon híres regényéhez írt Schubert több részletet, dalokat is, például nagyon híves Schubert Ave Maria, az is ennek a Walter Scott regényéhez kapcsolódó szövegre íródott, és ez az egyik dal, az egyik főhőst, mikor temetik, akkorra van, hogy a lányok, az asszonyok siratják a főhőst.
0: Búcsúznak tőle, de ugyanakkor ez a búcsú nem csak fájdalmas, nem csak könnyes, mert van egy-két ilyen nagyon szép dur zárás, ilyen kinyílás.
1: Így van, igen, nagyon szép hasonlatok vannak a szövegben, hogy ugye olyan, mint egy kiszáradt forrás most, olyan szörnyűséges ez a szükség, amely így ránk köszöntött, hogy meghalt ez a bizonyos Duncan, akit ugye többször is említ a szöveg.
0: És a másik Schubert dal, dalot mondtam, de hát ez tulajdonképpen kórusdal.
1: Így van, ez ugye a 23. Zsoltárnak az Úr az én pásztorom, ugye nagyon híres szövegnek a nagyon híres megzenésítése, Schubert fantasztikus.
0: Többet idézni a szövegből? Csak egy-két sor?
1: Az Úr az én pásztoromból? Igen, hát ha nem is az irodalmi, de hát a német szöveget, azt igen. Ugye az Úr az én pásztorom, ugye nem kell szükséget látnom, ő zöld mezőkre vezet engem, és hűs patakok vizéhez.
0: Igazi romantikus szöveg.
1: Igen, és ha én a síralom völgyben járok, akkor is félelem nélkül tehetem, hiszen te védesz meg engem.
0: Mármint a jó Isten.
1: Pontosan. És akkor ugye az a végén pedig a szöveg, hogy te elkészíted nekem a vacsorámat, fejemet olajjal öntöd le, vagy hogy mondják ez, olaj...
2: Behinted
1: olajjal, így van, és teli kejhet ajándékozol nekem, hogy örökre veled lehessek.
0: Nagyon szép. Még így nyers fordításban is. És itt lesz az a közös zongorázás?
1: Nem, ez az előző mű előtt lesz, de azt most nem játsszuk el, most csak ezt a 23. Zsoltárt. Igen, igen, igen.
0: Még egyszer a teljes szívét.
1: Így van, tehát a 23. Zsoltár Franz Schubert-től.

0: Az az egy bajom valamint, a múltkor nagyon szépen megszólalt, hogy ezek a piánok, ahogyan a beéneklés elején kezdtük ezeket a piánokat, a saját rezonancia megtalálását, ugyanúgy kellene ezt most csinálni. Jó, nézzük meg akkor most...
1: Előről.
0: Szemléltetjük a beéneklés neked. Jó, kérek szépen egy G-t.
2: Imitáljuk a beéneklést.
0: Jó, keresd a rezonanciát, nem kell, hogy sok legyen, csak hogy nagyon szépen szóljon.

ez jó. Jó, ilyenkor, mikor el tudjuk engedni azt, hogy jaj, most énekelnem kell, és most itt a rádió, és most el kell, stb., akkor tudjuk igazán szépen lazán elénekelni, és akkor lesz igazán szép a hangszín. Jó, még egy szopránt, egy át kérek szépen? Szoprán is jó, próbáljuk meg ezt az ellazulást, ezt a finom hangot előállítani. Ez az jó, szuper, és az egészet húzzuk ide föl ide a felső rezonáns üregeinkbe. Ne essen le a vége.

0: Elhangzott Szokolai Sándor Két bagatell, első tétel Villódzó. Előadta Boros Misi.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra. A Vidékjáró magazinnal folytatjuk adásunkat.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunk második felében egy balatoni körképet szerkesztettünk adásba, műsorunkat pedig azzal kezdjük, hogy kimagasló létszámmal indította az idei tanévet a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kara. A hét képzési központban összesen csaknem 1900 első éves kezdte meg tanulmányait, mondta el a kaposvári tanévnyitón a kar dékánja, professzor dr. Ács Pongrácz.
4: Tanulni annyi, mint élni. Az igazi tanulás soha nem ér véget, mondta egykoron Szent Györgyi Albert. Ma, amikor egy új tanévet nyitunk meg, nem csupán hallgatók százait köszöntjük, hanem egy régió jövőjének alakítóit is. Önök, kedves hallgatók, nem egyszerűen egy egyetemre nyertek felvételt, önök Magyarország első egyetemének egyik legnépszerűbb karára érkeztek. Több mint 35 éve alakult karunk, már a nemzetközi hírű intézménnyé érett. Külön öröm számomra, hogy az idei felvételi eljárásban ismételten felvételi rekordokat döntetett meg az egészségtudományi kar. Hiszen elmondhatjuk, hogy a képzési központjainkban, hiszen három országban, hét képzési központban vagyunk jelen, összesen 1881 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait, amelyből 267 új hallgató a nemzetközi tanulmányokat kezdi meg. Így azt is mondhatjuk, hogy mára 4900 hallgatója van karunknak. De büszkeséggel tölt el az is, hogy mi nem csak a felsőoktatásban, hanem a középfokú képzésekben is jelen vagyunk, sőt, mi több itt Kaposváron is, és 733 elsőéves kezdi meg a tanulmányait, így a teljes közép- és felsőoktatási képzési hallgatói létszámunk már a több mint 7400 fő.
3: A Somogyi vármegyeszékhelyen 155 hallgató tette le az ünnepélyes esküt, annak a képzési központnak dr. Strohmeier Rácz Tíme az igazgatója.
5: Ma nem egyszerűen új tanév kezdődik az önök számára, hanem egy olyan közösségben lépnek be, aminek a hivatása az ember. Remélem, hogy mindenki jó helyen van, ott van, ahol lenni szeretne, és higgyék el, hogy ez az egészségtudomány, ez nagyon különleges terület. Itt az önök tudásának majd egyszer arca lesz, egyszer egy beteg ember, egy család, rászorulók fognak függni önöktől, és az önök tudására fognak támaszkodni, és ez egy nagyon fontos küldetés mindenki számára, aki az egészségügyben képzeli el a jövőjét. Az egyetemi évek alatt természetesen lesznek nehéz pillanatok, nehéz vizsgák, átvirasztott éjszakák, és biztosan lesz olyan, és amikor megkérdezik maguktól, hogy biztos, hogy ezt akarom csinálni, biztos, hogy itt van a helyem, de akkor az jusson az eszükbe, hogy önök 4 év múlva nem csak egy diplomát fognak a kezükbe kapni, hanem egy hivatást. Barátokat fognak itt találni, kapcsolatokat fognak találni, és akiket itt megismernek, azok nem csak a barátaik lesznek, hanem a munkatársaik, akikkel majd lehet együtt dolgozni, meg lehet vitatni egy-egy esetet, és pici személyeskedést engedjenek meg, az itt született barátságok, azok életre szólnak, vagy házasságok, mert az is elő szokott fordulni.
3: Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a térség országgyűlési képviselője, a vidék és településfejlesztési miniszter dr. Lőrinc Viktória is.
6: A tanévkezdés minden szeptemberben ugyanazt jelenti. Egyszerre állunk a múlt és a jövő határán. Ez a küszöb azonban különösen jelentős az önök számára, hiszen első éves hallgatóként most lépnek be az egyetemi életbe, egy új közösségbe, egy új életszakaszba. Önök egy különleges és felelősségteljes hivatást választottak, amikor az egészségtudományi pálya mellett döntöttek. Kevés hivatásnak van olyan közvetlen és mély társadalmi jelentősége, mint az egészségügyi hivatásoknak. Hiszen nincs olyan helyzet az ember életében, amelyben fontosabb lenne a bizalom, mint amikor valaki a saját, vagy szerettei egészségét bízza egy másik emberre. Az emberek az orvost, az ápolót, és valamennyi egészségügyi szakembert, nem csak a tudásáért tisztelik és keresik fel, hanem azért is, mert az egészségüket és végső soron az életüket is rájuk bízzák. Ez a bizalom egyszerre megtisztelő és hatalmas felelősség is. Ennek a felelősségnek kell majd az egész pályájuk során megfelelniük. Az egyetemi évek sok tanulással, kihívással és kitartással járnak majd. De minden megszerzett tudás, minden új tapasztalat egy-egy lépéssel közelebb viszi önöket ahhoz, hogy egyszer valódi segítséget nyújthassanak másoknak. Mert értéket teremteni az egészségügyben azt jelenti, megelőzni, gyógyítani, enyhíteni, vigasztalni. Időt adni, reményt adni, méltóságot adni. Ezért az önök előtt álló évek nem csupán a tanulásról szólnak majd. Szólnak a hivatásról, a felelősségvállalásról, az együttműködésről, és arról is, hogy milyen szakemberré és milyen emberré szeretnének válni. És ezen az úton nem lesznek egyedül. Segítik majd önöket az oktatóik, évfolyamtársaik, a hallgatói közösség és mindazok, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy önök a lehető legtöbbet hozhassák ki az egyetemi évekből. Arra bátorítom önöket, hogy legyenek kíváncsiak, merjenek kérdezni, keressék a válaszokat, tanuljanak önállóan, és közben legyenek aktív tagjai az egyetemi közösségnek.
3: A Pécsi Tudomány Egyetem rektora, professzor dr. Fábián Adrián pedig arról beszélt, a felsőoktatási intézmény és annak partnerei egyaránt abban érdekeltek, hogy a diákok sikeresek legyenek.
7: Engedjék meg nekem, hogy csupán három rövid gondolatot osszak meg önökkel a tanévnyitó apropóján. Nyilván az első gondolatom az elsőes hallgatókhoz szól. Először is szívből gratulálok önöknek a sikeres felvételihez. Köszöntöm önöket a Pécsi Tudományi Egyetem kötelékében, és kívánok önöknek minden jót, sok sikert és kibontakozást. Tudom, hogy önök mögött más és más életút van. Mindenki tudna mesélni arról, hogy hogy telt az elmúlt időszak, amíg ez a tanévnyitó bekövetkezett. Tudom azt, hogy voltak nehezebb életutak, és voltak szinte álomszerűek. Van ezzel kapcsolatban egy jó meg egy rossz hírem. A jó hírem az, hogy nálunk mindenki tiszta lappal indul. Nem számít, hogy mi volt korábban, csak az számít, hogy holnaptól mi fog következni. Abban vagyunk érdekeltek, hogy önök sikeresek legyenek. Tanulmány eredményeiket tudják hozni, mert az önök sikere az egyetemünk sikere is. A rossz hírem az, hogy felnőtt embernek fogjuk önöket kezelni, aki felelős azért, ami itt történik. De hogyha majd nem olyan sokára a másik egyetemi ünnepünk részese is szeretnének lenni, mert tudják, hogy ahol a himnusz elhangzik, az az ünnep, és van egy másik is, amikor majd diplomát fognak kapni, akkor érezhetik sikeresnek az önök mögött álló időszakot, amikor tudták hozni a tanulmányi eredményeket, és közben jól is érezték magukat. Ha közben itt-ott elakadnának, ez előfordulhat. Minden új helyzetben vannak kihívások, nehézségek, önöknek rutint kell szerezni, de számíthatnak az elvárásaim mellett a segítségünkre is. Merjenek segítséget kérni egymástól is, meg a kar munkatársaitól is. A második gondolatom a képzés helyszínének szól. Amikor egy egyetem székhelyén kívül szervez képzést, akármilyen témakörben, most itt egészségtudományi témakörben, az egyedül önmagában egy nehéz vállalkozás. Nekünk is szükségünk van partnerek segítségére, és akik most itt vannak az asztalnál, vagy itt vannak a pacsorokban, ezúton szeretnék nekik köszönetet mondani azért a segítő együttműködésért, amely nélkül nem tudnánk Kaposváron sikeres képzéseket folytatni. Úgyhogy számítunk önökre a továbbiakban is, és szeretnénk azt, hogyha intézményeink közötti kooperáció legalább olyan jól működne a továbbiakban is, mint ahogy eddig működött. És a harmadik gondolatom pedig miniszterasszonynak szól. Több mint egy gesztus és üzenet, hogy megtiszteli rendezvényünket. Ezt hálásan köszönöm.
3: Kaposvár nevében az alpolgármester Kárpáti Tímea köszöntötte az első éveseket, hozzátéve, hogy a város a diploma megszerzése után is számít a fiatalokra.
8: Új város, új közösség, és ezzel együtt új élet. Nem kis feladat ez egy fiatal számára. Mégis azt kívánom Kaposvár polgárai nevében, hogy minél előbb, minél otthonosabban érezzék otthon magukat Kaposváron. Mert egy egyetemi város nem csak attól jó, hogy van egy kiváló egyeteme, hanem attól is, hogy van itt élet, vannak benne lehetőségek, és lehet benne jövőt tervezni. Kaposvár az elmúlt években ezért nagyon sokat tett. fejleszti az egészségügyet, megújítjuk az orvosi rendelőinket, az oktatást, a gazdaságot, új beruházók, munkahelyteremtő beruházók érkeztek. És a legfontosabb, hogy ne csak azért érkezzenek ide a fiatalok, hogy tanuljanak, hanem kapjanak munkát, közösségre és igazi otthonra leljenek Kaposváron. Önök ráadásul egy olyan képzést választottak, amely különösen fontos számunkra. Mi kaposváriak azt valljuk, hogy az egészség nem a rendelőkben, az orvosok előtt, az egészségügyi személyzet előtt, a kórházakban kezdődik, hanem jóval korábban, a mindennapjainkban, az életünkben, a munkánkban, és ahogy figyelünk egymásra.
3: Több százezer vendég, extrém hőség, rekordközeli alacsony vízállás és a megszokott programdömping. Röviden így lehetne összefoglalni az idei balatoni nyarat. A következő percekben az elmúlt hónapokból villantunk fel néhány érdekességet. Június végén például Siófokon második alkalommal rendezték meg az Utca Zenei Fesztivált. Az ingyenes rendezvény két napja alatt tucatnyi koncertet hallhatott a közönség, mondta el az első napon a város kommunikációs munkatársa, Friedrich Kovács Barbara.
9: Siófoknak azért fontos ez az utcazenekavalkád, mert tavaly évben azzal a céllal hoztuk létre ezt a zenei eseményt, hogy megmutassuk, hogy Siófok nem csak a nyár fővárosa, és nem csak a főszezoni időszakban egy kedvelt úti cél, hanem a sokszínűségével, különleges, színes termék és esemény palettájával az év más időszakában is szívesen látja a városba érkezőket és a helyi lakosokat. És a tavalyi év sikere után mindenképpen szerettük volna megszervezni ezt az eseményt, és úgy láttuk, hogy ennek a kavalkádnak igenis helye van Siófokváros színes kulturális életében. A mai napon, főként délután, de itt hallhatóan a délelőtti időszakban is különböző zenei események zajlanak. A kavalkád során város különböző különleges ikonikus helyszínein, a belvárosban, itt a főtéren, a Millennium Parkban, illetve a parti részen, a gyönyörű Rózsakertben, Jókai Parkban, a Siózsilipen és a Koktélbárnál várjuk különböző zenei formációkkal a vendégeket, és a kavalkád során nagyon sokféle zenei stílus bemutatkozik, így egészen a kórus muzsikától a néptánc, népdal, a pop, blues, akusztikus zenék, illetve a lágy, romantikus dallamok is megjelennek majd a délután és az este zenei kínálatában.
3: Az Utca Zenei Fesztiválon ünnepelte alapításának 150. évfordulóját a Siófoki Férfi Dalkör Egylet. Ők először a főtéren a víztorony árnyékában adtak koncertet. A társaság vezetője Alexi Rezső.
10: Próbáltuk azokat a dalosokat elhozni a 150-es évfordulónkra, akikkel nagyon szoros és sűrűn van kapcsolatunk, így Füred, Almádi, aztán a Siófoki Női Kar, és természetesen a kapcsolatban lévő 100-tagú székely férfi kórus hívtuk meg. Itt jelenleg a utcazene kavalkádon, itt a hajóállomáson, illetve itt a dísztér térségében lépnek ők föl, és adnak egy durván 10-15 perces műsor.
3: Az énekkarok közti barátságról a csíkborzsovai férfi kórus karnagyát, Ványolós Andrást is megkérdeztük.
11: Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és nagyon örülünk, hogy a székelyföldi 100-tagú férfi kórus itt lehet. Most ez a 100-tagú férfi kórus, ez 5 kórusból áll. A Gyergyószent Miklósi Ipartestület férfi kórusa, a Borzsovai, Csíkborzsovai férfi kórus, a Vásárhelyi Harmónia férfi kórus, és az Udvarhelyi férfi kórus és a Szentgyörgyi férfi kórus, ez székely, 100-tagú székely férfi kórus, így hívják. Most az udvarhelyiek és a szentgyörgyiek nem tudtak eljönni, de 3 kórus van jelen. Most tallózzunk a repertoárból, lesz egy Halmos László darab, majd 2 bárdos férfi kórus darab, és akkor himnusz, szózat.
3: Augusztus első felében, amikor a magyar tengeren kis túlzással át is lehetett volna sétálni, Szipos Sándor homokszobrás vezetésével egy hatalmas homokkrokodil épült a balatonfenyvesi strandon.
12: Szerintem ez egy csodálatos játék, meg csodálatos, izgalmas, aktív pihenés igazából, mert ahol lehetőség van rá, jó a homok, jó a víz, ott ott érdemes valamit megmintázni belőle. Az emberek fantáziája az korlátlan, az végtelen, és így aztán, ha hozzáfog a gyermek, hozzáfog a szülő, hozzáfog ezt a mintát látja a parton a többi, akkor előbb-utóbb tele lesz gyönyörű, szép kis mintázott szobroskákkal, meg várakkal, aztán teljesen más hangulata van. Amerre járunk, mi mindig krokodilt csinálunk, krokodil mosoly a neve, így aztán a szörnyeteknek nem lesz olyan borzasztó kicsengése, és ez egy ilyen vízparti téma. És a hanyadi krokodilunk, azt én nem tudom megmondani sajnos, mert már 10 éve csináljuk, és még nem számoltuk össze, de itt a Balaton parton ez a második. Tavaly volt az első Balaton szárszón, és itt Balatonfenyvesen az első. Mert valószínűleg kialakulóban van egy kis krokodilfészek itt a Balatonnál, mert ilyen jelzések érkeztek, hogy jó lenne, ha kikelnének itt a környéken máshol is. És hát ez egy ilyen nagy pótkocsinak a fele mennyiségű homok, mert pontosan nem tudom, hogy hány tonna, de megmérték 13 méter valamennyi centi. Egy 14 méteres csináltunk Szegeden, majdnem akkora. Ha nagyon akartuk volna, akkor hosszabbítunk a farkán egy kicsit, és ez is pontosan ugyanakkora lesz. Tehát mindig felmerül ez a kérdés, és ezért hoztunk ilyen mérőszalagot, és a hölgyek megmérték, igyekeztek nagyon pontosan.
3: A Balatonfenyvesi Turinform iroda vezetője Csúr Henriett szerint az ilyen közösségi alkalmak remekül összehozzák az embereket.
13: Az önkormányzatos a turisztikai egyesület ötlete volt, a Balaton vízelleset ugye sokan szitták, mindenféle hírek voltak róla, és arra gondoltunk, hogyha citromot kapunk, mi így csinálunk limonádét belőle. Innen jött az ötlet, és bíztunk benne, hogy sikeres lesz és ötletes lett, és azt gondolom, hogy a mai nap be is bizonyította ezt. 9:30 jöttünk le először, akkor kezdtük el kialakítani a formáját, illetve akkor még Sándor, aki az egészet építette igazából, de akkor már itt lelkes kisgyerekek itt voltak, és hordták a vizet, pakoltak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 9:30 már a meghirdetett 11 óra helyett már szinte tömeg volt itt. Úgyhogy azért is végeztünk ennyire gyorsan vele. Ez nagy célunk és tervünk, és folyamatosan ezen dolgozunk, hogy Fenyvesen és a környékén összefogjuk az embereket, és azt gondolom, hogy a sok program mellett, ami egész nyáron és egész évben jellemzi a települést, ez még inkább összehozta a nyaralókat és az itt lakókat.
3: Mindent egybevetve felemás főszezon zártak idén a balatoni vállalkozások, mondta el a napokban a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke Fekete Tamás.
14: Az eddigi balatoni szezon összetett képet mutat az idei évben, azt látjuk, hogy a tavaszi időszak az kifejezetten erős és jó volt, míg a nyári hónapokban, június, július, augusztusban egy kisebb megtorpanás volt tapasztalható, ami nem is igazán megtorpanás, hanem sokkal inkább egy turisztikai átalakulás, ami a nemzetközi és a hazai trendeknek megfelelően alakult. Ez azt jelenti, hogy a vendégérkezések száma az megegyezik a korábbi év, előző év adataival, miközben a vendégészakák száma csökkent, tehát látjuk azt, hogy a vendégek gyakrabban érkeznek, de kevesebb időt töltenek el. Erre mindenképpen fel kell készülnünk a jövőben, és ennek megfelelően kell majd a program és csomagajánlat kínálatunkat kialakítani, hiszen fontos cél lenne az, hogy ezt a vendégészaka számot tudjuk növelni, és ezeket a rövidebb érkezéseket a nemzetközi trendek ellenére is próbáljuk meg egy picit hosszabbá tenni. Összességében én azt gondolom, hogy az év végére a tavalyi évnek megfelelő számokat fogunk tudni hozni, nem lesz egy kiugró év egyértelműen, de nem beszélhetünk semmiféle összeomlásról, azt kell látni, hogy a turizmus ástruktúrálódott, és ennek megfelelően kell majd természetesen a jövőben a szolgáltatóknak a kínálatukat alakítani.
3: A tóparti kulturális élet zászlós hajója, a Kult kikötő ugyanakkor a maga 20 000 nézőjével kifejezetten sikeres hónapokat tudhat magáénak. Szabó Tamás operatív igazgató összegez.
15: Azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy sikeres szezont zárhattunk. 9-7-es volt az idei évadunk, július 4-től augusztus 28-ig vártuk a programokat Balatonföldváron, Balatonszárszon és Balatonbogláron, úgyhogy nagy érdeklődés volt több programunk iránt is, nagyon sok teltházat kellett jelentenünk, aminek nagyon örülünk, és nagyon jó nézői visszajelzéseket kaptunk, hiszen idén nyáron kérdőívesztettük a nézőinket, és kérdeztük a véleményüket az egész működésünkről, amit be fogunk építeni majd a jövőbeli évadainkba, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, nagyon sikeres évadot zártunk, úgy gondolom.
0: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Az elmúlt percekben Jesse Cook, az Urban Nights, valamint Zolbert felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. Kedves hallgatóink, 1939. szeptember 12-én született Szűcs Lóránt zongoraművész. Hallgassák meg Bartók Béla Két román tánc című darabját Szűcs Lóránt előadásában.

Bartók Béla két román tánc című darabját Szűcs Lóránt játszotta. Most hallgassanak meg Bellini dalokat Kincses Veronika és Szűcs Lóránt előadásában.

0: Kincses Veronika énekelt Bellini dalokat. Zongorán közreműködött Szűcs Lóránt. Elhangzott a hangoló.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Csák Éva és Urbán Péter. A hírszerkesztő

Szerkesztő Kellen Ágoston, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a bemondó Tóth Zsófia és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 13-a vasárnap van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Urbán Péter nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

0: Karl Czerny opusz 740-es etüdjének 18. tételét Fred Oldenburg szólaltatta meg.
1: 0 óra 5 perc.
0: Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Az idegenbe költöző nőnek meg kell állnia a saját lábán. El kell viselnie ott először is azt, hogy senkit sem ismer, és hogy őt sem ismeri senki. Önmagát is el kell viselnie az elején, hiszen nem tud kikapcsolódni azzal, hogy egyszerűen csak átugrik a szomszédokhoz vagy barátokhoz. Ebben az időszakban különösen nagy szükség van arra, hogy tisztában legyen a saját belső értékességével, különben nem tud megállni a lábán. Elveszett lesz. Erősebben érzi a valakihez való tartozás és a kapcsolatok iránti vágyat, mint bármikor korábban. De ebből erőt is meríthet ahhoz, hogy megnyíljon és kapcsolatot keressen idegen emberekkel is. Néhányan arról számoltak be, hogy ilyen helyzetekben egészen nyitottnak és kíváncsinak, a másik ember iránt különösen érzékeinek tapasztalják meg magukat. Mert aggódva azt lesték, hogy a másik ember hogyan reagál rájuk. Ilyenkor azonban úgy is tudnak fejlődni, hogy függetlenítik magukat mások reakcióitól. Az a döntés, hogy máshová költözünk, mindig magában rejti annak a lehetőségét is, hogy megszabaduljunk régi komplexusainktól, és új szemmel tudjunk tekinteni az emberekre. Belső szabadságról tanúskodik az, aki előítéletek nélkül tud közelíteni az idegenekhez, úgy engedi őket közel magához, amilyenek, előítéletek nélkül. Ilyen esetben megtapasztalhatja azt, hogy az idegen gazdagíthatja. Megkaphatja tőle, ami neki nincs. Ő pedig odaajándékozhatja az idegennek azt, amivel ő rendelkezik. Azok a nők, akik idegen voltukat tudatosan élik meg, gazdagítják világunkat. Valami újat hoznak-e világba? Új gondolkodási mintázatokat, magatartásmódokat, ötleteket? A nők olyan helyeken és bizonyos idegenséget élnek meg, ahol kevés teret kap a nőiségük. Egyre több nő érzi úgy, hogy az egyházban nem tudják megmutatni magukat sajátos női kifejezés módjukkal, hogy ott teljes egészében alkalmazkodniuk kell a férfiashoz. Sok nő ezért csendesen elköszön az egyháztól, még mások gazdagítani szeretnék aztán maguk női elevenségével. Nem kívánnak semmit sem elvenni a férfias vonásokból, pusztán a maguk nőies jegyeit szeretnék hozzátenni, hogy azt lehessen megélni, a közös jobb. Az egyház sokáig csak a férfiak egyháza volt. Jól lehet, többnyire nők járnak templomba, és elsősorban ők végeznek önkéntes munkát az egyházban. A jövő nagy kihívása, hogy a nők öntudatosabban legyenek képesek behozni az egyházba adottságaikat, illetve hogy a férfiak ezt ne hárítsák el félelemből. Mert csak így lehet sikeres férfi és nő közös munkálkodása az egyházban. Az ősegyház Jézus követésében nem aggódott amiatt, hogy a nők is kapnak fontos feladatokat a gyülekezetekben. Közösségeket vezettek, diakonisszák voltak és misszionáriusok. Csak a későbbi időkben vette át az egyház a férfi struktúrák római rendszerét. A nők gyakran elragadtatva szemlélik az idegen kultúrákat. Vonza őket az, ami idegen. Szeretnének gazdagodni az idegen által. Az egyik nagynénén nagyon szeretett ismerkedni. Amikor egyszer látogatóba jött hozzánk az Eiffel-hegységből, a vonaton egy török férfival ült egy kupéban. Mire megérkeztek hozzánk, már mindent tudott az illetőről. Mert egyszerűen érdekelte az, hogyan nőtt fel a férfi, milyen volt a családja, milyen munkát végez, hogyan ülik meg az ünnepeket, miként bánik a gyerekeivel. A nagynénémet lenyűgözte a férfiban lévő idegenség, amivel egyáltalán nem félt találkozni. Nagyon nagy melegséggel beszélt nekünk vasúti ismerőséről, hiszen közel került hozzá, az idegenhez. A legidősebb nővérem hosszabb időt töltött Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban. Ott, messzi idegenben sok barátot szerzett, akik aztán gyakran jöttek hozzánk látogatóba. Édesanyánk ilyenkor mindig nagyon sokat beszélgetett velük. Minket, gyerekeket bosszantott ez, és azt mondtuk, tipikus női kíváncsiskodás. Pedig ez több volt annál. Az ember érdekelte őt. Az a személy, aki elsőre idegennek tűnt a szemében. Édesanyánk meg akarta érteni az idegent. El akarta képzelni, hogyan él és gondolkozik ő. Nem hasonlítgatás volt ez, hogy melyik a jobb, hanem nyílt közeledés az idegenhez, aki gazdagíthat.
Néha valóban el kell utaznunk messzire, hogy újra rátaláljunk saját valódi belső természetünkre, mert az kicsúszhat a kezünkből a túl sok alkalmazkodás vagy a korlátozó életkörülmények miatt. A nővérünk rátalált igazi természetére azokban az országokban, ahol élt. Így az idegen önmagunká lesz. Miközben azt is megtapasztalta, hogy az ő személye is gazdagította azokat az embereket, akikkel ott találkozott. Az idegen egyben a kereső. A nők ma keresik igazi identitásukat. Érzik, hogy nem szabad egyszerűen csak átvenniük a férfias gondolkodási mintákat. Identitását keresve néhány feminista túlságosan is a férfiakkal való ellentétben véli megtalálni azt, tehát keresésében még függ a férfitól. Napjainkban sok nő nagyobb szabadsággal keresi igazi identitását. Gyakran csak az életközép készteti őket annak felkutatására, hogy mi a lényegük. Az igazságot keresik, és a belső hitelességet. Sok férfi nem értékeli ezt, és azt veti a nő szemére, hogy más lett, mint amikor összeházasodtak. Feleségüket továbbra is a saját elképzeléseik szerinti szerepbe akarják belekényszeríteni. A nők e keresése elbizonytalanítja a férfiakat, akik szívesebben maradnának a korábbi állapotban. Azok a férfiak viselik nehezebben azt, hogy feleségük keresni kezd, és nem elégszik meg azzal, ami addig volt, akik házasság kötésükkor az erősebbek voltak, és ők adtak erőt a feleségüknek. Legszívesebben odaszegeznék őket a múltban. Nem értékelik túlságosan a fejlődésüket, hiszen akkor nekik is el kellene kezdeniük változni. Ettől pedig félnek. Azok a nők, akik mindig tovább és tovább kutatnak, a férfihoz való viszonyulásokat is mozgásba hozzák. Nem elégszenek meg immár a régivel. Jó lehet, a nő alapvetően megőrző, van érzéke a kereséshez is. Nem akar megállni a fejlődésben. Elevenséget akar, és mivel az érzelmi világára is figyel, ezért a belső rendezettséget keresi. Ezzel pedig férjüket is az elé a kihívás elé állítják, hogy ő is keresse a saját igazságát.

Kékesi Enikő olvasott fel Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Friedrich Chopin opusz 21, numero 2-es F-moll zongora versenyének első tételét. Zongorán előadja Farkas Gábor. Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel Vásári Tamás.

0: Elhangzott Friderik Chopin numero 2 opusz 21-es F-moll zongora versenyének első tétele. Zongorán előadta Farkas Gábor. Közreműködött a Magyar Rádió szimfonikus zenekara. Vezényelt Vásári Tamás.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Szóról szóval beszédművelő perceink következnek. A két szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Immár 45 éve annak, hogy Pécsi Blanka művésznő és Deme László professzor úr elhatározta, Kazinci jutalomban részesítik azokat a beszédművelő közösségeket, amelyek éveken át folyamatosan serénkednek a nyelvművelés területén. Kezdetben változó számú szakkör részesült ebből az elismerési formából, az utóbbi közel negyed évszázadban állandósult a kitüntetett körök száma. Szép hagyomány volt, hogy az iskolában működő csoportok tagjai a tanévnyitó ünnepélyen az egész iskolai közösség előtt vették át a könyvjutalmukat. Némi szomorúsággal állapíthatjuk meg, hogy az utóbbi időben, javarészben szakköri foglalkozás vagy tanóra keretében részesülnek a javakból a kedvezményezettek. A Kazinci díj alapítvány Pécsi Blanka emlékére kuratóriuma ebben az évben is 20 közösségnek ítélte oda a Kazinci jutalmat. A régóta velünk tartók jól tudják, az új tanév első adásában szoktuk felsorolni a dicsőséget szerzők névsorát. Most is így teszünk, mert az érintettek rászolgáltak az említésre. Vagyis több tanévi folyamatos és eredményes munkájukért a következő beszédművelő körök részesülnek Kazinci jutalomban a 2025-26-os tanév végén. Felsorolom telephelyük ABC rendjében őket, vezetőjük nevét is megemlítem. Ebben az évben Balassa Gyarmatról a felnőttek mixált köre részesült jutalomban, vezetőjük dr. Bacskó Józsefné. Bátony terenyéről a Fáy András technikumból, az ottani beszédművelőkörből került ki a következő jutalmazott, Oravec Lászlóné tanárnő a körvezetőjük. Bólyból, a Városi Könyvtárból, a Deme László körből került ki a következő jutalmazottunk, Köves Ilona tanárnő vezeti jó régóta ezt a kört. Több budapesti kör is jutalomban részesült, a Kőbányai Olvasókör Vaha Imre köre, vezetőjük Bozó Klára, az Óbudai Árpád Gimnázium vegyes köre, Mócárné Köves Eszter vezetésével, a Puskás Tivadar távközlési technikum Beszélj velünk köre, Kossuth Angéla irányításával, és a Weiss Manfred technikum tanárainak köre, Keppel Gyula tanár úr irányításával. Gyömrőről a Városi Könyvtár beszédművelőkörét említsük meg, Angyal Jenőné tanárnő a vezetőjük. Hegyeshalomból a Lőrince Lajos általános iskola nevét emlegessük az itteni beszédművelőkört, Baginé Tóth Tünde a szakkörvezető. Régóta velünk tartó Láncsóki köröseink közül az általános iskola tanulói köre részesül jutalomban, Szabó Eszter a körvezető. Mikó házáról az olvasókört említsük meg a jutalmazottak között, Novák Jánosné igazgató asszony a vezetőjük. A Monori Katedra Klub vezetője dr. Dobosné Pecnik Ibolya tanárnő. Két nagykanizsai kör is kapott jutalmat, az egyik a Piarista Általános Iskola és Gimnázium Pacsirták köre Baranyai Magdolna tanárnő irányításával, a másik a Túri György Technikum beszédművelő köre Hortobágyi Péterné tanárnő a vezetőjük. Pécsről a Baranya Aranyai beszédművelő kör kapott jutalmat Almási Éva, Gáspár Klára, Radnóti Adél. A Sárospataki Református Kollégium általános iskolájának beszédművelő körét dr. Rózsa Hegyiné, Nagy Andrea tanárnő vezeti, először részesültek jutalomban. A Sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium Mikeses Nyelvészek körének vezetője Kovácsné István Anikó. Szegedről ebben az évben a Déri Miksa Technikum beszédművelő köre részesült jutalomban Gergelyné Bodó Mária tanárnő irányításával. Tokai körvezetünk Hidasi Lajosné irányításával a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Deme László köre kapott ebben az évben jutalmat. És sok váci körünk közül ebben az évben az Árpád Fejedelem Általános Iskola Szókincs őrzők köre részesült jutalomban Varga Judit tanárnő értő vezetésével. Szívből gratulálunk a szakkörvezetőknek és a szakköri tagoknak, eredményes folytatást kívánunk. A következő percekben Hátút Tibor tanáruré a szó.
1: Rendetlen határozók. Különböző szerepű mondatrészek egy szerkezeten belül nem fordulhatnak elő azonos raggal. Azért, mert ez értelmi zavart okoz. Például várhatunk valakit szeretettel, és várhatjuk borral és kaláccsal is, de nem fogalmazhatunk így, szeretettel várunk kaláccsal. Így még kevésbé szeretettel és kaláccsal várunk. Az egyező toldalékú határozókat is távolabb kell helyeznünk egymástól, például a kint járkál az esőben kabátban helyett jobb ez, kint az esőben járkál kabátban. A következő mondatok sem szerencsések, mert zavarják a megértést, vagy kétértelműek lehetnek. Épp gyönyörködött a kertben egy fenyőben. Másik példánk, nevetett a viccen a villamoson. Egy híradás szövegezője így fogalmazott. Azonnal gondoskodnak a fotó eltávolításáról az emlékműről. Az eltávolításáról és az emlékműről egyforma ragja itt is zavaró. A két főnév ugyanis nem azonos szinten áll a mondatban. Az emlékmű az eltávolít bővítménye. Az eltávolítás pedig a gondoskodiké. Olyan szerkezet ez, mint a láncolatos birtokos jelző. Ott is azt tanítjuk, hogy a naknek ragot csak a szerkezet végén kell kitennünk. Nem az uraságnak a birtokának a jövedelme, hanem az uraság birtokának a jövedelme. Példamondatunk torlódását átrendezéssel és egy segédszó beiktatásával oldhatjuk föl, például így, gondoskodnak a fotónak az emlékműről való eltávolításáról. Jobb azonban a mellékmondatos megoldás, alá vagy mellérendelő formában egyaránt. Például gondoskodnak arról, hogy eltávolítsák a fotót az emlékműről. Egyszerűbben gondoskodnak arról, hogy lekerüljön a fotó az emlékműről. Vagy eltávolítatják a fotót az emlékműről. Mellérendelő szerkezettel pedig a következőképpen javítható. Azonnal intézkednek és eltávolítatják a fotót az emlékműről. Másik médianyelvi példánkban is a határozók okoznak gondot. Egy hírben ezt olvashattuk. A hamvakat a központ területén található urnafalba helyezték örök nyugalomra. Az urnafalba helyez nyugalomra zavaró szerkesztmény, s ezt az urnafal baberagja okozza. Az urnafalba helyez ugyanis a valahová helyez valamit szerkezetet villantja fel a hallgató tudatában. A helyez igei állítmány szorosabb bővítménye azonban itt nem az urnafal, hanem a nyugalom főnév. Vagyis örök nyugalomra helyez valakit valamit. Ezt a szerkezetet már nem bővíthetjük szabályosan egy hová kérdésre válaszoló véghatározóval, csak egy bamben ragos tartamhatározóval. Nem jó tehát a hová helyezték örök nyugalomra kérdés, csak is a hol helyezték örök nyugalomra kérdés. A bamben ragos formával a fogalmazási probléma megoldódik. Így a hamvakat az urnafalban helyezték örök nyugalomra. Az azonos raggal ellátott vagy azonos irányulású határozók elhelyezésére érdemes tehát különösen figyelnünk, ha könnyen érthetően, szabatosan akarjuk megszerkeszteni mondani valónkat.
0: Kérem szépen Kovács Zsuzsát, mondja el mai példánk elemzését.
2: Előző adásunk példája így hangzik helyes hangoztatással.
0: Hazánk ötödik legnagyobb tava a szelidító. Keletkezését és a környező területek élővilágát a 12 állomásból álló kék moszat tanösvény mutatja be. A tó felügyelete a körülötte elterülő természetvédelmi területtel együtt a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságához tartozik.
2: Három egyszerű szerkezetű, nyomatéktalan mondatból álló mai példánk a szelidítóról szól. Nevét a közelében fekvő, a 16. század második felében elpusztult szelid falucskáról, illetve a falu helyén maradt szelid pusztáról kapta. A Dunapataj nagyközség közelében 5 kilométer hosszan elterülő 150-200 méter széles tó vízfelülete megközelítőleg 80 hektár, ezzel hazánk ötödik legnagyobb természetes tava, amit évezredekkel ezelőtt még a Duna vize mélyített ki. Legmélyebb pontja a 4 métert is elérheti. A tó vizének összes sótartalma körülbelül 4%, az egyetlen ilyen vízösszetételű szikes tó hazánkban. Példánk első mondata egy összetett jelzős szószerkezettel kezdődik. A birtokos jelzőnek, a hazánk főnévnek az újságoló szerepe csak gyenge hangsúlyt kíván, a két minősítő szerepű jelző, az ötödik sorszámnév és a legnagyobb melléknév a jelzett szóhoz, a tava főnévhez hasonlóan kapjon középerős nyomatékot, tapasszuk a névelőt. Az alany szerepét betöltő szelidító főnév közepes hangsúllyal zárja a mondatot. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a szegedi dérisek, Nagy Sándorné és Pittypangjai Karcagról, és Gyurkáné Urbán Eszter Budapestről. A tó keletkezését, a víz jellegzetességeit, a benne található élőlényeket, valamint a környező területek élővilágát a 12 állomásból álló 2,4 km hosszú kék moszattanösvény mutatja be. Kiinduló pontja Dunapataj szelíd üdülőfaluban található, állomásai részben a tó partján lévő kerékpáros gyalogos sétaút mentén helyezkednek el. A tanösvény a 9. állomás után visszakanyarodik az üdülőtelepre, az utolsó állomás a Várdomnál van, ahol a környező emberi települések történetéről, annak nyomairól tájékozódhatnak az érdeklődők. A további sétára vágyók a tó megkerülésére is vállalkozhatnak, a teljes kör hossza 11 kilométer. Példánk második mondata a tárgy szerepét betöltő keletkezését főnévvel kezdődik. Mondjuk közepes hangsúllyal, tapad az és, kötőszó, kapcsoljuk a névelőt. A mondat egy szerkezetes jelzővel folytatódik. A környező minősítő szerepű jelző, a területek birtokos jelző, és a mondat másik tárgya az élő világát, főnév, amihez tapad a névelő, kapjon egyaránt középerős nyomatékot. Példánk egy mennyiségjelzős szószerkezettel folytatódik. A jelzőt, a 12 számnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, tapad a jelzett szó az állomásból, főnév, kapcsoljuk az álló, melléknév ége nevet. A mondatot folytató jelzős szerkezetből a kék moszat minősítő szerepű jelző és a jelzett szó a mondat alanya, a tanösvény, főnév, kapjon egy-egy középerős nyomatékot, kapcsoljuk a mutatja be, fordított szórendű igekötős igei állítmányt. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a csurgói csokonai tanárai, Solymosi Mónika Gödöllőről és Variné Trifusz Mária Szent Gotthárdról. A tó mikroszkopikus élővilága igen gazdag. A kékalgák 29 faja között 4 olyan fajt is találtak, amelyek másutt nem ismertek. Az üdülés és a horgászat mellett okkal kezelik kiemelten a természetvédelmet is. A tavat északról határoló legelőkön megtalálhatók a szikes puszták jellemző növényei, a sziki mészpázsit és őszi rózsa. Amióta a tó feltöltésére szánt vizet a szomszédos gyepeken pihentetik, gazdagodott a környék madárvilága is. A szelidi tavat övező 360 hektáros természetvédelmi terület a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságához tartozik. Példánk harmadik mondata a névelő után egy birtokos szószerkezettel kezdődik. A jelző, a tó, főnév és a jelzett szó, a felügyelete, főnév, kapjon egyaránt középerős nyomatékot, tapasszuk a névelőt. A mondatot egy helyhatározós, szószerkezettel bővített minőségjelzős szerkezet folytatja. A közepes hangsúlyt igénylő körülötte határozóhoz tapad az elterülő, melléknév, égenév, mondjuk közepes hangsúllyal a kijelölő szerepű jelzőt, a természetvédelmi melléknevet is. Kapcsoljuk a területtel jelzett szót és az együtt névutót. Egy rövidke előszünetet követően a névelő után példánkat egy határozós szószerkezet zárja. Az intézménynévből a kiskunsági melléknéven, a nemzeti melléknéven, amihez tapad a park főnév, és az igazgatóságához főnéven egy-egy közepes hangsúllyal oszlik meg a nyomaték. Kapcsoljuk a tartozik igei állítmányt. Hasonlóan jelölték a Váci Földvári A körösei, Kovács Zsuzsanna Budapestről és végső név Fazekas Aranka Sátoraljaújhelyről. Hallgassuk meg példánkat még egyszer helyes hangoztatással.
0: Hazánk ötödik legnagyobb tava a Szelidító. Keletkezését és a környező területek élővilágát a 12 állomásból álló kékmoszat tanösvény mutatja be. A tó felügyelete a körülötte elterülő természetvédelmi területtel együtt a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságához tartozik. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tintakönyvkiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia a Régi Magyar Diáknyelv Szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma a Bár Madas Református Gimnázium alapítóköre Budapest, a Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola 7. osztályosai Csurgó, a József Attila Gimnázium külön C köre Monor, a Mikes Kelemen Főgimnázium Tamási Áron köre Sepsiszentgyörgy, Bálint Ádám Budapest, Szőcsné Antal Irén Szent István.
2: Új példánkat, amelynek jelölését szeptember 23-áig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. Az, etruszk, cickány, a világ legkisebb, emlőse, pont. Magányos, életmódot, folytató, vesző. Folyamatosan tevékenykedő állat, pont. A faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján.

0: Elhangzott Ludwig van Beethoven 7 variáció Mozart témáira a Varázsfuvolából című szerzeménye. Előadta Klaus Peter Hahn és Friedmann Rieger.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Következik a kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Balatonalmádiból, a Balatonalmádi plébánia egyik kitűnő és a szeptember elejei kánikula közepén.

0: közepette és kicsit hűvös helyiségéből Bacsa Dávid, plébániai kormányzó atya a vendéglátónk. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Dávid atya egy éve van Balaton-Almádéban, 35. évében, 34 éves, most jelzett, hogy ne öregítsem, tehát fiatal atya, már mégiscsak, hogy is mondjam, csak komoly múlt és jelen van mögötte vele, és nyilván komoly pálya előtte. Szegedről származik, Szegeden született, ott nőtt fel, szülei egyszem gyerekeként. Úgy láttam a rövid utána nézésben, hogy szolgált már papként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe, és hát most pedig a Veszprémi Főegyházmegye papja, talán ez a második helyen, majd ő elmondja, hogy tényleg jól emlékszem el, hogy Keszthelyen szolgált korábban, és most pedig Balaton-Almádéban. Keszthelyen talán még káplán volt, itt már plébániai kormányzó. És hát van egy különleges, hát most ez a szó jött a számra, hogy adottsága, holott hát fogyatékosságnak is lehet ezt mondani, hallássérült a szülei is azok voltak, és ő is azzá vált 9 éves korában. És a disszertációját, a doktori dolgozatát is e tárgyból a sérültek pasztorációjának valamilyen aspektusából írta. Jól foglaltam össze, Dávid atya?
1: Igen, köszönöm. Ez kicsit elhallgatni is kicsit ijesztő. Azt gondolom az ember, hogy ilyen nagyon idős emberről van szó. De tehát nem, de igazából ezek mind lehetőségek voltak az életben, ahol szerethettem, úgy, ahogy az a körülmények lehetővé tették. Ugye Sik Sándor egy versében mondja, hogy sohasem féltem a szeretettől, és ugyanebben a versben azt írja, a Tedeum című versben, hogy sohasem volt elég, aki voltam. És ez az utóbbi motto, ami sokszor hajtott, hogy mindig többnek lenni, mindig ahol tudok szeretni, ahol szeressek, és azokat, ahol vagyok, azok, akik körül vagyok, és hát és Jóisten azért tenyerén hordodott igen sok helyen.
0: Szegeden nőttél fel, ahol egyébként Sik Sándor is tanított. Hol tanultál?
1: Világi általános iskolában és gimnáziumban. 9 éves koromban az egy gyógyulásom lett, és akkor ez ráment a bal fülemre, meg a jobbra is, és akkor a balon nincs halás, a jobban halókészülék van, és de halú gyerekek között járattak, mert azért a nagyot halú gyerek, az menjen a halók világa felé. Ugye ki siket, az ilyen nyelvvel kommunikál, szerről olvas, és annak megvan a maga zárt világa ugye a siketekkel, illetve segítséget kér, ha esetleg egyéb dolgot szeretne elintézni tolmáccsal, de menjek a halók világa felé, és akkor ugyanígy a gimnáziumot is halók között jártam, akkor még mikrobiológia szakon, de hát a kémia az megmutatta nekem, mondjam, az orvosi pálya az én világom, aztán ez gyakran jár a kórházba, és valóban ez igenemben próbáló dolog. Voltam kórházi exi gyakorlaton később, és valóban egy embert próbáló, egész embert követelő feladata az egészségügyi pálya. Visszatérve a gimnázium végére,
0: akkor ezek szerint az orvosi irányultság, és akkor hogy született a papi hivatás?
1: Hát, hogy az orvosi pályáról én akkor véget a kémia miatt letettem, és akkor inkább a jog felé orientálódtam, és itt 16 éves koromban.
0: És a jog meg is maradt?
1: A jog megmaradt, igen. Az igazság szeretete. És 16 éves koromban beültem egy mozifilmre, és az hangzott el a filmben, ami nem szerepelt, csak én ezt hallottam ki, hogy Istennek tervei vannak magával. És én nem voltam első áldozó, mert bérválkozó, meg voltam keresztelve, de hát rám bíztak gyerekként, hogy járok-e hittalra, hát én gyerek inkább kint játszik az udvaron a többiekkel, mint hogy bent legyen órán, és én nem lettem én első áldozó, illetve bérválkozó, és akkor én rádöbbentem arra az Istenre ott a mozifilmben, hogy hát ott van az életemben, akit én nem vettem észre. És én akkor erről Istenről akartam beszélni, meg érte tenni, és hát akkor megkerestem a mozihoz képest a legelső plébániát, Szegeden, a Rókus templomot, Kezovics László atya, aki most ment nyugdíjba, illetve szerzett be a plébániáról, ő adott egy szentírást, hogy akkor bélyegyek el benne, Tehát nekem ez így most egy kicsit így kevés volt, hogy oké, hát most hol kezdjem. És ebbe mentem a Szegedi Dómba, és a Gyulai Endre püspök úrra gyontató szíve beszélgettünk, és hát mondta, hogy egy plébániám, tagozódjak be, hát bontakozzak ki. És hát ezt a vonalat követtem, és a Szent Gellér plébániá találtam meg, ugye a lakóhelyemhez képest, közelebbi plébániá, és ott akkor Klaudiusz Misiátja keze alatt, akkor lettem katekumen, illetve karitász munkatárs, és hát illettem a Szent első áldozó. És hát jelentkeztem, jegységet követően papnövendéknek. Fel is vettek a Szegedcsendi Egyházmegyébe, és egy propedeutikumba küldtek, ami egy előképző év volt Budapesten, de Vácott megszűnt korábban, abban, és akkor 2010-től Budapesten volt ez a propedeutikum. Büszke vagyok arra, hogy Olaszoknál ez volt a prefektusunk, aki most görög püspök, és a Palánki Ferenc a spirituális, akit tegnap nevezett ki a Szent Atya, szeptember 3-án Kalcskecskeméti érseknek, Debreceni Nyíregyházi püspökségből. És nem voltam bemérmálva. Mert egy lelkipász, hogy okokból akkor legyen szétszedvelés, vedelés és bérmálkozás, és akkor egy veszprémi kispot választottam bérmá keresztapámnak, aki megmutatta Veszprémnek a szépségét, és így megfogott egy ilyen 18-es koromban, egy ilyen halandvágy, hogy akkor szívesen lennék a Veszprémmel. Tehát én nem mozdultam ki egy Szegedről se annyira. Tehát úgy nekem ez egy 18 évesen egy ilyen eufória fogott meg, és az előjárók meg azt mondták, hogy jól van, hát te tudod, és nem szerettek, úgyhogy nem volt ezzel gond. Rigó püspök atya meg azt mondta, hogy még nem vagy diakonus, nem vagy röghöz kötve, legyen úgy, ahogy neked jó. Hát 18 éves korában az ember sok mindent tesz és mond, és hát ki tudja, hogy alakul az életet. Tehát inkább hagyták, hogy formáljulódjak, formáljon a Jóisten, illetve tanuljak a hibáimból.
0: És a Tisza helyet beírd a Séd patakkal.
1: Igen, csak hát ott még a Duna ott közötte van, és hát Budapesten kezdtem ezt a 0. évet, és hát Pesten is hagytak. Tehát a budapesti központi szemináriumban volt a 0. év, és ott is kezdtem meg az első évet.
0: Ott ki volt akkor az előjáró?
1: Hát akkor Kunesz Géza atya, illetve Nagy Krisztián volt akkor a prefektus, és az később a Marton Zsolt, és most meg a Marton Semente Balázs püspök atyák. Volt persze, volt feladat, kitűnő tanáraim voltak, és szerettem is a teológiát, és hát mert akkor megfogalmazott bennem, hogy akkor én a jogot szívesen tanulnám, nem hiszem, hogy nagyon bánkultam, hogy csak a negyedikben volna jog, előttem én tudom tanulni, de aztán mondták, hogy lesz idő úgyis, hát tanultam még később is bőven a teológia után is, még posztgraduális képzésben egyházi jogot. És ugye Budapesten vannak a hallássérült pasztoráció munkacsoportjai, illetve a közösség ott szolgál a Mixát téri, majd később a Mászis 5. egyéb piarista gimnáziumba, és én oda jártam jelnyelves misékre minden vasárnap, és bekapcsoltam a hallássérült pasztoráció életébe. És 2016-ban szenteltek diakonussá, és a Márfi Ersök úr engedélyével, akkor elkezdtem az egyházi posztgraduális tanulmányokat. Ugye a szóvakötő tanulmányok, én mindig olyan akartam foglalkozni, ami hasznos, úgyhogy a szabadoktatott a depresszió kezelés öngyilkosság prevencióból írtam. Aztán a később licenszia dolgozatot a jogfilozófiából, gyóntató igazságossága és az irgalmassága, gyóntató praxisában, illetve a doktorit meg a halálsügy passzorációra vonatkozó egyetemes egyházjogi szabályzat, meg annak az alkalmazása, szentségtan, meg a oktatás, illetve a közigazgatási kérdése tükrében. És megengedte a Márfi Ersök úr, hogy akkor járjak a jogi karra, és a fél évvel később megkeresett a pomázi plébános, az országos halálsőt referenssel, Erdődi Ferenc atya, hogy jöjjek hozzá ki gyakorlatra, Pomázra és Csobánkára. És hát így töltöttem el fél évet diakonusként, és majd egy évet papként Pomázon és Csobánkán, és majd Ferenc atya bekerült Budapestre, mert Pomázon nem maradhattam, mert nem káplános, nem is voltam eszerűen egyhedvegyés, és akkor a bíboros úr kérésére, meg a Márfi Ersök úr engedélyével, akkor 2 évet Szentendrén tölthettem, mert megkértek a mindenkát Szentendrére, és ott voltam, mint iskola lelkész, illetve káplán Szentendrén egészen 2020-ig.
0: Ez Blankenstein Gyuri atya alatt volt?
1: Igen, 12. káplánja voltam, és nagyon jóban vagyunk most is, meglátogatott nyáron, meg én is szeretek arra járni. Nagyon szép kapcsolatot sikerült kialakítani, a György atyával is, a közösséggel is. Azért a Gályán Laci atya mondta azt, hogy legalább annyi örömöt kíván nekem, mint amennyi neki volt, és hát hál' Istennek azért mindketten örömmel emlékezünk vissza Szentrére. És akkor 2020-ban hazahívtak az Egyházmegyébe, de ez pont jókor jött, így befejeztem a tanulmányokat, már csak a dolgozatleadásra volt szükség, és akkor 2020-ban a Kálmelita Bazilikába, a Kiszentérés Bazilikába kerültem, Mezei András atya mellé, ő akkor jött vissza a Clevelandből, Amerikából.
0: Keszthelyről beszélünk.
1: Igen, a Keszthelyi Kiszentérés Bazilika, és nagyon nagy ajándék volt az, hogy azért András atya az amerikai tapasztalatokkal felvértezve, hogy azért ott a magyarság elfogy. Tehát azért, amikor már az unoka nem beszél magyarul, meg magyar családok tűnnek el, akkor ez megerősíti az ember identitását abban, hogy a kultúráját akkor gyarapítja, ha van, akinek át tudja adni. És akkor együtt szolgáltunk 5 évet, kórház volt a Kiszentérés Bazilika mellett, illetve a Várvölgy, Vállus, illetve Cselszett Tomolynak a cselszegi részét láttuk el, Keszélyből kiindulva.
0: Akkor ezek után most már Udvardi György és a Kurd disponált Almádiba.
1: Igen. Tavaly augusztusra kerültem ide, az első önálló szolgálati helyem, 8 éves papként, és hát mert több helyen szolgált, az egyház dimenzión és jelegét szépen mutatva, de hát nincs kész receptje. Te hozzáállása van, és hát itt van a feladatok, amit úgy meg lehet csinálni, például, hogy legyen a Szent Jobb Kápolna látogatható. Tehát most be lehet menni egészen a Szent Jobb Kápolnának a vasrácsáig, tehát az utca frontról, nem csak egy üvegajtó, hanem azon belül is tovább lehet menni, hogy lássuk a Szent Jobb Kápolnát, és hogy lássuk, akkor legyen kivilágítva a mozgási érzékelés lámpával, legyen biztonságban a templom, meg a sekesse, Hevederzárral, legyenek új táblák, szent képeket adjunk ki, de ugyanígy Káptalan Füreden, akkor egy új ajtót csináltattunk, a kriptajtó mintájára a kápolnajtó, és ugyanolyan stílusú kovácsolt vas jeleget ölcsön, elszáradt fákat kivágtuk meg, tehát úgymond a terepet rendeztünk. Mindig van, amit tehetünk a közösségben is, például ifjúsági klub létesült, ugye a plébáni, ahol vagyunk, az Úvári Ferencnek a nyaralója volt, persze háború után ugye kellett építeni, de ez nem a papnak a magán rezidenciája, hanem a közösségi ház számomra, és hát a fiatalok havonta megszállják a plébániát, és itt van biliárd, asztal, csocsó, dárztábla, pingpongasztal, tehát azért használják a hívek a házat, mint ahogy van bibliaóra minden héten, ami kvázi felnőtt hittam, van bajuszklub, egy férfi kör, ahol a Már Gungornak a Férfi vagy Női egy című könyvét vesszük, de egy ilyen családterápiás könyv, de igazából nagyon jó megtapasztalni azt egy férfinek, hogy nem csak ő küszködik a kamasz gyerekével, vagy amikor a feleségével, hanem más is, és igazából nincs megoldhatatlan probléma, hanem tudnunk kell egymástól tanulni helyzeteket is, meg azt, hogy hogyan hordozunk el helyzetet.
0: Dávid atya, nem vagy tagja a Bajusz klubnak, mert te borotválkozol, mindig így volt?
1: Ne, nekem az alkatomból kifolyó, nekem a Bajusz annyira nem áll jól, de ez így jelképes, hogy a férfi kör, Bajusz klub, de például most szombaton plébáni napot tartunk, és akkor van egy verses könyvem, mi már így a harmadik, és akkor ezt bemutatom, és lesz egy hegedű kíséret majd, illetve valaki bemutatja a lehető vadnövények világát, illetve a Máté Szentlélek Szolgálat önkéntesei kézműves foglalkozásra készülnek a kisgyerekeknek, és akkor kicsit eszünk, kiszunk, beszélgetünk. Lényeg az, hogy a hívek ne csak a templomba találkoznak, hanem azon kívül is, hiszen ők alkotják az egyház községet.
0: Nem említetted az újdonságok között a Szent István szobornak a letisztulását, megújulását, ez Szent István ünnepére készült el, és Szent Imre szobra pedig a Szent Imre búcsúra, ha jól sejtem, november 5-ére lesz kész, és hát mondtad ezt a verseskönyvet, amelynek szumma?
1: Szumma, összefoglalás. Ilyen sok verset írtam a szemináriumban, és akkor ezt idéztem Pomázon, és akkor a pomáziak mondták, hogy adjuk már ki könyvbe. Jó, akkor kiadtuk. És aztán írtam később is verseket, és akkor azt kiadtam Szentendrén. Aztán ezek ugye magánkiadások voltak is elfogytak, úgyhogy de akkor kiadtam így ugye az előző 2 kötetnek a legjobbjait, meg azóta készülteket, így 100 vers összefoglalásban. És akkor és pont ugye Szentjobbkában a tetejét cserélnünk kell, mert beázik. Mert persze befoltoztuk, de az egészhető cserére szorul, úgyhogy ennek a könyvnek a bevételéből igazából, tehát adományok gyűjtünk, és akkor cserében kapják a könyvet, és akkor ebből fogjuk úgy felújítani a pontosan kicserélni a Szentjobbkápolnának a tetejét. És akkor ez a mond, személyes istenkeresés, három fő témakör van, Isten szerelem meg elmúlás, és ez alapján lesz majd a könyvemtató is majd.
0: Úgy belelapozgatva azt éreztem, hogy nagyon, nagyon nyíltan emberi. Miközben egyébként nyilván, amikor azt írod, hogy életemnek hosszú Golgotáján nem a boldogságot keresem, akkor ezért ez így ebben a formában, hogy egy klasszikus idézek, talán nem is egészen igaz, egy fiatalembernek nincs is életének hosszú Golgotája talán, de mégiscsak nagyon, nem tudok jobbat mondani, nagyon közvetlen, nagyon-nagyon személyes, nagyon a nehézségeket, a fájdalmakat, az érzelmeket egyáltalán nem kerülő gondolatok vannak ezekben a versekben.
1: Az ember az örömet megéri a barátaival, tehát sörözik, focizik, rohangászik. A nehéz dolgokat írja papírba. Tehát azért, ha megnézzük a verseket, tehát József Attilát, Jorodnót, innokat, tehát nem a ilyen örömteli verseiről emlékezünk, hanem a nehézekről, tehát az a mélységes mélyre. Ez egy kicsit önterápia is, de a művészetben, a festészetben, a zenében is igazából. Egy ember kiírja magából az érzéseit, és egyben gyógyul. Tehát kiprojektálja. Valaki poharat ragad, de ez nem egy annyira egészséges verzió. És amikor az életnek a Golgotájára beszélünk, hát azért hát van úgy, hogy Szent Imre herceg is, hát rövid életet él, de tartalmasat. És hát ebben erre kell törekedni, mert valaki leél egy életet is, nem nőtt föl közben. Tehát nem tudott elköteleződni, nem tudott felelősséget vállalni, folyton csak elfogadta a szeretetet, és nem tudott adni szeretetet. Ugye Bagdien Mükke szerint a felnőttségnek az ismérvei. És akkor valaki úgy éli le az életét, hogy igazából nem élt. És hát erre törekszünk, hogy akkor leszünk olyan tartalmas életet élők, ha ott vagyunk, ahol vagyunk, nem vágyunk el máshova, és tudunk fókuszálni azokra, akik körülöttünk vannak, és tudunk szeretni úgy, ahogy a másnak szüksége van rá, és így megrázott tömör, túlcsoduló életet tudunk élni. És így, és ebben ott van a kereszt is, mert aki szeret, az vállalja a szenvedés kockázatát. Tehát nekem is azért fájt eljönni Pomázról, Szentendréről, Keszhelyről, de mert szerettem az embereket. Tehát ha nem szerettem volna, akkor hát zokszó nélkül mentem volna.
0: Azt mondod, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk. Épp itt nyílt ki a verses köteted, a szumma, el kéne menni, és lapozunk egyet, el kéne menni. Két versnek is ez a címe. El kéne menni, elbocsúzni. Ja, bocsánat, igen. Csak egyszer az a címe, hogy el kéne menni, de az el kéne menni fordulat az újra és újra előjön a versben. Tehát ott vagyunk, ahol vagyunk, és meg el is vágyódunk.
1: Ez ember, ha kérdésket tesz fel, az jó. Tehát az, amikor valaki azt mondja, hogy kételkedik, az baj, nem baj. Az ember, ha kérdésket tesz fel, akkor megválaszolja a kérdéseket, és megerősödik a válaszában. És amikor elvágyódik, akkor azt teszi fel, hogy most hol az én helyem? És ha meg tudja válaszolni, a helyed az otthon, ahol vagy, hát ha hány feleség mondta, hogy bár elváltam volna, vagy mi, hogy és akkor végül kiukad abba, hogy hát végül is nem biztos, hogy jobbat találtam volna. Tehát az, hogy az ember kérdésket tesz föl, az meg is erősíti az identitását.
0: Több versben is elénk tárul a szerelem gondolata, érzése. Egy idős apácsa nénétől hallottuk sok évvel ezelőtt, hogy az embernek szerelmesnek kell lenni. És ő aztán a fiú helyett az apáca zárdát és Krisztus szerelmét választotta. Egyet értesz, Dávid atya, ezzel, hogy az embernek szerelmesnek kell lenni?
1: Persze. Tehát az ember, ha lefogyasztja a szívét, akkor lehet, hogy érzéketlenné válik a szerelem iránt, de az emberi kapcsolatok iránt is érzéketlenné válik. Tehát azért, hogy a szeretetre három szó van, az erós, filia meg az agapé, az erós a szerelem, a filia az a baráti szeretet, az agapé meg az osztóadó szeretet. Most ha szerelemre gondolunk, hát tudnunk kell, hogy azért, akik kapcsolatban él, az nem csak abból szól, hogy fogják egymás kezét, hanem viták vannak, meg odafigyelésre van, meg türelemre van szükség a másik iránt. Ez mind-mind formálja az emberi tulajdonságainkat. Tehát az a másik nem érzi jól magát, akkor az nem tud kiteljesedni, és akkor elmegy. Tehát az nem tudod a ház együtt maradni.
0: Két percünk van még. A magány is előkerül. A pap akár magányos is lehet, különösen ma, amikor nincs káplánja, nincs papi közösség, legalábbis azon a helyen, ahova őt diszponálták. Dávid atya, te nem úgy nézel ki, mint egy magányos ember.
1: Köszönöm. Hát az ember tesz érte, tehát vannak barátai, olyan, tehát egy barátság is úgy épül, hogy megyünk, és van egy ilyen bizalmi pont. Ha meg tudjuk azt ugrani, tehát tudunk bízni egymásba, akkor megyünk tovább. Ha nem, akkor stagnál a barátságunk, és ezen csúszik le. És ha merünk bízni másokba, merünk beszélni magunkról, akkor lesznek mély barátaink is. Én azért nagyon örülök a csöndnek, meg a édőlétnek, mert emberekkel foglalkozom, és kell, hogy én is töltődjek. Én hobbiból hegedülök, furcsa, hogy halálsérültként hegedülök, de megtanultam, és magam szerkezetesére is kikapcsol. És kellnek azok az idők, amikor az Istennel időt töltünk, és az nem a zajban tesszük, hanem alapvetően, hogy Jézus is elvonult imádkozni, hogy nekünk is tudni kell elvonulni, és szeretni a csöndet, amely Thomas Merton szerint az Isten munkaideje bennünk.
0: A csönd az Isten munkaideje bennünk. Ezt ugyan Thomas Mertontól idézte Dávid atya, de az egész beszélgetést nagyon szépen köszönjük Bacsa Dávid atyának, Balaton-Almádi és a hozzácsatolt filiák plébániai kormányzójának. Köszönjük szépen.
1: Nagyon szívesen.

Elhangzott a kép a tükörben. Műsorunk újra meghallgatható a katolikusradio.hu oldalon és a Kép a tükörben Spotify, valamint Apple Podcast csatornáján.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi 980-as jegyzékszámú G-dur koncertújának első tétele. Sebestyéni János játszott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1:30. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Uram, nem gondolsz-e bele, hogy nővérem egyedül hagyott engem szolgálni?
4: Hálaadó szent liturgiával és ikonosztász szenteléssel ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a tiszaújhelyi görögkatolikus egyházközség Kisboldogasszony napján. A településen 1750-ben emelték az első görögkatolikus fatemplomot, ám az a 20. század elejére kiszolgálta a híveket, így az első világháború utáni nehéz időkben a helyi közösség elhatározta egy maradandó kőtemplom megépítését. Az összefogás erejét mutatja, hogy az alapoktól kezdve mindössze 2 év alatt felépítették az Istenházát, amelyet 1926-ban szentelt fel Gebi Péter megyés püspök. A mostani centenáriumra a hívek 11 év kitartó munkájával teljesen felújították a templomot, hogy méltó módon őrizzék az ősök örökségét.
5: Én úgy gondolom, hogy elsősorban az fontos, hogy méltók legyenek az ősökre. Azok, akik nem könnyű időben bátorkodtak pont az első világháború után nekiugrani, és aztán építünk egy templomot.
4: Harangozó Miklós, a tiszaújhelyi görögkatolikus egyházközség parókusa.
5: Nem fa templom, hanem egy maradandó templomot, amire úgy gondolták, hogy képesek rá. És az az összetartás, én gondolom, amit akkor ők éreztek, és a célt kitűzték maguknak, ezt megvalósítják 2 év alatt. Amikor most felújítsuk a templomot, hogy kicsikét úgy nézzen ki, ami méltó ahhoz a 100 évhez, 11 év kell, hogy megcsináljuk, akkor 2 év alatt alaptól kezdve fel tudtak hozni egy templomot, és ugyan én próbáltam azt a hívekben is kicsikét motiválni, hogy az ősök büszkék legyenek ránk, büszkék legyenek az új helyiekre, mindazok, akik most itt vannak, hogy azt az örökséget, amit kaptak, amit örökbe kaptak, és a Jóisten nekik ajándékozott, és a boldogság és szűz imádsága megtartotta, akkor a jövőben is tudjunk valami maradandót hagyni.
4: A centenáriumi liturgiát Teodor Macapula, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke vezette. A főpásztor hangsúlyozta, a 100 éves jubileum a kárpátaljai hívek egy évszázados imádságos helytállásáról és szilárd hitéről tanúskodik, amely a legnehezebb történelmi próbák és üldöztetések idején is megmaradt. Az új ikonosztász felszentelése emellett szimbolikusan egybeesik a római pápa által adományozott Munkácsi Istenszülő ikon átadásának 100. évfordulójával is. Az ilyen ünnepek központi helyet foglalnak el az egyházi kalendáriumban, és Istenszülő születésének ünnepével pontosan most kezdődik az új egyházi év. Mi pedig ma itt egy olyan egyházközösség ünnepet ülünk, amelyet több más esemény is fémjelez. Elsősorban az, hogy ez a közösség a templom fennállásának 100. évfordulóját ünnepli. Ez 100 évnyi imádságot, 100 évnyi tanúságtételt jelent a mi keresztény hitünkről, amelyről mindig tanúságot tettek a nagyon nehéz idők folyamán is, hiszen az elmúlt 100 esztendő az egyházi közösségünk és a népünk számára rendkívül nehéz volt, és hitünk vértanúinak próbáival volt teli. Emellett a templomunkban megáldottuk az ikonosztást is, amely mindig központi helyet foglalt el minden templom épületben. Mivel ez az ikonosztáz az ikonokon keresztül élő prédikáció népünk számára, az üdvösség nagy titkairól, amelyeket az Úristen vitt végbe az emberiség egész történelme során. És azt is így hozta a sors, hogy ezt az ikonosztást abban az évben szenteljük meg, amikor 100 éve annak is, hogy áthozták a római pápa által egyházmegyénknek ajándékozott Munkácsi Istenszülő ikont. Ezért most lélekben visszagondolok azokra az időkre, amikor őseink ezt a két eseményt együtt ünnepelték, és mindkét eseményt a szeplőtelen Szűz Mária alakja és személye fémjelzi, aki az évszázadok során minden próbán keresztül velünk volt, mint védelmezőnk és édesanyánk.
6: Завжди впродовж віків Христів себе пробування була разом з нами, як наша захисниця і наша мати.
4: Az egyházközség történetében a 90-es évek eleje jelentette az újjászületést, amikor a Szovjetunió megbomlásával a görögkatolikus hitélet újra szabadon működhetett. Az akkori fiatal lelkipásztorok és a közösség lelkesedése megalapozta a mai virágzó egyházi életet.
7: Pontosan 12,5 év volt. Úgy emlékszem, hogy az első szerelemre.
4: Orosz István, a korábbi tiszaújhelyi parókus.
7: Mert itt kezdtem a papi szolgálatomat. 25 évesként, mert én is voltam 25 éves, jelzem. És hát tényleg, mint az első szerelem, az ember próbáltunk megfelelni az elvárásoknak. Idősebbek talán emlékeznek rá, hogy egy 90-ben érdekes idők voltak, és akkor a feleségemmel másfél gyerekkel költöztünk ki albérletbe. Ugyanakkor egy olyan hihetetlen nyitottság volt az emberekben, hogy ez maradt meg bennünk. Nem az, hogy most nehézség volt, vagy nem lehetett kapni, szerezni kellett mindent, vagy gázpalackot is úgy kellett valakinek szólni, hogy kerítsen már, hanem az, hogy egy hihetetlen nyitottság és igény volt. Tehát most is emlékszem, hogy 90-ben, január 6-án volt Szenteste, és éjfél körül, tehát nagyon közel végeztük a hosszú-hosszú szertartást, és olyan dugig volt a templom, hogy egy gyufát nem lehetett volna leejteni. Egészen elképesztő. Úgyhogy nem voltak énekeskönyvek. Nem volt semmi, de az emberek mégis akartak és jöttek. És aztán hát ez 12 éve elte. Az, hogy tudom én, hitoktatás. Nagyon érdekes volt, hogy nem tudom, ez is ismerős ez a dolog, hogy 92-ig érvényben volt az a rendelet a Szovjetunióban, hogy az egyház nem foglalkozhat gyerekekkel. Én 90-ben oda mentem akkor az akkori igazgatónőhöz, és azt mondtam, hogy Flóra, te én szívesen mennék az iskolába hitoktatni. Az apukája volt a világjának az egyháznál, tehát a kurátor, és akkor ő is az kapásba rámolt, hogy igen. És gyakorlatilag az iskolában tartottuk itt, de úgy tartottuk hittanórát, hogy nem volt, hogy gyerek nem jön. Olyan volt, hogy gyerekek nem fértek be, mert minden gyerek eljött. Tehát nagyon, nagyon, nagyon érdekes időszak volt. Most mit mondjak még? Azt mondjam, hogy 94-ben kezdtünk el egy ifjúsági találkozót szervezni, mert láttuk, hogy kell, meg mit tudom én. Azóta is megy, hál' Istennek, és volt, hogy 300 fiatal volt itt. 1800 lakosa van a falunak, és itt volt 300 fiatal kárpátaljánosok. Nem fértek be a templomba. Tehát olyan nagyon érdekes idők voltak. De hát azt gondolom, hogy az kevés, hogy most visszameregünk a múltba, hanem az érdekes, hogy vajon azok, akik akkor egy pici megerősödést kaptak, azok tudnak-e tartást adni az egyháznak. És az mutatja tulajdonképpen a templomnak a belső, ami gyönyörű, nem ismernék rá, hogyha csak úgy képeken látnám, meg nem láttam volna korábban, hogy valami megmaradt az emberekben, valami, és hogy az ember hozzátett egy picit, akkor azt mondjuk, hogy megtettem.
4: A háborús mindennapok és a gazdasági bizonytalanság közepette a megújult Istenháza és a 100 éves egyházi örökség kiemelten fontos lelki kapaszkodót nyújt a helyi magyar közösségnek.
8: Gebély Péter akkori munkási püspök itt volt ennek a templomnak a felszentelésén, és a templom szenteléskor harangot is szenteltek.
4: Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyarajkú hívekért felelős püspöki helynöke.
8: Az újságcikk szerint a 303 éves fa templom már alkalmatlanná vált arra, amely azelőtt itt állt, hogy a híveknek a lelki igényét úgymond ellássa, és ezért úgy tűnik, hogy belefogtak egy olyan dologba, amelynek mi most itt 100 évvel, ezután az esemény után, hála Istennek, le tudjuk aratni a gyümölcseit, hiszen a közösség minden háborús viszony ellenére úgy tűnik, hogy az ember azt hinné, hogy talán leállnak a dolgok, nem állnak le a dolgok. Tehát az életnek tovább kell mennie, és az azért fontos, hogy az a lelki háttér, amely a hétköznapoknak a nehézségeiben esetleg az ember próbálóvá teszi a hétköznapokat, ez a lelki háttér ebben a templomban meg tudjon lenni. Hogy attól, hogy az ember bejön ide, és úgy érzi, hogy talán ebben a szentek közösségében, ebben a megújult dolgokban, amik itt körülvesznek bennünket, hogy itt talán újra erőre tudjon kapni, és neki tudjon indulni a hétköznapoknak. A mai világban ez nagyon-nagyon fontos, hogy az embernek legyenek biztos pont, legyen támasza, legyen olyan biztos pont, amire tud támaszkodni, amiben bele tud kapaszkodni. És azt gondolom, hogy egy közösségnek az életében, hogyha a templom 100 éves, és ez ráadásul templombúcsúkor van, és ez eléggé nagy eseményként sikerül megélni, akkor ebből hosszú időn keresztül majd lelkileg tudnak töltekedni az emberek.
9: Úgy építettek közösen egy görög templomot, egy fa templomot, 100 éve eltelt az új templomban, bízunk benne a másik százban, ilyen békében tudunk majd együtt élni.
4: Harangozó Miklós parókus felidézte a település 18. századi történetét is, amikor a faluba érkező új lakosok első feltétele a szabad vallásgyakorlás és a vasárnapi szent mise volt. Ez az összetartó szellem él tovább a tiszaújhelyi görögkatolikus hívekben mind a mai napig.
5: 1750-ben szentelték fel a kis fa templomot, és annak is van egy kis múltja és egy hosszú története. Egy hosszú története van abban, hogy a fa templom itt lent állt a parókia mögött, hogy az egyház földje volt. Igazság szerint, ahogy belolvastam a történetben, nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, de ennek a fa templomnak az volt a sors, és úgy került be a tiszaújhelyi életbe, hogy vendégmunkásokat hívtak meg. Kitört 1750-ben egy kolára, és a falunak a javarészit elvitte. És a nemes úr vendégmunkás hozok be, és azt mondta, a feltétele csak akkor fognak jönni dolgozni, ha nekik vasárnap lesz szent mise. És úgy említettem is, hogy akkor a református, volt római templom, hogy reformátusokkal váltak, és akkor megkérték, hogy egy évig ott miséztek. Tehát ott miséztek együtt a reformátusok, külön és külön pedig a görögkatolikusok. Aztán akkor született meg. Én nem véletlennek érzem azt, hogy a születés egy új kezdet. Mert gondolom, akik idejöttek, azok úgy érezték, hogy itt maradtak sokan azokból, akik akkor jelen voltak még a fa templom megépítésének. Na, ezt az örökséget vitték tovább, hogy a te születésed, Isten szülő, örömet hirdetett az egész világnak, egy közösségnek, egy aki úgy érzi, hogy bizakodhat abban, hogy Isten ránk tekint és meghallgatja a szavunkat.
4: A tiszaújhelyi centenáriumi ünnepség bebizonyította, hogy a 100 esztendeje épült templom ma is a helyi magyarság és a görögkatolikus közösség legfőbb lelkibástyája Kárpátalján.

0: Egyre nagyobb a nyomás a kárpátaljai családokon a közelgő tél miatt. Nehéz télre számítanak a vidéken. A lakosságnak ismét fel kell készülnie a lehetséges áramszünetekre. A vidéken sokan már beszerezték a tűzifát, ha nem lesz elektromos energia, akkor a modern kazánok helyett vissza kell térni majd a hagyományos fafűtésre. A kárpátaljaiak arra számítanak, hogy a közelgő tél nehezebb lesz a tavainál. Elkezdtek felkészülni a várható áramszünetekre is. A Csapon élő Zizics Ágnes nyugdíjasként tartós élelmiszert is megpróbál felhalmozni.
1: Meg kellett tenni a fát télire, mert van cserépkája, de viszont fűtünk gázzal is. Így egy kicsit spórolunk, egy kicsit ezzel, egy kicsit azzal, aztán valahogy az ember túléli. Hát az elmúlt tél nagyon hideg volt, az idei nem tudjuk, majd meglátjuk. Aztán, ha nem lesz áram kimaradás, akkor az nagyon jó lesz, mert ugye az elmúlt télen 18 órákat nem volt áram. Reméljük azt, hogy valahogy túl leszünk rajta. Én például úgy szoktam csinálni, hogy bevásárolok száraz élelmiszert, hogy legyen télire tésztaféle, legyen elég liszt, cukor, szárazba, meg ilyesmi, ami nem romlandó.
0: Az egyházközségek is készülnek a térre. Az Ungvár melletti szürtében már tavaly is volt arte. Az Ungvár melletti szürtében már tavaly is volt alternatívája a vezetéken érkező elektromos energiának. Kótyuk Zsolt, református lelkész.
2: Napi áramszünettel számolhatunk. A gyülekezetünk is igyekezett felkészülni arra, hogy akadálymentesen megtarthassuk alkalmainkat. A gyülekezet tulajdonában lévő generátor biztosítja azt, hogy egy kapcsolással mind a parókia, mind pedig a templom ellátását megoldjuk, így az alkalmaink problémamentesek. Ezen kívül rendelkezünk még egy inverterrel és akkumulátorral.
0: Kárpátalja legnagyobb magyar települése az Ungvidéki Nagy-Dobrony. A kistérségben is előtérbe került a térre való felkészülés. Az intézményhálózat fűtése a fagyos időben az előző években is nagy kihívást jelentett. Nagy Ferenc polgármester.
3: Sikerült vásárolnunk 540 köbméter fát, ami nem egy fűtési szezont, hanem több fűtési szezont is lefed nekünk. Mint látható, hátam mögött tavaly egy több mint 3 millió grivnyás befektetésünk volt, csak a Nagy-Doronyi Oktatási Intézményünkbe. Új kazánokat vásároltunk, teljesen automata rendszert építettünk ki. Áram szünet esetén is azonnal kapcsolat az áramfejlesztő és fűtés megoldott, és mivel modell kazánokat szereltünk fel, ezért nem tudunk olyan fával fűteni, meg mi frissen vágott fa, ezért nekünk mindig egy évre előre száraz betárolt fánk van a szükséges mennyiség, ez az 540 köbméter is legalább két évet fog tudni fedezni, úgyhogy úgy gondolom, ha találat éri, nagy Isten, a gázvezetékeket is nálunk az oktatási nevelési intézményekben megoldott a fűtés, megoldott az oktatás. Az emberek is készülnek a térre, igyekeznek fát beszerezni. A legolcsóbb és legegyszerűbb fűtés persze a gázfűtés, de ők is félnek, tartanak attól, hogy lesznek problémák a gázellátásra, és hál' Istennek a Nagy-Doronyi Erdészet 5 év után elkezdett úgy dolgozni, hogy kell dolgozni becsületesen, ezért elindítottak egy vágást, ami nem csak az oktatási nevelési intézményeink fűtését fedezi, hanem jut az embereknek is. Belőle hál' Istennek csak azokat a fákat készítjük össze, amit az idei és a tavalyi év kicsavart a helyéről.
0: Kárpátalján tehát már most készülnek a térre, ahol a hideg mellett az áramszünetek is nagy kihívást fognak jelenteni.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2 óra. Kvaterka. A mikrofonnál Olá Vilmos, Lisztdíjas hegedű művész. Szerkesztő riporter Magyar Kornél.